0: hozzánk ez a kiállítás, és ezért van az, hogy mi nem hagyományos értelemben vett múzeum vagyunk abban a tekintetben, hogy a fenntartónk nem valamelyik önkormányzat, vagy nem valamelyik minisztérium, hanem egy állami társaság, ugye a mindenkori közútkezelő, ez pedig jelen esetben a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Tehát a mi fenntartónk az a szakma.
1: Érdekes, hogy egy vándorkiállításból lett az a múzeum, amiben most állunk, de hát addig nagyon sok minden történt. Milyen eszközök érkeztek, mi volt a kiinduló pont, és azóta mi mindennel gazdagodott a gyűjtemény?
0: Gyakorlatilag az első időkben ugye a Lévárdi féle magángyűjtemény állt egyrészt a szakmának a régi eszközeiből, szerszámaiból, illetve ő maga készített térképeket, tablókat, ruházatot mutatott be, különböző útfenntartási technikákat mutatott be, de hát ezek elfértek egy kisebb épületben, a régi útmesteri telepnek az épületében. Lévárdi Imre halála után Tóth László közlekedésmérnök volt az, aki 30 éven keresztül vezette ezt az intézményt, és tulajdonképpen a 70-es évek második, vagy 80-as évek, még a rendszerváltás utáni időszak is hozzá köthető. Itt az útmesteri telep szomszédságában korábban egy szocialista nagyvállalat, a mezőgép vállalat helyezkedett el, és a rendszerváltás után ennek a vállalatnak a területeit fokozatosan kiárusították. Így bővült ugye a maga a múzeumnak a területe. Létrejöhetett itt a 80-as években egy egészen más profil, ugye, hogy be tudjuk mutatni az útépítésnek a gépeit is. Ez azért fontos, mert az útépítésnek a gépei azért nem kicsik. Egészen nagy darabokról van szó, csak hogy a leghíresebb darabunkról egy mondatot ejtsek, ugye ez Józsi úthengere, ami a televíziós sorozatból, a Robog az úthengerből ismert. Ez 16 tonnás úthengerről, gőzúthengerről van szó. Most van még egy pár jó nagy gépünk, és a területvásárlások révén ugye bemutatásra kerülhetett majdnem mindegyik.
1: Hát rengeteg úthenger van, de nem csak úthengerek.
0: Az úthenger azért tartozik ugye a fő profilunknak nevezhető talán, hiszen az átlag látogató, aki mondjuk nem ismeri az útépítésnek a szerszámait töviről hegyire, az úthenger biztosan ismeri. Gyerekkortól ez egy olyan munkagép, amivel mindenki találkozott, és egyébként az én elődöm, Szászi András, aki szintén majdnem 30 évig vezette ezt a gyűjteményt, ő kezdte el kifejezetten az úthengereket gyűjteni, minél több típusban, minél nagyobb számban. És hát jelen pillanatban, hogyha jól emlékszem, azt hiszem 134 darab van. Hozzáteszem, azért a 134 darabnak a nagy része az makett, illetve modell játékúthengerek közül kerül ki, de hát hogyha mondjuk 30 darab eredeti munkagépről beszélünk, az is egy tetemes súly, meg tetemes mennyiség, hogyha úgy nézzük.
1: És hát van egy nyitott külső része is a múzeumnak, ahol múzeumpedagógiai foglalkozások garmada várja a gyerekeket.
0: Tudni kell rólunk, hogy a mi látogatóinknak a nagy része azért az a gyerekek köréből kerül ki. Ugye Kiskörösre nagyon sok osztály ellátogat a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumba, de értelemszerűen csak egy darab múzeumért ellátogatni, de nem biztos, hogy megéri, pláne a mai világba. És rendszeresen keresik ugye a pedagógusok azokat a társintézményeket. Mi is ajánljuk rendszeresen az ide látogatóknak a Petőfi Szülőházat, ők is ajánlanak minket, és általában hozzánk jönnek később. Mert a Petőfi Szülőházban megvan a tárlatvezetés, utána átjönnek hozzánk, nekünk másfél hektáros parkunk van, aszfaltos pályával, itt a gyerekeknek lehet múzeumpedagógián részt venni, rollerezni, gokartot vezetni, szóval elfoglalhatják magukat, és hát a pedagógusok legnagyobb örömére ez egy zárt udvar, tehát attól se kell félni, hogy mondjuk a gyerek kimegy az utcára, és valami történik vele.
1: Két részre oszlik döntően a kiállítás, van egy alsó rész, és van egy emeleti tér. Hogyan különülnek el a funkciók?
0: Ugye az alsó tér az egyben egy közösségi tér is, hiszen itt van egy múzeumpedagógiai foglalkoztatósarok, illetve itt mutat be ugye az útépítés kezdeteit, a római kort, a középkort, egészen a reformkorig, Széchenyi Istvánnak az infrastruktúrát megreformáló koncepciójáig. Az emeleti galérián ott pedig a modern útépítésnek a története, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy bár az emeleti rész kisebbnek tűnik, a mondandó jó része azért ott szokott elhangozni, hiszen 1867-től a kiegyezéstől kezdve felgyorsul mind az útépítés, illetve megnő az infrastruktúrának a szerepe, és ez egészen tart ugye a 20. század végéig. Az utolsó téma, amit jobban körüljárunk, az a gyorsforgalmi úthálózatnak a kérdése. A ma látogatóját leginkább ez a kérdés szokta érdekelni.
1: Vannak érdekes tárgyak is az emeleti térben, például háborús emlékek, amelyek a Dunából kerültek elő.
0: Ugye legutoljára a Lánchíd felújítás volt, ugye, ami a budapesti hídak esetében történt, de például az udvaron a korábbi, a Margit híd, illetve a Szabadság hídnak a felújítása során is előkerült emlékek Dunából előkerültek, itt vannak nálunk. Ezek roncsok. Ugye a II. Világháborúban a budapesti Dunahidakat tudja az átlag közönség. A közúti hidaknak, hogyha jól emlékszem, 1422 darab hidat robbantottak föl. Na most ebben benne van az utolsó áteresz is, ami ugye egy valamelyik mellékúton található, de jól jelzi a pusztítást. Ugye 1945-öt követően tulajdonképpen 20 éven keresztül az infrastruktúra építés terén nem zajlott más, csak háborús károk helyreállítása. Ez azért egy borzasztó szám.
1: És hát ennek az emlékei is megtalálhatók itt a múzeumban. Gondolom, hogy azért az sem véletlen, hogy ezekre is szeretnék felhívni a látogatók figyelmét.
0: Így van. Nyilván az útépítés és a hídépítés az valamilyen szinten összetartozik. Szóval már a római időkben is, hogyha a római mérnök, illetve az útépítő szembe találkozott mondjuk egy mocsárral vagy egy patakkal, valahogy meg kellett oldani az átkelést. És egyébként azt hozzátenném, mondjuk a rómaiaknál nem volt ilyen, mint nálunk, hogy kanyarok. Ott náluk az út az egyenesnek kellett, hogy legyen, és hogyha ott volt a mocsár, akkor ezt föl kellett tölteni, ha ott volt a vízfolyás, azon meg hidat kellett verni. Ha lehet állandó, nyilván a kisebb vízfolyás esetében lehetett állandó hídról beszélni, nagyobb vízfolyás esetén pedig valamilyen hajóhídról, vagy pontonhídról, vagy ilyen megoldásról. Ez a későbbiekben is megmaradt. Úgyhogy az udvaron, itt benn nálunk is, de az udvaron még inkább, az útépítés mellett igyekszünk minél több hídelemet bemutatni. Ebben benne vannak a nagy hídjaink, szóval itt például mellettem található egy láncszem, az eredeti Széchenyi féle Lánchídból. Ez egy óriási dolog. Ma nem ekkorák a láncszemek, jóval nagyobb dolgokról van szó.
1: Pedig hát ez sem tűnik kicsinek.
0: Igen, de ezt azért például meg tudja egy jobb húsban levő ember mozdítani. Mai láncszemet nem fogja megmozdítani. Kint található például a legkülönfélebb, akár vasbeton hídelemek, akár Margit hídelemek, öntött vas hídelemek. Szóval igyekszünk nem csak magát a hidat, hanem a hídépítés technológiáját is bemutatni. Ugyanúgy az útépítésnél is itt van a római út keresztmetszete, a Makadám út keresztmetszete is látható, és ezeket el is mondjuk a látogatóknak igény esetén.
1: Hát ha már szóba hozta, azért mondjuk el a Makadám útnak a történetét, mert azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes.
0: Hogyha ide hátra nézünk a római kori útnál, ennek az útnak a keresztmetszete minimum 1 méter lefelé a talajba. Nem meglepő, hogy akár napjainkban is, mondjuk akár a Pilisben, akár Nyugat-Magyarországon még vannak olyan szakaszok római kori úthálózatból, amik megmaradtak. Egyrészt fenntartották őket, másrészt rendkívül stabilak voltak. Ez vált az alapjává a modern útépítésnek, de nem lett volna elég költséghatékony, ezért egy skót mérnök Mekedem volt az, aki kitalálta először ezt a 25-30-35 centi vastagságú, nagyobb méretű, majd egyre kisebb méretű kövekből álló utat, viszont Mekedem a keresztmetszetet helyettesítette ugye a tömörítéssel, és azt mondta, hogy úthengerrel le kell tömöríteni, felső rétegét ugye porózus, a mészkővel vagy apró kővel kell teríteni, és a hengerlés, illetve az esővíz hatására ez megköt, egybeköt, és tulajdonképpen a korabeli szekérforgalomnak a lebonyolítására alkalmassá válik. Így jelennek meg egyébként az első úthengerek Magyarországon. A legelső úthengerlés, amit még maga Ferenc József is megtekintett, 1873-ban történik.
1: Mekedem magyar verziója lett a Makadám út.
0: Hát ma is létező megoldás, hogyha belegondolunk, szóval ami angol nyelven van, ezeket mi szeretjük magyarosítani, ez a hunglis nyelvünkkel beépítjük a köztudatba, és ez nagyon sokszor így is marad, így volt ez a régi időkben is. És egyébként még annyi, hogy a magyar közúthálózaton ugye nagyon gyakran megszokták figyelni az átlagos utazók, hogy mindig az útpályának a széle az, ami rosszabb állapotban van, mint a közepe. Nyilván a főútnak a közepén ott még ott van az eredeti makadámpálya, amit annak idején megcsináltak, az egy stabil útalap. Azonban a régi makadámpálya 4-4,5 méter széles volt, ugye 70-es évektől a gépkocsi forgalom számára ez nem volt alkalmas. Úgyhogy ki kellett őket szélesíteni, és 6 méter szélességűre kellett megtoldani őket, és a széle már nem olyan stabil, mint az eredeti útpálya, ami ugye középen van, ezért kell mindig a széleket javítani.
1: Mi lehet a legnagyobb vonzereje ennek a kiállításnak vajon a ma embere számára?
0: Én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a magáét. Szóval annak idején mindig a Józsi út hengerével reklámoztuk, ugye az intézményt, az volt, amit mindenki ismert ugye a filmsorozatból. De értelemszerűen mondjuk egy mai fiatalnak, egy mai gyereknek ez már csak esetleg hírből ismert, szóval ő már nem nézte ezt a televíziós sorozatot, de példának okáért vannak egyéb olyan gépeink is, amik érdeklődésre tarthatnak számot. A legnagyobb népszerűségnek például egy amerikai Ford F-350-es alapgép felépítményre épített C-130-as csúszás ellenállás mérőgép az, ami népszerűnek bizonyul, hiszen ez egy 6800 köbcentis V8-as motorral rendelkező gépcsoda, működőképes is egyébként, és hát Magyarországon ő az egyetlen ilyen, úgyhogy azt hiszem kuriózumról beszélhetünk.
2: Turán Istvánnal, a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum vezetőjével Tóth Zsófia beszélgetett. Az intézményről további információt a múzeum.közút.hu oldalon találnak hallgatóink.

0: 2026-ban jubilál az Ars Sacra Fesztivál, a szakrális művészet ünnepe, amely immár 20. alkalommal hívja közös élményre a művészet, a hit és a közösség iránt nyitott embereket. A fesztivál programjai az európai kultúra mélyén nyúvó reményt kívánják megmutatni. A szakrális művészet sokféle formája segít közelebb kerülni az örök értékekhez. Az Ars Sacra Fesztivál nem csak visszatekint az elmúlt 2 évtized gazdag örökségére, hanem új kezdetet is ígér. A művészeten keresztül, a közösségekben egyre szélesebb körben ismerhetjük fel azt a reményt, amely nem csal meg. Koleg Hildikóval, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi tagjával erről is beszélget Fazekas Gyöngyvér.
1: Szinte már-már menetrendszerűen beszélgetünk Koleg Hildikóval az Ars Sacra Fesztivál közelettével, de most még, hogy így mondjam, egy kicsit előzetesen is, hiszen az Ars Sacra Fesztivál már nagyon-nagyon közeleg, de még azért nincs a nyakunkon. Viszont azt érdemes elmondani, hogy ez most már egy 20. alkalom lesz, hogyha jól számolom, vagy legalábbis 20 éve indult a fesztivál még a város misszióhoz kapcsolódóan, és úgy tűnik, hogy minden körbeér, mert hogy felidéződött bennem a város misszió mottója, amely most az Ars Sacra Fesztiválnak is egy mottójává lesz. Reményt és jövőt adok nektek, Jeremiás könyvének gondolata. Nem lehet véletlen ez a választás.
2: Egyáltalán nem véletlen, ezt már egyszer a 10. is előhoztuk, és úgy gondoltuk, hogy ez a jubileumi év, hogy 20-as, ez egy először is gyönyörű szám. Nem is akarjuk elhinni, hogy ez már a 20. fesztivál, amit szervezünk, és nagyon sok munka van benne. És ez a reményt és jövőt adok nektek, ez egy olyan motto, amit bármikor elő lehetne venni, mert hogy természetesen mindig reméljük azt, hogy van jövő, és hát a remény az az egyik legfontosabb dolog az ember életében, mert remény nélkül nagyon nehéz élni. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez szerencsét hoz a 20. fesztiválunknak is.
1: És bízunk benne, hogy még nagyon-nagyon sokan fognak jelentkezni is, hiszen még van idő arra, hogy már most is több száz program van, és hogyha átböngészi az ember a honlapot, akkor igazán abba a édes paradoxonba kerül, hogy nem tud szétszakadni, és mindenütt ott lenni, és mindent megtekinteni, amit szeretne. De azért azt hiszem, hogy mindig van lehetőség keret még tovább bővíteni ezt, és ebből a szempontból talán beszélhetnénk arról is, hogy mi történne akkor, hogyha én nem csak élvezni szeretném az Ars Sacra programjait, hanem akár megalkotni is.
2: Először is azért, hogy most egy előzetes sajtótájékoztatónk van, annak az egyik oka az, ezt kifejtettem a sajtótájékoztatón, hogy tulajdonképpen olyan áldásos helyzetben vagyunk, hogy minimális támogatással kell megvalósítanunk ezt a fesztivált, ami azért jó, mert óriási összefogást tapasztalunk mind a művészek, mind a szervezők, helyszínek, önkéntesek részéről. És akkor azt gondoltuk, mivel nem tudunk idén programfüzetet kiadni, sajnos arra sincs keretünk, hogy ha már ezt nem tudjuk megtenni, akkor jó lenne, ha minél többet beszélnénk a fesztiválról, hogy minél több emberhez eljusson ennek a híre, hogy lesz szeptember 12 és 20 között egy olyan fesztivál, ahol ingyenesen lehet a lehető legkülönlegesebb és legváltozatosabb programokon részt venni, nem csak Budapesten, hanem országos szinten, és kicsit határon túli településeken is. És mivel nem fogunk kiadni egy programfüzetet, tehát nem vagyunk határidőhöz kötve, ezért augusztus 31-ig várjuk a jelentkezéseket. Azt szeretnénk, hogyha az ország minden, a legkisebb településén is meghallanák a felhívásunkat, és meghallanák a hívó szavunkat, hogy gyertek, csatlakozzatok. Ha más nem a nyitott templomok napján egy szentségimádással, egy templom bemutatóval, egy sétával, egy misével, egy ottani művésznek az előadásával, egy orgona zenével, a kórusnak a fellépésével. Majdnem minden helyen vannak olyan művészek, akik annak a helynek a szülöttei biztos szívesen csatlakoznának. Úgyhogy mi nagy örömmel fogadjuk és várjuk őket, mert szeretnénk, hogyha ez a 20. ez egy igazán gazdag programkínálattal jelentkezne.
1: Jó is, hogy megemlítettük a nyitott templomok éjszakáját vagy napját, hiszen ugye minden évben egyébként szinte ezzel indul el a fesztivál. Néha van egy-egy program, ami már picit beelőzi ezt a napot, de tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy inkább csak a vigíliája annak, hogy ilyen egyházi kifejezéseket használjunk, és valóban a nyitott templomok éjszakája vagy napja talán az egyik legsűrűbben átjárható programsorozat, hiszen ott azért tényleg megteheti az ember azt, hogy ha nem egy kis településen, hanem egy nagyobb településen van, akkor még akár sok-sok helyszínre is eljuthat egyetlen nap alatt, és nagyon sokféle módon lehet bemutatni a templomokat, akár csak egy fotósorozat, akár egy vezetés, akár egy történeti ismertetés. Az ember nem is gondolná, hogy sokszor egy-egy kis településnek is, egy falunak is lehet nagyon izgalmas története, és a templomok természetesen ezeknek a történeteknek a középpontjában állnak. Szóval ez egy jó felütés, egy jó kezdet, ami így egy kicsit berántja az embert, hogy ez is milyen érdekes, nem számítottam rá.
2: A templomok az egyik legfontosabb épített örökségünk. Csodálatosan szép templomok vannak az ország minden részén, egészen a románkori templomoktól, barokk templomokig, sőt, hát nagyon sok modernkori templom is van. Erről jut eszembe, hogy az idei építészkonferenciának a témája a modernkori templomépítés lesz, és a modern templomokat a kortárs templomokat fogják az építészeink bemutatni. Dragolics Márta az alapítványunk elnöke, aki belső építész, ő viseli szívén mindig az építészetet, és az ő ötlete volt ez, hogy most a modernkori, és azt gondolom, hogy csodálatosan szép modern kortárs templomokat lehet sok helyen látni, és nagyon örülnénk, hogyha a lehető legtöbb templom kinyitná a kapuját ezen a napon, szeptember 12-én. Minden helyen, a legkisebb faluban is vannak olyan emberek, akik ismerik a templomot, akik esetleg szívesen rászánnák azt a napot, hogy ott ülnének, hogy bárkit beengedjenek, aki kíváncsi, minden templomnak van valami szépsége. Van valami érdekes története, hogy miért úgy hívják azt a templomot, hogy minek, miért az a titulusa, ami, hogy mindennek van valami izgalmas története. És az lenne jó, hogyha nagyon-nagyon sokan megismernék ezeknek a templomoknak a történetét.
1: És az épített történet mellett természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy a templomokat nagyon sokszor képzőművészeti dolgokkal is megteltik, nagyon sokszor zenével is megtöltik, és ebből a szempontból aztán ugye az Arszakra Fesztivál tovább lép, hiszen nem csak a templomokban, bár sokszor ott, de az egész bő egy hét alatt, az Arszakra Fesztivál alatt rengeteg zenei eseménnyel fogunk találkozni, rengeteg művészeti eseménnyel fogunk találkozni, reméljük, hogy ez még tovább bővül majd.
2: Ugye napról napra bővül a programunk száma, és per pillanat megnéztem, hogy 110 templomban lesz program, így országos szinten, de természetesen nem csak templomokban, hanem profán környezetben is, de profán környezetben szakrális művek vagy szakrális zene fog elhangzani, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit ezekre a programokra. Az lenne jó, ha lehető legtöbb templomban csinálnának valamilyen programot. Mindig vannak olyan példák, amik akár előző évből vagy régebbi fesztiválról, hogy mondjuk egy helyiségnek van, vagy egy településnek van református, evangélikus és katolikus temploma. És akkor meglátogatják egymás templomait, egy sétát terveznek, egy mécseseket raknak ki a templomok között, vagy az evangélikusok énekelnek a katolikusoknál, a katolikusok a reformátusoknál. Igazából ugye ennek a fesztiválnak nem csak az a célja, hogy a szakrális művészetet közelebb vigye az emberekhez, és bemutassa a szépet, az igazat és a jót, hanem az is, hogy közösséget teremtsen, hogy közösséget építsen. És ezek olyan alkalmak, amik lehetőséget biztosítanak arra, hogy megerősödjenek, hogy egyáltalán közösségek alakuljanak ki. Úgyhogy remélem, hogy sok ember nyitott erre a dologra, és csatlakozni fognak a fesztiválhoz.
1: És mint a közösségek legkisebbje, a család is középpontba fog kerülni a fesztiválon, sok művész család fog majd fellépni. Itt van már köztük olyan, akiket már előre tudunk, hogy ott lesznek, és be fognak mutatkozni, de remélhetőleg még többen lesznek. Persze, ha valaki nem családi művészként úgy érzi, hogy szívesen belépne az Arszakra közösségébe, akkor azt is megteheti, tehát karokkal várják őket is.
2: Mindenkit várunk szeretettel, de tényleg Toroszka Ilona művészeti vezetőnknek volt az az ötlete, hogy idén a családokat szólítsuk meg, azokat a művészet családokat, akik már a kezdetettől fogva résztvevője az Arszakra Fesztiválnak, és minden évben fellépnek, és hogy hívják a családtagjaikat is. Ilyen lesz például Bogányi Gergely, aki általában a testvéreivel, esetleg sógornőjével együtt lép fel, nagy valószínűséggel idén is, vagy ott van a Klukon Edit Ránki Dezső házas pár, akik általában Fülöp fiúkkal együtt lép fel, vagy Lackó Jánosnak lesz egy irodalmi estje most a belvárosi templomban, aki a feleségével tanúságot fog tenni a templomban, de ott lesz a lánya, a veje, egy zenész kollégával, aki már olyan régóta dolgoznak együtt, hogy akár családtagnak is lehet őket tartani. Tehát igyekszünk, hogy akik összetartoznak, azok együtt adjanak örömet az Arszakra Fesztivál nézőinek, hallgatóinak, látogatóinak.
1: Legyen így, és reméljük, hogy még több különleges és szép program közül válogathatunk. Rengeteg további művész fog még csatlakozni, sok-sok támogató, helyszín és önkéntes, és mindenki belép ebbe a szerető, most már azt mondhatjuk, hogy nagy családba, közösségbe, és hát várjuk akkor a további híreket az Arszakra házatájáról.
2: És az Arszakra családja várja az összes családnak a támogatását, és jelentkezését, és jelenlétét a fesztiválon.
0: A 20. Arszakra Fesztivál 2026. szeptember 12-e és 20-a között ismét országosan és határon túl is várja azok jelentkezését, akik megnyitják templomaikat, kiállítótereiket, koncerttermeiket és közösségi tereiket. Regisztrálni a www.arszakra.hu oldalon keresztül tudnak a szervezők, és ugyanitt tudják feltölteni a programokat is.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat a figyelmükbe.
1: Augusztus 5-e és 7-e között Egerben a Gárdonyi Géza Emlékház közösségi ház és kertben a Gárdonyi Napok keretében Gárdonyi Mesekertet tartanak. Gárdonyi Géza kertje, ahogyan ő nevezte, falu a városban. Nyugodt, békés, inspiráló alkotói közeg. Csendes sziget, ahol a jó gondolatok és az írói ihlet terem. A kert az író halála óta mit sem veszített hangulatából. A géniusz Loci őrzi azokat az érzéseket, ideákat, amelyeket Gárdonyi épített tudatosan, nagy szeretettel és szívvel. Eger és a Dobó István Vármúzeum azóta is igyekszik éltetni ezen a helyen az emlékeket, a történelmet és a nobilis kultúrát. Gondos gazdaként őrzi az írói hagyatékot, valamint a kert, az alkotóház karakterét. A rendezvényekkel pedig átadja, erősíti azokat a gondolatokat, üzeneteket, amelyeket Gárdonyi fogalmazott meg a nemzet művelődéséért és Egerért. Gárdonyi szerint a család olaj az életlámpásában. Nos, a mesekert is ilyen olaj szeretne lenni szakmai, családi, gyermek programjaival a Gárdonyi Napok során. Megidézik tehát az író alkotói műhelyét a kiállításra kerülő ritkán látott műtárgyakkal, az azokhoz kapcsolódó szakmai programokkal. Gárdonyi mesefiguráit, karaktereit is megelevenítik a kézműves teraszon, a kisállat simogatóban. Minden korosztály számára kínálnak tehát olyan közösségi családi játékokat, ahol lépésről lépésre fedezhetik fel Gárdonyi alkotásait, műveinek üzeneteit. Várják tehát nagy szeretettel az érteklődő családokat, a nagyokat és a kicsiket, hogy együtt tölthessenek az időt, és hogy együtt köthessenek újra barátságot a könyvekkel, az olvasással, az irodalommal. És elmerüljenek a mesék, a nagyívű regények, novellák és apró történetek világában, Gárdonyi közelében. Az augusztus 5-e és 7-e között megrendezett Egri Gárdonyi Géza Emlékház közösségi ház és kertben tartott Gárdonyi mesekertre a belépés ingyenes, és mindenkit nagy szeretettel várnak. Augusztus 6-a és 8-a között pedig egy zenei programra várják a vájt fülűeket, méghozzá Debrecenbe, a Nagyerdőben, a Békástó mellé, a debreceni bor és jazz napok alkalmából. A Nagyerdő szívében újra találkozhatnak a kiváló borok, a jazz dallamai és a felejthetetlen nyáresti hangulat, sőt, tulajdonképpen már a kora délután is. 3 napon át Magyarország legjobb borászatai, különleges borkostolók, izgalmas mesterkurzusok és színvonalas jazz koncertek várják a látogatókat. Debrecen egyik legszebb és a Nagybelekben valószínűleg legkellemesebb helyszínén. A rendezvény 12 éves kor alatt ingyenesen látogatható, csupán karszalag kiváltása a kötelező. Természetesen a nagyobbaknak már belépőt is kell fizetniük. Színpadra lép többek között a Budapest Jazz Orchestra, a Fusio Group Kertész Erikával, a Coltrane Legacy, a Szigeti Juli Band, a Kotacsa Orchestra, a Voice and Bass, vagy éppen a Szüret utca. A mesterkurzusokra váltható kombinált jegy tartalmazza a bor és jazz napok adott napi belépőjegyét is, valamint a választott mesterkurzuson való részvételt is. Így egyetlen jeggyel élvezhetik a fesztivál programjait és a különleges szakmai borkostolókat is. A különleges zenei és gasztronómiai élvezeteket is nyújtó fesztiválra Debrecenben, a Nagyerdőben, a Békástó közelében kerül sor, méghozzá augusztus 6-a és 8-a között. És Budapesten is különlegességet kínálnak az érdeklődőknek, méghozzá augusztus 7-én 16 óra 30 perckor a Pesti Fal Közösségi Tér és Rendezvényközpontban, ez az 5. kerület Verespálné utca 42.

az őskortól egészen a közelmúltig. A sorozatban olyan témák kerülnek nagyító alá, amelyek révén bemutatják kulturális örökségünket. A szakértő kollégák hiteles forrásokra támaszkodva adnak ízelítőt a kutatásaik egy-egy izgalmas szeletéből, és teszik mindezt közérthetően, nem csak a szakmai közönségnek számva, így tehát minden érdeklődőt szívesen várnak és látnak. A népvándorlás kori népek életmódjában például kiemelkedő szerepet játszott az állattartás. Mégis szerény ismeretanyaggal rendelkezünk állataikról, vagy a hozzájuk fűződő kapcsolatukról. A kérdések megválaszolásában segítségünkre lehetnek a történetírók feljegyzései, vagy az ábrázolások. De a leggazdagabb forrásbázist a régészeti leletek jelentik. Ezeknek köszönhetően tudhatjuk, hogy az állatok nem csak megélhetést és segítséget biztosítottak az ember számára, hanem a szakralitásban és a túlvilági életben is fontos szerepet töltöttek be. Nos, erről a témáról fognak egy különleges előadást meghallgatni azok, akik ellátogatnak a Mindenkor Szabad Egyetem következő programjára. Az előadó Mészáros Boglárka régész lesz, az Aquincumi Múzeum munkatársa. A programokon a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, amit a vármúzeum.hu oldalon keresztül tehetnek meg, ott is a Szabad Egyetem programjaira kattintva. De lehetőség van támogatói jegy vásárlására is, amelynek a kiváltásával az összes további előadáson külön regisztráció nélkül automatikusan részt vehetnek, valamint egy kedves köszöntő csomagot is kapnak azok, akik ezt megteszik. A következő Mindenkor Szabad Egyetem előadás augusztus 7-én 16 óra 30 perckor kezdődik a Pesti Fal Közösségi Tér és Rendezvényközpontban, a Verespálné utca 42 szám alatt, Budapesten az 5. kerületben.

0: Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlóműsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér nevében is. Búcsúzik a műsorvezető Lázár Csaba. Köszönjük figyelmüket! Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: A következő percekben Gabos Gábor játékában hallják Bartók Béla Opus 1-es rapszódiáját.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 3 óra. Embernek maradni.
3: Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, Müller Márk vagyok, és ez pedig az Embernek maradni podcast legújabb adása. 4 hét eltelt, és 4 hét múlva újra találkozunk, most itt vagyunk végre. Dr. Nánai Mihály a mai vendégem, aki férj, családapa, és jelenleg talán a legfontosabb küldetése, feladata, hogy egy gimnáziumnak is az igazgatója. Röviden szeretném a szokásokhoz híven bemutatni a vendégemet, aki pontosan, vagy majdnem pontosan 40 éve született Budapesten, és 3 gyerekes családapa egyébként. Több nyelvvizsgával is rendelkezik, de talán amit a leginkább fontos róla tudnunk, hogy egyetemi végzettségét tekintve földrajz és történelem tanár, doktori képzésben is részesült, ahol a történelemtudomány doktori oklevelét nyert el. Több munkahelyet is megjárt már Mihály, mai vendégem. Többek között volt a Terrorháza, a múzeum munkatársa. Nem kevés időt töltött a Szent II. János Pál iskola központban, és már egy idő után akkor is párhuzamosan az Óbudai Árpád gimnáziumban tanított, ahol jelenleg iskolaigazgató, 1 éve tölti be ezt a pozíciót és küldetést. Többek között a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének is vezetője, elnöke 2016 óta, ami már 10 éve tart. Oktatási hivatalban Történelem Érettségi Tételkészítő Bizottság tagja és jelenleg is elnöke. Az EKE Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport szakértő vezetője volt 2017-től 2020-ig. Dolgozott az Oktatási Hivatalban tananyagfejlesztőként, és jelenleg is, immár 5 éve a Rubikon intézetnek tudományos főmunkatársa. Emellett nagyon sok szakmai tevékenység és eredmény is írható az ő neve mellé, csak néhányat így próbaszerűen kiemelek. Nemerkényi Antal országos egyetemi földrajzversenyen 2012-ben első helyezést ért el. Választottak a 20. század magyar történelemben, kurzus a Pesti Bölcsész Akadémián részvevője volt, magyarrá lett Habsburgok a Habsburgok magyar ága, önálló kötet 2015-ös megjelenések munkatársa, és többek között az MTA köztesületi tagja 2017 óta, valamint az MTA pedagógus kutatói pályadíj 2017-es egyik díjazottja volt. Ezen kívül Magyar Ezüst Érdemkereszt díjban részesült 2017-ben, és amit még itt kiemelnék, a Kosári Domokos Történelmi Versenybizottság elnöke, ha jól tudom, mai napig, de ezt mindjárt megtudjuk a vendégemtől. És még számtalan elismerés és cím írható az ő neve mellé. Vendégemhez fordulok, Nánai Mihályhoz. Köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, Misi. Régóta ismerjük egymást, ezért megengeded, akkor a tegező formában lenne ez a beszélgetés.
4: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és hát ezt a hosszas méltatást nem érdemeltem ki, de helytállóak.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy itt még van egy sor, amit nem olvastam föl, és ugye pontosan elküldted nekem még nemrég e-mailben, hogy egyébként NKE, Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori megbízottja is voltál. Ha így jól van. Tudom, ez mit akart, hogy csak
4: a
3: így képbe legyünk?
4: Tanárképzés, ugye a Nemeskürti István tanárképző kar az, amelyik tavalyi évben elindult az NKE keretei között, és ennek az előkészítésének, fölállításának a koordinálásában vettem részt, főképpen eleinte sok feladatom volt vele, és aztán, amikor a kar megalakult, meg a saját szervezete fölállt, akkor azzal én nekem is a megbízatásom véget ért, hiszen onnantól kezdve már a létező struktúráról volt szó. Esetleg még érdekes, hogy ezzel párhuzamosan indult el a tanár továbbképzés, ugye a tanár képzése, amikor az egyetemi hallgatókat tanárszakon képzik, és tanárok lesznek, és tanár továbbképzés pedig már diplomás tanároknak a továbbképzés. Ez a tanár továbbképző központ is létrejött ott, és ott is hát kurzus fejlesztőként meg képzőként vettem részt, ami talán így az utóbbi időkben érdekes feladatnak, megbízatásnak mondható az említettek mellett. Azt hiszem, hogy talán kiderül ebből, hogy van egy ilyen tanári, iskolai énem, meg van egy történelemmel foglalkozó énem. Természetesen földrajzzal is szeretek foglalkozni, de hát a kettő nehezen választható el egymástól, tehát még egy ilyen szakmai énem, és akkor ezek tükröződnek vissza a különböző feladatokban, megbizatásokban.
3: Igen, akik ugye nem ismernek, és nyilván vannak a hallgatók között többen, ugye nem tudják, hogy hobbit például a zenélés, hogy te nagyon komolyan és komoly zenész, tehát klasszikus muzsikához is értesz. Erről, ha pár szót még mondanál, hogy ez mit jelent neked, honnan jön ez, és mit jelent a gyakorlatban?
4: Hát ugye kisdiákkorom óta tanultam zenét, úgy, mint ahogy valaki Magyarországon el akar kezdeni zenét tanulni zeneiskolában, és hát akkor mindig ketté ágaznak a lehetőségek, hogy vagy profi zenész lesz valaki, vagy pedig hát abba hagyja, vagy hát valamilyen módon amatőr zenész lesz belőle. Én amikor ezt a döntést meg kellett hozni, akkor úgy döntöttem, hogy nem hegedűsként szeretném az életemet leélni. Ellenben úgy alakult, hogy egy nagyon jó baráti kör alakult ki. Egyetemista korunkban is tudtuk folytatni a zeneiskolában a zenélést. Kialakult a kamara együtteseink, meghívtak egy templomi zenekarba zenélni, ami akkor már az Albert Schweitzer kamarazenekarba egyébként Óbudán, ami nagyon komoly, alapvetően egyházi repertoárt, Mozart, Haydn miséket, Bach klasszikus oratóriumait, stb. Játszották el. Ez egy komoly, tehát ahhoz képest az ember nem egy profi zenész, János Passiót játszani, Bach Magnifikátot játszani, Haydn teremtést nagy játszani, művek. Ilyenekre volt lehetőségem, és aztán végül úgy döntöttünk ezzel a generációval, akivel mi együtt kiöregettünk tulajdonképpen a zeneiskola keretei közül, hogy alapítunk egy saját kamarazenekart, Héje Benedek karmesterünk vezetésével, aki a zeneiskolában vezette a zenekarunkat szintén, és azóta a Budavári Kamarazenekar néven működik ez a formációnk, és hát most már 18 éve talán, eléggé meglepő így belegondolni. Most is egyébként egy keszthelyi táborból jöttem haza, igazából tegnap, vasárnap, és ott zenéltünk. Szóval hát ez egy nagyon fontos dolog, és hát fantasztikus zenéket tud játszani az ember, és egy nagyon jó megerősítést ad. Az egy örökös élettapasztalatom, hogy ugye sokszor van az, hogy az ember nem tudom, miért nem pihen úgy a szó szoros értelmében, de az is egyfajta pihenés, ha valamilyen más jellegű tevékenységet folytat az ember, amiből azért töltődni is tud. Tehát nyilván egy zenekarnak a szervezése, a koncertidőpontok egyeztetése, műsor adott esetben feszültségekkel jár, nem ezt akarjuk játszani, más legyen, így nem jó, úgy nem jó, valaki eljönne egy próbára, most lefelé, fölfelé kell húzni a vonót, ez minden hegedűs között hitviták szintjéig fajulódott, tehát vannak vele problémák, de mégis egy akkor, amikor lehet, hogy az iskolába vagy a szakmai életbe nehézségek vannak, jól esik azt teljesen ott hagyni, és akkor egy darabig az ember ott zenész, és az egészen kikapcsolja, és hát nem mellékesen ugye a kedves feleségemet is a zenélésnek köszönhetem, bár ővele már ismertük egymást, mielőtt a zenekart megalapítottuk, de azért együtt hoztuk létre a zenekart is, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog szintén, úgyhogy tényleg nagyon szeretem, és hát a zene is egy ilyen fontos alkotó eleme az életemnek. Úgy tartalmilag is koncertekre is járunk, nem az, hogy a saját koncertjeink, hanem hangversenybérletünk szokott lenni, vagy operába.
3: És ezt akartam kérdezni, hogy nem csak műveled, hanem hogy élvezed is. Tehát, hogy van az, hogy te csak leülsz mondjuk a nappaliba, és meghallgatsz egy Haydnt, vagy beraksz egy Bachot?
4: Hát ez lenne az ideális.
3: Tehát lenne rá szükség, vagy vágy.
4: Igény az lenne rá. Ahogy szokták mondani.
3: De hát ennyi szervező munka mellett gondolom,
4: nehezen szorítok rá időt. Nem tudom, lehet, hogyha talán idősebb leszek, bár ahogy látom az előttem járó generációkat, nekik is ritkán vannak olyan időpillanataik, hogy le tudjanak ülni, pedig hát nagyon, nagyon szép dolog lenne, és hát tényleg olyan fantasztikus lehetőségek vannak. Még emlékszem arra az időszakra, amikor a Szabó Ervin könyvtárba jártam CD-n kivenni olyan zeneműveket, amiket nem lehetett elérni, és még ugye YouTube, meg Spotify, meg nem
3: persze, kölcsönöztük a CD-t.
4: Különösen, valami különösebb zene megragad bennem egy Borodyin kvintet, sehol. És hogyha mit tudom, a rádió, Bartók rádió szerkesztőinek 10 évig nem jut épp az eszébe, hogy a Borodyin kvintetet lejátszak, hát hol? És akkor hát ehhez képest ma olyan lehetőségek vannak, hogy tényleg minden elérhető. Bár nem egészen minden, a reklám helyeként annyit hadd mondjak el, hogy egy Linley nevű zeneszerző, akit méltatlanul, mert nagyon jó zeneszerző, de ha esetleg a hallgatók nem ismerik, akkor nem az ő hibájuk. Mozart kortársa, olyan egy évben született Mozarttal találkoztak is egymás, és az angol Mozartként gondoltak rá, csak hát fájdalmasan hamar elhunyt. Néhány mű van fönn az egész YouTube-on tőle, és találtam egy direktőr, kerestem zeneművet, hogy játszunk valami Linlit, mert szeretünk ilyen kevésbé ismert zeneszerzőket, mert most a kisei zenét azt a Liszt Ferenc Kamara zenekar jobban eljátsza, mint mi, ha szabad így fogalmazni, de ismeretlenebb szerzőket, azokat be lehet
3: beletozni a kosztudatba.
4: Igen, és ezt a Linlit, ez sehol, a Linli Bagdadi Kádi nyitánya, sehol az interneten nem lehetett elérni felvételt róla, és mi most feltettünk egyet.
3: De ne szaladjunk ennyire előre, vagy így a jelenben vagyunk, mert én általában azzal szoktam kezdeni, ugye ezt már mondtam, hogy bármit jelez vissza, ha nem, akkor most mondom, hogy volt-e valami még, ami kimaradt, és hiányérzeted van, mert tényleg sok mindent felsoroltam, de itt van még legalább 10 tétel. És hogyha így most egy picit itt még megállnánk, hogy mi az, ami itt még neked így beugrik, hogy igen, lehet, hogy fiatal voltam, és most már nem úgy értékelem, de hogy azért az egy nagy dolog volt, hogy akkor megkaptam, elértem bármi eredmény, akár történelmi verseny, akár földrajz területen, ha csak most egyet-kettőt még kiemelhetnél, hogy így neked mi az, ami így ez egy flow élmény, ez egy nagy öröm.
4: Hát én nagyon sok mindenért hálás vagyok az életnek, gondviselésnek, hogy így alakult.
3: Nyilván most szakmailag értem.
4: Most szakmailag. Hát nem tudom, hogy gondoltál-e véletlenül a pápa kiállításra.
3: Gondoltam. Jó, ez a közös pont, ugye, igen, az egyik, ha nem tudják.
4: Óriási dolog volt, tehát, igen, hogy egy, az is egy ilyen tanmese jellegű.
3: Mondd el kérlek akkor, hogy mi volt ez?
4: Volt egy katolikus ifjúsági csoport, a Mission is Possible névre hallgatott, és ott ismerték a többen is, nem is tudom pontosan, hogyan került a képbe, a II. János Pál pápa személyi fotósát, az Arturo Márit, akinek szuper fényképei voltak, és hát talán neked, Márk, vagy még többeknek, másoknak is eszébe jutott, kéne csinálni egy fotókiállítást, és hát ilyen mai fejen ez a hihetetlen, hogy voltunk 21-22 éves egyetemisták, és akkor jó, hát hol legyen, Nemzeti Galériába esetleg, vagy a Szép Művészeti
3: Múzeumban.
4: Vagy a Nemzeti Múzeumban, tényleg ott merjünk nagyok lenni, kiállítás. Hát nem, és akkor bementünk egy piaci alapú kiállító helyre, a VAM Designba, ahol a Buddies kiállítás volt, ami akkor ilyen óriási, mindenki arról beszélt.
3: Botránykeltő is volt sokaknak.
4: Igen. És az az érdekes, hogy hát a Nemzeti Galériában, Nemzeti Múzeumban ott olyan kis, hát úgy, na hát bohókás fiatalok. Itt pedig a tulajdonos, ő komolyan vett minket, és ott hol az üzleti terv, meg hol a projektterv, és akkor mondtuk, hogy projektterv, hogy micsoda, hogy ilyet még nem is láttunk. Mi nekünk a fotóink vannak, azt ki akarjuk állítani, tessék, hát nem olyan nehéz, ki kell nyomtatni, kitesszük, aztán annyi. Hát mondom, nem úgy van az. És akkor végül belekezdtünk ebbe, és valószínűleg tudjuk előre, hogy milyen feladat lehet, hogy el se kezdjük, de valahogy csodával hatás. Nagyon emlékszem akkor egy mondatodra, ha szabad ennyire belső, amikor mondtad, fú, te figyelj, már meg van hirdetve, és sehol nem tartunk, és mi lesz, és nagyon feszültségterhes íz, és akkor azt mondtad, hogy le kell tenni minden este a jó Isten elé. És akkor az, amíg alszol, addig legyen az ő gondja rá. És ez örök életemre bevésődött gondolat, hogy le kell tenni jó Isten elé, és hát valószínűleg ez is benne volt. Ez is. Sikerült, elkapta a főnököt, a VAM Design Center vezetőjét, a Flow, igen, ezzel kapcsolatban, de hát olyanok voltak, hogy a titkárától, a Givis Biborostól, a Castel Gandolfói pápa mobil, meg pápa szobor, meg minden, a térdeplője János pápának, szóval elképesztő.
3: Csomó személyes tárgyat is el tudtunk hozni, meg tudtunk szerezni,
4: emlékszem rá. És hát a képek
3: rá
4: is fantasztikusak, sikerült jól összerendezni, igen, a termeket, olyan egy-egy.
3: És tudod, mi volt még csoda most, hogy mondod, hát, hogy mennyien ebbe beleálltunk egyébként, tehát nálunk idősebbek is, tehát ott mi voltunk tényleg a zöld fülök, a fiatalok, és akkor voltak a 30 és 40 közti, picit tapasztaltam meg, akik aztán fölmentek Krakkóba, elhozták valóban azt hiszem a pápa mobilt, ami annak idején II. János Pál, most már Szent II. János Pál. Hú, ez jó, hogy felhoztad, igen. És mennyi 16 ezer ember látta?
4: Valami hasonló,
3: ugye?
4: Igen, óriási volt.
3: Nem volt ilyen kiállítása a Buddies-on kívül. Igen, ami
4: igen, és főleg, amit úgymond saját erőből szerveztek, tehát nem egy...
3: Igen.
4: És tényleg a lengyel nagykövet jött megnyitni, Bíboros
3: Arturo
4: úr.
3: Arturo Mari, ugye
4: Arturo
3: személyesen
4: Mari,
3: itt volt.
4: Erdő Péter Bíboros úr nyitotta
3: egy meg. Egy nagyon vicces jelenet, Arturo Mari piros Marlborót szívott, és képzeld el, hogy kettős luk után elnyomta. És akkor mondom, hogy hát, kedves Mari úr, hát miért nyomja el? Hát azért, mert utána már káros. így szívtam, óriási volt. Piros Marlboro, kettő.
4: És még nem tudom, emlékszel a programsorozatra, ami csatlakozott hozzá. Tehát elképesztő programok jöttek. Ja. Sándor Györgytől kezdve, akkor volt Papi Vita fórum, volt Pál Feri testeológiával.
3: Te kurátor is voltál?
4: Én kurátori tárlatvezetéseket is tartottam.
3: Emlékszem.
4: Szóval óriási élmény volt, és mindez nagyon fiatalon, és egy ilyen komplex feladat, tehát egy örök élettapasztalat volt, ami azért érdekes, mert ugyan én talán mondhatom, hogy egy fél évnyi az életemből, tehát a diplomám az fél évvel csúszott ennek, de soha egy pillanatig se gondoltam arra, hogy ez kár lett volna. Nagyon nagy élmény volt, és biztos, hogy nagyon sokat profitált belőle az ember, ezért tényleg, de hát maga az esemény önmagában is úgy érzem, hogy megérte maximálisan.
3: Igen. Hogy egy ilyen modern környezetbe bevittük ezt a témát, nekem ez nagyon, nekem is kuriózum
4: volt. Ahogy a pápa lelkiségén, szellemi, mondani valóan gondolatiságán így végigvezette az ember, tényleg így megfürdött a képeken keresztül, tehát így a 21. századi nyelvezettel, tehát nem is a feliratok, hanem tényleg ott a fotók, és azokon az ember elgondolta.
3: És volt egy rész, ahol volt a térdeplő, és ott konkrétan emlékszem, úgy volt kialakítva a tér, tehát egy függöny is be volt húzva, hogy picit meg tudtál akár állni imádkozni.
4: Így van.
3: Egy teljesen ugye, ezek a látszó betonfalak között.
4: Nem is füst, de tömjént hevített egy mécsesbe.
3: Valami hevített egy kis tömjént.
4: És akkor az is még hozzáadta, és a pápa térdeplőjén lehetett imádkozni.
3: Egy kis szakrális sarok.
4: Igen.
3: Nagyon szép volt. Na, hát nem, egyébként nem direkt hagytam ki, de jó, hogy kihagytam ezt, mert akkor ez neked egy ilyen élmény, és hogyha olyan, ami mondjuk akár ilyen még fiatalabb gimnáziumba te már, és ez így ez sose kérdeztem meg tőled, hogy gimnáziumba, vagy mikor alakult ki neked ez a történelem? Én hagyd mondjam, most tudom, istenhívők vagyunk, de történelmi imádat. Szóval te nagyon szereted a történelmet, és a földrajzzal, amit én látok, fantasztikusan szinergiába hozott. Tehát hiszen mindig valahol történnek a dolgok, tehát kikerülhetetlen a földrajz, de hát én nem láttam olyan történelemtanárt, aki ennyire tudta a földrajzot is mellé tenni, ami egy külön szerintem, na hát egy nagy ajándék szerintem egy diáknak, hogy ennyi szempontot hall egy adott történelmi eseményen. Ez hol indult el neked? Mivel indult? Meg tudod fogni gyerekkorban?
4: Meg, abszolút. Picit azt mondom, hogy haladok előre időbe, úgy látom egyre inkább, hogy ezek a jó Istentől adott kegyelmi ajándékok, az érdeklődés. Tehát persze fontos a pályaorientáció meg egyebek, de alapvetően, mint ahogy kicsit a hit is egy ajándék, vagy egy kegyelem, ugyanaz az érdeklődés is olyan. Tehát, hogy valaki vagy úgy van összerakva, hogy van egyfajta elmélyültebb érdeklődése valami iránt, vagy nincs. Tehát ez kezdettől fogva megvolt. Arra emlékszem, hogy nyilván valószínűleg a szüleim is, tehát apukám hasonló érdeklődésű, és sokat mesélt ilyen kérdésekről. Gyerekkori mesékre is emlékszem. Társasjátékokra, rizikó, meg egyebek, az ember világtérképen eligazodjon. Igen. De amikor hetedikesek lettünk nekünk, akkor kezdődött csak a töri, mert 8-osztályos gimibe jártam, és előtte elolvastam már a töri könyvet a
3: nyáron.
4: Igen, tehát megkaptam.
3: Te már tudtad, hogy miről lesz szó.
4: Igen. Hát ugye latin órán nagyon sokat foglalkoztunk antik történetekkel, és akkor olvastam a Kertész István ókori, hősök ókori csatákat antik harcmezőkön, és tényleg ezen a Miltiades, Leonidas hasonlókon nőttem tulajdonképpen fel, és hát ilyen legendásan érdekesek voltak. És aztán egy fél évet tudtam is járni Kertész tanárulhoz az egyetemen, és hát mondtam, hogy vittem neki dedikálni a könyvet, amit ötödikes koromban olvastam, és az ókori, hősök ókori csaták megvolt, és hát állj, ez tetszik, rongyosra van olvasva. Mert szabadkoztam, hogy kicsit viseltes, és mondom, az antik harcvezőkön nincs meg, mert költözködés közben elveszett. És akkor várjon egy pillanatot, bement a tanszékre, kihozta a tanszéki könyvtárba, és nekem adta, és aláírta, hogy Kertész István a 178. oldalról, és odalapoztam a 178. oldalra, és ott ilyen numidiai táborban pihenő római katonák voltak megrajzolva, és az egyik katonának ő volt megrajzolva egész pontosan. Úgyhogy ez nekem egy nagyon alapvető dolog. Szerencsére jó történelemtanáraim is voltak az iskolában. Pető Tibor tanárulat, mondhatnám, te is ismered őt.
3: Igen.
4: De hát a Sebestyén György tanárul is. Na, nem akarom a nézőket esetleg, ha nem ismerik őket, akkor de nagyon meghatározták az érdeklődést, és mindig azt éreztem, új perzsa birodalom megdöntötte a valamilyen, tudom én, pártus birodalmat. És akkor, de hát erről miért nem tanulunk, vagy kik voltak azok az új perzsák, honnan jöttek, ki volt a legnagyobb királyuk, miért tudták megdönteni, és Misikelnek most nincs itt az ideje, hát nem érünk rá, meg sehol új perzsa birodalmat nem szokták tanítani. De mondom, miért nem, és hogy akkor erről többet kéne tudni. És akkor földrajzból is voltak ugyanilyenek, hogy nagyon vártam már, hogy Észak-Szibériát, meg ott a Kamcsatka félszigetet tanuljuk, és ugye akkor még nem volt internet. Tehát nagyon emlékszem rá, szuper biológia földrajz tanárunk volt, Deák István, akit szintén ismerhetsz, és ő kivágott színes képeket National Geographicből, meg ilyenekből, és akkor oda kell gyűjni az asztala köré, és nagyon szerettük, de hogy az a fajta információ bőség, hogy most akkor végig navigálok az utcáin, nem volt meg, és akkor hát vártam, hogy Petropavlovsk-Kamcsackiról majd szó lesz, hogy ott mi van. És akkor az semmilyen szinten nem része a névanyagnak, mert nem kell tudni, hogy mi van Petropavlovsk-Kamcsackiban. Nagyon elszomorodtam, hogy nem tanulunk róla semmit. És oda mentem, hogy mit kell róla erről tudni István Bá, és mondta, hogy hát lakótelep, geotermikus fűtő, melegházak, és mögötte vulkánok. Így képzeld el. És akkor ugye el is képzeltem, és tényleg ilyen is volt, de hogy földrajzból is, meg hogy egyes országokról csak ennyit tanulunk, és nem többet. És igazából azt éreztem, amikor a gimi vége volt, hogy én erről a két dologról így hobbiból is nagyon szívesen tanulnék még mélyebben, és ha van lehetőség, akkor ezt kell csinálnom. Persze beírtam geográfust is, hogyha nem jön össze, akkor csak geográfus, sőt, még gondolkodtam közlekedésmérnök, vagy valami jelen. Hát az is végül is kicsit olyan földrajzi dolog, de hál' Istennek sikerült a földrajztöri, ami nem akarom itt most, csak hogy a hallgatók értsék, hogy ugye ez a kommunista diktatúra évtizedeiben ez egy nagyon utálatos szak volt. Budapesten meg is tiltották, csak Szegeden meg Debrecenben volt földrajztörténelem szak, mert hiszen a két világháború között azért ez volt a főtartó oszlopa a revíziós gondolatnak. Kéz a kézben a magyar történelem és a Kárpát-medence földrajza hogyan alapozza meg a revíziós gondolatot. És ezért ez egy revizionista, ha nem is fasiszta, de valami hasonló maga geopolitika gondolat is ilyen kategóriában volt. És hát vadi új dolog volt, hogy Budapesten lehessen az ELTE-n tanulni földrajz történelmet, és hát bődületes jelentkező számok voltak rá, mert egyébként ma is azt láttuk az NKN is, tehát az első évfolyamnak láttuk a számait tavaly, hogy nagyon a földrajz történelem, egyszerűen tényleg egy nagyon összepasszoló terület, és széles kört érdekel ez a téma, és hát nehéz
3: meg volt. Meg ma elég nagy aktualitása is van, abszolút, szerintem, mindig ugye, is, de most már különösen ebben
4: és
3: a...
4: Újra azt gondolom, hogy benne van a közvélekedésben.
3: Így van.
4: És hát nagyon fölkészült meg érdeklődő évfolyamtársaim is voltak ennek, meg 15-en voltunk összesen, és hát ez is egy szerencs, hogy ez a szakpár működött. És hál' Istennek azóta is világéletemben sikerül ugye kettőt együtt művelni, csak egy érdekesség, még amíg nem voltak gyerekeink, kérdezték sokan, hogy de hát, hogy Misi csak így magába elutazgat a barátaival, és akkor nem viszi a feleséget. Hát mi elmegyünk a feleségemmel is nyaralni, de az MSN azt mondta, hogy hát én nekem egy utazás az olyan, mint egy továbbképzés, egy orvos elmegy egy továbbképzésre, én meg földrajztörisként elutazom egy általán választott vidékre, és máig így van, hogyha az ember tényleg komolyan veszi, fölkészül rá, elmélyed benne, és most is Moldovában voltam két hete, egészen átalakult a ismeretanyagom, meg a gondolkodásom is arról a térségről. Szóval, hogy ezek tényleg nagyon érdekes és hasznos dolgok, és talán utolsó utáni gondolat, hogy ezáltal nyílt meg egy újabb ilyen terepe az életemnek, az ilyen picit ilyen mondjuk úgy utazás szervezés, nem profi szinten, de baráti körnek, öreg diákoknak, tanárkollegákat is szoktam vinni, és hát nagyon élvezem, és ez megint egy olyan terület, ahol ezt lehet kamatoztatni, ezt a ismeretanyagot.
3: És hogyha visszamegyünk még kisebb gyermekkorodba, tehát tényleg ott vagyunk a 0-3 és a 12 között, akkor egyébként ott is ez már kirajzolódik? Tehát egyértelműen mondtad, hogy ötödikes, tehát az 10-11 éves lettél. De hogyha visszamegyünk még, akkor neked már tudom, kirándultatok, és egyébként mondtad, hogy édesapád érdeklődési körébe is ez rendszeresen vagy rendesen benne volt, de hogy volt ilyen, hogy kirándulás? Hát, hogy van az az élményed is egyébként, családilag is hozod ezt, csak így röviden, mentünk. Hogy volt ilyen? Vagy te egyébként akkor még más iránt, ezt szeretném kérdezni, hogy volt olyan, hogy más iránt érdeklődtél? Kisebb gyerekként? Hogy autótologatáson túl?
4: Alapvetően azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogyha így a LEGO választásra visszaemlékszem, milyen LEGO-kat szerettem, akkor is a középkori lovagvárasat, vagy azt a tengeri hajós kapitányosat.
3: Tehát ott már is ott volt a téma.
4: A történelmi LEGO-k tetszettek. Aha. Azt mondhatom talán. Beszédtéma sokszor volt, valószínűleg az olvasmányok is, tehát apukám elég hosszú ideig olvasott föl nekünk, sokszor történelmi volt, hogy Jókainak a klasszikus történelmi regényei, Török világ Magyarországon, meg Erdély aranykora, ilyeneket, persze Egri csillagok mellett.
3: Azért ez nem átlagos, szerintem, igen. Hogy valaki Jókait olvas a fiatal gyermekeinek.
4: Igen, hát mondjuk azért sajnos már nem ma volt.
3: Nem ma volt.
4: De lehet. Tehát, hogy ez is benne volt. Ami érdekes, és mostában sokszor megfogalmazom magamnak, hogy volt néhány nagyon meghatározó könyv, ahogy most is mondtam, és hogy ugye a mai világ azt állítja, hogy a zsebünkben ott van a minden tudó telefon, és ezért nincs is szükség, hogy a fejünkbe megjegyezzük. És hogy valójában ezzel ellen én minden fórumon föl szoktam emelni a szavamat, mert az nem az enyém, a hegedű tanárom mondta régen, hogy amíg egy kottából játszod a zeneművet, addig nem zenész, addig igazából egy kottát játszol el. És kicsit ilyen a kiszervezett tudás is, ami a zsebemben van, és nem a fejemben van. És hogy ha elolvasok egy könyvet, lehet, hogy akkor csak annak a könyvnek az információ birtokában vagyok, de lehet, hogy háromszor elolvasom, és azt azért valószínűleg egy szerző alaposan végig gondolta magában, nem csak egy cikk, vagy nem egy cikk folyam, amit éppen ezen a héten ehhez volt kedvem, azon a héten ahhoz, és akkor azt összefűzöm egy valamivé, hanem egy átgondolt kötet.
3: Így van.
4: És azt érzem, hogy például volt egy utazás a föld körül, vagy valami hasonló, minden országról szépen egy dupla oldalpár volt, annak az országnak, azok olyan mélyen bevésődtek az emberbe, hogy japánok azok ilyenek, a kínaiak meg olyanok, Hollandiában meg fapapucs van, és az ember így szerette azokat a megfogalmazásokat újra és újra olvasni, és azt gondolom, lehet, hogy mennyiségben kevesebb, mint amit az internet tud, de egyfelől mikor mélyed el annyira benne valaki, aki a neten Wikipédiákat googlizgat, mint hogyha elolvasna egy könyvet, odafigyelve, oda koncentrálva, elmélyülve. Másfelől pedig az egy stabil ismeretanyaggá, tudássá tudott válni. Szemben tényleg ezekkel a mai nagyon rövid impulzusokkal ezeket ugye agykutatók is mondják, hogy nem annyira tudnak megragadni a gondolkodásba.
3: Egyébként ebbe az irányba, ha te kutatsz, vagy próbáltál már egy kicsit ebbe jobban próbáltad ebbe kicsit jobban belásni magad? Hogy most ugye mondtam is neked, hogy így ez az embernek maradni, ez szeretne egy kicsit reagálni arra, hogy itt vagyunk az AI, vagyis magyarul a mesterséges intelligencia korszakában, mindent is, vagy majdnem mindent le akar uralni, vagy irányítani és kontrollálni akar a technológia. És hát végül is tényleg itt van nálam is, ez is technikai eszköztár, ami körülvesz minket, szóval te ez irányban szoktál kutatni hobbi szinten, mint igazgató, és majd erről egy picit kérlek beszéljünk, így át is térnénk majd, de egy kicsit itt maradva, hogyha már behoztad a témát, hogy ez a nagyon tetszik, ahogy fogalmaztál, hogy kiszervezett tudás, ugye ez az outsourcing, ez egy nagyon ilyen bizniszben, meg non-profitban is, tehát hogy szervezed a munkát, ez egy ilyen management fogalom, outsourcing-olni a dolgokat, és hogy hát az MI, az ugye a mesterséges intelligencia, az lehet így is nézni, azt lehet így is értékelni, hogy de hát ez milyen jó, mert akkor megcsinálja azt, amíg én nem tudom, mit csinálok, és akkor nem nekem kell. Hogy vélekedsz erről, mennyi pozitív, mennyi negatív meglátásod van most ezzel a folyamattal, amit így hívunk, hogy MI?
4: Tehát, hogy kutatásról nem beszélnék, felhasználói szinten úgy érdeklődöm a téma iránt, és azért, ha olyan hozzáértő szakembert hallok, tehát egyszerűen nagyon tényleg megdöbbentő volt, a Frany Tamásnak egy előadását hallgattam, és amikor ő mondja, hogy...
3: Ő agykutató, Frany Tamás az agykutató.
4: Hogy a memória, az emberi memória korcsosul el ezáltal, és tényleg végigveszi azt, hogy ahhoz, hogy egy információt megjegyezzünk, és a memóriánkba bekerüljön, annak van egy időbeli mennyisége, ameddig azzal foglalkozni kell, ki kell váltódnia sok esetben, ha stabilan meg akarjuk ügyezni valamilyen érzelmi reakciónak, és azt nem lehet 3 percenként egy új információval végigfuttatni. Tehát, hogy óhatatlanul felületes marad ez a fajta információszerzés. tehát hogy nagyon érdekes dolgok vannak, és ijesztő dolgok is. És a másik, hogy egyszer egyébként az említett földrajztanár ismerősünkkel, Deák Istvánnal beszélgettünk egy bibliai témáról, és ő magyarázta, hogy hogy meg mind vonultak éppen Mózes idején, és akkor egy pillanatra megállt, és hogy mondta nekem, hogy te azt tudod, hogy ezt egyébként így nem tudom senkivel megbeszélni, körülbelül csak veled, mert azt mondom neki, hogy a Jordán, meg a Sínai félsziget, meg ez a hegy, meg az az öböl, és mivel nem tudják, hogy hol van, és általában, ha egy utcán sétálok, nincs nálam egy atlasz, meg nem is fogunk megállni egy telefonon elkezdeni nézegetni a térképet, azért nem is lehet ezt a kérdést megbeszélni velük érdemben. És mindig oda lyukadok ki, hogy főleg most a mesterség és intelligencia korában olyan mértékig szükséges egy szilárd ténybeli tudás, ami alapján a világot tudom értékelni, hogy ez elmondhatatlan. Én azt gondolom. És tényleg azon tudok gondolkodni, az előbbi például, hogy Mózes merre felé vonult, ezt mindaddig, ameddig csak egy Google Maps-en nézem, nem tudok rajta gondolkodni, addig csak úgy keresgélem, ha nincsen meg a fejemben. Úgyhogy én mindig ezt szoktam diákoknak is mondani, hogy addig valami nem tudunk gondolkodni, ameddig azt nem tudjuk. És történelmből is egy nagy kísértés azt mondja, hogy na hát a forráselemzés meg egyébek. Persze kell a szöveget érteni, és kell a forrást elemezni, de ahhoz kell egy nagyon erős ténytudás, hogy én értékelni tudjak egy szöveget, hogy az abban szereplő tények, állítások azok mennyiben vannak meg. És én azt gondolom, hogy ez megspórolhatatlan, és ez egy nagy hazugság, hogy ezt ki lehet kerülni. Tehát azt gondolom, hogy masszívan van szükség. Nem beszélve arról, hogy az identitás kérdés szempont, hogy tudjam, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, hogy viszonyulni tudjak a környezetemhez, ahhoz nagyon alapvető tudáselemek kellenek. Mitől vagyok én magyar? Azon túl, hogy magyarul beszélek, hogy legyen valami közöm a tokai borvidékhez, vagy a Balaton felvidékhez, vagy a magyar alföldhöz legyen erre egy gondolatom. Szóval ennyit mondjuk úgy, hogy szerintem nem cserélhető le, és nagyon ez abból a szempontból félelmetes is, hogyha ez eltűnik, vagy erodálódik. Maga a mesterség és intelligencia nyilván közhelyszerű, hogy vannak pozitív meg negatív oldalai. Tud segíteni a munkában, tényleg olyan sokkal-sokkal gyorsabban lehet információkat megtalálni. Nagyon élvezem, hogy komplex kérdéseket föl lehet tenni, és tovább folytatni egyfajta vitát is vele. Például legutóbb, amit mondtam, Moldva fejedelemség és havasalföld viszonya kapcsán, és
3: ott te gondolkodtál, vagy beszélgettél, nem szeretem ezt így mondani, van. Mert már megszemélyesített, óvatosan így fogalmaznék.
4: Igen.
3: Promptoltad ezt a számítógépet?
4: Alapvetően az volt a kérdésem, hogy ez a Románia, ez egy mennyire egységes ország, mennyire igaz az, hogy van olyan, hogy román nemzet, és ennek kapcsán azt kezdtem el firtatni, hogy havasalföldi fejedelemség meg a moldvai fejedelemség között milyen konfliktusok voltak korábban, hogy ők ezt tudták-e magukról annak idején, hogy ők ugyanannak a nemzetnek a része, és hát vannak olyan elemek, ami alapján azért úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez ugyanaz a nemzet. Szóval, hogy ezek rettentő, most a zenekaros táborról beszéltünk, például fölmerült egy kérdés, hogy a Johann Bernhard Bach szvittjének, a nyitányának a form meg kell-e ismételni valamit benne, vagy sem. És akkor pillanatok alatt a francia nyitány stílus elemzését, és akkor lehet-e további kérdéseket, de lassú bevezetőt kell-e, miért nem kell ismételni, és marha érdekes. És hogyha ezeket én elkezdem keresgélni, sokkal hosszabb idő, igen, a klasszikus módon keresem, tehát igen, ezt a részét nagyon élvezem.
3: Egy hagyfajta hatékonyság, igen, tehát kicsit gyorsabbá teszi a, hát nem csak információszerzést, hanem a gondolat folyamat, vagy a gondolkodást. Ez így biztos van. Igaz, igen, én is ezt látom.
4: Ezt a részét nagyon. De mondjuk az, hogy például egy egyetemen, tehát hogy effektíve értelmét veszíti. Én azt gondolom, hogy értelmét veszíti például a leadandó a szövegalkotási feladatok, amiket nem kézzel kell írni. Értelmét veszíti. Tehát, hogy nyilván egy nagyon válogatott, nagyon motivált csoportban, ahol tényleg ők belsőleg motiváltak, hogy valamit megismerjenek, ott elképzelhető. Van egy kollégám,
3: Bocsánat, jól értek? Tehát, hogy azt gondolod, hogy elkezdi helyettesíteni, és a diákok munkája munkáját átveszi az AI?
4: 10-ből 9 esetben egy AI dolgozat kerül leadásra.
3: Ezt persze, megteszi gond nélkül?
4: Persze. Persze.
3: Nyilván picit fazon íraznak rajta. Ezt most tapasztalatból mondod.
4: Abszolút, meg kollégák elmondása alapján is, hát 4-5 évvel ezelőtt, igen, még a COVID idején csináltunk az MCC-nek egy nagyon izgalmas online, az volt a címe a kurzus, hogy történelem per írás.
3: És ja, akkor, néztem egy kollégáddal, igen, aki egyébként filológus, ha jött.
4: Valóban görög-latinos, és ilyen témákkal foglalkozik, és akkor én fejlesztettem a kurzust, ő pedig csinálta annak alapján. És a kurzus lényege az volt, hogy hogyan írjunk meg egy ilyen akadémiai jellegű dolgozatot, milyen fázisai vannak, milyen típusú forrásoknak kell utána nézni, és épp a múltkor beszéltem vele, hogy te az elmúlt 3-4 év alatt olyan sokat romlott a munkáknak a színvonala. AI irányba, tehát hogy egyre kevesebb van, amit el lehet fogadni, mert mindegyikről kiderül, hogy AI.
3: Sablon, sematika, tehát észre lehet venni, hogy
4: csinálta. Uh-huh. Szóval ez például az én területem, előfordult egy ilyen, akkor még persze a ChatGPT butább volt egy 2-3 évvel ezelőtt, hogy kétesre állt egy diák 11-12. Határán, és akkor mondom, hogy jó, akkor a Délvidékre mentünk egy tantúrára, Nándorfehérvár, Vaskapu, minden ilyen gyönyörűség. Kérek erről egy élménybeszámoló, vagy jegyzőkönyvszerű beszámolót, ami a saját gondolataid. És akkor visszakaptam egy szöveget, ami feltűnően az én szófordulataim, a általam kiosztott tájékoztató anyag

0: jó tapasztalt tanár vagy, most már igazgató is, meg sok mindent szerveztél, kurzusokat fejlesztettél.
1: Én azt mondanám, tehát, hogy a diákok mindig is próbáltak a könnyebb ellenállás irányába mozdulni, tehát nem mondanáik egy morális ítéletet.
0: Nem is erre gondolok. Nem, egyszerűen szerinted tudás megszerzés, ismeretszerzés szempontjából. Tehát, te mint tanár, hogy
1: régen is előfordultak plagizálások, előfordultak bármi egyéb. Úgyhogy én szerintem hozzá kell szoknunk nekünk ehhez a környezethez, tehát, hogy visszafordítani az idő kerekét nem lehet. És nyilvánvalóan olyan fajta számonkérést, olyan fajta feladatokat kitalálnunk, és én éppen ezért nem tartom ördögtől valónak, ezt a COVID idején is láttam, hogy annak, hogy három dimenzióban fizikailag vagyunk együtt egy teremben, és ott van egy számonkérés, ahol én le tudom korlátozni a hozzáférhető információk körét, az egy fölhasználható, és nem ódivatú, hanem nagyon is hasznos dolog. Természetesen kell adni projektfeladatokat is a diákoknak, amelyekben a mesterséges intelligencia nem, hogy lehet, hanem föl is kell használni. És mondom, csak úgy fogod tudni megcsinálni ezt a projektet, hogyha erre támaszkodsz. Ilyet is kell adni. Nyilván az alapvetően alakítaná át az oktatást, mert ugye néhány érettséginél, például a földrajzból is, most megjelent a projekt érettségének a lehetősége választható jelleggel, már egy-két éve. Tehát ez nem most friss dolog. De hát, hogyha most 30 diák projekt érettségit választana, hát nincs olyan tanárkollega, aki ezt tudná mondjuk úgy téma vezetni 30 diákkal. Most képzeljük, hogy legalább egy fél óra hetente leülni, mennyit haladt, mi történt, hogy történt. Szóval, hogy azért ez egy nagyon-nagyon idő és energiaigényes munka, amit heti 24 órában nem lehet csinálni, mint egy klasszikus fősodratú oktatást. Szóval az itt az egyik fő probléma, hogy ha a mesterséges intelligencia által teremtett környezetben akarunk fejlesztést, meg feladatokat végrehajtani, akkor az nagyon személyre szabott gondoskodás, személyre szabott odafigyelés, személyre oda szentelt időt igényel a tanárok részéről, tehát ebben látom itt a nehézséget.
0: Mert én arra gondoltam, hogy a diák szempontjából, tehát az, hogy én ülök egy cetli fölött, vagy legyen az egy A4-es papír, és próbálom összerakni a saját kezemmel leírt, mert én még itt tartok, én grafomán vagyok, hogy leírom a gondolatokat, aztán beviszem gépbe, de legyen egyből gépelés, hogy ott akkor hát forgatnom kell a kerekeket. Tehát, én ezt látom egy ilyen nagyon józan paracézzel az egyik fő problémának. Igen. És amikor forgatom magamban ezeket, hogy mi történt, akkor az emlékező tehetségemet használom. Ha le is írom kézzel, használom a finom motorikus, ugye az agynak azon részét, ami a finom motorikára felel, hogy kézzel írok, vagy csak begépelem, akkor a 10 ujjat sem, az is egy tudás. Azt, hogy egyáltalán ezek a mondatok egymás után, hogy éptet meg, fogalmazok. A fogalmazás maga, nem? Tehát, hogy tehát ha én betáplálom a 100 sort, ami a te szavaid, mert fölvett a hanganyagba, azt rögzít, utána lemásolja, vagy kimásolja ugye szövegformájában, és azt betáplálja az emibe, akkor így mindenki marad, és hogy ugye nekem, ami még eszembe jutott, de nem akarom elvinni a témát teljesen, mert más is szeretnék kérdezni, de hogy ugye te is nem egy dolgozatot írtál, hát van két diplomád, van doktori címed, hát ezeket még azért az AI korszak előtt csináltuk, nekem nincs doktorim, de több diplomám, és akkor mi arra voltunk, arra hagyatkoztunk, és arra tudtunk támaszkodni, ami könyvek, cikkek, hát online elérhető mondjuk külföldi cikkek formájában volt, és semmi másra. Ebben az esetben nagyon sokszor ugye olyan is volt, hogy lukra futottam, hogy mentem rossz irányba. De az is fontos része volt az egész folyamatnak, hogy én most itt fölöslegesen olvastam el esetleg 50 oldalt, vagy 150-et. Nem fölöslegesen, csak nem tudtam úgy beépíteni, hogy ezek mind kimaradnak, nem? Ezzel ki tudnak? Tehát el tudunk menni abba az irányba. Erre nektek szerinted, mint vezető szerepben, felelős szerepben levő tanároknak, te most, mint iskolaigazgató, erre nektek kell figyelnetek? Van erre egyébként energia figyelni? Sok felé mozogsz, hogy látod?
1: Hát hosszú távon biztos, hogy kell lenni fog. Tehát, hogy ezt saját ismerősöm, nem emlékszem pontosan kicsit, de talán valamelyik osztálytársam mondta, hogy figyelj, ez az AI, ez elkényelmesít, mert az ember tényleg hajlamos mindent azonnal beírni neki, hogy mi van. hol van a pizzéria. És akkor még csak arra se venni a fáradtságot, hogy beírom a keresőbe, és akkor megnézegetem egyenként, hanem hogy mindenre az adja a kész válaszokat. És tényleg, és gondolom, hogy a fiatal generáció, aki meg ebben nő bele, és olyan ez neki egy egészen hétköznapi lehetőség, tényleg az AI-t azonnal megkérdezni minden, hogy valóban egy

0: szellemi restségre, kényelmesedésre vezet, és nagyon, kimaradnak olyan nagyon fontos, hát ugye a kézírás, ugye a Setényi Jánostól hallottam, hogy ő azt mondta, hogy ő minden nap leír egy oldalt kézzel. Csak azért, hogy szinten tartsa magát, és ez olyan, mint egy edzés a testnek, hogy egy oldalt leírjon. Tehát ez nagyon fontos dolgok. Nálunk még ilyen AI stratégia nincsen. Hallottam már olyan iskolákról, vezető, jó nevű iskolákról, ahol már van. Abból a szempontból ez picit szerintem más, mint mondjuk egyetemeken, hogy azért még a köznevelésben, közoktatásban jelentősebb része zajlik az oktatásnak tényleg közvetlenül ott a négy fal között benne egy tanteremben, tanári felügyelet mellett, és ott nem a számítógép előtt ti feladatokon. Mondjuk egy angol óra, ahol ott élőben kell angolul beszélni, vagy egy matek óra, ahol ott kell megoldani a matek feladatokat. De egyébként pont a matek érettség kapcsán beszélgettünk arról, hogy egy őrületes és valószínűleg terjedő szokás, hogy a matek feladatot, miközben kimegy valaki a mosdóba, és a mosdóba esetleg el van rejtve egy telefon, annak be tudja adni a matek feladatot, és kiadja kész a végeredményt, és kész is van. Tehát, hogy ha ott van, akkor az onnantól kezdve mindent felülír. Egyelőre egy gimibe, általános iskolába az még egy könnyebbség, hogy ott viszonylag meg lehet határozni valamelyest az igénybe vehető eszközöknek a körét, és azért mesterségesen elő lehet állítani olyan környezetet, hogy nem tud az AI-jal élni valaki, és azt mondjuk, hogy erre már pedig azért van szükség, hogy az alapképességeit, készségeit kialakítsuk. Persze az a felelősség is rajtunk van, hogy hatalmas versenyhátrány, ha az AI-t nem tanulja meg jól használni.
1: Tehát be kell vonni, hogy mondtad egy projektben, akkor az is feladat, hogy használd azt az eszközt.
0: Igen.
1: Bármi
0: igen.
1: Legyen is az.
0: És hát ugye itt megjön a generációs probléma, tehát nyilván mindannyian a Gutenberg galaxisban végeztünk, és ugye mi még a mondjuk, hogyha tanárokat veszünk, akkor a közé vagy fiatalabb big felébe tartozunk a populációnak. Szóval, hogy ez egy fogós, nehéz kérdés. És még egy gondot, hogy örökösen visszavezet ahhoz az alapkérdéshez, ami mondjuk így a tanítással kapcsolatos, vagy oktatással, hogy mi a cél? Az, hogy mondjuk a Pricewaterhouse-nak megfelelő team munkában dolgozni tudó, angolul jól beszélő AI-t és az Excel-t jól irányító munkavállalót termeljünk, vagy mondjuk, tehát legyen egy ezen túlmenő követelmény, hogy hazafias Magyarországhoz hű állampolgárok is legyenek.
1: Megmondom, hogy gondolkodni képes.
0: Gondolkodni
1: kritikai
0: képes.
1: Kritikai gondolkodás, egyebek.
0: Így van, de ezek mondjuk úgy, hogy mind a módszer, tehát a kritikai gondolkodás, team munka, de van-e valami tartalmi elvárásom, hogy igenis, a Kékestetőt azt tudni kell, a himnuszt azt tudni kell, a Hunyadi Jánost azt tudni kell. Mert ha igen, akkor ennek is ki kell szorítsuk a helyet. És ugye ez egy örök alapvető kérdés, hogy csak a később piacilag hasznosuló képességekre van szükség, mert akkor tényleg azt lehet mondani, hogy akkor tök felesleges Mátyás királynak a uralkodását kikérdezni tőle, mert nem attól lesz a Pricewaterhouse-nál jobb könyvvizsgáló valaki.
1: Igen.
0: Hanem pusztán csak a képességek, teammunka, nyelvtudás, számítógép, mester, ezek kellenek. De ha azt mondjuk, hogy esetleg azon felül valami tartalmi dolgot is elvárunk, akkor azért nem lehet csak ezzel a szemlélettel.
1: És egy ilyen technikai vagy technokrata
0: szemlélet.
1: Igen,
0: technokrata, mondhatjuk így abszolút.
1: Ugye nagyon gyorsan megy az idő, és én nagyon szerettelek volna megkérdezni, ide kapcsolódik, hogy tulajdonképpen ugye augusztusban megy le ez az adás, és ugye nem sokára ti tanárok, de ahogy beszéltük a felvétel előtte már, mint igazgató, és nyilván kollégáid is, hát dolgoztok. Tehát gyakorlatilag az a hiedelem, hogy egy tanár 3 hónapos szabadságon van a nyáron, ezt azért kimondhatjuk, hogy ez nem igaz. Mert hogy legkésőbb 2 héttel, vagy 2,5 héttel a nyári szabadság, vagy augusztus 31 előtti már elkezdtek készülni tanári kar, mindenféle előkészítés zajlik a következő évre, a tankönyvektől a tanterven keresztül mindenig. Hogyan lehet, és ez kicsit ide kapcsolódik, kicsit nem, hogyan lehet ezt emberségesen csinálni, ezt a tanári pályát, hogy ebben, ha most így az egy év vezetői, ugye, és igazgatói visszatekintésedet nézed, hogyan próbálsz, és tudsz-e nekünk most így hallgatóknak nekem mondani 1-2 olyan példát, ahol azt érzed, hogy nem csak a feladatot láttuk el, hanem azt úgy emberi módon is láttuk el, és most így kontra AI, tehát hogy nem a technika, hanem az emberekkel való bánásmód. Tudsz-e nekem ilyet mondani?
0: Én azt gondolom, hogy a tanári pálya az egy nagyon sokat, lelkileg sokat adó, sokat igénybe is vevő, de sokat adó pálya is, tehát nyilván senkinek sincsen teljes komplex tudása, tehát nagyon-nagyon sokszínű a magyar oktatási rendszer, gondolom más országoké is, de milyen abszolút régiótól, társadalmi rétegtől, iskolatípustól, stb. Függén, nyilván picit a magam ismereteiből indulok ki, de általában nagyon lelkes, az iskolával együtt dobbanó kollégákkal dolgozom együtt, akik hát nagyon szeretik a gyerekek társaságát, és szerencsére nekünk egy nagyon elkötelezett, lelkes, okos, motivált diák közegünk van az Árpádban, tehát alapvetően azt gondolom, hogy az alap közeget megadja az iskola. Uh-huh. Én nekem, mint az iskola vezetőjének inkább arra kell törekednem, hogy a további feltételeket biztosítsam, hogy tudjanak szárnyalni a uh-huh. kollégák, meg a diákok is az iskolában, mert alapvetően hál' Istennek ez a pozitív kémia és pozitív közeg megvan. Ugye kettővel előttem az Árpádban dolgozó igazgató úr, ő mondta mindig az alakuló értekezleten a nyári szünet után, hogy ez a zsibongás, mintha csak egy osztályterembe lépnék be. Ez, amikor kipihent tanárok újra találkoznak egymással, és hogy tényleg van mindig egy ilyen lelkesedés ott augusztus végén, amikor újraindul a tanév, ami aztán fokozatosan apad le a tanév vége felé. Van ilyen híres mém is, hogy egy jól fésült bagoly az elején, és teljesen kócos a végén. Szóval, hogy az embernek mit kell ehhez megtenni, tehát, hogy az iskolában van egy back office, ez az igazgatóság, a gazdasági, igen. HR ügyek, minden egyéb megy a háttérben, ahhoz, hogy időre megérkezzen az a pénz, megszerveződjön az a program, ami a tanévrendje szerint következik. Ebben van nekünk a legtöbb feladatunk egyik oldalról. A másik oldal pedig a különböző konfliktusoknak az elsimítása. Óhatatlanul konfliktusos hely az iskola diák részről, szülői részről, tanári részről, diákkal, szülővel, tanárok akár egymás közt, felé. És hát ez egy örökös heti, napi rendszerességű feladata az iskola vezetésének, és jellegzetesen talán leginkább az igazgatónak, hogy ezekben a folyamatokban beavatkozzon és megpróbálja elegyengetni. Hát az a vezetői tapasztalatom, hogy legtöbbször tényleg a józan belátás és a támogató szándék lendíti előre az ügyeket. Én nem tudom, azok a legendás régi nagy tekintélyű hierarchikus igazgató alakok, akiket így a legendákban meg az iskolatörténetben olvas, hogy tényleg, hogy ő nála mindenki vigyázba állt, és olyan rend volt.
1: Ezek igazak-e?
0: Egyfő igazak-e, meg lehet, hogy az egy másik világ volt, még AI, meg közösségi média, meg mit tudom én mielőtt, de manapság egyre inkább azt érzem, hogy mindenkiben van egy igény a rend, meg kiszámíthatóság, meg egyebek irányában, és erre törekedni is kell, de például a györök konfliktus a programok versus a tanórák szentsége. Uh-huh. Mindig van olyan tanár, aki az elmaradó óráit sérelmezi, uh-huh. és van olyan, aki pedig inkább vinné a diákokat külső helyszínre programba. Ebben én nekem azt gondolom, hogy támogatnom kell a programokat, és segítenem kell az elmaradó órát sérelmező kollégát is, hogy ezt el tudja fogadni, fel tudja dolgozni. Tehát ebben nagyon sok feladatunk
1: van. Tehát
0: egy komoly,
1: és ez egy nagyon emberi hozzáállás, meg emberséges, ezt is keressük ebben a műsorban, hogy te mediálsz, tehát sokat mediálsz, meg erről beszélgettünk nem olyan régen, hogy meghallgatnod, nagyon sokat kell meghallgatnod, ami nem könnyű. Tehát van, akinek ez nagyon nagy tehertéte, van, aki nem bír meghallgatni, mert ő csak menni akar, meg mondani, meg csinálni, amit ő gondol, vagy amit ő jónak lát, és hogy neked akkor ebben a szerepben azért ez egy komoly segítség, amit adsz a kollégáidnak, meg a beosztottaidnak, munkatársainak.
0: Ezt most megtanultam idén, és hogy ez néha önmagában, ha nem önmagába is mondok vagy semmit, csak meghallgatom. Volt ilyen eset szülői panasz esetében
1: az
0: is.
1: Az mennyit segít
0: azáltal,
1: már?
0: Azáltal, hogy elmondta a panaszt, én megértőleg reagáltam rá, és nem is tettem aztán semmit, hanem csak megvilágítottam egy másik oldalról is, és együttérzésemről biztosítottam. Aztán lehet, hogy szóvá tettem persze az adott kollégának, hogy erre máskor figyeljen oda. De kollégával is fordult elő, hogy az, hogy pusztán elmondta, és figyelemmel meghallgattam, már sokat segített. Úgyhogy az egyik igazgatóhelyettes kollégám mindig azt szoktam mondani, hogy ha esetleg egy ilyet sérelmezek, hogy hú, most éppen valami, nem tudom, le kellett volna adnom egy költségvetési tervezetet a fenntartónak, és ehelyett most egy órán keresztül hallgattam egy az én szemszögemből viszonylag kisebb horderejű jelentőségű ügyet. Erő annyit szokott mindig cinikus mosolyjal mondani, hogy hát ez is benne van a fizetésedben.
1: Igen.
0: És ez kétségtelenül így van. Még egy utolsó, és ezt a kollégáknak is elmondtam az évzáró értekezet, hogy nagyon sok konfliktus abból fakad, én nem tudok a doktori témámtól elvonatkoztatni a József főhercegtől, ahol már szintén sokszor láttam, hogy ha ő egy hadosztályparancsnok, akkor ő a hadosztályának az arcvonalának az eseményeit látja. És van egy hadseregparancsnok, aki pedig nem csak a hadosztály, az összes hadtest,
1: igen,
0: és az egész hadsereg frontvonalát látja, és igenis látja, hogy lehet, hogy ennek a hadosztálynak vissza kell vonulnia, még akkor is, ha ott éppen jól áll a front, mert éppen a szomszédosnál van valami meggyengülés, és különben ott bekerítés állna föl. És ebből nagyon sok esetben fakad konfliktus, hogy valaki egy döntést az ő saját szemszöge szerint
1: és nem
0: értelmez,
1: tud fölemelkedni.
0: És mindig azt mondtam, hogy adjátok meg nekünk azt a bizalmat, hogy ezt a döntést, ezt sok más szempont mérleglésével együtt hoztuk meg, és lehet, hogy éppen számotokra sérelmesnek tűnik, de az egész intézmény, aminek ti is a részei vagytok, számára ez az előnyös, és talán nem akkora nagy áldozattal járó intézkedés ez. Ez egy nagyon tipikus konfliktus, és ez meg a kellemetlenebbik fel, hogy ilyenkor van, hogy néha ebbe az embernek szilárdabb pozíciót kell elfoglalnia, hogy ha ilyen helyzetek vannak. És hát ennek az ideális arányait megtalálni, hogy természetesen mindent tegyünk meg, az volt a programom célja, és tényleg ezt olyan jó érezni, ha ebbe az irányba mozdulunk, hogy mindenki tanár, diák, szülő, örömmel és szeretettel menjen be az iskolába. Ez a cél. Ezt kell az nagyon igazgatóságnak jó elérnie, és ebben az ideális arányokat megtalálni, az a művészet része, amit az ember, gondolom, jó pap holtig tanul.
1: Igen. És az a helyzet, hogy ez lesz a végszó, hogy örömmel és szeretettel és jó érzéssel bejárni oda, ahova járunk, legyen az munkahely, iskolai munkahely vagy más munkahely. Úgyhogy ezt üzenjük a nézőknek, és sajnos lejárt a mai műsoridőnk, pedig szerintem tanárúrral, igazgatóval, Misi barátommal tudnánk itt még beszélgetni akár jó pár órát. Úgyhogy ez volt a mai Embernek Maradni podcast. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszöni a figyelmüket technikai munkatársak nevében és Urbán Péter és Polc Péter nevében Müller Márk. Ne feledjék, hogy embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. Találkozunk 4 hét múlva. Addig is minden jót.
2: Az elhangzott beszélgetést csütörtökön hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat megtalálják a Spotify és az Apple Podcast Embernek Maradni című csatornáján, videós változatban pedig a YouTube-on. Valamint még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Gabriel Fauré elégiáját előadta Simonova Jaroslava és Láng Gabriella.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma egy mezőkövesdi eseményről, a Fúvós zenekarok és mazsorett csoportok fesztiváljáról, valamint egy természetvédelmi táborról szólunk, ami Garbolc mellett volt. A Fúvós fesztivál bemondója Krupán és Sebe Gabriella köszöntőjével kezdünk.
6: Tisztelt hölgyeim, kedves vendégeink és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Fúvós zenekarok és mazsorett csoportok nemzetközi fesztiválján. Bevallom őszintén, amikor készültem erre a rendezvényre, nagyon sok emlék jutott eszembe. Hosszú évekkel ezelőtt volt szerencsém évről évre végigkísérni ezt a fesztivált. Láttam a felvonulások izgalmát, a próbák utolsó simításait, a fellépések előtti csendes készülődést, majd azt a pillanatot, amikor megszólalt az első hang, és minden életre kelt. Akkor még talán nem is sejtettem, hogy ezekből az élményekből ennyit viszek majd magammal. Ezért különleges számomra, hogy ennyi év után ismét itt lehetek Önökkel, és újra részese lehetek ennek a csodás hagyománynak. Mert aki egyszer átéli ennek a fesztiválnak a hangulatát, annak a fúvózene ereje, a mazsorettek eleganciája és az a különleges közösségi élmény örökre a szívében marad. A mazsorett és fúvózene kapcsolata különleges. Külön-külön is csodálatosak, de együtt valami egészen más születik. A zene adja a ritmust, a menet a lendületét, a mazsorettek pedig mozdulataikkal láthatóvá teszik azt, amit a hangszerek mesélnek. Mintha a dallam egyszerre csak életre kelne. A fúvós zenekarok évszázados hagyományt őriznek, a mazsorett pedig ezt a hagyományt öltözteti eleganciába, lendületbe és mosolyba. Talán éppen ezért működik ez a párosítás olyan jól. Tiszteli a múltat, miközben minden fellépéssel új élményt ad. Mezőkövesden ennek a fesztiválnak különleges helye van a szívünkben. Évről évre nem csak kiváló zenekarokat és fantasztikus mazsorett csoportokat látunk vendégül, hanem régi barátokat is, akik újra és újra hazatalálnak hozzánk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma este együtt köszönhetjük a fesztivál résztvevőit és vendégeit. Kívánok minden fellépőnek sikeres szereplést, a közönségnek pedig felejthetetlen élményeket. Kívánom, hogy a következő órákban töltsenek meg bennünket zenével, mosollyal, látványos koreográfiákkal és olyan pillanatokkal, amelyekre még sokáig jó lesz visszaemlékezni. Nagyon jó szórakozást kívánok mindannyiuknak. Mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, hogy kik azok a támogatók, akik nélkül nem jöhetett volna létre a mostani fesztivál. Mezőkövesdváros önkormányzata, Közkincstár Nonprofit Kft., Művelődési Ház dolgozói, Városgazdálkodási ZRT és a Zsóri Fürdő, Közkincstár Nonprofit Kft., Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Mezőkövesdi Polgárőrség, Dynamit Kft., Sallai József és a Miskolci Szakképzési Centrum. Köszönjük szépen közreműködésüket és támogatásukat. És akkor kezdjük. A Darekben sziléziai koncert és szórakoztató zenekar műsora következik. A Big Band 2000 szeptemberében kezdte működését Darius Bravinsky vezetésével. Több hónapos intenzív munka és jazz standardekből, swing darabokból, örökzöldekből, propslágerekből álló repertoár kidolgozása után kezdték el közös színpadi fellépéseiket, és arattak hatalmas sikereket Szilézia szerte és Lengyelországban egyaránt. A Big Band jelenlegi koncertjei során a zenekar számos elismerést kap a hallgatóktól. Ezek kedvesség, az élénk interakció és a lelkes taps olyan teljesítmény, amelyet a zenészek mindenek felett értékelnek, és hálásak minden elismerésért. A színpadon, a Darekben fogadják őket sok-sok szeretettel.

0: folytatjuk műsorunkat Panyi Zoltán karnaggyal, aki először gyorsan egy újságcikk olvasásával méltatta az eseményt.
1: Szervezőként óriási öröm volt látni, ahogy Mezőkövesd 21. színpadot megtöltötte a zene, a szín és a dinamika. Úgy gondolom, egy igazán emlékezetes, magas színvonalú nemzetközi fesztivált sikerült tető alá hoznunk. A fúzenekar és mazsaret csoportok találkozása mindig hihetetlen energiákat szabadít fel, az és külföldi együttesek elképesztő korpizmusról tettek tanúbizonyságot. A közönség pedig fantasztikus partner volt ebben. A vastap és a perzső hangulat mindenre csak megért számunkra.
0: Ez már egy újságcikk, amit mondasz szinte, tehát le is adható, de egyébként számolgattam magamba, hogy 93 körül kezdődött az első találkozó, illetve fesztivál.
1: 27.
0: Akkor maradtak közben, mert ugye a fesztivállal volt
1: cserébe. Szerintem kimaradtam egy-kettő, igen.
0: Hát Covid gondolom az is hozott egy kimaradást. Igen. Tehát én úgy nagyjából a 30. körül gondoltam, de hát nem, akkor 27. volt. Már ez is úgy szép szám.
1: Igen, ez tekintélyes szám, igen, ez már egy hagyomány.
0: Mindig kapcsolatban voltál a Magyar Fúvózenei Szövetséggel, de már az elejétől kezdve, amikor már megkezdtitek még Kalcsival, attól kezdve úgy nevessé vált. Tehát rögtön, hogy itt van egy fesztivál. Igaz, hogy az a kezdetek voltak, máshol még kevésbé volt ilyen, ugye?
1: Ez így van. Hál' Istennek erre az önkormányzat is és a közösségi ház is vevő volt. Ugye megvolt az alap, a fúvózenekar, és akkor így, hogy legyen egy nyári fesztivál, a Matyó Néptánc együttesre alapozott fesztivál mellé még egy másik, hogy jobban kitöltsük a nyári időszakot, így létrehozta azt a fesztivált, és akkor emlékszem rá kezdetén, persze felmentünk, és akkor még Balázs Árpád volt a Fúvózenei Szövetség elnöke, és vele ültünk le, hogy akkor milyen körülmények között, milyen feltételeket tudjuk ezt megcsinálni, és ő le is jött a fesztiválra, és megnyitotta, és onnantól kezdve már tényleg hagyománnyá vált történelmet alkottunk annak idején.
0: Árpád után Dohos László volt, aki szintén olyan kedvel jött ide, mint hogyha hazajött volna mindig, de ez a színvonal egyre növekedett, hiszen egyre inkább jöttek külföldről is, ugye az olaszokat még abban az időben hoztátok, de a zsóri is belépett, a lengyelországi zsóri, meg az összes többi, ahová nektek el kellett menni, vissza kellett adni, amit nem a legkönnyebb eset, ugye?
1: Igen, hál' Istennek voltak ilyen esetek, amikor a olasz zenekart ugye meghívtuk, akkor ők visszahívtak bennünket, és nem is egy ilyen kapcsolatunk van, élő kapcsolatunk is van a Petriolo város fúvózenekara. Tavaly voltunk náluk, most szerettünk volna, hogy ők is eljönnek ebbe az évben, a fesztivál, de sajnos nem jött össze nekik. De ebből lett ebből a szoros kapcsolatban egy testvérvárosi kapcsolat, ami még szorosabbá tette a kapcsolatunkat. Az évek során nagyon sok államból jöttek, Németországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szlovákiából, Erdélyből és Tajvanról. Volt egy olyan eset, amikor Tajvanból, a fővárosából 2 hétre jöttek Európába, és az egyik állomás Mezőkövesd volt, a másik Pécs, a harmadik Prága. És amikor ez megtörtént, akkor a fesztivál, akkor meghívtuk a tajvani nagykövetséget is, és képviselték a hazájukat. És visszahívtak, amit sajnos még azóta nem tudtunk visszanozni, de majd talán egyszer.
0: Azért Tajpej messze van, no, de tulajdonképpen a fúvósok mellé jönnek majd a mazsorettek is, hogyha jól tudom, 93-ban alakultak, de a lényeg, amikor megtudtam, hogy te már 2024-ben 40 éve vezeted, mondom, hát még meg se születtél jóformán, 20 évesen kezdted el?
1: Hát tulajdonképpen az a 1980-as évek közepén lehetett, amikor a főiskola elvégzése után katonasorba kerültem, és akkor utána Kacsi bácsi meghívott, mert akkor éppen a aktuális karmester már nem tudta tovább vállalni, és akkor én folytattam a zenekar vezetését 1984 óta.
0: Óriási szám, azért akárhogy is nézzük, már 42 éve és ennyi dolog. Tulajdonképpen mi vitt rá arra, hogy vállald, mert azért ez felelősség tanítani is, meg ugye a zenekart összetartani, ami nem egy 10 fős zenekar, hanem egy akkor 40, majdnem 50 fős is volt. Fiatalon merted vállalni?
1: Hát végül is valószínűleg ez valahol rá kell születni, és én valószínűleg erre alkalmas voltam, mint a tanításra is. És akkor ebből fakadt az, hogy akkor, ha már, mert végeztem egy karmesteri tanfolyamot is, nekem van végzettségem, ez is egy szakma, és ezen felbuzdulva, meg az ottani tapasztalatokat beépítve elkezdtem a hozzenekari vezetői pályafutásomat, amit szívesen, teljes szívvel próbálok, mert ez csak így lehet.
0: Ugye olyanokkal dolgoztál, meg dolgozol is, akik hát természetesen mellette nem zenélnek, csak nagyon kevesen oktatnak zenét, mint te, hanem úgy hobbiból, de mellette azért mégis nagy tudással. Mert amikor megszólaltatok, hát megmondom őszintén, meg borzongtam én is, meg mindenki, mert ez már profi szint.
1: Igen, sikerült egy olyan szintet elérni, ami nem egyszerű. Tudnék az, hogy megszólaljon a zenekar, nem elég egy-két évnek a hangszertanulása. Itt 8-10 évekre van szükség alaphangon. És akkor hallatszódik az, hogy milyen minőségű hang szólal meg, milyen minőségben, mennyire együtt délezik a 30-40 zenekari tag, mennyire érzik a lüktetést, a dinamikát, és ebből áll össze igazából az alkotás. És akkor ez a végeredmény, amikor megborzongsz ezt hallgatva.
0: Ugye a műfázban is hallottam néhányszor a próbátokat, nem olyan egyszerű az, mint ahogy én elgondoltam, hogy elkezdik ott fújogatni, állj meg, teljesbe. Szóval ehhez ez szakma is, meg mellette azért, hát szinte majdnem mindenkit tanítottál most már, akit játszik, tehát azért hallgatnak is rád.
1: Persze ez a közös munkának a gyökere. Ha ez nincs meg, akkor fölösleges időtöltés, alkotni kell, minden percben történjen valami, és úgy haladunk előre. Mindig is szem előtt tartottam, hogy a lényeg az apró dolgokban rejlik.
0: Nyomon követem a Facebookon, meg hát a városi hírekben is a tevékenységeteket, mert hát azért nem csak zenekarvezető vagy csak, karmestere ennek a Púvós zenekarnak, hanem oktatsz is, tanítasz is. Azért mondom mind a kettőt, mert embert is nevelsz, tehát nevelsz is, és tanítod őket olyan szinten, hogy versenyeket nyernek, versenyekre mennek. Ugye az fontos egy zenésznek, hogy versenyen mutassa meg magát, az egyéni képességét, ugye?
1: Így van.

0: menjünk már a mazsorettekre is. Kezdetektől veletek dolgoztak, vagy először gépről zenéltek, mert hát meg kell szokni azt is, hogy a fúvós játszik nekik.
1: Kezdete az úgy volt, hogy ugye kezdtek el terjedni Magyarországon már a mazsorettek, és akkor mivel Jutkának volt egy ilyen irányú elképzelése, így akkor belefogtunk ebbe a közös munkába, és akkor hát végül is mi felvettük az anyagot, hogy mire kellene játszani, és akkor ő erre a hanganyagra próbált koreográfiákat csinálni.
0: És a kortól kezdve együtt játszottok akkor, vagy az elején azért még meg kellett a gyerekeknek szokni, mert hát nem nagyon kezdett rögtön, ők sem.
1: Persze, a kicsikkel így van, és akkor a kicsik miután felnőttek, kicsikből lettek nagyok, akkor olyan tapasztalatokat tettek szert, ami már országos szintet is képviselték, és hát a szakma szerint az ország legjobb mazsorett csoportjai közé tartozott, és most is tartozik a mezőkövesdi mazsorett együttes.
0: És fúvós, ugye az alapítványon keresztül azért csak rokonok vagytok.
1: Hát hogyne, úgyhogy közös az alapítványunk, ez a biztosítja az anyagi hátteret az utazásokhoz, a hangszer javításhoz, beszerzéshez, ruha javításhoz kell egy ilyen.
0: Ugye ruha kell a mazsoretteknek, mert anélkül aztán akárhogy is nézzük, mutatósabb egy csapat, hogyha megfelelő szép ruhát tud úgy szerezni, az pedig varratni kell, pénz kell.
1: Ez így van, úgyhogy minden évben, amikor tehetjük, a félretett pénzünket új ruhákra költjük, mert kopnak, elhasználódnak, úgyhogy szükség van mindig az új ruhákra. Ugyanígy a zenekarnak a pólóira is.
0: Nem csak a pólóira, hanem telefonáltál az előbb a hangszerjavításra is. Emlékszem, amikor veled együtt mentünk még Budapestre hangszerjavítás miatt, meg sok felé a boltokba, hangszerboltokba. Most már azért el tudjátok intézni itthon is ezt a lehetőséget.
1: Persze, most már kialakult az a forma, eljárás, ami alapján ezt helyre tudjuk tenni, akár javítás, akár hangszerbeszerzés. Úgyhogy ez a része is megvan oldva.
0: Támogatók nélkül egy fesztivál, ami most már fesztivál, mert ugye azelőtt találkozónak hívtátok egyik évben, másik évben fesztiválnak, mert hát így volt megegyezve. Egy fesztiválnak a megrendezése azért nem úgy megy, hogy fogom magam és innen elkezdek telefonálgatni, hanem segítség kell, szponzorok kellenek. Nekem a legnagyobb munka mindig a szponzorok megtalálása volt. Neked is?
1: Hát, hogy nem. Tehát, ha a fesztivál csak anyagi alapokon jöhet létre, itt vannak költségek, étkezés, szállás, utazás, egyéb hirdetés, plakát, ami anyagi feltételeket tartalmaz, és akkor ebben az esetben kell szponzor. Most ebben az esetben most a hétvégi rendezvényünkhöz a kormányzat biztosította az anyagi feltételeket, és persze voltak hozzá támogatók, akik hozzájárultak egy kis mértékben, de fontos mértékben a rendezvény megvalósításához.
0: Pénteken, amikor hét után az eső miatt kicsit késve indult a rendezvény, Sebe Gabi azért elmondta a szponzorokat is, mert minden fillér számít. Lehet, hogy egy csoportot éppenséggel nem tudtatok volna vendégül látni, hogyha nem támogatnak, ugye?
1: Így van, tehát itt mindenfajta támogatásra szükség van, akár anyagi, akár fizikai, bármilyen.
0: Zsúriba került ki főképpen ugye két nap fellépés, illetve a menettánc és a gála az a szokott helyén, a főutca és a sportcsarnok. Most már azért úgy gondoljátok, hogy jobb lesz a péntek szombat, mert máshol is van vasárnap rendezvény, vagy pedig hát most így jött ki?
1: Nem, ez most már évek óta ezt a formát választottuk. A vasárnap az azért is nem volt annyira jó, mert akkor az olyan pihenő nap legyen az a közönség, legyen az a zenekari tag. Meg gondoljuk el, hogy befejezzük este 10-kor, és vasárnap este utazik haza, és másnap reggel munkába kell menni, az nem volt túl szerencsés. Itt viszont szombaton 10 órakorra befejeztük, hát még ugye Soltról jöttek a zenekar, az 2,5-3 óra út, és másnap azért nem kellett dolgozni menni, nem kellett időbe odaérni valahogy, volt ideig pihenni a zenekari tagoknak magukat. És egy hétvégén a közönség szempontjából pedig úgy gondoljuk, a szombat az olyan felszabadult, amikor elindulnak és akik kicsikét kikapcsolódnak, eseményeket keresve.
0: Tehát a péntek az előkészület, ugye akkor bejátsza magát, akár legyen néptáncos, akár legyen fúvós, vagy bárki, de a szombat az a gála most már, hiszen a vasárnap azért csak pihenőnap kell, hogy legyen. Ezt én most már lassan megszokom. Igaz, hogy az én időmben, meg a mi időnkben a vasárnapra volt koncentráltatva. Ez lehet az a politikai oka is volt azelőtt, hogy oda tettek rendezvényeket. Nem érdekes, nem fontos. Az a lényeg, hogy megtalálták a helyét a rendezvényeknek, úgy veszem észre.
1: Igen, a pénteki nap az úgy alakul, hogy ugye jön egy külföldi csoport, vagy akár kettő, akkor már ők csütörtökön megjönnek, és hogy nekik is legyen egy kis szabadidő. Pénteki nap akkor az csak este kell, hogy fellépjenek, mégis hogy történjen valami, és akkor mi is akkor játszunk, közös műsort adunk egy egész estét, és akkor ez így nekünk ez egy fontos lépés, mert másnap szombat délőtt, ami a zsúriba van, ott csak a vendég zenekarok lépnek fel, mert nekünk a zenekari tagoknak egyébként nagyon sok feladatunk volt, főleg szervezés és fizikálisan oda tenni a dolgokat, és ebben nagyon sokat segítettek a zenekari tagjaink, akiknek hálával tartozunk.
0: Szívesen jönnek sok helyről, hiszen bemehetnek a zsúriba utána fürödni. Ugyanez van a bogácsi futásoknál is, meg sok helyen a fürdő az egy vonzerő ott is, meg a közönség is akkor oda megy. Ez annyiből jó, ugye?
1: Igen, ez természetes, tehát ha egy zenekar elmegy valahova, akkor ne csak a szereplés legyen, hanem motiválja a szereplőket, még plusz más lehetőség is, és a fürdés élmény ez még hozzátesz a zené élmény mellé.
0: És akkor a zsúri ligetet, hogy ítéled meg, az megfelelő, jó hely arra, hogy ott szó legyen?
1: Kimondottan. Ez annyira jó felépített, úgyhogy én támogatom, és ezután szívesen megyünk oda, mert ott van tér, rálátás, hely, és szép. Meg van alkotva, zöld terület is van mögöttünk, de ugyanakkor ez a, amik vannak, az nagyon jó együttest képet alkot.
0: Hát köszönöm szépen, Zoli. Többszöri nekifutásra azért csak sikerült befejeznünk egyelőre ezt a beszélgetést. Gratulálok, és hát azért a munka melletti pihenést is. Hát igaz, nyári szüneted is van, de itt a voltatban nincs szünet.
1: Hát ideig volt a munka, most jön majd a, mostantól jön a pihenés része, úgyhogy majd egy kis horgászatot majd bevezetek mostantól kezdve.
0: És akkor mikor zenélsz?
1: Hát hétvégente, amikor, ha hívnak, akkor megyünk zenélni.
0: Ponyi Zoltán a mezőkövesdi fúvózenekari és mazsolett fesztiválról szólt.

0: A következőkben Petrilla Attilát hallják.
1: A Szatmári Nagytájnak az Erdőhát nevű területe, és konkrétan Garbolc településtől vagyunk, olyan másfél kilométer a hármas határ térségében, már bent a tájvédelmi körzetben.
0: És egy gát tövében, hogyha hogyan?
1: Így van, a Kistúrnak a egykori régi gátőrházában vagyunk most.
0: Na most az, hogy én hogy kerültem ide, azt el tudnám mondani, de az nem érdekes. De te, hogy találtad meg ezt a helyet?
1: Hát 30 évvel ezelőtt olyan helyet kerestem, ahol lehetőség szerint több élőhely találkozik, ugye itt rétvízerdő együtt van, a Kistúr folyó nem veszélyes víz, tehát lehet benne nyugodtan fürödni, úgyhogy így kerültünk ide erre a helyre, és akkor először természetvédelmi táborosztatás ment, később, amikor már nagyon sok visszatérő gyerek volt, tehát 3-4-5 visszatértek, akkor délelőtt megmaradt a természetvédelmi növény állatismeret, délutánra pedig valamilyen történelmi tematika lett. Így aztán volt honfoglaláskori tábor, török hódoltságkor, a 48-as tábor, betyárokról, pásztorokról, néprajzi tábor, tehát ilyen vegyes dolog. Aztán ugye 4-5 évente ismétlődött az egész, addigra kifutott az a generáció, akik többször visszatértek.
0: Ugye azért ez gyönyörű hely, hogyha a hallgató látná tőlünk, úgy egy kicsikét keletebbre a határon túl, már talán, hogyha jól tudom, a nagyszőlősi hegyek látszanak.
1: Igen.
0: Gyönyörű, szép táj az is, itt pedig a Kistúr partján csend van, nyugalom,
1: hát,
0: ugye?
1: Abszolút nyugalom van, nem is volt ez soha másképp. Itt a legnagyobb rendzavarás esetleg az, hogy cigarettacsempészek rohangálnak a határőr meg mögötte, de itt hál' Istennek az ebben csempészet az nulla.
0: Tehát a cigit hordják.
1: A cigit hordják, igen, de most már az sem nagyon, mert ugye Ukrajnából jött a cigaretta, már ott se igen hiszem, hogy nagyon megmeri közelíteni a határt.
0: De nehéz, mert hát ugye határőrizet van, és mellette pedig hát nem engednek senkit, jókor nem most már.
1: Hát
0: mert hát ugye a nők nem jönnek, a férfiak pedig már a többség átjött, aki tudott.
1: Hát aki
0: nem, azt meg elfogja.
1: Kint harcol, vagy már fekszik a föld alatt.
0: Hát sajnos gyönyörű tájról van szó, de titeket az kapott meg a táj, nem pedig maga az itteni kulturális örökség, mert a természeti örökség az egy kicsit erőteljesebb.
1: Hát így van, ugye ez határövezet volt a rendszerváltás, igen, most is határövezet, csak rendszerváltás előtt itt nem mászkálhatott senki, így aztán megmaradtak azok az értékek, amelyeket most meg tudunk mutatni a gyerekeknek, hogy már megnézhetjük közel mehetünk.
0: Ja igen, a határhoz közel, de oda hát nem a román határ az átjárható, hát most jöttünk át, tehát ott már a sorompót is lebontották. Igaz, hogy még ott van a vasdarab, ami volt régebben sorompó, az utat megcsinálták olyanná, amilyenné lehetett tenni, úgyhogy a két település között nyugodtan lehet sétálgatni, de gyerekeket nem viszitek máshová, itt is nagyon jó, ugye?
1: Hát azért kimozdulunk innen nyilván, tehát minden nap kirándulást teszünk egyszer a rétre, egyszer a vízpartok mellé, egyszer az erdőbe, és akkor ott olyan növényeket, állatokat, meg összefüggéseket próbál megmutatni, ami ott mutatható be.
0: Mondtad, hogy 30 évvel kezdtétek, hát feleségeddel együtt akkor még elkezdtétek, és hát most már két tábor között vagyunk, ugye, és mondod, hogy valószínű, hogy az utolsó tábor lesz, mert beleutál, vagy pedig már a nyugdíjasként már nem érdemes?
1: Nem valószínű, ez biztos. Tehát már az ingatlan is meg lett hirdetve, eladásra kerül. 30 éve csinálom, meg is öregettem, nem is nekem való már. Rengeteg már vele az adminisztrációt, most már csak nem is tudom, talán a szomszéd boltosnak nem kell jelenteni naponta online. Már itt ANTS-től kezdve az ENTAK felé minden üvé kellene jelenteni, vagy kell jelenteni.
0: Hát akkor kemény dolog most tábort szervezni most már, pláne annak, aki még a szabadság idejében, mikor szabadon lehetett ezt tenni, mert beleutál akkor. Meg hát ugye a mindenfajta adminisztráció folyamatosan növekszik. De azért nem fogod sajnálni, 30 év azért.
1: Hát nyilván hiányzik fel, hogy fél életemet itt töltöttem, legalábbis a nyarakat. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy olyanok fogják megvenni, akik egyébként évek óta itt táboroztak, csak most már felnőttek, és azt mondták, hogy nekik olyan sokat jelent ez a hely, hogy inkább megveszik csak, hogy még jöhessenek ide ilyen baráti összejövetelekre.
0: Tehát ez egy jó pár embert el tud látni, hát mennyi, 30-40-et, simán egy busznyi gyereket,
1: van,
0: ugye?
1: Így van, így van.
0: De hát azért a szervezés akkor is kell, hogyha mindig hasonló iskolák jönnek, ugye, mert mondhatod, hogy két iskolás csoport, akik már évek óta jönnek. Ugye 30 év, hát azok már, nem azt mondom, öreg emberek, de középkorú emberek már, akik itt voltak, 40-50 között
1: hát,
0: vannak.
1: Igen, de most ezt úgy kérdezik, hogy az az iskola, konkrétan a Kecskemét, 26 éve jár, nyilván a gyerekanyag cserélődik, a tanárok nem, illetve olyan gyerekek, akik most már 22-23 éves felnőtt dolgozók, azok is eljönnek sokan, de már nem mint táborról, tehát részben táborozók, de inkább úgy, hogy segítenek a gyerekcsoportot hozó tanár, egykori tanároknak itt a programokban.
0: Mennyivel másabb ez, mint egy olyan tábor jelleg, ahol nomád körülmények között élnek? Vagy itt is majdnem ugyanaz, csak hát legalább meleg van, hogyha hideg van kint, hideg van, hogyha meleg van kint, tehát azért a falok védenek, tehát egy kicsikét úgy tűnik, mint hogyha komfortosabb lenne, mint egy olyan nomád tábor.
1: Hát ott a függ, hogy mit tudjuk nomád tábornak, tehát itt már nem sátraznak, itt fürdőszoba van, melegvizes zuhany, angol WC, hát tehát ez már inkább nevezném fél nomádnak, mert a nomád az, hogy sátor, aztán bokorvás, egy gödöröt össze odapakol, tehát ez a nomád, de ez már nem az, hogy nem is lehetne, tehát előírások vannak, hogy miket kell biztosítani.
0: Tehát már a nomád tábort nem is engedne, gondolom.
1: Nem tudom, lehet, hogy igen, én nem csinálok.
0: Jó, én Nagy Mihály, Mező Nagy Mihályon voltam, fél nomád volt az is azért, mert sátrakban, de azért a vizet, áramot tudtak. Igen. Itt nektek pedig van minden? Még net is van?
1: Ahogy, de azt kéne még. Isten őriz, hát nem azért jövök el a városból, meg hogy itt internet legyen, szó nincs róla, hál' Istennek még sokszor megfelelő térerő sincs. Úgyhogy itt a nem is nagyon telefonálgattak, itt a gyerekek meg játszanak a telefonon, mert van annyi program, ami leköti őket, a társaság, a esti tábortüzek, a labdajátékok, a kártyázás, a beszélgetés. Igazából itt nem nagyon szedik el a telefon, tehát nincs az, amiről annyit lehet hallani, hogy más se csinálnak, ők csak nyomkodja a kütyüjét.
0: Tehát ez az egyik dolog, hogy távol a várostól, a másik dolog pedig közel a természethez, de nagyon közel, mert gondolom, hogy a gátra kívül valaki számolgathat ki a csillagot, amennyit lát.
1: Így van, hát ugye itt azért nincs fényszennyezés, ha már a csillagról beszéltünk. Itt este egyesül meg tudsz számolni, vagy amikor hélüstökös, ugye itt Magyarország láthatót, akkor itt állt épp a fasor fölött. Tehát csillagászati jellegű programok is vannak, amennyiben olyan tábor van, hogy ezt igénylik, akkor van ilyen alapvető csillagképeknek a bemutatása, egy-két csillagászati fogalom. Itt jól látható minden.
0: Tehát fényszennyezés. Jó, mondjuk állatok vannak körbe-körbe, úgyhogy lehet hallgatni valószínű a teljes vadvilágot, ami itt előfordul, a vízparti állatok, a élőlények, erdőt mondtad, mezőt mondtad a legelőtt, tehát...
1: Hát itt van egy juhászat, de bejönnek az őzek, szürkegén volt bent, tegnap itt szaladt egy mezei nyúl a töltéstetőn, tehát ha az ember itt viszonylagosan csendben, akkor sok minden állattal találkozhat. Ha meg kimegyünk, meg mondjuk a madárgyűrűzés kapcsán, mert folyamatosan megy a madárgyűrűzés, akkor olyan érdekességet is meg tudunk fogni, például most tegnap előtt fogtunk jégmadarat, ami a vízparton természetes lenne, de ezt egy bokrosban fogtuk meg, ami abszolút nem az élőhelye. Tehát ez is mutatja, hogy madarat szinte mindent lehet fogni már.

0: meg hát megvan az igazolványa. Fel van húzva valahol a háló, mert én nem láttam még.
1: Hát az a jó, hogy te nem látod, meg a madár se látja, azért repül bele. Egyébként 7 helyen van most háló felhúzva, de van, ahol dupla háló van egymás mellett. Pont ez a lényeg, hogy ne látszódjon, mert olyan helyre húzod, ahol egyébként a madár is mozog, azt egyszer csak ott van a háló és megfogja. Kiszedjük, gyűrűzés, határozott gyűrűzés. Hát nyilván ezt olyan végezheti, akinek madár gyűrűzési vizsgája van, az sokkal nehezebb, mint egy jogosítványszerző vizsga, egyébként sokkal alaposabb.
0: Hát gondolom, hogy még a kamion sofőr.
1: És nem kerül félmillióba.
0: Hát jó, nem kerül, de hát azért tanulni kell. Legalább 2-3 évet azt mondták,
1: igen,
0: hogy
1: meg, így van.
0: Amíg a vizsgára bocsátható.
1: Ez így van.
0: Mert hát ugye élőlényekről van szó, és néha-néha védett madarakról.
1: Hát kivétel nélkül. Egy-két dolog van, egy-két mondjuk balkáni gerlem, ami nem védett, de a 428-ból mondjuk 420 az védett.
0: Ja, ha kint van a háló, akkor ellenőrizni kell. Óránként ellenőrzitek?
1: Főszabály szerint óránként megy, ha nagy meleg van, akkor fél óránként, vagy egyszer össze is húzzuk, meg ha nagy hideg van mondjuk és télen gyűrűzünk, bár akkor nincsen tábor, az szintén fél órás ellenőrzés, vagy ha mondom extrém hideg van, ami már itt Magyarországon nem nagyon van, akkor nem is húzzuk szét a hálót, mert nem jó a madárnak túlhűl, másik esetben ugye túl forrósodik.
0: Éjjelre összehúzzátok.
1: Összehúzzuk a háló zsinórra, így van. Utolsó ellenőrzés sötétben megy fejlámpával, éjszak ezek a kis énekesek nem mozognak, de össze is szoktuk húzni, és akkor a hajnalban, amikor pirkad, akkor szét a hálót, mehet bele a madár. És ugye akkor éhesek már egész éjjel nem ettek, úgyhogy a kora reggeli fogás, mondjuk a nap felkeltétől, mondjuk azt megelőzően egy olyan 9-10 óráig akkor a bőséges, meg délután, amikor a vacsorához ülnek le a madarak, vagy vacsorához röpülnek.
0: Tehát újrafogás is van biztosan, de mindegyiket meggyűrűzitek.
1: Igen.
0: Most ezt jegyzőkönyvezni is kezdett, akkor egy ember eljátszadozhat vele.
1: Hát, ugye többen mennek ki kiszedni, hogy azért ha van benne 20-30 madár, akkor az gyorsan kikerüljön, belekerülnek egy kis vászonzacskóba, mert az puha és levegős, bekerülnek a gyűrűzési pontra, az olyan 100-150 méterre van a hálóktól, hogy ne is zavarja, de elég közel is legyen, és akkor mennek egy hivatalos nyomtatott füzetbe, hogy mit fogtál, hol fogtad, ivarra, kora, faja nyilván, megkapja a gyűrűszámot, és rá a gyűrűt, aztán mehet is.
0: Van még olyan madár, ami nincs meggyűrűzve itt a környéken?
1: Hát biztos van, mert azért minden évben a szaporulat, de csak egy része kerül bele. A vándorlók, vonulók is ugye jönnek, sőt most éjszakánként már baglyokat fogunk. Baglyot, nappal, vércsét, egerészövet, ezek különleges anyagból, nagy magasságú, erős hálók, és ugye van benne egy csali madár, egy műanyag bagoly, meg oda teszed hozzá a hangot, és akkor ugye a vándorlásból egy bagoly azt látja, hogy ott ül valaki, akit ő nem szeret, hogy ott üljön, és rávág, de hát előtte ott van a háló, és a hálóba ugyanúgy bele tekeredik, mint egy énekes madár, csak hát itt a lukbőség jó nagyobb, mint egy énekes háló.
0: Hát meg erősebb háló.
1: Meg sokkal erősebb. Így van, mert az szétrugja, mint a pejvát.
0: Egyébként mennyire ismert már a gyerekek közt, akik voltak táborban a gyűrűzés, vagy akkor tanulják meg, mert mindig újabb és újabb csapat.
1: Inkább azt mondom, hogy hallottak már róla, részleteket esetleg tudnak, vagy jó, vagy rosszul, de itt mindig elhangzik a új csoportnál egyáltalán, hogy hogyan kezdődött ez a gyűrűzés, hogyan jelölték az első madarakat még Plinius idejében, aztán ugye, hogy lett a 1900-as elején a Mortensen-féle alumínium gyűrűs jelölés, mit, miért, hogyan csinálunk, és itt láthatják is, ott állnak az asztalnál, nézik a madarat, fényképezik, látják, hogy hogy írjuk be. Tehát, ha itt figyelt, akkor van egy összetett képe arról, hogy miért gyűrűzünk, és hogyan gyűrűzünk, és milyen adatokat lehet ebből szerezni főleg.
0: Hát gondolom, hogy ez alatt a 30 év alatt volt már egy pár olyan ember, aki utána úgy madarász lett, mert hát végül is a gyakorlatban lehet megszerezni a tudást, nem pedig az elméletben, és akkor az a tudás, amit én fogok elvégezni, és meg tudom tenni. Vannak azért, akik követtek?
1: Hát ugye azért a javarészét nem tudod nyomon követni, hogy mi lett belőle, mert hogy Kecskeméten, Dunakeszi, vagy össze-vissza mi lett, de vannak olyanok, akiket tudom, például a erdészetnél is volt olyan kollégám, aki szakörösön volt, táborba volt, kiváló erdész, kiváló lelkületű hozzáállású vadász lett belőle. Közösen csináltunk ki táborokat is annak idején ezzel a fiúval. Tehát őről a tudom, meg hát néhány másik is. Meg nem is feltétlenül kell, hogy madarász egy Isten őriz, hogy mindenki madarat akarjon gyűrűzni,

0: De olyan lelkülettel mondjuk autószerelő, vagy vízgázszerelő, hogy a természet iránt, meg annak a problémája iránt érzékenyen reagál.
1: Tehát fogékonyabbak lesznek bizonyos problémákra, mert aki látta, elengedett egy kis madarat a kezéből, gondolom, hogy évekig fogja még úgy emlékeztetni az, hogyha egy madár volt, egy hasonló madár, meg végül is nektek se az a célotok, hogy mindenki az legyen, mindenki madarász legyen, de hogy a természetet kedvelő, szerető, nem azt mondom, hogy őrző, védő, meg ilyenek, csak szerető, mert azok a szavak már kezdenek kikapni, ez az őrzés és a védés, hogy a természetet hagyni kellene a saját maga módján, természetesen az emberrel együtt, mert azért ne legyünk olyanok, hogy olyan zöldek vagyunk, hogy zöldebb a zöldnél, mert a cél mindig az élővilágnak a úgymond sokszínűségét megőrizni. Itt sokszínű, ezen a részen. Vagy már kopott.
0: Tehát jó mondod ezt, hogy élni és élni hagyni, tehát ez lenne a cél. Hát ugyanazok a változások érintik ezt a területet is, mint az országnak általában a többi részét, ez a szárazodás, a klímaváltozás, a időnként megjelenő nagy intenzitású, nagy erejű szélviharral, törésekkel járó viharok, amik fészket sodornak le, madarakat vernek a fákhoz, kiszáradt holtágok, ugye 2022 most is, tehát a vízhez kötődő fajok száma nagyon lecsökkent, a rétnek a madarainak a faj és egyed száma nagyon lecsökkent, amelyek tartják magukat, és nincs csökkenés, és talán még ha egy minimális növekedés is, az az erdőhöz kötődő madarak. Nem feltétlenül csak azért, hogy az erdőterületek mennyisége ugye növekszik az országba, hanem azért, mert az erdei madarak zömében nem hosszú távú vonulók, tehát vagy itt maradnak Magyarországon, vagy a kontinensen belül minimális észak-déli mozgás végeznek. Nyilván egy fecskei gólya, ami 20-30 ezer kilométeres oda-vissza utat tesz meg, az több veszélynek van kitéve, mert olyan országokon megy át, mondjuk olaszok, franciák, aztán Le-Arábia, ahol ölik, vágják, megeszik, lelövik, nyelvét kihúzzák, abból sem konzervetett a művelt franciák például. Tehát majd, hogy úgy nem néz ki, hogy itt közép-kelet-európai országok megvédik azért, hogy nekik legyen mit zabálniuk.

0: a nyugati részeken az erdők, illetve hát a védett területek szinte kipusztultak. Igen. A természet károsítás termelés miatt. Ha vadászok jönnek, most már itt láthatják azt a fajgazdagságot, ami ők már 2-3-400 éve úgy tönkretettek, és hát azért van nekünk mit védenünk. Annak ellenére, hogy nem nagyon szeretem ezt a dolgot, hogy védeni kell, de igazából ezt meg kell őrizni mindenképpen.
1: Mondjuk, hogy hagyni őket is élni.
0: Igen, ezt már megegyeztünk.
1: Jó pár évvel ezelőtt egy német vadász mondta, nagyon okosan egyébként, hogy azt mondja, a mi törvényeink erejével, mert erősebbek voltak akkoriban a természeti törvények, kellene védeni azt, ami még nektek megvan, mert ők már védhetik, de már nem nagyon van mit.
0: Nem nagyon lehet. Hát, pár fajt vissza lehet, hallottam egy-két fajról, ami sikeres volt, de óriási pénzt.
1: Hát egy faj nem azért tűnik el, mert úgy döntött, hanem azért, mert nincs meg az életfeltételei. Annyira szövevényesek ez a dolgok, hogy azt mondom, hogy hát most már ezeknek megvan elég kétséges, illetve megváltoztak a termelési viszonyok, tehát mondjuk betelepítenek egy adott élőlényfajt, amiről kiderül, hogy mondjuk itt konkrétan a hód, hogy persze nagyon jó, hogy van, csak hát termeli az erdőket. Vagy most nem legetik, hogy milyen jó lenne a medve, hát rohadtul nem lenne jó, mert most már nincs neki megfelelő méretű élőhely, biztos, hogy be fognak törni a tanyákra, a kint legeltető állatokra rátámad, az őt védelmező pásztorra, tehát nagyon meg kell ezt fontolni, hogy mit telepítünk be, mert ha az eltűnt innen 1-200 éve, akkor az nem véletlenül tűnt el.
0: Azért a középkor vége felé, amikor ezek a fajok mind-mind együtt éltek az emberekkel, akkor nem volt olyan nagyon nagy a népsűrűsége az embereknek sem. Akkor talán 2 milliárdot sem értük el, most már 8,5-nél tartunk, tehát az ember szorítja kifelé őket, mert mindenüvé betont tesz már, mindenüvé olyan dolgokat, amit kárnak mond, amikor feltörik a kis vadászházát és kiszedik a hűtőből a medvék, akkor az nem azért van, mert a medve gonosz, hanem azért, mert arra a területre tévedt az ember, vagy foglalta el. Hát ugye most igazából nem itt nálunk az az egy-két megjelenő átcsámborgó medvéről van szó, hanem az erdélyi dolgokról, ahol ott most már igen nagy pusztításhoz, hogyha bekapcsolom esetleg a valamelyik internetes dolgot, akkor már hoz rögtön egy vagy medvetámadást, vagy pedig egy olyan. Ott már nagyobb a sűrűség, az embersűrűség, mint kellene, vagy a medvesűrűség.
1: Hát az biztos, hogy úgy fog járni, mint a lemingek. Tehát olyan mértékben megy a szaporodás, hogy ezt nem fogja bírni a bolygó, és nem mondhatod azt egy bangladesinek, hogy neked nem jár a két kocsi, meg a klimatizált lakás, ez csak a kanadainak jár, vagy a franciának. Ő is van, nekem is jár. Hát most, már most sem bírja el a bolygó, ahányan vagyunk. Hogyha az igények növekednek, és joga van hozzá, hogy igényei legyenek, azt nem. Tehát minden állatfajnak volt egy felfutási időszak, aztán kipusztult, vagy nagyon minimálisan csökkent a száma, mi se leszünk kivétel. Csak hát ez nekünk jobban fog fájni, mint amikor a trilobiták pusztultak ki.
0: Hát igen, csak hát addig az embernek észen kellene, vagy észhez kellene térni. Ugye nem csak ez a probléma, hát nem, itt sem leszünk mi ilyen kevesen. Egészen biztos, hogy a migráció azt nem lehet megoldani a mostani módszerek között. Ők pedig azt mondom, akik jönnek, amit mondtál, az igényszintet, azokat felemelik, és azt kielégíteni már nehéz lesz. Hát nem, a politikában nem megyek bele, inkább a természetvédelembe, de a természet része az ember is.
1: A történelem mutatja, hogy amikor egy társadalom, egy kultúra elpult, akkor azt mindig elsöpörte egy harcosabb, keményebb, szikárok kultúra. Hát most ezt élik meg ugye Nyugat-Európába, hogy bejönnek a harcosok, és az itteni puhányokat el fogják söpörni. Amikor megtelik Németország, vagy megtelik, mit tudom, Kréta, akkor majd jönnek tovább. Ott nem egy-két gyerek van, mint nálunk, vagy egy se, hanem 6-8. Folytassam?
0: Azt hiszem, hogy ezt naponta hallhatjuk, de hát hallhatjuk az ellenkezőt is, hogy joguk van, ugye? Tehát az az oldal, amelyik azt szeretné, hogy őket politikailag támogassák, azok beengedik. De ugye ez így van sajnos, de a természetet én még mindig féltem. azért, mert ők még kevésbé lesznek természetvédők, mint a nyugat-európaiak.
1: Megoldják ezt az európaiak is egyébként a élővilág kipusztítását, ha mással, nem a kemikáliákkal. Ugye nyilván ennyi embernek már olyan termelési módszerek kellenek, hogy legkevésbé sem érdekli őt, hogy mi van a természettel, mert neki meg kell termelni a 8,5 milliárd embernek a ennivalóját, mire befejezzük ezt az interjút, már 9 milliárd, mire te hazamész, már 9,2, na hát erről van szó.
0: Most már termelés nem folyik, hanem gyártás folyik. Élelmiszert gyártanak. Épp Balogh Péterrel beszélgettem, hogy ő is úgy van vele, hogy rengeteg dolgot kell ahhoz bevinni, hogy úgy tűnjön, hogy az a termelés gazdaságos. Na de az infrastruktúrát megoldani, üzletektől kezdve, feldolgozóipar, adnak épületek, energia, stb. És akkor a végén ott vagyunk, hogy az a sima legeltető, ami itt van, ugye épp a hátunk mögött a juhokat, a legeltető állattartásra tartják, úgy nem érné meg, dehogy nem éri meg. Úgy nem éri meg, hogy nagy tömegben rengetegért, hogyha a fajlagos költséget hozzászámoljuk, sokkal több lesz, mint itt legeltetni. Ugye?
1: Hát én ezt nem értek, mert ebben nem nagyon akarok nyilatkozni.
0: Hát azért de látod.
1: Azt el kell felejteni, amit sokszor lehet hallani, vagy akár írásba is adják a hülyeségüket, hogy hát a régi emberek azok, hogy megbecsülték meg a természeti népek, nem, ugyanúgy nem becsülték meg a környezetet, csak nem volt lehetőségük elpusztítani, mert a termelésük nem állt olyan szinten. Nem volt traktoruk, ekélyük, hogy pusztítsák. Tehát amíg vadászott, akkor is volt, hogy többet vadászott, mint kellett volna, de nem volt a kezében olyan eszköz, hogy tönkretegye a környezetét, ahogy megkapta, meg is tette. Ott van Afrika, ott van Dél-Kelet-Ázsia. Amikor a technika, a technológia már a rendelkezésre állt, nagy ívbe tettek arra, hogy annyit fogunk használni, amennyire felejtsük el. Hát a haszonszerzés az mindent felülír. Mindegy, hogy ázsiai, afrikai, európai, teljesen mindegy.
0: Hát ugye mindig itt kötünk ki a végén a pénz, a pénz, a pénz. Ugye azért vadászik többet, azért viszel több elefánt, agyarat, vagy bármi vízilót, ami éppen kapós, ugye amiért pénzt adnak, mert hát mindenki, legalábbis a többség a pénzre hajt, mert hát a világot kiirányítja. Kik irányítja? Nem is kéne beszélgetni.
1: Mindig is az irányította, csak hol hatalomnak hívják, hol pénznek mondják, hol dominanciának, de a fő mozgatórugó mindig az ott, hogy én, az ego, én legyek az, aki majd megmondja, hogy mi lesz.
0: Hát igen, ugye a nemzetek is hasonlóképpen működnek, mint az többi ember, hogy pénz, és akkor nekem pénz, és akkor én akarok több fegyvert gyártani, többet eladni, stb. De ezeket inkább a madárhangokat jobb hallgatni, mint néha-néha ezt.
1: Mint akár minket most, mert
0: persze,
1: csak az elkeseredést fogja
0: hallgatni. Nem vagyok elkeseredve egyébként, mert amíg vannak ilyen emberek, akik itt vannak, majd és amikor, majd jönnek.
1: Majd amikor 8,5 milliárd ilyen ember lesz, akik így beszél, akkor lehet optimizmus okunk, addig nem.
0: Petrilla Attilát hallották a keleti végekről, egy táborról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Kovács Krisztina nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Kövi Szabolcs saját szerzeményét játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Egymás után dőlnek meg a korábbi rekordok a délalföldi felsőoktatás egyik meghatározó intézményében. A Gálfrenc Egyetem ismét csaknem 1000 új hallgatót vett fel, és ezzel már a középkategóriás hazai egyetemek közé lépett. A folyamatosan növekvő érdeklődés azonban új helyzetet teremtett, az egyetemnek ma már nem csak a további bővülés lehetőségeit, hanem saját kapacitásának határait is figyelembe kell vennie. A most felvett csaknem 1000 hallgató még nem jelenti a végleges létszámot. A központi felvételi után következik a pótfelvételi, emellett az intézmény saját felvételi eljárásban is vár jelentkezőket a hitéleti képzésekre és a több mint 20 szakirányú továbbképzésre. A növekedés már a mindennapi működésben is érzékelhető. Jövő februárban a gazdasági, valamint az egészségi és szociális tudományos karon is diplomaosztót rendeznek a keresztfél évben, amire korábban nem volt még példa. A következő nyáron pedig a pedagógiai karon 2 diplomátadóra és 2-szer annyi záróvizsgára lesz szükség. A legtöbb új hallgatót idén is a szarvasi pedagógiai kar fogadja. Kovács Katalin azt is kiemelte, hogy az utóbbi évek országos trendjével szemben a Gálfrenc Egyetemen nőtt a nappali tagozatos hallgatók száma, amit részben az egyetem által kínált ösztöndíjnak tulajdonítanak. Az elmúlt időszakban valamennyi karon jelentős infrastruktúrális fejlesztések történtek, vagy éppen most zajlanak. Megújult a gyulai főépület, felújították a szarvasi sportlétesítményt és a pedagógiai kar homlokzatát. Békéscsabán és Szegeden pedig jelenleg is épületfelújítások folynak. Közben új képzések is indulnak. Szeptemberben startol a gyermekvédelmi szakellátás specialista szakirányú továbbképzés, emellett már zajlik a sportszervezés szak és további gyermekvédelmi képzések kidolgozásának előkészítése is. A Gálfrenc Egyetem az elmúlt években arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy egyre több képzését Szegeden is elérhetővé tegye. Ennek köszönhetően több szak esetében már nem kell Békéscsabára, Szarvasra vagy Gyulára utazniuk azoknak, akik a megyeszékhelyen szeretnének diplomát szerezni. A Gálfrenc Egyetem pótfelvételi eljárásában is augusztus 7-éig lehet jelentkezni, és csak egyetlen szak jelölhető meg. Az oktatási igazgató arra is emlékeztetett, hogy a Gálfrenc Egyetem esetében nem minden képzésre a központi felvételi rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A hitéleti képzésekre, valamint a szakirányú továbbképzésekre a Gálfrenc Egyetem saját felvételi eljárást működtet. Ezekre közvetlenül az egyetem honlapján elérhető online jelentkezési felületen lehet benyújtani a jelentkezést. A hitéleti képzések esetében augusztus végéig, a szakirányú továbbképzéseknél augusztus 15-éig várják a jelentkezőket. Volt idő, amikor 10000-ek zarándokoltak a havi boldogasszony búcsúba, melynek hagyománya mára elválaszthatatlanul összefort a legszegedibb szegedi tiszteletével. Pályája arra tanít, hogy a derű nem a gondtalan élet jutalma, hanem a hűség gyümölcse. Augusztus első napjai két okból is különösen jelentősek Szegeden. Egyrészt, mert 1904. augusztus 1-én született Bálint Sándor hitvalló néprajztudós. Másrészt, mert a Szeged alsóvárosi Ferences templom titulus ünnepe augusztus 5-én van, amikor több mint 500 éve megtartják a havas boldogasszony búcsút. A katolikus egyház augusztus 1-én ünnepli Vasas Szent Pétert, akit az apostolok cselekedetei szerint egy angyal szabadított ki a börtönből. Bálint Sándor számára születésnapja szimbolikus jelentéssel bírt, a szabadulás, a remény és az isteni gondviselésbe vetett bizalom üzenetét hordozta. Ezek az értékek a hitvalló néprajztudós egész életét végig kísérték. Olyan közegben nőtt fel, ahol a paraszti munka, a mély vallásosság, a közösségi összetartozás és a ferences lelkiség természetes egységet alkotott. Itt tanulta meg, hogy az ember nem önmagáért él, hanem a másik emberért adatik. Hogy az együttélés alapja nem a kompromisszum, hanem a harmónia, ami úgy születhet meg, ha mindenki teljesíti állapotbeli kötelességét. Varna Gábor felidézte, hogy a 19. század folyamán Alsóvárosról 150 településen rajzottak ki a családok. A havi boldogasszony búcsú számokra nem egyszerűen egyházi ünnep volt, hanem hazatérés hősei sírjaihoz, rokonaikhoz, a szülőföldhöz. A Trianon utáni határok ugyan megtörték ezt a természetes mozgást, Alsóváros mégis hosszú ideig a délalföld egyik legjelentősebb zarándok helye maradt. A búcsú egyszerre volt vallási és közösségi élmény.
Bálint Sándor példamutató életét három szó foglalja össze a legjobban. Hűség, szolgálat és harmónia. Barna Gábor úgy fogalmazott, Szegeden szinte mindent megkapott, csak az elismerést nem. A pere után még régi ismerősei közül is voltak, akik átmentek az utca túloldalára, hogy ne kelljen köszönniük neki. A politikai meghurcoltatások és a mellőzésen változtatták meg. Megbocsájtott azoknak, akik elfordultak tőle. A válás után is gondját viselte beteg feleségének, felnevelte fiát, közéleti szereplőként következetesen kiállt a hitoktatás és a kárpát-medencei népek testvéri együttélése mellett. Bálint Sándor számára a szolgálat a mindennapok természetes része volt. Őszintén szerette a jó Istent és a másik embert. Az elvetett mag maga is termést hozhat. Ferenc pápa 2021-ben elismerte Bálint Sándor hősies erényeit, így ma már megilleti a tiszteletre méltó jelző. Boldogávatásához egy hivatalosan elismert csodára van szükség. Több ima meghallgatásról is érkeztek már jelzések az egyházmegyéhez, ezek kivizsgálása folyamatban van. A Gál Ferenc Egyetem kutatóintézetének keretei között működő Bálint Sándor vallási kultúrakutató csoport 4 tudósa folytatják tudományos munkásságát. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Katekatikai Intézete pedig Bálint Sándort a szolgáló szeretet példaképeként igyekszik megismertetni a lehető legtöbb fiatallal, mert minél többen ismerik életpéldáját, annál többen fordulhatnak hozzá bizalommal közbenjárását kérve imáikban. A csodát ugyanis nem elég várni, kérni is kell. Barna Gábor néprajztudós megjegyezte, mivel egész földi életét mások szolgálatának szentelte, jogunk van remélni, hogy Isten országába költözvén sem tesz másként. S hogy mit szeretett volna örökül hagyni maga után, azt talán senki sem fogalmazta meg nála szebben. Szeretném a világot szívembe zárni, megvédelmezni, és szeretnék elvetett mag lenni, az emberekben kihajtva százannyit teremni, írta Bálint Sándor naplójában. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábbi püspöke Gyulai Endre egyik kezdeményezője és egészen haláláig legfőbb támogatója volt Bálint Sándor boldoggálvatásának. Fohászt is írt erről, amelyet minden megemlékezésen együtt imádkoznak el a tisztelői. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben, tudatta az MTI-vel az önkormányzat. Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára Debrecen önkormányzata hétfőtől. A rendelet visszavonásig érvényes, az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város, írták. Debrecen önkormányzata rendelkezik vízkorlátozási tervvel, amely az időjárási helyzet és a vízfelhasználás alakulásához igazítottan különböző fokozatokat állapít meg. Mindezek alapján a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára a város hétfőtől visszavonásig egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki. Ennek értelmében tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a díszkő felületek tisztítása és hűtése, az automosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, továbbá a magán- és közterületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időszakra. Az előbbi tevékenységek szüneteltetését, elhalasztását kéri a vízfelhasználóktól Debrecen, mivel ezek a vízellátó rendszerek jelentős leterhelését okozzák. Hangsúlyozzák, hogy ezen korlátozások figyelmen kívül hagyása szélsőséges helyzetben akár azt is eredményezheti, hogy bizonytalanná válik az alapvető vízhasználat. A termelési rendjének átszervezésével járul hozzá az országos villamos energiarendszer terhelésének csökkentéséhez az Alföldi Nyomda ZRT, tudatta közleményében a vállalat az MT-vel. A vállalat a délutáni műszakot az éjszakai időszakra helyezi át, ezzel az intézkedéssel a csúcs terhelési időszakban mintegy 30%-kal, hozzávetőleg napi 6 megawatttal csökkenti hálózati villamos energia használatát. A változtatások nem veszélyeztetik a megrendelői igényeket, így a tankönyvgyártási kötelezettségek teljesítését és a magyarországi tankönyvellátás biztonságát sem húzzák alá a közleményben. Az 1561-ben alapított debreceni vállalat mára évente több mint 10 millió könyvet állít elő. Augusztus 11-éig keddig adhatják be kollégiumi jelentkezésüket a Debreceni Egyetemen most felvételt nyert első évesei. A dokumentumokat postai úton kell eljuttatni a Debreceni Egyetem kollégiumi felvételi és szociális iroda címére. A kollégiumi férőhelyekről a gólyák a kollégiumi felvételi és szociális bizottság döntését követően augusztus 21-e után kapnak értesítést e-mailben, tudatta az egyetem. Megnyílt a 2026-2027-es tanévre vonatkozó kollégiumi jelentkezések és rendszeres szociális ösztöndíj igénylését szolgáló online jelentkezési felület. Az első évesek a kollégiumok.unideb.hu oldalon a kollégiumi felvételi és szociális ügyek menüpont online jelentkezés alpontjába belépve tudják kitölteni a pályázathoz szükséges kérőlapot. A lakhatási igényléssel egy időben kell benyújtani a szociális ösztöndíj pályázatokat is. A bejelentkezéshez a hallgatóknak szükségük lesz a Neptun felhasználói névre és jelszóra. A kitöltött, kinyomtatott és aláírt kérelmeket a szükséges igazolásokkal együtt kell postára adniuk, de lehetőségük van személyesen is benyújtani pályázatokat a kollégiumi felvételi és szociális irodában ügyfélfogadási időben. Megújulnak az egyetemtéri park szobrai, adta hírül az Unireb. Milius Juhász Péter szobrának felújításával megkezdődött a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkban álló 4 a művelődés történet nagy alakjainak emléket állító alkotások rekonstrukciója. A munkálatokat az intézmény saját forrásból finanszírozza. Milius Juhász Péter mészkő alapzaton álló bronz szobrát szemcseszórásos technológiával 5 nap alatt a helyszínen tisztították meg. A műalkotás felülete ezt követően új patinát kapott, majd impregnáló viasszal zárták le. A felújítási munkálatokat irányító Juha Rihárd szobrászművész a hírek.unireb.hu portálnak elmondta, a rekonstrukció egyfajta tisztelgés az egykori nagymesterek alkotásai előtt. Mint fogalmazott, a jelen művészeinek kötelessége ápolni a nagyra becsült elődök munkáit. A rekonstrukciós munkálatokat Huszár Gál, majd Szenci Molnár Albert végül Komáromi Csipkés György szobrának felújításával folytatják. Búcsún vett részt a hajdúböszörményi Szent István idősek otthona július 31-én pénteken Mátraverebély Szentkút nemzeti kegyhelyén. A szociális otthonok zarándoklatán a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Berta Tibor tábori püspök úr mutatta be, amelynek keretében lehetőség volt a betegek kenetének közösségi felvételére, és teljes búcsú is nyerhető ezen a napon.
Hálával telt szívvel és hitükben megerősödve tértek haza ezen az áldott napon a résztvevők, írja a dnm.hu. Mint mondták, imádságos lélekkel viszik magukkal a szentmise és a zarándoklat lelki kincseit, hogy azokat megosszák szeretteikkel, valamint az otthon közösségével. Már csak néhány nap is bezár a debreceni kiállítás, különleges élményt ígért a látogatóknak Kányási Holb Margit tárlata a Modemben. A művek, amelyek egyszerre ipar és képzőművészeti alkotások, ötvözik az ősi tudást és az anyag kortárs használatát, olvasható a híren. Ahogy Áfra János az Anyagba vetett rítusok című tárlat kurátora összegezte, ez a különleges gyapjúból készült, de nagyon gyakran növényi elemekkel, természetes anyagokkal ötvözött technika az alkotó teljes életművében végigvonul, a képi jellegű munkáktól kezdve a nagyméretű, impozáns installációkig. Holb Margit kiállításának finisszázsát augusztus 9-én vasárnap 16 órától tartják a Modemben. A program része lesz katalógus bemutató és kerekasztal beszélgetés Áfra János kurátor és Fátyol Zoltán képzőművész, valamint Fátyol Viola fotográfus, vizuális művész részvételével. Moderál Ferenc Kincső Anna, a Modem kurátor asszisztense. A pusztáról nyílt kiállítás a debreceni könyvtárban, tudta meg a Dehír. A Természettár a Puszta című kiállításának megnyitóját kedden 17 órától rendezték a Mélius Juhász Péter könyvtár első emeleti kerengőjében. A puszta egy varázslatos táj, ahol évszázados az ember és a természet kapcsolata. A baglyok és az istálózó állattartás, a kunhalmok különös növényvilága, a szántóföldi madarak, a gémeskút élővilága, vagy a csillagos égbolt csak pár érdekesség azok közül, melyeket most a kiállítás által megismerhetnek. A puszta kiállítással párhuzamosan a Természettár Virágbéke című tárlata is megtekinthető lesz a Mélius Központi Könyvtár földszintjén. A Virágbéke kiállításban bemutatják a méhek, lepkék, bogarak és társaik világát, melyek nélkülözhetetlenek a virágok beporzásában. A virágos növények közel 87%-a, míg a termesztett növényeink 85%-a függ tőlük. Ismerik meg a virágbogarakat, zengőlegyeket és dongókat, megtudhatják, hogy milyen virágokat szeretnek a legjobban a lepkék, sőt azt is, hogyan alakíthatnak ki beporzóbarát kertet, írják a szervezők. A kiállítások augusztus 29-ig tekinthetők meg. Év végéig máshol lesz a 60 utcai busz megálló, tudta meg a Civishír. A DKV tájékoztatása szerint augusztus 3-án hétfőn üzemkezdettől előreláthatólag december 31-én csütörtökön üzemzárásig építkezési munkák miatt lezárják a Nagy Imre utcán található 60 utca elnevezésű megálló helyet. A munkák ideje alatt a 81-es autóbuszok a 100 méterrel előrébb áthelyezett, ideiglenesen kialakított megálló helyen állnak meg. Elsöprő siker a kék szallagon, a Deac színeiben induló Sparta 2 két kategóriában is diadalmaskodott Európa legnagyobb tókerülő versenyén. Bakos Miklós kormányos szerint minden területen ötösre vizsgáztak, adta hírül a klub. Balatonfüredről csütörtök délelőtt 9 órakor 458 hajóval kezdődött a Balaton és a hazai vitorlázás legnagyobb versenye, az 58. kék szalag Raiffeisen nagydíj. A már a fehér szalagon is remeklő deacos vitorlás a Sparta 2 nagyon jól kapta el a rajtot. Egy ideig a katamaránok utána az egytestű hajók között is az élen állt, ami hatalmas teljesítménynek számít. A több száz hajós mezőny küzdelme igazi taktikai csatát hozott. A Sparta 2 a Bakos Miklós kormányos, Bakos Barnabás, Bakos Károly, Heim Imre, Jakab Kornél, Sabján Anna Mária, Sal László alkotta legénységgel a hajó 23 óra, 2 perc 28 másodperces idővel az abszolút 15. helyen zárt. Ez már önmagában fantasztikus teljesítmény, de ha azt nézzük, hogy a hagyományos egytestű hajók között az első helyen szelt át a célvonalat a csapat, mindenképpen kiemelkedő eredmény. Deac színeiben induló vitorlás még soha nem végzett ebben a kategóriában az élen. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A Debreceni Egyetemi Kiadó gondozásában jelent meg a Kultúra Animi könyvsorozat, amely olyan fogalmakat jár körül interdisziplináris szemlélettel, mint az együttérzés, az erőszak vagy a szégyen. Minden kötet egy témát ölel fel. A könyvsorozatról Balogh László Leventével, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet Politikatudományi Tanszék egyetemi docensével, valamint dr. Valastyán Tamással, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet Esztétika és Etika Nem Önálló Tanszék egyetemi docensével beszélgettünk. Hogyan találtak egymást egyébként? Hogyan kezdődött el ez a munka közösen?
1: Tulajdonképpen egy beszélgetéssel indult, amit ugye hát konferenciának is lehet nevezni, workshopnak, itt olyan, hogy majd divatos szóval mondjuk. És valóban először ez egy ilyen, mint a kis gömböc, úgy gazdagodott, jöttek mások is. Tehát van egy gazdagodás ebben a csapat építésben vagy alakulásban, illetve van egy nyilván egy azonosság, vagy akik megmaradtak. Na most ennek, ha a genealógiáját fel kellene vázolni, vagy el kéne mesélni, akkor valami azt kéne mondani, hogy a bölcsész karon, amikor indult az egész szerződés, akkor arra kifejezetten figyelt, hogy egy ilyen multidisziplinális társaság jön létre, tehát irodalmároktól kezdve, történészeken át, filozófus, politológus, stb. Illetve nem csak magyar irodalom, hanem itt tudom én, a germanisták, stb. Tehát legyen egy ilyen színes dolog benne, és ez, de már indulásától kezdve kibővült, vagy eleve ugye, jelen voltak a teológusok, akik hát egyébként aztán végig tulajdonképpen gazdagították ennek a csapatnak a dinamikáját, meg egyszerűen a beszélgetésnek a terítettségét, árnyaltságát, stb. A második lépés a gazdagodás terén, az kb. Úgy lehetne összefoglalni, hogy hát nyilván ennek elment a híre, illetve mi beszélgettünk barátainkkal innen-onnan, más városokban, más egyetemekről, Pestről, Szegedről, Pécsről, tényleg tehát ez egy ilyen Nyíregyházáról. És akkor tulajdonképpen, ami a dolognak az igazán, hát nem is tudom, a meritumát, vagy az izgalmát adta, az, hogy a úgymond kívülről, vagy ugyanaz abból a disziplinából, disziplinális keretek között, de kívülről érkezett kollégák nagyon hamar megtalálták ennek a tematizálásnak, ennek a gondolati vagy ötletnek a kapcsolódási pontjait. És hát azt el lehet mondani, hogy Majdnem mindegyik kötetnek volt egy konferencia előzménye, és azon ugye egy ilyen konferencia esetében mindig az izgalmas, hogy milyen kérdések jönnek, milyen reflexiók vannak ott az előadások során, és ugye én szerkesztettem ezeket a könyveket, vagy gondoztam a szövegeket, és hát ha most ezt így szövegszerűen nem is tudom kimutatni, de azt el tudom mondani egy ilyen utólagos feeling-szerűen, hogy amikor a szöveg végső elkészültségén vagy formáján dolgoztak a szerzők, akkor igyekeztek ezeket a reflexiókat beemelni a szöveg változatba. Úgyhogy ez nyilván nem mindenkinek tűnik fel, ez nem mindenkinek válik világossá, de én, mint a köteteknek a szoros olvasója, ezt elmondhatom, hogy ezt én megtapasztaltam, ezt a szövegszerű gazdagodást is.
0: Olvasói oldalról lennék arra kíváncsi, hogy amikor egyébként arra gondoltak, hogy ezt kinek kell vagy érdemes majd a kezébe vennie, akkor mi formálódott meg az önök szeme előtt?
2: Azt hiszem, hogy általában igyekeztünk olyan társadalmi, illetve kulturális jelenségeket választani, amelyek nem igazán tartoznak a leginkább reflektált jelenségek közé. Tehát nyilvánvalóan ismerjük, tudjuk, használjuk azokat a fogalmakat, szavakat, amelyek egyébként ezeknek a konferenciáknak meg köteteknek a hívó szavai, de az, hogy ezekre egyébként valami fajta rendszeres reflexió szülessen, az nem volt igazán jellemző. Tehát nyilván vannak ennek klasszikus helyei, ahol egyébként ezekkel már foglalkoztak 19. században, 20. században is, de az, hogy egyébként ennek egy ilyen kortárs reflexióját adjuk, ez nem volt igazából jellemző. Miközben egyébként látjuk, hogy ezek folyamatosan alakulnak is ezek a jelenségek. Tehát azért azt nyugodtan el lehet mondani, hogy ha mondjuk egy olyan példát veszek, mint a szégyen, hogy mondjuk az emberek a 17. században egészen más miatt szégyelték magukat, mint mondjuk mi ma a 21. században. Vagy mondjuk egy másik kultúrában egészen más miatt szégyelik az emberek magukat, mint mondjuk mi. Tehát, hogy ezek a jelenségek pontosan emiatt igényelnek egy kortárs reflexiót, illetve én azt gondolom, hogy minden egyes korszaknak meg kell teremtenie a maga reflexióját ugyanarra a jelenségre, hogy kiderüljön, hogy ezek folyamatosan változnak. És ezek azért is rendkívül izgalmasak, mert például mondjuk a szégyennél, ott mondjuk egy alapvetően testi jelenségről van szó, de mégis kulturálisan kódolt. Tehát például ugye az, hogyha mondjuk valaki szégyeli magát, akkor mondjuk hevesebben ver a szíve, elpirul. Tehát testi jelei vannak, de egyébként mégis kulturálisan meghatározott az, hogy egyébként az ember miért szégyeli magát.

0: A mezzoforte felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A TISZA frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményben azt írta, az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány szerdán. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormányszóvívő a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban szerdán. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor 135 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 a parton áll tartalékként. A háromszéki települések bejáratainál álló székelykapuk román hatósági ellenőrzését kéri egy ismeretlen, aki Románia állami építési felügyelőségének e-mailben küldte el kifogásait több háromszéki település: Dálnok, Lemhény, Torja, Gelence, Szent Katolna, Kiskászon, Kézdi Szárazpatak, Kisborosnyó, Nagyborosnyó, Magyar Hermány, Papolc és Uzon bejárataihoz felállított székelykapukkal összefüggésben. Ugyanis úgy véli, hogy azokat jogellenesen helyezték el. Számolt be róla szerdán a székelyhon.ro. Elbontásukat is kéri a beadvány küldője, és a székelykapu megnevezést is kifogásolja. A székelység a díszkapukat, diadalíveket, a II. Bécsi döntést 1940. augusztus 30-át követően a bevonuló magyar honvédek üdvözlésére kezdte felállítani, majd az ezredforduló környékén hirdették meg, hogy minden székely falu állítson bejáratához székelykaput. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön napos idő várható. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul. Délutántól északnyugaton északi-északnyugati irányba fordul a szél. Néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután 36-42 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok a földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek föl, és ne féljetek! Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Jézus.

0: Szamosi Szabolcs orgonált.
1: 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, havas boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa,

0: A Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kihallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amelynek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte a katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálemben született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, s egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szent Lélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta a helyzetben, az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent VI. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételét helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent VI. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsorozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket. Így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a husvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle, és amikor a fiú teste imádkozik, ne válasszuk el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az Eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel is hálával kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkán közepete, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarántokatunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentína és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Peruban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 14-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Cuscóba és Pucallpába utazik. A Szentatya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Giulio Duarte Langa, mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán táviratban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szentatya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenek előtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szent Atya hálát ad Istennek Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában, vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite ego vici mundum, vagyis bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite ego vici mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt popverzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék világiak család és életdikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a Napok az egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja a zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendégszeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A TISZA frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményben azt írta, az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány szerdán. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen harmadfokú vízkorlátozást, olvasható a kormány.hu oldalon. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormányszóvívő a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban szerdán. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor 135 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 a parton áll tartalékként. A háromszéki települések bejáratainál álló székelykapuk román hatósági ellenőrzését kéri egy ismeretlen, aki Románia állami építési felügyelőségének e-mailben küldte el kifogásait több háromszéki település: Dálnok, Lemhény, Torja, Gelence, Szent Katolna, Kiskászon, Kézdi Szárazpatak, Kisborosnyó, Nagyborosnyó, Magyar Hermány, Papolc és Uzon bejárataihoz felállított székelykapukkal összefüggésben. Ugyanis úgy véli, hogy azokat jogellenesen helyezték el. Számolt be róla szerdán a székelyhon.ro. Elbontásukat is kéri a beadvány küldője, és a székelykapu megnevezést is kifogásolja. A székelység a díszkapukat, diadalíveket, a II. Bécsi döntést 1940. augusztus 30-át követően a bevonuló magyar honvédek üdvözlésére kezdte felállítani, majd az ezredforduló környékén hirdették meg, hogy minden székely falu állítson bejáratához székelykaput. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön napos idő várható. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul. Délutántól északnyugaton északi-északnyugati irányba fordul a szél. Néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután 36-42 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Wolfgang Amadeus Mozart 482-es kőhüljegyzékszámú, numero 22-es Ez-dur zongora versenyének második tételét hallották. Előadta Fischer Anni, valamint a Philharmonia zenekar. Vezényelt Wolfgang Savallis. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

Hogyan is állunk hát azzal, amiről a rómaiakhoz írott levél 9. fejezete beszél? Az eleve elrendelés homályos titkaival. Azzal, hogy Isten mindent tud, hogy az ő akarata nélkül semmi sem történik. Hogy semminek sincs sehol másút alapja, mint Istenben. Mert minden, ami van, csak Istenből van. És így a mi örök sorsunk is. És hogy az embernek semmi lehetősége sincs, hogy Istenen túl valami igazságossághoz fellebbezzen. Vajon kérdi-e a készítmény alkotójától, miért alkottál engem ilyennek? Nincs-e a fazekasnak hatalma az agyak fölött, hogy ugyanazon agyakból némely edényt díszes célra csináljon, mást dísztelerre? Hát ha az Isten meg akarná mutatni haragját s megismertetni hatalmát, nagy béketűréssel megtűrte a haragnak pusztulásra megérett edényeit, s hogy megismertesse dicsőségének kincseit az irgalmasságnak edényein, kiket előre készített a dicsőségre. Végső fokon hiába való minden kísérlet, hogy finom és még finomabb distinkciókkal megoldjuk a titkot. Mert az a veszély fenyeget, hogy azok az Istent lefokozzák, hogy az embert légüres térbe akasztják, és valami félig függő lényé teszik, amely a teremtmény és a nem teremtmény között lebeg. Nem, ez kifürkészhetetlen, félelmetes, de biztos, hogy Isten ilyen fönséges titok, és hagyjuk is meg ilyennek. Miután beláttuk, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, beláttuk, hogy minden rossznak a forrása az ember, és nem az Isten. Hogy az ember örök veszte saját bűne, és Isten csak igazságos, ha azt a büntetést szabja ki rá. Ha már minden értelem kimerült, és minden distinkciót elvégeztek, akkor is állni fog, hogy minden, ami csak történik, végső fokon nem csak Isten előtt történik, hanem elhatározásának titkából. Homályos ez a titok, és sokakra ránehezedett, akik borús kedélyűek voltak, és komorrá tette lelküket. Persze komor teológia is született belőle, de ezzel nem intézhetjük el, hogy egyszerűen letagadjuk a valóságot. Ellenkezőleg. A végső keresztény mélységéből és a nagy összefüggésből kell megközelítenünk azt, ami van. Ha helytelenül tesszük föl a kérdést, akkor az isteni előrelátás és eleve elrendelés olyan szörnyűségé válik, amely jelen föllázad Isten adta emberi méltóságunk és üdvösségvágyunk. Így kell kérdeznünk. Ki az az Isten, akinek végső elrendelése szólít létbe mindent? Ez a felelet. Az, aki a szeretet. Az, akiről Krisztus azt mondja, hogy a mi atyánk. Az elrendelés marad, és marad az érthetetlenség is. De az, akit elhatároz, az a szerető, és elrendelésének érthetetlensége szeretetének titkával azonos. Így már minden másképp fest, minden. Nem olyan módon másképp, hogy valamit kitörölünk belőle. Ellenkezőleg, inkább átöleljük és átértjük, s így átlényegítjük az egészet. Ebbe az átlényegült titokba talál bele a mi atyánk kérése. De élni kell ezt a titkot, nem csak mondani. A puszta beszéd itt nem segít. Az elgondolás csak megmutatja az utat. Valósággá azonban csak akkor válik az egész, ha meg is tesszük. Igen, boldogság rejlik itt. Keresztény voltunk, kegyelem. Azaz forrása, nem jog és teljesítmény, hanem az Isten szabad adománya, az Isten szeretete. Éppen ez a boldogság a kereszténységben, ami titokzatos és merész benne, ezt teszi, hogy szebb minden elgondolhatónál, hiszen a kegyelem, a karisz olyas valamit jelent, ami nem minden kényszeren és jogon túlról ered az Isten szabad ajándékából. És éppen ezért merő kedvesség és szépség, amely a minden kényszert kerülő isteni kegyességből szökik virágba. Azért boldogító kereszténynek lenni, mert a szeretet a forrása. Tehát szent aggodalommal őrködik a keresztény, hogy valóban a szeretetből jöjjön is minden. Az pedig csak akkor lehetséges, ha tisztára az ő szabadságából fakad,
be nem korlátozva jogi és biztosság közé. Ha valóban megmaradt kegyelemnek, s oly fontosnak tartja, hogy kegyelem maradjon, hogy mindent fölad, ami biztosság. Mert minden biztosság jog, megkötés, kényszer. A végsőkig elveti a biztosságot. Tehát a keresztény szív megengedi, hogy az Isten alakíthassa az embert, és vele rendelkezzen és intézze sorsát, ahogyan csak akarja, és lemond minden tiltakozásról és ellenvetésről ellene. Ez az eleve elrendelés gondolatának igazi értelme. Utolsó. Mindennél mélyebb biztosítéka annak, hogy mindennek Isten szabadsága a forrása, hogy minden kegyelem, mert csak így lehet szeretet. A predestináció gondolata boldogító gondolat. De ha másképpen fogjuk föl, mint itt, valami rettenetessé válik. Ennek értelmében mondhatta Krisztus Istennek, te vagy az Úr. Te szabad vagy, még velem szemben is. Életemmel és sorsommal együtt a te rendelésedből vagyok itt. A te rendelésedet pedig semmi sem múlja fölül. Úgy helyes, ahogyan az dönt. A jog sincs fölötte, s ezért nem is lehet ahhoz mérni, hanem vele kezdődik minden jog. Azt akarom, hogy legyen úgy, ahogy az maga akarja, önmagából kiindulva, tiszta szabadságában. A boldogságra vágyom. A boldogság pedig te vagy. De te csak akkor lehetsz az enyém, ha te magad adod magadat, és ez a szeretet. De hogyan szeressen valaki, ha nem szabadságból? Ezért mindent ráhagyok a te szabadságodra, hogy szeretetet hajtson ki belőle részemre. A te szabadságodra, amelyről te mondtad, hogy kegyelem a neve. Én a boldogságot csak mint szeretetet akarom, és ezért a szeretet szabadságára bízom minden következményével együtt, még azzal is, hogy cserben hagyhat. Te, ó Istenem, te vagy a szeretet, te teremtettél. Soha többé nem követelőzni, soha többé nem tiltakozni. Számítás, jog, félre mindennel. Isten, te. Szédítően mélyre vezet a kérés. Levezet annak az erőnek a legbensejébe, amelyből Isten szeretetére hagyatkozva él a keresztény. Aki megteszi vele együtt az utat, az megérti, hogyan végződhet a rómaiakhoz írt levél 9.11. fejezete ezzel a kitöréssel, mekkora az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának mélysége, mennyire megfoghatatlanok az ő ítéletei és felkutathatatlanok az ő útjai. Mert ki ismerte meg az Úr gondolatát? Mert minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki örökre. Ámen.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 134-es köhül jegyzékszámú A-dur szimfóniájának második tételét hallották a prágai kamarazenekar előadásában. Vezényelt Charles Makeras.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs, Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden legyen az államfőválasztás. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között apostoli utazást tesz Uruguayban, Argentínában és Peruban. A Hezbollah alagútjait és fegyverraktárat semmisített meg az izraeli hadsereg Dél-Libanonban. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Szerdán Baka András jogtudóssal, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Baka Andrást az alaptörvény 2011-es elfogadásakor az uniós joggal ellentétesen távolították el a legfelsőbb bíróság éléről. Ezt követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott, írta Magyar Péter. Sajtóhírek szerint Baka András volt az a strasbourgi előadó bíró, akinek közreműködésével a testület felülvizsgálta a tatai 1956-os sortűzért elítélt Korbély százados ügyét, és a magyar bíróság ítéletét felülírva járult hozzá a felmentéshez. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A parlament honlapjára felkerült szerdai dokumentumban Bujdosó Andrea frakcióvezető azt írta, kezdeményezik, hogy az országgyűlés augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a köztársasági elnök megválasztásával. A Tisza frakció nevében egyben javasolták azt is, hogy az államfőválasztás időpontja augusztus 11-e kedd legyen. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Július 19-én a tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Judit Sakk Nagymestert kérjék fel államfőnek. Polgár Judit azonban egy nappal később bejelentette, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. A miniszterelnök az ezt követő időszakban Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában találkozott Fülöp Botond ügyvéddel, majd Romsics Ignác Széchenyi díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgetett. Legutóbb pedig szerdán Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolják a köztársasági elnöki tisztségre. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról is beszélt, hogy szeptembertől elindul egy átfogó alkotmányozási folyamat. Így augusztusban átmeneti időre választanak köztársasági elnököt az új alkotmány elfogadásáig, amelyet népszavazás fog megerősíteni. Azt is jelezte, hogy az alkotmányozási folyamat során kikérik az emberek véleményét, és lehetőség lesz változtatni a köztársasági elnök megválasztásának szabályain is. A Fidesz úgy véli, Súlyog Tamás az utolsó legitim köztársasági elnök. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Erről beszélt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében. A Fidesz szerint az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. A Fidesz által legitimnek tartott Súlyog Tamás nemrég maga írta alá azt az alkotmánymódosítást, ami megszüntette a köztársasági parlamenti elnöki mandátumát. A Tisza pártnak minden esetre egyelőre nincs bejelentett jelöltje. A Fidesz és a KDNP tehát nem vesz részt a folyamatban, az egyetlen köztársasági elnök jelölt jelenleg a Mi Hazánk jelöltje, aki Tóth Máté energiajogász. Magyar Péter Facebook oldalán arról írt, hogy Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az Államigazgatási Főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája.
0: Augusztus 20-ig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabálymódosítást igénylő fő problémáit az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága. A testület erről a szerdai ülésén döntött. A képviselők Dúró Dóra a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-ig valamennyi bizottsági tag összeállít egy 10 pontból álló saját javaslatcsomagot. Újabb feljelentés, amit sokan magyar ellenesnek tartanak. Ezúttal a háromszéki székelykapuk ellen tettek feljelentést, ami jelentős többletkiadást okozhat az önkormányzatoknak. Gáspár Sándor tudósít.
4: A falubejáratnál emelt, az országutat átívelő impozáns székelykapuk kerültek a célkeresztbe Kovászna megyében. Románia állami építési felügyelőségének e-mailben küldte el kifogásait több háromszéki település, Dálnok, Lemhény, Torja, Gelence, Szent Katolna, Kiskászon, Kézdi Szárazpatak, Kisborosnyó, Nagyborosnyó, Magyar Hermány, Papolc és Uzon bejárataihoz felállított székelykapuk ellenében, ugyanis úgy véli, hogy jogellenesen helyezték el, az nem számít, hogy az alsó Csernáton itt például 18 évvel ezelőtt és eddig senkit sem zavart, de legalábbis építési engedélyek és egyéb jóváhagyások nélkül. Tehát tessék ellenőrizni, és a törvényben előírt büntetéseket alkalmazni is. Elbontásukat is kéri a beadvány küldője, aki nevet és címet is feltüntetett, de ezekről kiderült, hogy hamisak. Nyilván a bukarestiek annak rendje és módja szerint már is kérik az illető székelykapukra vonatkozó igazoló iratokat.

0: kapnak, bár esetleg többet is fizetni kell a különféle hatósági, központi engedélyekért, hiába adta helyi jóváhagyását az önkormányzat. Kérdés, sikerül-e azonosítani a feljelentés szerzőjét, akinek elég sok székelyfaluban szeretnének a szemek közé nézni.
1: Oroszország újabb nagyszabású rakéta és dróntámadást hajtott végre Kijev és a kijevi terület ellen, amely jelentős civil áldozatokkal és súlyos infrastrukturális károkkal járt. Nyíri Kata jelenti.
2: A július 4-éről 5-ére virradó éjszaka Oroszország 24 ballisztikus rakétát, 4 Zirkon és Onikos típusú rakétát, valamint 115 támadó drónt indított Ukrajna ellen. A támadás fő célpontja Kijev és a kijevi terület volt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közlése szerint a támadás következtében 17 ember meghalt, 44-en megsérültek. A legsúlyosabb csapásokat a kijevi terület szenvedte el, ahol 16 áldozatot követelt a támadás. A rakéták és drónok vasútállomást, civil logisztikai központokat, raktárakat, valamint egy sörgyárat is eltaláltak. A Brovari járásban egy vasútállomást ért csapásban 8 ember vesztette életét. Zelenszky ismét sürgette a nyugati partnereket, hogy gyorsítsák fel a ballisztikus rakéták elleni elfogó rakéták szállítását Ukrajnának. A támadás következtében megsemmisült a Novaposta szállítmányozó cég egyik kijevi logisztikai központja, valamint egy barkácsáruházlánc logisztikai raktára és egy gyártóüzem is. A károk miatt az ukrán kormány rendkívüli egyeztetéseket kezdett a logisztikai és kereskedelmi vállalatokkal az ellátási láncok fenntartása érdekében. Nemzetközi téren az Európai Bizottság bejelentette, hogy újabb 1,4 milliárd eurót biztosít Ukrajnának a befagyasztott orosz állami vagyon hozamából, a támogatást Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére és az ország ellenálló képességének fenntartására fordítják.
1: Donald Trump az Egyesült Államok elnöke szerint kormánya nagyon jó megbeszéléseket folytatott Iránnal a keddi egésznapos tárgyalások során. Az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán megsemmisítette a libanoni síta Hezbollah szervezet alagútrendszerét és egy fegyverraktárát is. Dél-Libanonban, a Srebin faluban több tucat méter hosszú alagutakat tártak fel és számoltak fel, amelyek a Hezbollah gerilla harcát szolgálták. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Az olajárak estek, a részvények pedig megugrottak szerdán az ázsiai kereskedelemben, miután a Wall Street rekord magasságokat ért el, abban a reményben, hogy hamarosan megállapodás születhet a blokád alá került hormuzi szoroson átívelő forgalom helyreállításáról. Az Axios hírügynökség két regionális forrása és egy amerikai tisztviselőre hivatkozva most arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán közeledik egy ideiglenes megállapodás megkötéséhez a szoros újranyitásáról Omán beleegyezésével, amely a vízi út egy részét ellenőrzi. Az iráni állami média azonban azt állította, hogy az Ománnal kötött megállapodás a szorosról, amelyen általában a globális olaj és csepp folyósított földgáz szállítmányok mintegy ötöde folyik, késni fog, amíg az Egyesült Államok továbbra is fenyegeti Iránt. Irán közben leállította a Hormuzon áthaladó forgalom nagy részét, még Washington blokkádot tart fenn az Iránnal kapcsolatos hajózás és kikötők ellen.
1: Szűk többséggel győzött a michigani demokrata előválasztásán a párt radikális baloldali szárnyához sorolt Abdul el-Sayed, a mérsékelt Haley Stevens-el szemben. Derült ki a szerdán közölt előzetes végeredményből. Kedden az Egyesült Államok csaknem fél tucatnyi államában tartottak előválasztást a novemberi kongresszusi választások előtti kiélezett politikai versenyben. Michigan mellett Kansas, Washington, Missouri és Virginia államban dönthettek regisztrált demokrata és republikánus választók, hogy kit akarnak jelöltjüknek látni ősszel. A még mindig várakozó illegális bevándorlók között állítólag ismert dzsihadisták is vannak Ceután. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen a határellenőrzések megerősítését és fizikai akadályok felállítását sürgette az EU határainak kritikus pontjain. Ez derül ki abból a levélből, amelyet hétfőn Pedro Sánchez spanyol miniszterelnöknek küldött. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A még mindig várakozó illegális bevándorlók között állítólag ismert dzsihadisták is vannak Ceután, számolt be róla a Junge Freiheit német lap. A spanyol terrorellenes nyomozók legalább egy tucat szemét azonosítottak, akiket letartóztattak, elítéltek, majd Marokkóba toloncoltak terrorista tevékenységek miatt Spanyolországban. A dzsihadisták jelenlétére a határon található térfigyelő kamerák felvételeinek áttekintésére

0: és a során derült fény az El Español spanyol lap jelentése szerint a spanyol biztonsági erők további az iszlám terrorista szintérhez kötődő személyek azonosítására számítanak. Ceutában káosz alakult ki, miután az észak-afrikai spanyol autonóm városba tömegesen jutottak be migránsok Marokkó felől múlt hét csütörtökön. 24 óra leforgása alatt mintegy 60 ezer marokkói és más afrikai migráns érkezett, akik közül több tucatnyian meghaltak. Most az is megnehezíti a spanyol exklávé helyzetét, hogy a jelenleg Ceutában tartózkodó több száz kísérő nélküli és állítólag kiskorú migránst nem lehet kitoloncolni. Az Express osztrák lap szerint ez a szám 860 főre tehető. A spanyol törvények értelmében a kiutasítás előtt egyéni átvilágításon kell átesniük. A ceutai regionális kormány már két iskolát nyitott meg a migránsok elszállásolására, Madrid pedig további 25 millió eurót biztosít ellátásukra. Úgy tűnik közben, hogy nem csak a Ceutában történtek világítanak rá a megengedő spanyol migrációs politikával kapcsolatos aggályukra. Az embercsempészek ugyanis egyre gyakrabban visznek migránsokat Nagy-Britániából Franciaországon keresztül Spanyolországba. A brit Telegraph lap kutatása szerint a bűnözői hálózatok akár 1000 fontot is követelnek a veszélyes útért. Az új útvonal egyik fő ösztönzője a spanyolországi legalizációs program. Bizonyos feltételek mellett ez a program lehetővé teszi az érvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek számára, hogy kérvényezzék tartózkodásuk legalizálását. Szombaton Olaszország és Dánia kezdeményezésére 22 uniós tagállam vezetője levélben fordult az uniós intézmények vezetőihez Ceuta miatt. Ebben a válságot kiváltó tényezőként említik a nagyvonalú spanyol bevándorlás politikát, amely akár 1,2 millió illegális migránsnak ad törvényes státuszt. Az EU belügyminiszterei végül Spanyolország mellé álltak.
1: Július 31-én Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leó pápa aláírta a Vatikán állam új alaptörvényét, amely a 2023-as szöveg helyébe lépett, tudatta a Magyar Kurír. Az alaptörvény azonnal hatályba lépett. Az új alaptörvény megerősíti és magában foglalja a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Ahogyan a múltban is, a preambulum az új alaptörvényben is védi a vatikánvárosi értékeket, és az igaz egyházi szellemiséget várja el a kormányzó testülettől. Az egyes országok államfőinek és egyházi vezetőinek meghívására 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között apostoli utazást tesz Uruguayban, Argentínában és Peruban. A latin-amerikai látogatásról a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni adott tájékoztatást augusztus 5-én a sajtónak eljuttatott közleményében. Az utazás programját a későbbiekben teszik közzé, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány szerdán. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült szerdai jelentésben. Az élő környezetért felelős minisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján közölte, hogy a Balaton átlag vízállása 54 cm. A Velencei tó vízállása 30 cm, a tó vízállása 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor 135 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 a parton áll tartalékként. A szivattyúzási feladatellátásra felkészülés megtörtént, azt utasításra szükség szerint megkezdhető. A százhalombattai MOL Dunai finomítónál a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság 6 mobil szivattyú telepítést tart készenlétben. Közben történelmi mélypontra másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál, közölte a román vízügyi hatóság szóvívője szerdán. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerdán. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Közlekedési hírek következnek.
2: A fővárosban mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában ma és pénteken napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani közműépítése miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Vác-Szobvas útvonalon felső vezetéki hiba miatt 10-20 perces késésekre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben induló járatok, étkezőkocsik, több kerékpárhely várja az utasokat. A keleti ország részből közvetlen vonatok is indulnak a Balatonra. Hétvégente teltházas járatok is előfordulnak, ezért javasoljuk, hogy jegyüket mi hamarabb már elővételben vásárolják meg. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. Kivételt csak a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatok képeznek, melyek végállomása a keleti pályaudvaron maradt. Megkezdődött a karbantartás a Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalon. Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Népligetről Dabas felé induló közvetlen volánjáratokat is javasoljuk. Tart a karbantartás a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. A Munori S50-es és a Lajos-Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti nyírség Intercity-k végállomása a keleti pályaudvarra került át. Tart a karbantartás a H6-os Ráckevei hévvonalán. Addig csak a Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hévszerelvényei. Sziget-Szent Miklós gyártelep és Ráckeve között jövő hét hétfőig a meghosszabbított útvonalon közlekedő balánjáratokkal utazhatnak. A H5-ös Szentendrei hévvonalán is dolgoznak a szakemberek. A Battyányi tér és Kaszásdűlő között pótlóbusszal kell utazni. Tart a Vámosgyörgy-Gyöngyös vasútvonal felújítása. A nyár végéig pótlóbuszok szállítják az utasainkat. Budapest és Gyöngyös között a volánjáratait is javasoljuk. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Egy sporthír: 78 éves korában elhunyt Melis Zoltán, olimpiai ezüstérmes evezős, aki két ciklusban közel 20 éven keresztül volt szövetségi kapitány. A Magyar Evezős Szövetség közösségi oldalán tette közzé szerdán délután a halálhírt, a magyar evező sport egyik legnagyobb alakjának nevezve az elhunytat. Hazánk időjárásáról. Délelőtt többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül, a zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden legyen az államfőválasztás. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között apostoli utazást tesz Uruguayban, Argentínában és Peruban. A Hezbollah alagútjait és fegyverraktárat semmisített meg az izraeli hadsereg Dél-Libanonban. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
4: Múlt idéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
5: 2026. augusztus 6-a, csütörtök, Urunk színe változása ünnepe van. Jézus megdicsőülésének helye a régi hagyomány szerint a galileai táborhegy volt. A csoda színhelyén még az arab hódítás előtt 3 bazilika épült, felszentelésük napja augusztus 6-a lett Urunk színe változásának, latinul a transfigurációnak az ünnepe. Hivatalos ünnepé 3. Kalixtusz pápa emelte annak emlékére, hogy Hunyadi János a keresztes hadat toborzó kapisztrán Szent János segítségével 1456-ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, az akkori Magyarország déli végvárát. A két időpont egybeesése azzal magyarázható, hogy az 1456. július 22-i győzelem híre 2 héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba. Isten éltesse a ma ünneplő Berta keresztnevű hallgatóinkat. A Berta német eredetű név, jelentése fényes, tündöklő, híres. 503 éve volt a Száva-Szentdemeteri nagyolaszi győzelem, ahol a magyarok utoljára győzték le a törököket Mohács előtt. Augusztus 6-án és 7-én a magyar bandériumok seregei győzelmet arattak a délvidékre betörő török hadak felett. Ekkor valójában 3 csata zajlott, az első 2 a magyarok győzelmével végződött, ám a 3. ütközet már a győzelmüket ünneplő sereget meglepte, és csak súlyos veszteségek árán győztek. 81 évvel ezelőtt, 1945. augusztus 6-án dobták le az amerikaiak az első atombombát Japánra. A hiroshimai atomtámadás napja egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja is. 80 éve, 1946. augusztus 6-án érkezett meg Budapestre az úgynevezett aranyvonat, amely az MNB nyugatra hurcolt aranykészletét hozta vissza. A 29 tonnányi készlet nyújtott fedezetet az akkor augusztus 1-én bevezetett új pénz a forint számára. Még 1945. januárjában vitték a nyilasok nyugatra a Magyar Nemzeti Bank egész arany, valuta és bankjegykészletét s az értékpapírokat. A szállítmány visszaadásáról Nagy Ferenc miniszterelnök állapodott meg Washingtonnal. 269 éve hunyt el Mányoki Ádám, a barokkor kimagasló portréfestője, aki többek közt II. Rákóczi Ferenc fejedelmet is megfestette, 2-szer is, illetve 3. Károly magyar király leányainak, Mária Terézia és Mária Anna főhercegnők portréját is elkészítette. 208 éve látta meg a napvilágot Marsalkó János szobrász, aki a Lánchíd kő oroszlányait készítette. A legenda szerint a hídfőket díszítő oroszlánoknak nincs nyelvük, s ezért annyit csúfolták a szobrászt, hogy az a Dunába ugrott. Valójában még több mint 20 évig élt, az oroszlánoknak pedig van nyelvük, csak alulról a járda szintjéről nem látszik. Marsalkó további számos alkotása látható ma is, többek között a Rudasfürdő, a Magyar Tudományos Akadémia és a Vigadó épületét is díszítik szobrai. 145 éve született Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas angol orvos, a penicillin felfedezője. 10 évvel ezelőtt, 73 éves korában hunyt el Lauksz József, Bánfi Miklós díjas rock és jazz dobos, az Omega együttes alapító tagja. Laux 1964-ben csatlakozott az Omegához, aminek egyik előd zenekarában muzsikált együtt Kóborral. 1971-ben Presser Gáborral kiváltak az Omegából, és megalakították az LGT-t. 1976-ig volt a zenekar dobosa. Elvált feleségétől, a szövegíró Adamis Annától, akkori szóhasználattal élve diszidált, és Los Angelesben telepedett le. Stúdiókban dolgozott zenei rendezőként, producerként és zenért is, a Producerek és Zenei Rendezők lapjának főszerkesztője lett. Az It's My Fate című saját dalára általa készített videoklipet külön díjjal jutalmazta az MTV Nemzetközi Zene TV. Először 1985-ben látogatott haza, majd az 1990-es évek elején végleg hazatelepült. Még Los Angelesben hozta létre a Laux and Cream Cheese nevű együttest, majd már idehaza a Laux triót. Laux József 2008-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovakkeresztje kitüntetést.
4: A múlt idézőt Tóth János András készítette.
6: Jó Istenem, felébredtem, te őrködtél, én felettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem virasztottál. El ne hagyj a mai napon, légy kísérőm a jó úton, hogy parancsod meg ne szegjem, Krisztusomat hűnkövessem. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Forgács Alajos plébános. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a felesetben.
0: Krisztusban, kedves testvéreim, mai reggeli szentmisénket Mincenti bíboros úr boldogá avatásáért ajánljuk fel. Urunk színe változása, Jézus isteni dicsőségének a megnyilvánulása. Ezt a titkot az egyház már a 7. századtól ünnepelte, de a konkrét ünnepet 3. Kallixtus pápa rendelte el 1457-ben a nándorfehérvári győzelemnek az emlékére. A mai napon köszöntjük azt az Úr Jézus Krisztust, aki dicsőségében megmutatkozott, és most mégis elrejtőzik a kenyér és a bor színe alatt, de hisszük és valljuk, hogy kísér bennünket, támogat bennünket földi zarándokutunkon. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
1: Mert vétkeztünk ellene.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
1: És add meg nekünk az üdvösséget!
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Ámen!

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társ örökösei lehessünk Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből. Szeretteim, nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atya Isten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent hegyen. Így még jobban hisszük a prófétai jövendőlésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnal csillag föl nem kél a szívetekben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. S íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára tanítványok földre borultak, és nagyon megrémülten. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, már nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, gondolom, valamennyiünkkel megtörtént már, volt olyan élménye, amikor úgy szerettük volna azt, hogy ha most megállna az idő. Én azt gondolom, hogy ezt élte át ez a 3 apostol ott fönt a hegyen, a Tábor hegyén, amikor az Úr Jézus Krisztus színében elváltozott, vagy másként fogalmazva megmutatta isteni dicsőségét, és Péter keresi is a szavakat, valójában nem is tudja, hogy mit mondjon, és csak annyit mond, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk. Jézus, ha csak egy pillanatra is, egy addig ismeretlen arcát mutatta meg. Ez a ragyogó ruha, a felhő, a fényesség az ő isteni dicsőségét állította elénk. De pár pillanat múlva, hogy így ez a jelenet meddig és mennyi ideig tartott, azt nem tudhatjuk, de gondolom, hogy pár pillanat múlva már azt a Jézust látjuk, akinek az arcát nagyon jól ismerjük. Azt a Jézust, akit szenvedni látunk a földi életben, azt a Jézust, aki csodát tesz, akiből árad a jóság, azt a Jézust, aki személyválogatás nélkül mindenki felé odafordul, azt a Jézust látjuk, aki fölvállalja értünk a szenvedést, azt a Jézust látjuk, aki megtanít bennünket szeretni. És bennünk megfogalmazódik a vágy, hogy mutasd meg, Urunk, azt a másik arcodat, azt a dicsőséges, azt a fényeset, azt az istenit. Mert miközben Jézus szemléljük, isteni fényességében reményünk erősödik. És mi ez a remény, hogy itt a mindennapok földi, ebben a földi életben mégiscsak értelmet nyer a szenvedés, értelmet nyer valahol a küzdelem, értelmet nyer mindaz, amiért egyáltalán élünk, és eltölti a szívünket az öröm. A szenvedés és a küzdelem között, közepette is az öröm. Ennélkül nem lehet élni. És az az öröm, hogy mi megpillanthattuk, szemlélhetjük az Úr Jézus Krisztus arcát. És az a remény fogalmazódik meg, hogy nekünk azért érdemes, és mégiscsak értelmet nyer minden, amit a földi életünkben van, mert majd egyszer eljön az a pillanat, amikor majd meglátjuk valóban azt az isteni dicsőséget, azt a megfogalmazhatatlant, ami bennünket, minket is vár. Testvéreim, ez a mi nagy reményünk, az eljövendő dicsőség reményében ünnepeljük Jézusnak a színe változását. És ahogyan a három apostol most kiválasztottként ott volt az Úr Jézussal, egyszer majd mi is kiválasztottunk. És amikor ott leszünk Jézussal, akkor ez az öröm, ez a dicsőség fog igazában véve eltölteni bennünket. Én ezt kívánom a kedves testvéreknek, hogy merjék fölvállalni a mindennapoknak a küzdelmeit, azt is, amit önmagában véve értelmetlen a szenvedés, de mégis az Úr Jézus Krisztussal együtt tudjuk ezt tenni, és valami ma mégiscsak megcsillan ebből a szépségből, ebből az örömből, ebből a dicsőségből, amely erőt ad, hogy mindezt fölvállaljuk, és annak a reményében, hogy egyszer majd őt színről színre fogjuk látni. Amen. Kérjük testvéreim, Teremtő Istenünket, hogy őrizze és növelje bennünk a megszentelő kegyelmet, és földi életünkön ragyogjon át Istennek ez a természet fölötti ajándéka.
1: Add, Urunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd, hogy megismerjük szeretett fiadat, és hallgassunk szavára. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged,
1: hallgass meg minket. Add, hogy a megszentelő kegyelem formája átgondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk
1: téged, hallgass meg minket. Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk
1: téged, hallgass meg. Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőjön az anyagvilág. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk
1: téged, hallgass meg minket. Szentmisénk szándékára imádkozzunk Mindszenti Bíboros Úr boldoggá avatásáért. Hallgass meg, Urunk!
0: Jóságos Atyánk, szeretett fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét adtad nekünk. Kérünk, engedd, hogy mindig a te tanításod által éljünk, és soha semmi le ne téríthessen minket az üdvösség útjairól. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Kérünk, Istenünk, szenteld meg adományainkat, amelyeket bemutatunk neked egyszülött fiad dicsőséges színe változásának ünnepén. Tisztíts meg minket a bűn szennyétől, az ő tündöklő ragyogásával, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő a kiválasztott annak előtt isteni dicsőségét feltárta, és ragyogó fénybe öltöztette a miénkhez hasonló testét, hogy a tanítványok szívét a kereszt botrányától megóvja, és önmagában, mint az egyház fejében mutassa meg a dicsőségnek azt a fényét, amely majd egyszer beragyogja az egyház egész testét. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és övére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatén.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is, így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Béke veletek. A mi Úrunk Jézus Krisztus.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelke. Krisztus teste és vére, őrizze meg engem az örök életre.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassanak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, hogy a mennyei táplálék, amelyet magunkhoz vettünk, alakítson minket hasonlóvá szent fiathoz, akinek isteni dicsőségét színe változásával akartad megmutatni, aki él és uralkodik mindörökkön örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletem.
1: És a felelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent misét közvetítettünk a Budapest Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Forgács Alajos plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, írja az MTI. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen harmadfokú vízkorlátozást, olvasható a kormány.hu oldalon. Magyarország ivóvíz készlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormány szóvivő a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban szerdán. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor 135 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél 16 szivattyú van a szivattyú állásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 a parton áll tartalékként. Salgótarjánban 140 fogyasztási helyen, köztük egy idős otthonban szünetel az áramszolgáltatás, közölte a kormány a hőségriasztásról a kormány.hu oldalon közzétett szerdai 20 órás gyors jelentésében. Mint írták, a Salgótarjánban működő Baglyaskő idősek otthona területén meghibásodás miatt kigyulladt az elektromos vezeték, emiatt az áramszolgáltató tájékoztatása szerint 140 fogyasztási helyen, beleértve az idősek otthonát is, átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás. A hiba kijavítása leghamarabb csütörtök reggelre várható. Az áramszolgáltató saját agregátorral biztosítja az elektromos áramot a szolgáltatás kieséssel érintett fogyasztóknál, tették hozzá. Helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő és bozó tüzek megfékezésére. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyő erdő égett le. Végül az időjárásról. Napos idő várható, délutántól északnyugaton északi, északnyugati irányba fordul a szél, néhol megerősödik, zivatarok környékén viharos lökések is lehetnek, délután 36-42 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó és az Orci tér felé a Kiskörúton át közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában. Lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom váltakozva egy sávon halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Magyar Nemzet arról ír, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, a befagyasztott orosz vagyonokból származó 1,4 milliárd eurós profitot a szerdai kijevi támadások után, főként G7-es és EU hitelekre, 70 milliót katonai segítségre fordítanak. Az EU közvetlenül az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után befagyasztotta az orosz központi banknak az EU joghatósága alá tartozó

0: kezdeményezései keretében nyújtott hitelek törlesztésében. A fennmaradó 70 millió eurót az európai békekeretből különítik el, amely Ukrajna katonai támogatását finanszírozza. Az embercsempészek egyre gyakrabban visznek migránsokat Nagy-Britanniából Franciaországon keresztül Spanyolországba. A Brit Telegraph kutatása szerint a bűnözői hálózatok akár 1000 fontot, több mint 400 ezer forintot is követelnek a veszélyes útért. Az új útvonal egyik fő ösztönzője a spanyolországi legalizációs program, amely lehetővé teszi az érvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek számára, hogy kérvényezzék tartózkodásuk legalizálását. Az ajánlat különösen azoknak szól, akiknek lejárt a brit diák vagy munkavállalási vízuma, és akik el akarják kerülni a kitoloncolást. Több uniós ország politikusa is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a legalizált migránsok később kihasználhatják a schengeni övezeten belüli szabad mozgás jogát. Kedden azonban az EU vezetői Brüsszelben méltatták Spanyolország válaszát a ceutai válságra, és hangsúlyozták, hogy az útlevélmentes schengeni övezet soha nem volt veszélyben, írta a Politico brüsszeli hírportál. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. augusztus 6-a csütörtök, Berta és Bettina névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. Maradék nélkül, ezzel a címmel indít a Tudatos Élelmiszer Felhasználásról programot a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Erről hallhatnak a reggeli riportban.
2: Ezek a közös élmények segíthetnek megérteni, hogy az élmiszer nem magától kerül az asztalra, hanem sok ember és természeti erőforrás van mögötte. Hogyha ezt a gyerekkorban megtanulják már a gyerekek, akkor később tudatosabb fogyasztóvá válhatnak.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz egyházi programajánló is, Venite címmel 8 óra 45 perckor. Emellett több mai műsorra is felhívjuk majd hallgatóink figyelmét. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, Csemer Boglárka felvételével folytatjuk.

Dolly Parton felvédele szólt. A következő percekben Rosemary Clooney és a Banchieri Singers egy-egy felvétele szól, most pedig a Lóci játszik zenél.

egyedül buszablakban. Mai nap is rájöttem, hogy pont ilyen lenne biztos, ha ma este 7-kor hirtelen nem jut eszembe itt most, milyen jó.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
3: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
6: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, írja az MTI. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársaság elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról fogadtak el energiafejlesztési tervet. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánják kivitelezni. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Nagyjából 6 órás munkával oltották el a tűzoltók a Székesfehérvár szélén, körülbelül 150 hektáron keletkezett tüzet, közölte a katasztrófa védelem szerdán. Személyi sérülés nem történt, a környék két utcájából 61 embert menekítettek ki, őket már visszaengedték otthonukba. Cser Palkovics András polgármester a Facebook oldalán azt írta, a tűz okát jelenleg nem tudni, azonban végül a legmagasabb, 5-ös szintre kellett emelni a besorolását, mivel a zárt kertek és lakó épületek mellett a MOL telepe is kiemelt kockázatot jelentett. Közölte, hogy személyi sérülés nem történt, a tűz által érintett tanyáról az állatokat sikerült kimenekíteni. A háromszéki települések bejáratainál álló székely kapuk román hatósági ellenőrzését kéri egy ismeretlen, aki Románia állami építési felügyelőségének e-mailben küldte el kifogásait több háromszéki település bejáratához felállított székely kapuval összefüggésben. Ugyanis úgy véli, azokat jogellenesen helyezték el, számolt be szerdán a székhelyon. Elbontásukat is kéri a beadvány küldője, és a székely kapu megnevezést is kifogásolja. A székelység a díszkapukat, diadalíveket, a második bécsi döntést 1940. augusztus 30-át követően a bevonuló magyar honvédek üdvözlésére kezdte felállítani, majd az ezredforduló környékén hirdették meg, hogy minden székely falu állítson bejáratához székely kaput. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány. Végül az időjárásról. Napos idő várható, délutántól északnyugaton, északi, északnyugati irányba fordul a szél, néhol megerősödik, zivatarok környékén viharos lökések is lehetnek. Délután 36-42 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Ella Fitzgerald felvétele szólt. 8 óra 8 perc. A nyári szünet nem csak a kikapcsolódásról, hanem az együtt töltött időről is szól. A közös játékok és családi programok pedig arra is lehetőséget adnak, hogy a gyerekek szinte észrevétlenül sajátítsanak el olyan szokásokat, amelyek később a mindennapjaik részévé válhatnak. Erre épül a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programjának legújabb kezdeményezése is, amely játékos példákkal szeretnék közelebb hozni a családokhoz a tudatos élelmiszer felhasználást. Bogyó Lippai Laurával, a Nébih maradék nélkül programjának munkatársával Balázs Anett beszélget.
1: A nyári szünet nagyon sok közös időtöltésre ad lehetőséget a családok számára. Ezért rengeteg olyan hétköznapi helyzet adódik, amikor a gyerekek játékosan tudnak tanulni. Nem tanórára gondolok, hanem közös időtöltésre. Ezek a közös élmények segíthetnek megérteni, hogy az ember nem magától kerül az asztalra, hanem sok ember és természeti erőforrás van mögötte. Hogyha ezt a gyerekkorban megtanulják már a gyerekek, akkor később tudatosabb fogyasztóvá válhatnak. És hogy például milyen közös programokra gondolunk, akár egy közös piaclátogatás, ami során a gyerekek találkozhatnak a termelőkkel, láthatják a szezonális zöldség és gyümölcskínálatot, vagy hallhatnak arról, hogy mennyi munka és energia, mire egy-egy termék oda kerül a polcra. És abban is segíthet, hogy tudatosabban vásároljanak, csak annyit vegyenek, amennyire valójában szükségük van. Ugyanilyen jó lehetőség például a közös főzés is. Igaz, elsőre talán egy kicsit több időt és nagyobb rendetlenséget jelent, de közben a gyerekek megismerik az alapanyagokat, azok felhasználását, a menü megtervezését, vagy akár a maradékok kezelését. A nyári szezon egyébként különösen kedvez ehhez nekünk, hiszen rengeteg friss gyümölcsből, zöldségből készíthetünk közösen turmixot, fagylaltot, levest vagy más finomságot. Már az is nagyon sokat jelenthet, hogyha a gyerekek segíthetnek megmosni a zöldségeket, vagy kimérni a hozzávalókat, vagy előkészíteni az alapanyagokat. Emellett például a természet felfedezése is szintén nagyon sokat adhat a gyerekek számára. Például egy szedd magad akció keretében közösen barack vagy szilvaszüret, akár a saját kertünkben is, hogyha erre lehetőségünk van, vagy akár hogyha egy balkonládába nevelünk paradicsomot, az is segíthet megmutatni, hogy honnan származik az ételünk, hogy mennyi idő és energia, mire az asztalra kerül. Például akár a gyerekekkel közösen készíthetünk egy kertésznaplót is, amit fényképekkel kiegészíthetünk, így ez egy izgalmas nyári emlék maradhat nekik. De ugyanilyen jó lehet például a komposztálás is, egy remek közös elfoglaltság lehet ez is. A gyerekek így a saját szemükkel láthatják, hogy hogyan alakulnak át a növényi maradékok húszá, és könnyebben megértik, hogy ami már nem kerülhet a tányérunkra, az sem feltétlenül szemét, hanem visszakerül a körforgásba, még tápanyagdús talaj lehet. Amit még jó lehetőség lehet a családok számára, hogy részt vegyenek a maradék nélkül program háztartási emszer hulladék felmérésében. Ilyenkor egy héten keresztül kell figyelni és feljegyezni, hogy milyen élelmiszer kerül a kukába. Ez a gyerekek számára is egy izgalmas feladat lehet, a családok pedig gyakran már egy hét alatt is sokat tanulhatnak a saját szokásaikról. Ezzel kapcsolatban egyébként minden információ megtalálható a maradéknélkül.hu oldalon.
2: A Nébih maradék nélkül programja már hosszú évek óta dolgozik azon, hogy csökkenjen az élelmiszer pazarlás hazánkban. És mi is itt a Katolikus Rádióban többször beszéltünk erről. Egyébként tapasztalják már, hogy a mai gyerekek tudatosabban gondolkodnak az élelmiszerekről, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt?
1: Igen, abszolút. Kezdetektől kiemelt fontosságú számunkra a gyerekkori szemléletformálás, és ennek keretében már több mint 45 ezer diákhoz jutottunk el személyesen, és ezek során, az előadások során gyakran beszélgetünk a gyerekekkel, és azt vettük észre, hogy évekkel ezelőtt az, hogy a kék termékeket berakjuk a fagyasztóba, és ott hosszabb ideig tárolva megmentjük őket a pazarlástól, Nem is ismerték a gyerekek ezt a megoldást, míg most maguktól mondják el. Nagyon sok ilyen más gyakorlat van, amiket most már maguktól mondanak a gyerekek ezeken az órákon, és régen pedig igazából mi tőlünk hallották először.
2: Ezt jó hallani, és ha már beszéltünk egy picit a nyárról, meg az ételeket is említette Laura, ugye azért a nyári szünetben nagyon sokan mennek akár strandra, vagy piknikeznek ilyenkor, és ilyenkor azért sokkal több ételt csomagolunk a szükségesnél. Mit kell tenni, vagy mit tegyünk a maradék szendvicsekkel, gyümölcsökkel, vagy esetleg rágcsálnivalókkal, hogy mégiscsak ne a kukában landoljanak, ne a kukában végezzék?
1: Ebben az esetben a legfontosabb talán az, hogy használjunk hűtőtáskát. Itt nem feltétlen erre a nagy műanyag ládára gondolok, de akár hogyha befér a kocsiba, ezt is nyugodtan használhatjuk. Ott egy kis összecsomagolható hűtőtáskát jégakúval behűtve használhatunk akár egy piknik, egy strandolás során. Így biztosak lehetünk abban, hogy ha még ott vagyunk, nem fognak megromlani, és akár megbetegedést okozni ezek az élelmiszerek. Természetesen nagyon sok olyan dolog van, amire még figyelhetünk nyáron, hiszen a nyári melegben egy kicsit másképp érdemes gondolkodni a bevásárlásról, illetve az élelmiszerek tárolásáról, mert sokkal könnyebben megromlanak az ételek. Ilyen például az, hogy vásároljunk tudatosabban, nyáron általában kisebb az étvágyunk, illetve a nagy melegben sokszor nincs is annyira kedvünk főzni. Éppen ezért érdemes inkább többször kisebb mennyiséget vásárolni, és csak néhány napra előre tervezni. Például a saláták, a hidegkrémlevesek, a szendvicsek, vagy a snacktálak jó választás lehet ilyenkor. De alig kell bekapcsolni a gáztűz helyett, illetve ezek a frissítő fogások is segítenek, hogy picit könnyebben viseljük ezt a nyári hőséget. A maradékok megmentéséhez pedig egy tészta, saláta vagy tortilla jelenthet jó megoldást, hiszen ezeket gazdagíthatjuk a megmaradt húsokkal, tojással, tejtermékekkel vagy zöldségekkel. Nagy segítség lehet egyébként a fagyasztó használata is, nem csak a maradék ételeket, hanem például a pékárukat vagy a szezonális gyümölcsöket is lefagyaszthatjuk, így jóval tovább eltartható. Viszont arra fontos odafigyelnünk, hogy ne élelmiszertemetőnek tekintjük a fagyasztót. Érdemes kisebb adagokban fagyasztani, felcímkézni, és azt címkézzük fel mindenképp, hogy mit és mikor tettünk el, illetve figyelni rá, hogy később valóban fel is használjuk ezeket 4-5 hónapon belül. Megfelelő tárolásra is érdemes odafigyelni, nem minden gyümölcs érzi jól magát például a hűtőszekrényben. A banánt azt talán többen tudják, hogy nem a hűtőben érdemes tárolni, a görögdínyével kapcsolatban már jóval kevesebb tudják ezt, míg nem szeljük fel a görögdínyét, érdemes inkább a lakásnak egy hűvösebb helyén tárolni, mert hosszabb hűtőtárolás esetén hajlamos hidegkárosodásra is megjelenhet az ízvesztés, a kásásodás, a levesesedés. Csak akkor tegyük be a hűtőszekrénybe, hogyha felszeleteltük, és érdemes egy-két napon belül el is fogyasztani azt, ami a hűtőszekrénybe van. Ezzel szemben például a barack vagy a szilva kifejezetten jól érzi magát a hidegben, de arra is fontos figyelni, hogy vannak olyan gyümölcsök, például az alma, a banán, vagy a legtöbb déli gyümölcs, amik érésszegítő természetes gáz, etilént bocsátanak ki. Ezek a környezetében lévő erre a gázra érzékeny zöldségek és gyümölcsök, felgyorsul az érése, illetve a romlása is, ezért célszerű ezektől távol tárolnunk a többi gyümölcsöt, zöldséget. Egyébként nyáron még az különösen fontos, hogy figyeljünk a hűtőszekrénynek a hőmérsékletére. Érdemes ellenőrizni, hogy 1 és 5 Celsius fok között van-e, mert ha túl meleg a hűtőszekrény, akkor az ételek gyorsabban megromlanak. Emellett pedig a kertés hűtögetésnél is figyeljünk arra, hogy a maradék ételek ne maradjanak órákig a tűző napon, hanem minél hamarabb kerüljenek be a hűtőszekrénybe. Persze törekedjünk arra is, hogy minden megvásárolt alapanyagot felhasználjunk. A nyári gyümölcsökből készülhet például turmix, lekvár vagy házi fagylalt, a maradék főtt ételekből pedig egy kis kreativitásra egyébként bármi nagyon finom új fogást varázsolhatunk. Ha pedig mégis keletkezik olyan zöldség és gyümölcs maradék, amit már nem tudunk elfogyasztani, például a dinnyehéj vagy a zöldséghéjek, akkor a komposztálás lesz a legjobb megoldás. Ezek nem hulladékként végzik, hanem visszakerülnek a természet körforgásába.
0: Bogyó Lippai Laurával, a Nébih maradék nélkül programjának munkatársával Balázs Zsanett beszélgetett.

0: A Margaret Island felvétele szólt 8 óra 22 perc. Műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. Itt ül mellettem a stúdióban kolléganőm Szabó Csilla, aki a 9 óra 4 perckor kezdődő házunk táján adásának a szerkesztője. És hát amellett, hogy elmondja, hogy mi mindenről lesz szó, azért egy nagyon megérintő történetet is el fog mesélni a hallgatóknak az adásban. Mi is ez a történet, röviden?
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A mai műsorunk a házunk tájánban egy közösségi összefogásról fog szólni. Egy kivételes 19 éves fiatalemberről, aki amellett, hogy az érettségiére készült és felvételt nyert egyébként egy egyetemre, méghozzá állami ösztöndíjjal, tehát kiváló eredménnyel, két autista öccsét is kénytelen volt hónapokig nevelni, mert az édesanyjuk betegsége miatt egyedül maradt a három gyermek. Ez csak egy csöpp a történetből, az ő nehézségeiknek is csak egy része ez, tehát a bővebb helyzetet, vagy a valóságot, ezt a műsorból majd megismerhetik hallgatóink, de Viktor mellett még két vendégem lesz, két olyan édesanyja a településről, Gombáról, akik meglátták ennek a három gyermeknek a helyzetét, és elkezdtek teljesen tapasztalatlanul gondolkodni azon, hogy hogy lehet segíteni így egy ilyen megtört családnak. Úgyhogy megtudjuk, hogy lehet, hogy kezdték el, hogy jöttek rá arra, hogy mi segíthet ilyenkor tényleg ezeknek az egyedül maradt gyerekeknek, és hogy hol tartanak most ebben a segítésben, mert itt még ugye nincsen pont a történet végén sajnos.
0: Hát akkor ez a közösségi összefogásról szól talán leginkább ez a mostani beszélgetés?
1: Az is egy nagyon fontos eleme, de ez most igazából arról a családról szól, és arról a nehézségről, amiből remélem, hogy esetleg talán valamelyik hallgató esetleg, vagy valamelyikünk tényleg tud valami kiutat mutatni. Többen próbáltak már segíteni különböző szakmai tanácsadásokkal is, meg hát anyagilag is ennek a családnak, és mondjuk azt a hallgatók szerintem tudják, meg látják, akik a Katolikus Rádió műsorát rendszeresen figyelik, hogy általában nem szoktunk az ilyen egyedi sorsokat
0: nagyon-nagyon ritkán
1: bemutatni, nagyon ritkán, de azt éreztük most, hogy ez egy olyan különleges nehézség, tényleg, ami előtt ez a 19 éves, éppen hogy felnőtt fiú áll, hogy nem hagyhatjuk mi se őt így egyedül ebben, mert az látszik, hogy egy közösség tényleg megmozdult, de nem biztos, hogy nekik van ahhoz erejük meg lehetőségük, hogy érdemi megoldása legyen ennek a nehéz helyzetnek.
0: Hát erről lesz szó, tehát a házunk táján adásában 9 óra 4 perctől megismerhetik a hallgatók ezt a fiatalembert is, illetve hát a segítőiket. Várjuk tehát önöket a hangszórók elé. Szabó Csilla, köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió adását hallják, 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, írja az MTI. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormány ülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánják kivitelezni. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást, olvasható a kormány.hu oldalon. Végül az időjárásról. Napos idő várható, délutántól északnyugaton északi, északnyugati irányba fordul a szél, néhol megerősödik, zivatarok környékén viharos lökések is lehetnek, délután 36 és 42 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Egy műszaki hibás jármű foglalja el az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, és a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Magyar Nemzet arról ír, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, a befagyasztott orosz vagyonokból származó 1,4 milliárd eurós profitot a szerdai kijevi támadások után főként G7-es és EU hitelekre, 70 milliót katonai segítségre fordítanak. Az EU közvetlenül az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után befagyasztotta az orosz központi bankot, banknak az EU joghatósága alá tartozó eszközeit. Bár magukhoz a vagyon tárgyakhoz nem nyúlnak, az azokból származó nyereséget Ukrajna támogatására fordítják. Az Európai Bizottság szerint ezek az eszközök eddig összesen 8 milliárd eurónyi rendkívüli többlet nyereséget termeltek. A mostani részlet legnagyobb hányada azonban, 95%-a, azaz 1,3 milliárd euró nem közvetlen katonai támogatásként jut el Ukrajnának. Ehelyett Ukrajna hitelkooperációs mechanizmusán keresztül folyósítják, hogy segítse az országot a G7-ek és az EU kezdeményezései keretében nyújtott hitelek törlesztésében. A fennmaradó 70 millió eurót az európai békekeretből különítik el, amely Ukrajna katonai támogatását finanszírozza. Az embercsempészek egyre gyakrabban visznek migránsokat Nagy-Britanniából Franciaországon keresztül Spanyolországba. A Brit Telegráf kutatása szerint a bűnözői hálózatok akár 1000 fontot, több mint 400 000 forintot is követelnek a veszélyes útért. Az új útvonal egyik fő ösztönzője a spanyolországi legalizációs program, amely lehetővé teszi az érvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek számára, hogy kérvényezzék tartózkodásuk legalizálását. Az ajánlat különösen azoknak szól, akiknek lejárt a brit diák vagy munkavállalási vízuma, és akik el akarják kerülni a kitoloncolást. Több uniós ország politikusa is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a legalizált migránsok később kihasználhatják a schengeni övezeten belüli szabad mozgás jogát. Kedden azonban az EU vezetői Brüsszelben méltatták Spanyolország válaszát a ceutai válságra, és hangsúlyozták, hogy az útlevélmentes schengeni övezet soha nem volt veszélyben, írta a Politico brüsszeli hírportál. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: A ma délutáni akvarát Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
3: Egymástól látszólag távol álló témák találkoznak a ma délutáni akvarelben. Itt van például Szamoszi Szabolcs, a Liszt Ferenc díjas orgonaművész, aki egyben a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója is. Ő általában igyekszik a muzsikálást és a szervezést elválasztani. De van olyan eset, amikor kivételt tesz. Hozék ura őt kérte maga mellé kísérőnek, például debreceni koncertjére, így hát a világhírű tenor mellett a Szegedi Dóm is képviselteti majd magát a református nagytemplomban augusztus 14-én. Ez az alkalom valójában augusztus 10 Pécs, augusztus 11 Esztergom és augusztus 13 Békés Csaba után egy országos turné záróállomása. Az Argentínában született művész ügyelt arra, hogy a nagy klasszikusok mellett szerepeljen

0: pedig az idei szimpózium művei tekinthetők meg a művésztelep műhelyében. Buzás Gergely és Kovács Olivér könyve, a késő középkori Magyar Királyok sírjai című kötet természetesen nem csak az 1301 és 1541 közötti korszak uralkodói temetkezéseit mutatja be, izgalmas utazása múltba, és egyben aprólékos nyomozó munka is, hiszen a háborúk és a fosztogatók sok helyen szinte semmit vagy csak nagyon keveset hagytak meg az utókor számára. Ám a töredékek és a maradványok is rámutatnak egy időszakra, amikor egy később megvalósuló birodalomhoz hasonló államszövetség egy-egy dinasztia vezetésével Európa vezető hatalma lehetett. Idézet a kötetből. Míg Első Károly és Első Lajos a nápolyi magyar-lengyel tengely kiépítésén munkálkodott, ami végül is működésképtelennek bizonyult, addig Zsigmond rokoni kapcsolatai és reálpolitikai tehetsége révén a német-cseh-osztrák-magyar szövetséget igyekezett sikerrel megvalósítani. Tehát akvarell ma délután 15 óra 4 perctől.
1: A szerkesztőt Nagy György Andrást hallották.

0: 8 óra 45 perc. Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! A győri újvárosi Urunk színe változása tiszteletére felszentelt templomban ma este 6 órakor kezdődik a templom búcsú. Az ünnepi szentmisét Bősze Gábor óvári káplán mutatja be. A szentmise végén Mária köszöntőt mondanak az újvárosi segítő szűzanya kegyképnél. A búcsúi szentmisére mindenkit szeretettel várnak.
2: Székesfehérváron holnap folytatódik az Alba Régia Szimfonikusok nyári Zeneszó című koncertsorozata az Egyházmegyei Múzeumban. Pénteken 18 órakor a Kantáta című előadással várják az érdeklődőket, amelynek Busa Gabriella énekművésznő lesz a vendége. A koncertet a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum udvarán a Szent Imre Quadrumban rendezik meg.
1: A Hit útja címmel dr. Takács István érseki általános helynök szakrális vezetést tart a Veszprémi Várban augusztus 8-án szombaton 15 órától. A séta a Szent György kápolnából indul, majd a Szent Mihály főszékes egyházba, s onnan a Gizella kápolnához vezet. A program az érseki palota egykori díszevédlőjében zárul, ahol a mennyezeti freskó titkos üzenetébe avatja be az érdeklődőket István atya. A sorozat további alkalma október 20-án várja az érdeklődőket. A részvétel díjmentes, de regisztrálni kell a www.veszprémiérsekség.hu oldalon.
2: Augusztus 8-án szombaton boldog Bódi Mária Magdolna vértanú születésének 105. évfordulójára emlékezik a Veszprémi Főegyházmegye. Ezt egy 86 és egy 105 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklattal szeretné megünnepelni a Balaton felvidéken, ahol a vértanú is élt. A szervező csapat nagy szeretettel vár mindenkit aznap Balatonfűzfőn a Jézus Szíve templomnál, ahol a résztvevők 8:45-kor gyülekeznek, megvárva a Budapestről akkor érkező vonatot, majd 9:00-kor indulnak a templom elől. Regisztrálni a zarándoklatra a www.veszprémiérsekség.hu/hírek oldalon lehet.
1: A budapesti Lélekharang kórus Komáromban a Jézus Szíve templomban ad nyári koncertet augusztus 9-én vasárnap a 9:30-es szentmise után. Szeretettel hívnak minden kedves látogatót, zenekedvelőt. Cím: Komárom, Szent László utca 9. A belépés díjtalan.
2: Különleges zenei és egyházi eseményre, hazánk legnagyobb orgonájának megáldására várják az érdeklődőket augusztus 9-én az Esztergomi Bazilikába. A Főszékesegyház 1856. augusztus 31-én felszentelt eredeti orgonája a két világháborúban erősen megrongálódott. Az 1970-es években a néhai Baróti István orgonista idejében kezdődött a hangszer felújítása, mely évtizedekig tartott és idén fejeződhetett be teljesen. A megújult orgonát a Székesegyház és az orgona felszentelése után 170 évvel vasárnap az este 6 órakor kezdődő szentmise keretein belül áldják meg. A szentmisét követően Kovács Péter orgonaművész ingyenes orgona avató koncertjén a felújított orgona művészi gazdagságából is kaphatunk ízelítőt este 7:30-tól.
1: Az első magyar nyelvű teljes katolikus bibliafordítás 400. évfordulóján a magyarországi piarista és jezsuita gyűjtemények munkatársai olyan kamarakiállítást állítottak össze, amely a Szentírás, de főként a Kádi Györgyféle fordítás illusztrációival foglalkozik. A vándortárlat első helyszíne a pesti belvárosi plébánia templom altemploma augusztus 4-től szeptember végéig. Itt megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint több további kordokumentum is. A tervek szerint a kiállítás októbertől piarista és jezsuita iskolákban is látható majd.
2: Még lehet jelentkezni a Don Bosco nővérek augusztusi lelki gyakorlatára, amelyet minden évben nyáron szerveznek azoknak a 18 és 30 év közötti lányoknak, akik keresik Isten álmát az életükről. Az előadásokon, szentségimádásokon és a lelki programokon kívül lesz lehetőség a személyes beszélgetésre is, és a közösség építésére a hasonlóan kereső résztvevőkkel. A Női Szívvel Színültig című lelki gyakorlat augusztus 11-e és 15-e között lesz Sárospatakon. Az odajutásban segítenek a szervezők Budapestről és Egerből, kis busszal, illetve autóval. A jelentkezési link a domboszkonővérek.hu, valamint a szaléziak.hu oldalon található.
1: A Keresztény Édesanyák Szent Mónika közössége augusztus 22-én tartja idei országos találkozóját Pakson a Jézus Szíve templomban. Reggel 9 órakor Kürtösi Krisztián atya, a közösség lelki vezetője, köszöntése után a dicsőséges rózsafüzért és az édesanyák litániáját imádkozzák el. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora lesz. Délután pedig Forrai Tamás jezsuita szerzetes tanítását hallhatják a szív, a család és a világ békéjéről. A találkozót szentségimádás és szentségi áldás zárja 15 órakor.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
0: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő 2026. augusztus 6-án. Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint Csák Éva hangtechnikus nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, írja az MTI. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnök választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormány ülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánják kivitelezni. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a magyar települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Víztározó fejlesztést hajtottak végre Szaporcán, egy meglévő holtág kotrásával, partvonalainak rendezésével, partfalainak biztosításával segítették elő az aszály okozta károk mérséklését és a villám árvizek kezelését a Baranyai Ormánság kis településén, közölte a megyei önkormányzat az MTI-vel. A közlemény szerint a 100 millió forint Európai Uniós támogatással megvalósított beruházás elősegíti a település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását, a csapadékvíz okozta károk megelőzését és a villámárvizek idején lehulló csapadék helyben tartását. Nagyjából 6 órás munkával oltották el a tűzoltók a Székesfehérvár szélén körülbelül 150 hektáron keletkezett tüzet, közölte a katasztrófa védelem szerdán. Személyi sérülés nem történt. A környék két utcájából 61 embert menekítettek ki, őket már visszaengedték otthonukba. Cserpalkovics András polgármester a Facebook oldalán azt írta, a tűz okát jelenleg nem tudni, azonban végül a magasabb 5-ös szintre kellett emelni a besorolását, mivel a zárt kertek és lakó épületek mellett a MOL telepe is kiemelt kockázatot jelentett. Közölte, hogy személyi sérülés nem történt, a tűz által érintett tanyáról az állatokat sikerült kimenekíteni. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány. Végül az időjárásról. Napos idő várható, délutántól északnyugaton, északi, északnyugati irányba fordul a szél, néhol megerősödik, zivatarok környékén viharos lökések is lehetnek. Délután 36 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Hónapokig nevelte két autista öcsét, a 19 éves Viktor, közben az édesanyja kórházban küzdött a zajdaganattal. Most azért van itt velünk ő is, és két édesanyja, aki Gombán él, azon a településen, ahol Viktor a családjával, hogy arról beszéljünk, hogy egy közösség, hogy mozdult meg, és hogy egy ilyen kivételes családi helyzetben hogyan lehet tovább lépni, úgyhogy ez a három gyermek együtt maradhasson, mert ez egy nagyon fontos vágy mindannyiuknak, az édesanyját segíthessük, és hogy egy olyan életet alakíthassanak ki együtt, amely mindannyiuk számára élhető, és remélhetőleg együtt élhető. Köszönöm, hogy eljöttek a stúdióba. Itt van velünk ugye a két édesanyja, először őket mutatom be, Réka és Brigitta, Farkas Brigitta és Szlávik Réka, és Zsiga Viktor. Viktor, először kérlek, azt mondd el nekünk, hogy 19 éves vagy, és én úgy tudom, hogy most érettségiztél. Most már nem most, egy pár hete, két hónapja, hogy sikerült az érettség, és hogyan tovább?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ugye június 19-én érettségiztem, hát egyáltalán nem könnyű körülmények között, hiszen tényleg édesanyámat is folyton ápolnom kellett, meg mellette kellett lennem, emellett testvéreim mellett mindenképpen nehéz volt a helyzetünk. Ugye édesanyám már ötödik éve küzd daganatos betegséggel, aminek vannak már áttétjei, köztük be a szedcsont és a nyirokcsomók, de most már a tüdőbe is átterjedt. Emellett ugye nemrég volt egy agyi műtétje, épp hogy le tudtam érettségizni. Ugye már június 23-án anya rosszul lett, és egyből vitték is a sürgősségire, ahol megállapítottak nála egy 56 mm-es agydaganatot. Július 3-án műtötték, és 29 napot töltött kórházban. Ez idő alatt ugye én voltam az autista testvéreim, kik 8 és 16 évesek, gyámja. Át kellett vállalnom, úgy éreztem a gyámságot, hiszen hogyha nem vállaltam volna el ezt a gyámságot, akkor valószínűleg nevelőszülőkhöz kerültek volna, amit úgy éreztem, hogy nem úgy éreztem, hogy egy autista gyermekeknek ugye stabil és biztos jövő kell, biztos pont kell, és úgy éreztem, hogy ezt talán én meg tudom adatni nekik.
0: Tehát ezt azért látjuk, hogy a te életedben ez az érettségi, ha nyilván sokat kellett készülnöd, meg tanulnod, azért biztos, hogy háttérbe szorult a mindennapok küzdelmei közben.
1: Igen, igen. Én ugye ez a küzdelmek során úgy éreztem, hogy nem mindig tudtam tanulni rá, mert voltak nagyobb problémák is otthon. Anya már volt, hogy már 2026 márciusában be kellett vonulnia hosszabb távra a kórházba, akkor úgymond csak 8 napot töltött a kórházba, de ugye én emellett suliba jártam, a testvéremet összekészítettem, és most ugye rendet tartottam a házunkban.
0: Hogy zajlik nálatok akkor egy hétköznap, amikor nincs ott az anyukád, vagy mondjuk nem tud éppen úgy jelen lenni, hogy ő segítse az életeteket?
1: Hát ugye úgy zajlott, ugye ez a például a 29 nap, hogy az első egy-két hétben úgy éreztem, hogy talán boldogulunk nélküle, de aztán rájöttem, hogy ez nagyon nehéz, mert tényleg ugye én mostam a kicsikre, a legkisebbet még fürdetnem kell. Tényleg ugye a mindennapi háztartást azt én felügyeltem.
0: Úgyhogy egyébként ti Gombán laktok, de nem Gomba település belterületén, hanem egy horgásztónál. Hát egy horgásztanyán tulajdonképpen. Tehát viszonylag messze vagytok a településtől is. Igen. Ha be akarsz vásárolni, vagy az iskolába el kell menni, akkor gyalog. mentek.
1: Gyalog mentünk.
0: És igen, mennyi idő, amíg odaértek mondjuk a központba, Gombak központjába?
1: Hát Gombak központjába, központjától körülbelül 2 kilométerre helyezkedünk el. Ugye van egy odavezető szakasz, ahol ami kivilágítatlan és erdő mellett helyezkedik el. Voltak már olyanok, mint például vaddisznó támadások, vagy rókák ugye a környéken, és tényleg anya rengetegszer ment a kezelésekre úgy, hogy hajnali 5-kor kelt, vagy 4-kor, és akkor teljesen vaksötétbe kellett sétálnia. Mindenképpen megnehezíti az életünket az, hogy ilyen messze vagyunk, igen, hát egy külterületen.
0: Azért most teröljek egy kicsit egy fél mondatig vissza oda, hogy sikerült az érettség, ugye?
1: Igen, igen, nagyon jól sikerült. Tényleg kiemelkedő eredményeim voltak angolból, bioszból. Szerencsére nagyon jól sikerült, igen.
0: És a plusz eredmény ezen túl, hogy hova sikerült felvételt nyerned?
1: Sikerült felvételt nyernem a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem budai kampuszára, biomérnöki képzésre, amit ösztöndíjas képzésben fogok részesülni, igen.
0: Állami ösztöndíjat is kaptál erre.
1: Igen.
0: De jó, gratulálok hozzá. Hogyan tudta meg Brigitta és Réka ezt, hogy segíteni kell, vagy muszáj? Tehát hogy láttátok meg, hogy itt van 3 gyerek, meg egy édesanyja, aki bajban van?
2: Én több éven keresztül rendszeresen szembe találkoztam az édesanyával, amikor vitte a kisfiát valószínűleg akkoriban a buszhoz. Egyszer szóba is elegyedtem vele, mert olyan szomorú volt és sírt, és megkérdeztem, hogy mi a problémája, és ennyi volt körülbelül egy pár éven keresztül a mi kontaktunk, és aztán, amikor én megláttam ezt a riportot, amit a Valival készítettek a kisfiúnak az iskolába való eljuttatásának az érdekében, hogy tudjon rendszeresen iskolában bejárni.
0: A Vali akkor az édesanyja.
2: Vali édesanyja, igen, bocsánat.
0: Igen.
2: Akkor én bepattantam az autóba, és elindultam feléjük, illetve a tó felé, hogy megkeresem, hogy hol laknak, mert ugye be tudtam volna azonosítani a látottak alapján, hogy hol laknak, és szembe jött ő velem. És akkor egy hosszas, tehát vásárolni ment, elvittem, és hosszasan beszélgettünk, megbeszéltük, hogy mit, hogy tudnék segíteni, és aztán ebbe csatlakozott be Brigi egy kicsivel később. Ugye ekkor történt karácsonykor az édesapának az elvesztése, és akkor már Vali a segítségemmel tudta a dolgait elhozni a kórházból is. Szóval innentől 2024 decemberében történt ez, ugye ez a tragédia, és aztán onnantól kezdve rendszeresen hordtuk a kisfiút az iskolába. Aztán, amikor jöttek a nehézségek a lakhatással, hogy nem volt víz, és például nem volt víz, akkor mosni kellett, tartály kellett, abban segítettünk, a párom vágta nekik a fát, és így kerültünk velük kapcsolatban elsősorban.
0: Azt még nem is említettük, Viktor, hogy ugye az édesapja a két testvérednek, akiről most beszéltünk, hogy elvesztettétek őt is, ő is beteg volt hosszan. Tehát az anyukádnak nem csak a saját betegségével kellett harcolnia, hanem mellette a párját ápolni, a párja betegségével is együtt ért ez a család.
1: Igen, igen. Ugye az én nevelőapám 2006 óta rokonnyugdíjas volt, hiszen egy nagyon súlyos trombózis szenvedett, ami majdnem el is vitte őt, de ebből erőt mert, és később összejött édesanyámmal, aztán 15 évig az én nevelőapám lett. Egész jó volt a kapcsolatunk. Tényleg ilyen nagyon szívós ember volt, szóval sajnos nem látszódtak nagyon a negatív érzelmek, és ez december 20-án sajnos pont rosszul jött ki, 2024. december 20-án, hiszen én ugye biosz és kémia fakultációkra jártam, szóval valamennyit tudtam a biológiáról, meg hasonló, meg a agyvérzésről. egyből realizáltam, hogy valami nem okés a Lacival aznap.
0: Tehát ő nem beszélt erről, nem panaszkodott, nem, úgy látszott, igen, hogy jól van nagyjából, és te vetted észre, hogy, hogy nincs rendben minden.
1: Valami nem volt rendben.
0: Karácsony előtti napon.
1: Karácsony előtt, igen. 4 nappal szenteste előtt. És ugye észrevettem egy kis zavarozottságot a beszédében, amit ő nem szokott tényleg ilyeneket csinálni. Én egybe hívtam a mentőket, de ő ragaszkodott, hogy csak anyát hívjam fel, ugye Valit, ugye a feleségét, de ugye nem volt elég, hiszen mire sajnos kiérkeztek a mentősök, addigra már képtelen volt kommunikálni velem. Hát lehet, hogy elkéstünk. Aztán...
0: És akkor meg is halt.
1: Igen, 4 napig az intenzíven feküdt, eszméletlen állapotban volt, kómában, és december 24-én szenteste elhunyt délelőtt. Igen, 55 évesen.
0: Tehát így már egy ilyen veszteséggel indultatok neki egy nagy harcnak, mert azért ez a rák az édesanyádnál, úgyhogy többszörösen áttétellel, különböző kezelésekkel, folyamatos kezelésekkel éltek együtt. Ez nem csak neki, nyilván neki nagyon nehéz, hogy a gyerekeit belígy lenni, meg az ő jövőjükre gondolni, de nektek is azt jelenti, hogy nem mindig van ott, meg nem mindig tud jelen lenni.
1: Igen, igen. Ugye a 2 kisebb gyermek édesapja elvesztése mindenképpen megrázta a családot, hiszen ők nagyon ragaszkodtak az apjukhoz, és hogy anya is ugye, hogy egyedül maradt így felnőttként, így mindenképpen nagyon nehéz volt számára is. Alapból is ugye 2 szülőnek is nehéz 2 autista gyermeket ellátni, nemhogy még ugye egynek.
0: És mennyire súlyos az autizmusuk, mert ugye itt elég nagy különbség lehet.
1: Igen.
0: A helyzetükben, állapotukban.
1: A Gergő, ugye ő 16 éves, nála úgy látjuk, hogy sokkal nyitottabb, sokkal kevésbé van hatással ez rá, sokkal önállóbb szerencsére, de viszont Latus valószínűleg a súlyosabb autizmussal rendelkezik, hiszen ő nagyon zárkozottabb, nagyon nehezen kezelhető. Igen.
0: Milyen iskolába, vagy hova tudnak ők járni? Kell speciális intézménybe járniuk?
1: Szerencsére mindkettően integrálhatóak, szóval egészséges gyermekek közt folytatják tanulmányaikat. Gergő egy gimnáziumba jár, egy kisebb városba, Lacus meg a szomszéd falu általános iskolájába. Igen. Szóval viszonylag közel van, de mind a kettő település ellentétes irányba van, szóval így nehezebb a szállításuk. És ugye még Lacus még nem önálló, de még ugye 8,5 éves.
0: Brigitta, te már csatlakoztál egy ilyen segítő közösséghez, vagy segítőkhöz. Hogyan történt ez, vagy miért döntöttél úgy, hogy a saját családod gondja mellett másnak a gondjait is megpróbálod megoldani?
3: A segítő szándék az így az életem folyamán mindig bennem volt, és ahol tudtam, ott mindig segítettem. Rékával mi jó barátok voltunk, ugye én is láttam a televízióba ezt a riportot, akkor már elindult bennem, hogy, és a férjemben is, hogy segítsünk valahogy, de hogy. És akkor ugye ez hát egy picit elmaradt, és akkor Réka, hogy felvette a kapcsolatot Valival, így hát én is természetesen így mentem és segítettem először a fuvarozásban, mert erre volt lehetőségem, és amikor mondjuk Réka nem tudott menni, én mentem, és akkor így...
0: Beosztattátok egymás között, hogy ki, mikor kit visz,
3: Igen. Igazából legfőképpen Lacust kell, mert ugye Gergő meg a 2 fiú akkor még együtt járt iskolába, úgyhogy a Lacust kell, van még egy pár anyuk a gombán, és akkor igen, gyakorlatilag van egy ilyen beosztásunk, hogy...
0: Egyébként, hogyha valaki nem profi segítő, akkor mennyire adódik az, hogy jó segíteni, meg hogy sikerült ezt mondjuk Viktorral, meg a családdal megbeszélni, egyeztetni, hogy mi az, ami igazán segítség, amit ti is meg tudtok tenni, meg ami nekik a legjobb. Tehát ez praktikusan hogyan működik?
2: Folyamatos kommunikációval igyekszünk ezt tartani, hogy akárhogy is elsodor mindenkit a nyár. Például
0: tehát fölhívod őt néha, Viktort, hogy...
2: Eleinte naponta beszéltünk, pontosan azért, mert hát ugye nekünk a legnagyobb félelmünk az volt, hogy amikor nyilvánosságra került az, hogy miféle problémával küzdenek, hogy tehát, hogy mégiscsak gyerekekről van szó, akik ott
0: egyedül
2: voltak,
0: vannak.
2: Egyedül vannak. Ez először is ez a kockázat, aztán az, hogy elöntik őt a különböző felajánlásokkal és feladatokkal, és akkor valamit lehet, hogy még gyerekként nem tapasztalt meg Viktor, és nem tud rá reagálni. Szóval, hogy ezért mi folyamatosan kontaktáltunk, és igyekeztünk úgy kialakítani, hogy szűrők lehessünk a környezet és közöttük, hogy rajtunk keresztül folynak be hozzájuk az információk, természetesen nem akartunk senkit se kizárni, csak olyan szinten el voltak fáradva, meg ugye először egy sok volt a kicsiknek ez, tehát a kisebbeknek, hogy az anyukájuk ennyi ideig nem volt otthon, sok lelki válságot kellett akkoriban orvosolni, és ugye ilyenkor nem tudunk egy olyan felajánlásra jól reagálni, például nagyon kedves emberek, akik felajánlják a nyaralójukat, hogy pihenjenek ott, menjenek. Ugye ezt nem tudjuk fogadni, és de nyilván szeretnénk, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy tudnánk pontosan, ezért beszélünk folyamatosan, hogy éppen most, hogy áll a helyzet, és akkor reagáljunk arra. Mert ugye sok mindenre az a rengeteg minden, ami beérkezett közben, lehetőség, azt nem tudtunk közvetlenül élni vele, ezért ezt az utat választottuk, hogy mi gyakorlatilag mondhatnám, hogy hetente, de ugye a legelején naponta beszéltünk, és mostanában is igyekszünk egy héten egyszer mindenképpen személyesen is leülni, és végigbeszélni, hogy mi a helyzet, és mire van szükség.
0: Hogy van most az édesanyád?
1: Édesanyám azt mondja jelenleg, hogy jól van, de viszont mégis érzek benne egy kis kétséget, hiszen tényleg mindig azt mondja, hogy jól van, akkor is, amikor nem. De fizikálisan úgymond jobban van az állapotához képest, de még érzem, hogy mentálisan még kell ezen dolgozni. Őt is nagyon megviselte, hogy egy hónapig alig ha látta a gyermekeit, és egyszerűen nehéz lehetett ezt feldolgozni neki is, hogy egyszerűen ilyen rövid idő alatt ennyi minden történhetett vele. Ezt nagyon nehézen lehetett feldolgozni. Ő is minden nap megemlíti nekem a betegségét, meg hogy szerinte mi lehet jó, meg mindig mondogassa, hogy az fogja tenni, amit az orvosai ajánlanak és mondanak, és tényleg nagyon büszke vagyok rá. Igen.
0: Küzd ezzel az áttétellel, így, hogy elveszítette a párját, és ez biztos, hogy az is nehezíti az ő állapotát, hogy közben folyamatosan arra gondol, hogy ti hogy vagytok,
1: igen,
0: hogy nektek,
1: igen.
0: Hogy jó. Amíg ő a kórházban volt, vagy amikor ezek a közelések vannak, akkor hogy tudtatok ti vele együtt lenni, meg tudtátok, hogy meg lehetett egyáltalán gyerekeknek látogatni őt?
1: Hát mi kezelések során ugye ritka volt az, amikor anyának hosszan bent kellett maradnia, de például ez a kórházi látogatás során ugye párszor meg tudtuk látogatni őt, de igen, ezt nehezen viselte, hogy sok időig nem láthattuk őt.
0: Amikor a mindennapokban így jönnek a kérdések, nem tudom, hogy hallottam például, hogy nem volt víz, ki kellett mosni a ruhájukat, akkor ezért folyamatosan azzal szembesültetek, gondolom ti, meg mindnyájan, hogy ez nagyon nem jó, hogy gombától messze egy horgásztanyán, egy szigeteletlen házban, ha jól tudom, hogy furtkúttal, egy szem kályhával él egy egy négytagú, most már négytagú család, két kisgyerekkel, te hamarosan egyetemista leszel, ugye, hogy ez is egy hatalmas nehézség őket elérni, meg nekik elérni oda, hova el kell, iskolába, kórházba, orvoshoz, vagy majd dolgozni, hogyha az édesanyád újra dolgozni fog tudni.
1: Ő mindenképpen, amint ő azonban, hogy mindenképpen visszamenjen dolgozni, mert ő tényleg kezelések között is, ahogy tudott, egyből visszament dolgozni. Ő 25 éve egy munkahelye van, és tényleg nagyon tisztelik minden munkatársa, tényleg példamutató.
0: Milyen munkája?
1: Hát ő igazából ilyen igazságügyi alkalmazott. Igen.
0: Ott Gombán? Vagy belőle közelben?
1: Budapesten.
0: Budapesten, tehát neki még Budapestre is be kell járni a munkája miatt. Na, hogyan tovább? Mi az elképzelésetek?
3: Hát az elképzelésünk, ugye eddig csak a fuvarozás bent, meg ezek a kisebb segítségek, és mi éreztük, hogy ez hosszú távon nem lesz elég, mert hogy a mi élethelyzetünk is folyamatosan változik. És hát nekünk már egy éve azért vágyunk, hogy mi egy nagyot segítsünk, és mertünk nagyot álmodni, hogy egy ingatlant, egy jó elérhetőségű helyen, ez a Monor, Gomba, Bénye vonalon, mert hogy a családnak ugye itt van az élete, és mindenképpen fontos a jó közlekedés, hogy ők maguktól is el tudjanak jutni.
0: Tehát egy ingatlant szeretnétek.
3: Egy ingatlant szeretnénk, és mikor Vali kórházba került június közepén, akkor én pont távol voltam, és Réka egyedül volt így itthon. Elindított egy Facebook posztot, aminek rengeteg megosztása lett, 2500, és erre rengeteg felajánlást kaptunk, és mi is megdöbbentünk, és ez volt az, ami elindított minket, mert hogy ez még kevés ahhoz, hogy mi ezen a környéken ingatlant vegyünk, egy jó minőségűt, amiben be tudnak költözni, és nem kell felújítani, mert erre már nincs energiánk. És ezért hoztunk létre például egy kampányt is, egy adománygyűjtő oldalon, mert ez a célunk végül is, hogy egy házuk legyen, ahol tudnak nyugodtan tanulni.
0: Élni egyáltalán. A kényelmesebben ezek között, a keretek között. Azt is tudom, hogy akár ez a Facebook poszt, akár a riport, ami készült Valival, azért sokakat megmozdított, és sokan voltak, akik láttak olyan kérdéseket ebben az egész élethelyzetben, amin segíteni kellett. Akár például ez, hogy te gyámja lettél az öcséidnek. Tehát itt vannak ilyen jogi kérdések is, nem csak ingatlan piaci kérdések vannak ilyenkor a családnak az életében. Tehát voltak, akik úgy segítettek, hogy szaktanácsokat adtak.
2: Pontosan. Jelentkezett egy kontakton keresztül egy kedves családjogi szakértő, ügyvéd hölgy, aki az bekért tőlünk, vagyis hát ugye összegyűjtött adatok alapján tájékoztattuk a család helyzetéről, jelenlegi helyzetéről, és akkor ő erről készített nekünk egy vázlatot, úgymond, amit ugye a különböző események alakulása szerint tudunk hasznosítani, nem, ugye, mert ez nyilván nem minden...
0: Nem kiszámítható a helyzet, alakul éppen a kezelése, betegség, ezen múlik, hogy élhettek.
2: Igen, hogy milyen egészségi állapotban tudja folytatni a kezeléseket, tehát ugye, hogy a gyerekeket el tudja ő látni, hogyha Viktor tovább megy az egyetemre. Például, tehát jelentkezett egy családjogi specialista, ügyvédhölgy, aztán pszichológusok, pszichiáterek, mentálhigiénés segítő, rengeteg szakmában próbáltak nekünk tanácsot adni, a szociális gondozók, a gyógyszerezéssel, az otthonápolással szerették volna a gyerekeket is, ha szükség, és nagyon boldogok vagyunk, hogy nincs erre most szükség, hogy a gyerekeket felkészítsék az édesanyja ápolására, de ilyen jellegű segítséget is felajánlottak nekünk. Aztán nagyon többen is megkerestek üdülési lehetőséggel, aztán a kisebbik fiú nyári táboros lehetőséggel keresték meg, szóval amiben részt is vett, nagyon is jól érezte magát, rengeteg ilyen szakmai felajánlás különböző területekről érkezett.
3: És ugye ez mind Rékához fut be, mert ő indította a Facebook posztot.
2: Igen, ezt nehéz
3: és
2: volt.
3: Ő menedzseli, úgymond ezt az egészet, és akkor vagyunk mellette még hárman anyukák, és bizonyos témákat, így, vagy kontaktokat mi magunkhoz veszünk, és akkor azt folytatjuk.
4: Hát a közösség így segíti Viktoréknak a mindennapjait. Most egy rövid zenével szakítjuk meg a beszélgetést, és utána folytatjuk, hogy mi az, amiben most például nagy szükség van segítségre.

0: Továbbra is a házunk táján hallják a Magyar Katolikus Rádióban, vendégeim pedig Zsiga Viktor, Farkas Brigitta és Szlávik Réka. Viktor, azt már megtudtuk, hogy ugye a nevelőapád halála után az édesanyád betegsége kapcsán a két autista testvéredet tulajdonképpen te nevelted. Ezt lehet így mondani? Hát 19 évesen testvérként két kis fiút kormányozni, azért ez egy kihívás. Akinek van több gyereke, az tudja, hogy itt azért másképp működik egy családban az, hogy mit fogadnak el tőled, vagy hogy te mit csinálhatsz velük, mint a szüleikkel szemben. Ugye nehéz lehetett ez, hogy ők tőled elfogadják, hogy te megmondod, hogy most föl kell kelni, ezt kell csinálni, megy az élet.
1: Igen, igen, ez mindenképpen nehézséget okozott számunkra, de úgy érzem, hogy megbirkóztunk vele, hiszen tényleg egy pótapaként tekintettek rám, szót fogadtak, betartottak tényleg minden szabályt, meg én picit szigorúbb vagyok, mint édesanyám, szóval odafigyeltem az étrendjükre, hiszen például az autistáknál nagyon is fontos, hogy hogyan étkeznek, például kevesebb cukor, vagy esetleg tényleg voltam, mikor egyáltalán nem fogyasztottak cukrot, és voltak dükitöréseik régebben, de ez most már teljesen megszűnt. Szóval nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen ügyesek. Igen.
0: Ugye a kisebbik általános iskolás még,
1: igen,
0: ő van rosszabb helyzetben, vagy az ő autizmusa súlyosabb. Hogy látod, hogy neki hogy folytatható, vagy szakemberekkel beszéltél-e, hogy folytatható például az iskolai útja?
1: Jelenleg még szakemberekkel nem igazán beszéltem, de viszont logopédushoz vittem rendszeresen, miközben ugye anya kórházban volt, szóval felszálltunk a tömegközlekedésre, a buszra, vonatra, metróra, és bevittem, van egy tök jó mesterfokú logopédusunk, és rengeteget fejlődött a Lacus, de igazából rengeteg szakemberrel még nem volt időm beszélni.
0: És ez a logopédus kezelés, vagy logopédiai kezelés nyilván azért van, mert valami a beszédével nem teljesen tökéletes. Ő érthető a közösség számára? Hogyan tud egy nem speciális intézményben ő tanulni?
1: Most már tényleg rengeteget fejlődött, most már érthető a beszéde, olvasni is összetud már betűket, minden tényleg ismeri már az egész ABC-t, ugye most jelenleg másodikos, ő az egyetlen, aki amúgy nem évvesztes, de tényleg nagyon ügyes, mondatokat tesz össze, ő felismeri az összes betűt, hogyha valamit hibázik, az kijavítja. Igen.
0: Tehát 8 évesen tulajdonképpen ott tart, ahol
1: igen,
0: 8 évesen
1: többi 8 évesek, igen.
0: Kell. 15 éves Gergő.
1: Most már betöltötte
0: 16,
1: a 16
0: most
1: éves.
0: Már betöltötte a 16 éves Gergő, és ő gimnáziumba jár,
1: igen,
0: már. Na, és ő például szerete valami olyat, vagy látod-e, hogy valami olyan tantárgy iránt érdeklődik, ami mutathatja az ő útját?
1: Számára a matematika jelent nagy örömet. Ugye az autistáknál általában mindig megvan ez a specializálódás. Ugye az a matematikát nagyon szereti, nagyon imádja, ugyanolyan, mint például a kisebb testvére Lacus, ő is ugye a matek, szóval nagyon szereti, és lehet, hogy matematikus lesz.
0: Igen. És látod is, hogy jó annyira, tehát
1: igen,
0: nem csak, hogy szereti,
1: igen,
0: hanem tényleg, igen, úgy jár az agya,
1: igen,
0: hogy...
1: Nagyon intelligens ő is. Igen.
0: Azért ez egy nagy öröm, hogy akkor azért látszik, hogy...
1: Meg az egész közösség, bocsánat.
0: Igen.
1: Az egész közösség befogadta őt, meg rengeteg barátja van, rengeteg ismerőse baráttal beszél a nyár folyamán is. Szóval sikerül begyezkedni.
0: Gomba ugye Dél-Pest megyében van, és ti egy nagyon szép helyen éltek, egy horgásztó mellett, egy horgásztanyán, ahova, hogyha mondjuk csak nyáron járnátok ki, akkor nagyon szép és kellemes is lenne. De például így, hogyha nem nyár van, hanem mondjuk rossz idő van, és onnan be kell jutni az iskolába, vagy el szeretne valamelyikük menni mondjuk egy baráthoz, vagy akár egy logopédus kezelésre el kell indulni. Ez azért gondot jelenthet a számotokra. Mennyire érzed azt, hogy ti ott el vagytok szigetelve?
1: Igazából annyira sokan nem laknak azon a kis külterületen, szóval úgy érzünk, szomszédunk sincsenek jelenleg, szóval eléggé el vagyunk szigetelve. Úgy érzem. De viszont például voltak olyan események, hogy ugye, hogyha nagyon fagyos volt az út, ugye ott földút vezetett végig egészen a központig, szóval mindenképpen nehéz volt úgy bejárni.

0: bőr, körülbelül 30 édesanyja van benne.
1: Tehát ez függetlenül ettől a helyzettől, ti már így összetartottatok.
0: Igen, mi már összetartottunk, ez egy... Kezdődött egy egy ilyen gyermek műsor programmal, és ebből alakult ki aztán, hogy mi összejárunk. És amikor mondjuk valamelyikünknek problémája van, akkor van egy ilyen megtartó közeg, bármi segítség kell. A lányok tartják a komatálazást például, amikor valaki szül, akkor ugyanígy van egy beosztás, hogy ki mikor főz. Ha valaki kórházba kerül, akkor ugyanúgy hordjuk a másik a gyermekét óvodába, iskolába. Ilyenekre kell gondolni. És például, hogyha Viktor is szól, hogy most, hogy Vali nem volt itthon, és megbeszéltük, hogy most hétvégére nincsen főtétel, akkor beírok a csoportba, és 3 perc múlva jön egy felajánlás, hogy akkor én főzök és viszem.
1: De gondolom azért ezt mondjuk a hétköznapokon nem könnyű így megoldani. Tehát van ennek valami intézményes háttere is, hogy nem tudom, hogy kaptok ti valakitől azért például főtt ételt, vagy étkeztek valahol naponta meleg ételt?
2: Kapunk szerencsére. Igazából a pár hete már folyamatosan kapunk meleg ételt, tényleg 3-4 személyre, amióta jeleztük, hogy amióta anyánk itthon van, így 4 személyre kapunk. Ezt is igazából sikerült megbeszélnem a polgármesterrel. Igazából ő hívott be engem, hogy menjünk és beszéljük meg. Leültünk, megbeszéltük, és mondta, hogy ezt augusztus 31-ig tudná vállalni, mert ugye ez ilyen krízishelyzet, mert tényleg hát nem könnyű.
1: Tehát ez egy ilyen szociális igen, segítségnyújtás a település részéről.
3: És ezen kívül pedig sok család is szokott a hétvégét bevállalják és főznek nekik. Igen. Tehát mindig jelentkezik valaki, akkor megkérdezzük őket, hogy van-e rá szükség a hétvégén is. Ez nagyon megható szerintem.
0: Igen.
3: Ez is az emberek részéről.
1: Azért nagy rugalmasság kell ehhez, hogy ehhez a változó helyzethez ez a közösség is tudjon alkalmazkodni, hogy jól segítsetek. Most, hogy itthon vagy van az édesanyád, gondolom azért egy kicsit megkönnyebbültél, hogy nem igen, vagy egyedül.
2: Mindenképpen könnyebbek a hétköznapjaink. Tényleg ő is rengeteg mindenbe tud segíteni, csak mint ahogy mondja is, picit lassabban tud mindent elintézni, minden otthoni munkát, házi munkát, ügyintézést, ebbe is nyilván segítek neki, de ő is belátta azt, hogy most már nehezebben mennek neki a dolgok, mint például pár évvel ezelőtt volt.
1: Igen, meg nyilván azért ő beteg, tehát arra igen, is figyelnie kell, hogy ne erőltesse meg magát, vagy ne járassa túl esetleg a szervezetét,
2: igen,
1: hogy a felépülés kárára váljon. Nem sokára elkezdett az egyetemet. Ugye 2 öcséd még iskolás. Te belegondoltál abba, hogy még mások mondjuk egy gondtalan egyetemista életet fognak élni, addig neked hogy lehet ezek között a körülmények között mondjuk bejárni az egyetemre, készülni a vizsgákra, és hát gondolom egy hivatásra készülsz leginkább, tehát hogy valahogy belekerülni abba a rendszerbe, ami majd egy munkahely felé visz téged.
2: Én is úgy látom, hogy mindenképpen nehezebb a helyzetem, mint egy átlagos egyetemistának, leendő egyetemistának, de úgy érzem, hogy ez is felkészít a felnőtt életre. Tapasztalatokat tudok szerezni, meg hasonló, szóval én nem feltétlen érzem ezt annyira nagy hátránynak. Igazából az az egyetlen dolog, ami engem picit hátráltat, hogy nincs jelenleg ugye külön szobám, meg folyton hallom a többieket, szóval nincs ahova elvonuljak. Ezért is szeretnék kollégiumba menni, mert ott mégis nagyban megkönnyíteni a tanulást, ugye a csendesebb környezet. De viszont ilyenkor meg nem tudjuk, hogy anya tudná megint vállalni a szülői felügyeletet. Szóval ez

0: ez egy nagyon bizonytalan.
1: Igen, ez akkor egy teher rajtad is.
0: Igen,
1: hogy,
0: igen.
1: Hogy megteheted-e, amire neked igen, szükséged
0: nem, nem
1: van.
0: Tudom, hogy például nélkülem hogy fognak kijönni, meg hogyha anyával bármi történik, jobb vagy rosszabb, azt hogy fogják a testvéreim reagálni, meg hogyha nekem kell esetleg újra vigyázni rájuk egyetem mellett, akkor az hogy fog történni. Mert igazából semmiképpen sem szeretnénk azt, hogy tényleg kiemeljék őket a családból.
1: Igen, ugye te vagy az a személy, aki az édesanyjuk mellett a fix pont
0: igen,
1: az életükben, és ez nagyon fontos egy autista számára, hogy legyenek ilyen fix pontok. Biomérnöknek fogsz tanulni. Ez mit jelent? Mire készülsz? Mi az, ami így előtted lebeg, hogy neked ilyen hivatás való vagy, szeretnél ilyen?
0: Én azért választottam ezt a szakot, mert alapból orvosira mentem volna, részben azért, mert ugye anya beteg volt, most is beteg, ugye, de azért szerettem volna ezt választani, mert érdekelt a biológia meg a kémia, ugye a biomérnökhöz ugye ez kapcsolódik, és igazából ezt választottam, mert én nekem úgy érzem, hogy az a hivatásom, hogy ugyanúgy segítsek az embereken, és támogassam őket, jobbá tegyem az emberek életét. Igen.
1: Egy biomérnök az mit csinál?
0: Hát rengeteg mindent mindenfelé el tud indulni. Igazából őszintén nagyon, nagyon mélyre én sem néztem bele.
1: Tehát ez ami kutató
0: igen,
1: állás,
0: igen, lehet, hogy kutató lehet, is, például pont ezekkel a vizekkel is foglalkozhat, szennyvíz állapotokat is megnézhet, meg tényleg rengeteg kutató munka van benne, meg sok irányba lehet menni vele.
1: Tehát akkor most még a következő évek azért neked is ezzel fognak
0: igen,
1: tenni,
0: igen, hogy konkrétan
1: meg, hogy megtud, hogy igen. Igazából mi ez, ami ezen belül téged igen. Érdekel. Akkor most kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy akik nektek segíteni szeretnének, azok egy kérdés persze, hogy hogy segíthetnek jól, és aki ebbre szeretne választ, az a legjobb talán, hogyha kapcsolatban lép veletek, van egy anya három fiúkukat gmail.com nevű e-mail, ahol feltettük a kérdést, hogy
2: igen.
1: Hogyan tovább, hogy segíthetnek jól.
2: És bármilyen segítség. Nagyon sok ember volt, aki saját életéből hozott tapasztalatot osztott meg, ami szintén segítség volt nekünk. Röviden leírta például, hogy ő is gyám volt, és mikre kellett figyelni. Akár technikailag is adminisztrációba. Volt olyan, aki abban adott segítséget, hogy mivel egyetemre készül Viktor, milyen ösztöndíjakat és egyéb dolgokat tud majd igényelni. Például most...
1: Például ez is egy kérdés, hogy a kollégiumhoz igen, hogy juthatsz, most... hol lehet egy jó kollégium, ami remélhetőleg ugye nem önköltséges.
2: Igen, ez lesz majd most a következő úgymond projektünk, amit majd egy kicsit kézbe veszünk, szépen minden tapránként.
1: Tehát egy kérdés is most azok felé, akik hallgatnak minket, hogy lehet jó kollégiumot szerezni egy
2: akár.
1: Állami oktatásban, felsőoktatásban
2: vagy akár
1: járónak.
2: Egy ingatlanosnak is nagyon örülnénk, aki segítene abban, hogy ezeken a településeken egy jó minőségű, jó közlekedésen lévő ingatlan találjunk, mert most egyelőre ugye gyűjtünk adományokat, és hát szeretnénk majd tovább lépni.
1: Egyébként, amikor ugye meghal valaki egy ilyet, sokan gyűjtenek, akkor azért mondjuk egy magánbankszámla számra azért nem mindenki utal szívesen, hogy na mi lesz ezzel, ki ellenőrzi, most Viktor elmegy bulizni egyet a fiúkkal, és akkor a barátaival, és akkor nem lesz lakás belőle.
2: Igen, ez...
1: Milyen keretet terveztek? Mert azért ez is egy felelősség, hogy ti melléjük álltatok, tehát valahogy igen. Nektek ezt biztosítani kell, hogy tényleg aki adakozik, az arra adakozik, hogy ez a nehéz helyzet, ez megoldódjon.
2: Létrehoztunk egy oldalt, egy adománygyűjtő platformon, ahol itt vannak bizonyos szabályozások, hogyha valaki utána néz, például Viktornak igazolnia kell azt is, hogy a testvérei tényleg autizmussal érintettek, mert mivel ez szerepel a szövegben, és a kifizetésnél is majd lesznek bizonyos feltételek. És
1: hát mondjuk ti ismeritek Viktort, tehát a közösségen belül ez nyilván más. Ott nem is merül föl a kérdés, de nem tudom, hogy idegenek felé ti ezt még, hogy tudjátok képviselni?
2: Még akár közeli ismerős is kérdezte, talán pont hasonlót, hogy hát ugye az van bennük, hogy csak fiatal, csak tizenéves, és hogy milyen a hozzáállása. És mi tényleg azt látjuk, hogy nekem ő egy csoda, hogy szerel igazi kis ezermester, támasza a fiúknak is, a táplálkozásban odafigyel az autizmusnak a különböző igényeire, anyukájára, és hogy ez mellett ilyen fantasztikus eredményt ért el az iskolában.
1: Hogyha valaki erre a platformra, erre az adománygyűjtő platformra kíváncsi, akkor van ugye ez a forfund, tehát egy 4-es és fund.com oldal, ahova talán a Zsiga nevet érdemes beírni, akkor már így előbb-utóbb előkerül ez a Biztonságos jövő a családomnak című platform, ahova érkezhetnek a gyűjtések, ezt majd még elmondjuk a műsorunkban többször. És azért azt is elmondom a hallgatónknak, hogy a Facebook oldalunkra, a Katolikus Rádió Facebook oldalára is fogunk erről a családról majd egy kis filmet készíteni, YouTube-on is elérhető lesz ez a műsor, és hát ti is mindenfelé próbáljátok őket képviselni, ami megint lehet, hogy nem egy könnyű feladat, tehát hogy ez is, ehhez is szinte már szakember kell, hogy valaki egy ilyet jól csináljon, hogy mit, hova, hogy írjon, mit lehet üzenni, hogy hatásos legyen.
3: Hát, Isten, igazából napról napra gyűjtünk új tapasztalatokat az egész történet során, tehát még nem vagyunk olyan ki tanultak ebben, hogy tanácsokat tudjunk másoknak adni, de természetesen, ha megkérdeznek is az adott területre, tudunk valamivel szolgálni, mindenképpen megosztanánk, de
2: talán az egyik az, hogy merjünk segíteni. Aha. Legyen egy célunk, de nem kell látni az összes folyamatot, mert lépésről lépésre jön, és tényleg mindig megjönnek a segítők is. Ez az egyik, szerintem. Mi az, hogy mondjuk Rékával ennyire tudjuk most ezt csinálni, azért ez köszönhető a mi családi hátterünknek, hogy támogatnak minket, hogy mi azért ezen a fronton is tudjunk teljesíteni. És tényleg a közösség ereje, hogy minél több ember hozzátesz, csak egy picit, az is számít.
1: Valaki csak egy doboztojást tud adni?
2: Teljesen, valaki egy ötletet, és azzal az ötlettel mi lehet, hogy napokat megspórolunk. Persze használjuk a technológiát, használjuk az AI-t, akár egy megadjuk a dolgokat is egy levél megírásához, hogy azzal sem menjen az idő, mert hogy ugye család és munka mellett csináljuk mi is a segítségnyújtást. Hát ez így jött. Ez így jött, így alakult, és tényleg úgy éreztük, hogy a fuvarozás már nem elég. Meg hát nem is fogjuk tudni mi sem a végtelenségig csinálni.
1: Viktor, ebben a nagy melegben ott a tópartján mi a helyzet most?
0: Az a helyzet, hogy igazából ugyan olyan hőfokra melegedik fel az ingatlan, mint amennyien meleg van kint is. Szóval valószínűleg most is 30 valahány fok, akár közel 40 fok van fent a fenti szobában az ingatlanba, ami igazából talán 35 fokra lehűl éjfél környékén, és akkor tudunk igazából aludni, mert tényleg iszonyat meleg van. Télen ugyanez a helyzet, hogy hiába fűtjük az ingatlan, de ugye folyton figyelni kell a tűzre, hogy egyáltalán felmelegedjen a maga ház.
1: Uh-huh. És egy furt kutatok van?
0: Igen, igen.
1: És onnan bevizsgált ez a víz, amit isztok akkor?
0: Azt nem ihatjuk, mert bevizsgáltuk, és azt hiszem nitrátos, szóval nem alkalmas fogyasztásra, emberi fogyasztásra. Ezt a új kutat idén tavasszal furattuk.
1: És akkor honnan van a víz a főzéshez, meg iváshoz?
0: Ezeket egy futárszolgálat segítségével intézzük, szóval rendelünk vizeket, és ugye azokat házhoz hozzák, és igazából azt isszuk, ugye ezeket a PET palackokból. Mm-hmm. Igen.
1: Hát ez sem biztos, hogy egy optimális megoldás azért egy négy tagú családnak. Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Katolikus Rádióba. Zsiga Viktor, akinek a családja most várja akkor a segítséget. Aki segíteni szeretne, az egyrészt akkor e-mailben kérdezhet, ez is egy fontos dolog, hogy tapasztalatokat, kérdéseket egy e-mail címre várnak. Az e-mail címe az számmal 1, utána anya, megint szám 3, fiu@gmail.com, megint csak elmondom, hogy a katolikus oldalon, katolikus rádió oldalán ezt olvashatják is, illetve a forfund.com oldalra a Zsiga szót beírva, nevet beírva, és a biztonságos jövő a családomnak oldalt keresve tudnak adományokat juttatni, akik szeretnének. Köszönöm szépen Farkas Brigittának és Szlávik Rékának, hogy eljöttek, és elhozták ide Viktort a Katolikus Rádióban, és hogy a közösségükkel segítik őt. Búcsúzom a hallgatóktól, a mai műsort készítette Szabó Csilla, Szabó Ágnes és Fülöp Csaba.

0: Elhangzott a házunk táján.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte Orbán Anita, miután telefonon egyeztetett Tomás Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével. A szlovák tárcavezető úgy fogalmazott, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Orbán Anita azt írta a csütörtökön a Facebook oldalán, hogy arra kérte a szlovák miniszter, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, írja az MTI. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánják kivitelezni. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ül. Tart. Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében, melyről a Magyar Kurír számol be. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hőségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az ima órák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány. Végül az időjárásról. Napos idő várható, délutántól északnyugaton északi, északnyugati irányba fordul a szél. Néhol megerősödik, zivatarok környékén viharos lökések is lehetnek. Délután 36-42 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz.

0: 10 óra 8 perc. Hetényi Varga Károly kutató, tényfeltáró, adatközlő tevékenysége 2012-ben Posztumusz Magyar Örökség díjban részesült. A beszélgetés a Mesterrel című imakönyv fordítója és szerkesztője, valamint a 20. századi vértanúk és hitvallók kutatója feleségével utazta be a Kárpát-medencét a 80-as években, sokat kockáztatva, hogy a történelmi Magyarország magyar határokon kívülre került területein is adatokat gyűjtsön az üldöztetést szenvedett egyháziakról. Halála után özvegye Varga Borbála gondozta a hatalmas szellemi hagyatékot, legépelte a magnószalagra felvett számtalan interjút, de rendszeresen jelentek meg önálló publikációi is. Hetényi Varga Károlyné július 27-én hunyt el, 94 éves korában. Temetése a mai napon van Hosszú Hetényben. Emlékére hallhatnak most egy vele készített interjút, melyet a Magyar Örökség díjátadó után készített Hámori Kinga.
1: Az életének a korai időszakára kell visszakerülnünk, amikor a férjem 10 éves korában hajnali 5 órakor kelt, hogy vonatot elérje, és vonattal utazott be naponta Pécsre, a Pius gimnáziumba. És már ott is megalázás volt neki az, hogy fáradtan, sokszor sáros vizes cipővel beült, ugye mondhatom is az úri gyerekek között, mert legtöbbször ugye a Pécset a városba, és ott is sokszor úgy hátrányos helyzetbe érezte magát. Aztán később, mikor végzett a főiskolán, akkor nem akartak neki oklevelet adni, mert korábban Zalaegerszegen volt gyakorló pedagógus, tanár az utolsó évben, és az osztályát kirándulni vitte Kőszegre. És ott bementek a Jézus Szíve templomba, éppen útfelmutatás volt, és letérdelt. És hát ez ugye a fölötteseinek a fülébe került, és hát abban az időben ez 56 tavaszán volt. Nem akartak neki, hogy oklevelet kapjon, tehát, hogy tanár lehessen. És akkor ott is, hát ez nagyon megalázás volt neki, mert ugye ő neki a szíve lelkát azért lett tanár, mert a hivatásnak érezte, és ott is egy jószívű tanárnak köszönhető tanárnőnek, hogy tanár lehetett. Aztán hát ugye, mikor a Komlont kezdett tanítani 1957-ben, és 67-ben volt, amikor letartóztatták őt, az iskolába jöttek az ávósok, letartóztatták, nálunk házkutatás volt, tiltott sajtótermékterjesztés címén elítélték.
2: Mi volt ez pontosan, amit kerestek nála?
1: Hát ilyenkor mindent keresnek, de hát volt például a Beszélgetés a Mesterrel című könyvnek a magyar fordítása, és az Inge Solnak a Fehér Rózsa című regény, ami a hitleri fasizmus ellen lázadó fiatalokról szólt, és hát könyveket meg leveleket vittek el még, ami hát olyan volt, hogy sértette az akkori szellemet. Aztán a betegségére hivatkozva fölmentették, mert azt nem mondtam közben, hogy 57-ben szanatóriumba került, a korányi szanatóriumba, a jobb oldali féltüdejét eltávolították, tulajdonképpen ott ismerkedtünk meg, és ebből 1960-ban házasság lett.
2: 67-ben kezdte el akkor tulajdonképpen a kutató munkáját?
1: 67-ben akkor egy évig még taníthatott, és 68-ban pedig ajánlották neki, hogy vegye igénybe a rokkantsági nyugdíját, mert nem tartanak igényt az ő munkájára. Tehát ez volt egy borzalmas megaláztatás neki, mert nagyon szerette tanítani, és szerette a gyerekeket. Mint nyugdíjas, már utazhatott külföldre, és egy társas utazás alkalmában Buchenwaldba, a koncentrációs táborba jártak, és ott látta egy képkiállításon, hogy papok is vannak kiállítva. És a tanártársai korábban gyakran mondták neki, hogy a te egyházad kiszolgálta a fasizmust, és ő ezt bántotta mindig, és akkor fölötlött benne, hogy biztos Magyarországon is voltak papok, akiket üldöztek valamiért, biztos voltak olyan, akik valamit tettek a fasizmus ellen, vagy hát a kommunizmus ellen is. Érdeklődött, és az Ulantal volt az első, akit megtalált, aki Baranya Szent Györgyön volt, plébános. Ő kim volt Franciaországban, először Lille-be, utána Párizsban volt a magyarok lelkésze. És hogy megmentse ottan, hát többnyire zsidókat, meg másokat is, akiket el akartak hurcolni. És ő hazajött Magyarországra, Franciaországból, és kicsempészett dokumentumokat azoknak, hogy ne hurcolják el őket. Akkor őt megírta az Új Emberbe, a Vigiliába is megírta, és akkor jöttek a levelek, hogy én is tudok, én is voltam börtönben, és akkor később aztán írt egy rövid fölhívást, hogy aki tud olyanok, hogy börtönben voltak, vagy voltak, akkor küldjenek dokumentumokat. És akkor gyűlt a dokumentum, és ahogy ő vallotta, hogy a téma fogjává váltam.
2: Hát valóban, elnézve itt a képeket, hát egy egész szoba teljes fala, fél könyvtárnyi dokumentuma, sok-sok dosszé, de mind precízen felcímkézve, és ahogy zsongoratyától hallottuk, 2050 az a lélek, akikről írt.
1: Igen, és még vissza van, hogy 100 körül, 100 valamennyi van még a férfi szerzetesében, a férjem halálom miatt már azt nem tudta megírni, és a szerzetesnők, amikor olyan 100-150 szerzetesnő van. Férjemnek a kívánsága volt, hogy ezt a munkát nekem kell folytatni, és a Keresztény Életnek a főszerkesztője azt javasolta, hogy akkor olyanokról írjak, akikről még a könyvben nem jelentek meg. Azért a legtöbbet írtam már a szerzetesnőkről, meg most a 7 boldog avatandó ferences van, akiket üldöztek az igazságért, mint ahogy a könyv címe is, és az egész eseteknek a címe. Még a kis szaléz van vissza a 7.
2: Mit jelent az ön számára ez a Magyar Örökségdíj?
1: Hát nem is tudom kifejezni, mert egy olyan csodálatos elismerésnek tartom azt, hogy ennyire értékelik ezt a munkát valahol, mert hát meg kell mondanom őszintén, hogy egyház nem nagyon szívesen fogadta, nem is engedték, hogy a 80-as évek elején még nem kutathatott egyházi levéltárakban sem. Úgyhogy ezt meg kell említenem, hogy a Várszégi asszik, ő is nagyon értékeli a férjem munkáját. Ő volt akkor segédpüspök Esztergomban, és ő intézte el, hogy a férjem oda mehessen a levéltárba kutatni. Úgyhogy nehezen nyíltak meg az ajtók a kutatás előtt, és azt is el kell mondanom, amikor 80-as évek elején már készen volt ez, akiket üldöztek az igazságért című könyvnek a kéziratával, és jelezte a püspököknek, hogy ezen a témán dolgozik, egy könyvre való anyag összegyűlt, és hát szeretné kiadatni, és hát kérne segítséget a kiadásra. És hát megvannak ezek a válaszlevelek, arra hivatkoztak, hogy ez még nem időszerű ez a téma, tehát 80-as évek elején még nem időszerű. Aztán végül a pécsi püspök, a cserháti püspök úr adott 20 000 forintot a kiadásra, és az Vizlászló, az Eklézsia kiadóban ő vállalta, hogy kiadta, akkor 1985-ben.
2: Akkor most úgy érzi, hogy éltó helyére került az ő szellemi öröksége, illetve az egész életműve?
1: Hát ezt mondhatom azt, hogy ez egy tökéletes elismerés volt. Az, hogy az ő munkája bekerül a Magyar Örökségbe, és bekerül a neve az aranykönyvbe, ennél nagyobb elismerést nem tudok.
0: A közelmúltban elhunyt Hetényi Varga Károly néval a 20. századi üldözött papi és szerzetesi sorsok legnagyobb kutatójának özvegyével egy 2012-ben a Magyar Örökség díjátadó után készített interjúval emlékeztünk. A riporter Hámori Kinga volt.

0: Kedves hallgatóink, egyház történeti sorozatunkban a gyömrő és környéki gyilkosságokról, azoknak az egyházi és világi áldozatoknak a történetéről lesz szó, akiket 1945-ben a megszálló szovjet hadsereg árnyékában kommunista kötődésű személyek meggyilkoltak. Műsorunk vendége Török Ádám történész lesz.
1: Az egyházi áldozatok mellett több volt köztisztviselőt, értelmiségét, birtokost gyilkolnak meg. Érdemes őket megemlíteni név szerint is, illetve az ő történetüket is elmondani. Diószegi István, Maglód főjegyzője, őt 1945. február 5-én az anyósa még látta a főszolgabírói hivatalba. Az idős anyós elmondta, hogy a fogait kiverték. A hivatalos jegyzőkönyvek szerint átszállították Monorra. A jegyzőkönyvek tanúsága alapján annyit tudunk, hogy útközben ellenőrizhetetlen körülmények között eltűnt. Tehát valószínűleg ott az út környékén gyilkolták meg, majd ott hantolták el. Az ő holtteste soha nem került elő. A következő személy Pálffy Károly, ő tápiósápnak volt a vezetőjegyzője, majd úriban segédjegyző. Aztán visszahelyezték tápiósápra, ott irodatiszt, majd élelmezési kisegítő volt. A szemtanúk szerint március 4-én két rendőr Isaszeg felé kísérte, és az ő holtteste szintén nem került elő, őt is valahol ott az Isaszeg felé vezető úton gyilkolták meg. Czövek József, földműves, a Gyömrői Nemzeti Bizottság kisgazda tagja volt. Amint megválasztották a Nemzeti Bizottság tagjává, ő fölemelte a szavát a gyömrői eltűnésekkel kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy 1945. március 7-én a sötétedést követően a saját tornyácán lövik nyakon, és nyaklövés során szerzett sebesülésbe hunyt el. A hivatalos jelentések szerint egy szovjet támadó éjszaka megpróbálta ugye az állat állományát elorozni. Hát ebben ugye nyilván csak ugye az a probléma, hogy egy szovjet katonának nem kell az sötétedést megvárni, hiszen ő fényes nappal is elvihette volna Czövek Józsefnek az állatállományát. Tehát itt bizonyítható, hogy mivel felemelte a szavát az eltűnések ellen, azért őt eltették lábalól.
0: A 17 órakor kezdődő hírek után Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című egyház történeti műsorunkban a gyömrő és környéki gyilkosságokról, azok egyházi áldozatairól beszél Török Ádám történész.

0: Nick Jonah Davis felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10:30. Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Gyere, Füstös, menjünk a kertbe cseresznyét szedni, hívta asszonyka a kiskutyát. Füstös csak annyit értett ebből, hogy menjünk a kertbe. A cseresznye szedés már ismeretlen fogalom volt számára, és nem is nagyon érdekelte. Ha hívták a kertbe, annak mindig nagyon örült, mert gazdiékkal menni valahová mindig pompás szórakozást jelentett. Ezért most is boldogan ugrott, és hancúrozva asszonyka szoknyáját huncutul rángatva kísérte a kertbe. Gazdi is velük tartott. Megálltak a cseresznyefa alatt, és gazdi egy hosszú rút segítségével lehajtotta az ágakat, és kettesben szedegették a szép, nagyszemű, ropogós cseresznyét. Füstös körülöttük lábatlankodott, és ha egy-egy szem leesett, játékosan fölkapta, tépegette, dobálta. Egyik érett szemet hegyes fogával véletlenül felhasította, és az üdítő édes lé szétcsurgott a szájában.
1: Ez nem is rossz, gondolta,
0: és most már nem a játék kedvéért, hanem evési szándékból kapkodott a lehulló szemek után. Olyan gyorsan kapkodta össze őket, hogy még asszonyka keze alól is fölhabzsolta. Mi az, Füstös? Szólt asszonyka. Ízlik a cseresznye? Azért nekünk is hagyhatná valamit. Füstös vigyorgott és farkcsóvába helyeselt.
1: Bizony, a cseresznye nem rossz étel.
0: Gazdiék befejezték a cseresznyeszedést és bementek a házba. Füstös azonban ott maradt a fa alatt, és szorgalmasan kutatott lehullott szemek után. Motoszkálás közben észrevette, hogy az egyik alacsony ágon barna hátú szürkés tollú kismadár üldögél, és figyelmesen néz valamit. Egy idő múlva odébb röppent, egyet-kettőt csettegett, aztán megint odább állt. De mindig egész alacsony ágakra, paradicsomkarókra szállt. Füstös kíváncsi volt, mit csinál ez a madár. Utána osont és kutatta, hogy megpihenései alatt mit figyel olyan nagyon. Hát egyszer csak legnagyobb ámulatára Cinit pillantotta meg a fűben lapulva. Le nem vette szemét a kis madárról. És amint az egy-egy megpihenés után tovább röppent, sompolyogva követte.
1: Haha, itt a jó alkalom Cini bosszantására, gondolta Füstös.
0: Biztos rosszban sántikál. Óvatosan megközelítette Cinit, akinek minden figyelmét lekötötte a madár, és egy ugrással elkapta idegesen csapkodó farkát. Cini, mint egy fúria, köpködve fordult vissza, és éles karmaival Füstös felé csapkodott, de mindig csak a levegőt érte. Füstös pedig Cini farkát el nem engedve ide-oda hajladozott, hogy elkerülje a csapásokat, és közben persze jó nagyokat rántott rajta. Cinit ez eléggé fájdalmasan érintette, és hirtelen nagyot fújva kitépte magát Füstös fogai közül, és hanyat homlok elmenekült. Füstös lihegve, elégedetten, vigyorgó pofával nézett utána. Aztán megfordult, és tekintetével keresgélte az előbb látott kismadarat. Sehol sem látta, de egyszer csak meghallotta csettegő hangját a mogyoró bokrok tájékáról. Igyekezett minél halkabban megközelíteni a hangot, és egyszer csak megpillantotta a szép kis madarat az egyik alacsonyon kihajló mogyoró veszőn. Füstös lehasalt, egy darabig figyelmesen vizsgálgatta, és így szólt hozzá.
1: Ugye nem bánod, hogy elkergettem Cinit? Láttam, hogy tulajdonképpen el is repülhettél volna, de te nem tetted, hanem csak csalogattad magad után. Mire volt ez jó?
0: A kismadár hallgatott egy darabig, aztán megszólalt.
1: Látom, derék kiskutya vagy, ezért nem is tagadom, hogy Cinit magam után csalogattam. Ezt azért tettem, hogy minél messzebb kerüljön a fészkemtől, ahol a párom tojásokon ül, és melengeti őket. Cininek nem kell tudnia, hol van a fészkem, mert ha tudná, megtámadná és kirabolná. Már vannak tojásaid? Csodálkozott Füstös. Milyenek? És hány van? Jó, ha én láthatnám őket. 5 tojás van a fészekben, és hamarosan ki is kelnek. Neked sem mutathatom meg, ne haragudj. Ilyenkor jó melegen kell tartani őket, mert ha megfáznak, nem tud kikelni a fióka. Hogy hívnak téged, és honnan jöttél? Bizonyára te is messziről utaztál ide, ugye? Én vagyok a kerti poszáta. Bizony, én is messziről jöttem, Afrikából. Talán már hallottál róla? Igen, hallottam. Sok barátom jött onnan, és mesélték, hogy ott mindig meleg van, de azért mégis eljönnek egy időre ide hozzánk, és itt költik ki fiókáikat. Igen, így van. Mikor érezzük, hogy itt már kitavaszodik, összecsomagolunk és elindulunk. Nagy tömegben utazunk. Másfajta madarak is jönnek csapatostól. Vannak pihenőhelyeink, ahol útközben leszállunk, és pár napig ott maradunk. Hey, mennyi madár gyűlik ott össze, és milyen zsivaj van! Ismerkedünk az utitársakkal, és jól szórakozunk így együtt. Sok érdekeset hallunk egymástól, mert nagyon sok felől verődünk egybe. Ti is bogarakat esztek? Bogarakat, hernyókat, amit találunk. A jó édes gyümölcsöt is szeretjük. Itt már érik a cseresznye, már lehet belőle csipegetni. Bizony, az finom. Ma én is megkóstoltam. Később még ennél is jobb gyümölcsök vannak itt. Mézédes körte, kajszi, szilva. Egész őszig mindig akad valami finom gyümölcs ebben a kertben. Sokat esztek meg belőle? Kérdezte féltékenyen Füstös. Tudod, nem azért kérdezem, mintha irigykednék, de azért hagyjatok gazdiéknak is belőle. A kis barna hátú poszáta jó ízűen kacagott. Hangja trillázva csapongott a levegőben. Mit nevetsz? Kérdezte Füstös ostoba képpel. Hát azt, felelte, hogy féltett tőlünk gazdiék gyümölcsét. Amit mi megeszünk, az olyan kicsi része az egész termésnek, hogy észre sem lehet venni. De azt észre lehet venni, hogy mennyi hernyót és egyéb férget pusztítunk el. Ha mi nem lennénk, és ezek zavartalanul szaporodhatnának, akkor nem jutna neked egy szem cseresznye sem. Ne mondd, csodálkozott Füstös. Hát a hernyók hogyan okozhatnak olyan sok kárt? Úgy, hogy lerágják a fák leveleit, vagy megeszik a virág közepét. Egyesek már a bimbóba furakodnak be, mások az apró gyümölcsbe is tönkre rágják. Vannak olyan bogarak, meg tetvek, melyek a vesszők vagy a levelek nedvét szívják, amitől elszáradnak, elpusztulnak, és az egész fát elsorvasztják. Ezek a kis férgek ilyesmire képesek, hiszen olyan aprók. Aprók, de sokan vannak. Sok kicsi sokra megy. Hát ezeket pusztítjuk mi, madarak. Lepkéket is fogdosunk. Ha egy lepkét elfogtunk, az annyit jelent, mintha legalább 100 hernyót pusztítottunk volna el. Hát az hogy lehet? Kíváncsiskodott Füstös. A lepkék petéket raknak az ágak hajlataira vagy levelekre, attól függ, melyiknek milyen szokása van. Egyszerre sok-sok petét raknak, és abból sok-sok hernyó lesz. Ezek aztán mind enni akarnak, és esznek is bőségesen. Mikor már elég nagyra nőttek, akkor bebábozódnak, és a bábból ismét lepke lesz, ami újból petéket rak. És ez így megy állandóan. Vannak olyan hernyófajták, amelyeknél egy nyáron 3-4 nemzeték váltogatja egymást. Képzeld, mennyi levelet vagy virágot tarolnak le ezek a fákról, pedig egészen kicsi teremtmények. Jaj, ne is mondd tovább, rémüldözött Füstös, hiszen akkor ez a kert tele van ellenséggel. Ezeket hiába ugatom meg, nem tudom elzavarni, de még csak nem is látom őket, úgy elbújnak. Hát, ez nem is a te dolgod, nyugtatta meg a poszáta.

0: semmi baj. Köszönöm, hogy elzavartad Cinit. Viszontlátásra! Sok szerencsét! Füstös fejében tótágast álltak a gondolatok, hogy mi minden van a világon. Szinte hihetetlen. Nagyon büszke volt madárbarátaira, hogy ilyen hasznos munkát végeznek. Megfogadta magában, hogy védelmezni fogja őket, és elveszi a kedvét Cininek attól, hogy madarakra leskelődjék. Persze, ő nem szereti a cseresznyét, ezért felőle minden madár elpusztulhat, de lehetőleg úgy, hogy az ő gyomrába vándoroljon. Na megállj, Cini, ebből nem eszel, mert én is itt vagyok, és megvédelmezem a barátaimat, dünnyögte magában Füstös. Fogjál inkább egeret, ha húsra éhezel. Azokért nem kár, mert szemtelen tolvaj népség. Egészen elmerült gondolataiban, és nem is vette észre, hogy lába valami sűrű, barna, nyüzsgő tömegben gázol. Csak akkor eszmélt fel, amikor millió tűszúrást érzett mind a négy lábán, sőt, feljebb, a lábszárán is. Vó, vó, mit csináltok? Mit szurkáltok itt engem? Kiáltozta. Félreugrott és rázta, kapkodta a lábát. Fogával tépte le magáról a barna rovarokat. De ezzel csak azt érte el, hogy az orrát is jól megszurkálták. Füstös toporzékolt és dühösen kiáltozott. Micsoda szemtelenség ez, így megtámadni engem, mikor soha nem bántottalak benneteket.
1: Nem bántottál bennünket? Gúnyolódott egy vékonyka hang. Nem bántottál? Csak éppen összegázoltad jó néhány társunkat. Nem szégyeled magad, hogy ilyen nagy melák létedre bántod a kicsiket?
0: Hát miért nem tértek ki az útból? Hiszen nem is vettelek észre benneteket. Csak a tiétek az út, csak nektek készítették? Más nem is járhat rajta? Hová vándoroltok ilyen tömegben?
1: Avval ne törődj. Vándorolunk, mert új tanyát alapítunk.
0: Kik vagytok?
1: Mi vagyunk a barna hangyák. De ne kérdezősködj annyit. Menj dolgodra, vagy talán olyan ingyen élő vagy, akinek semmi dolga sincs?
0: Ennyi, de szemtelen vagy, hogy nekem semmi dolgom sincs. Először is én még tanuló vagyok, most tanulom a házőrzést, és ehhez hozzátartozik az is, hogy ezt a kertet és minden lakóját ellenőrizzem, és aki rendetlenkedik, azt megbüntessem, vagy elzavarjam. Felej hát, hová mentek, és mit akartok csinálni?
1: A zöldséges ágyásokhoz vonulunk. Az jó meleg, porhanyó föld, ott verünk tanyát. A sárgarépának jó édes nedve van, azt szívogatjuk, és levéltetveket is hurcolunk oda, amiknek cukros váladékát nyalogatjuk. Ott könnyen felnevelhetjük az új nemzedéket. Most hát mindent tudsz, engedj utunkra bennünket.
0: Úgy? Kérdezte gúnyosan Füstös. Hát ti is kártevők vagytok. Terjesztitek a levéltetveket, és szívogatjátok a sárga répát? Nem engedlek benneteket tovább. Pusztuljatok ebből a kertből, vagy összetaposlak benneteket.
1: Ho-ho, csak lassan a testtel. Mi sokan vagyunk ám, és halálra marunk téged, ha ellenkezel. Térj ki az útból!
0: Füstös nem is válaszolt, hanem neki rontott a hangyák menetének. Talpával össze-vissza taposta őket, és éles körmeivel fölkaparta az utat, amerre mentek. Olyan gyorsan dolgozott, úgy ugrált ide-oda, mint egy gumilabda, nehogy a hangyáknak idejük legyen felkapaszkodniuk rá. Ezzel egészen összezilált a soraikat, elszakította őket egymástól, sokat halálra taposott, a megmaradtak meg ahányan annyi felé menekültek. Elbújtak a fűben, és onnan szórták fenyegetésüket Füstösre.
1: Ezt még megbosszuljuk! Várj csak! Mi hatalmas nép vagyunk, sokan vagyunk, most mind az ellenségeid lettünk.
0: Azt hiszitek, félek tőletek? Kiáltott Füstös. Ne merjetek mutatkozni előttem, annyit mondok, mert mindig és mindenhol üldözni foglak benneteket. Ha ráakadok tanyátokra, feldúlom, és segítségül hívom a madarakat ellenetek. Vannak nekem barátaim, akik segítségemre lesznek. Ajánlom, hogy pusztuljatok innen.
2: És mint aki munkáját jól végezte, megelégedetten hagyta ott a csatateret.
0: A közeli pázsitról víg gyerekhangok szűrődtek át. Füstös megismerte Katika és Józsika hangját is. Labdáznak, állapította meg, és fájt a szíve, hogy őt nem vitték magukkal. Egyszer csak Vitéz barátja toppant eléje.
3: Hát te hogy kerülsz ide? Kérdezte Füstös.
0: Ott bújtam, Benni. Mutatott egy kerítés alatti lyukra Vitéz.

gyere játszani, szaladjunk egyet, te is kifélsz. Nem mehetek, nem szabad, védekezett Füstös. Ugyan már, ne legyél olyan anyámasszony katonája, ott kint jobban lehet futni, és a gyerekek labdáját is elkaphatjuk, akkor majd velünk is játszanak. Addig-addig csalogatta, míg Füstös utána ment, kibújt a lyukon, és odakünn nagy hancúrozást csaptak. Később a labdázó gyerekek közébe gyűltek, és hanyat homlok rohangáltak az elguruló labda után. – Füstös, hát te mit keresel itt? – kiáltott fel hirtelen Józsika. – Hogy mertél egyedül kijönni? Tudod, hogy nem szabad? Füstös lesunyt a fejét a dorgálásra, és hízelkedve Józsika lábához simult, hogy meglágyítsa a szívét, és megengedje, hogy köztük maradhasson. – Au, au, au, én is szeretnék játszani! – nyüszögött, hízelkedett, és hirtelen kikapta Józsika kezéből a labdát. Alig tudta szájában tartani, olyan nagy volt neki, de azért nagy hegykén vitte egy darabig, amíg Józsika el nem vette tőle. Hát jól van, maradj itt, mondta a kisfiú, de el ne csavarogj innen. Mikor a gyerekek abba hagyták a játékot, és lassan szétoszlottak, Füstös szeretett volna még szaladgálni vitézzel, de Józsika szemmel tartotta, és szigorúan hazavezényelte. Elég volt, Füstös, gyerünk haza, mondta. És Füstös fájó szívvel engedelmeskedett.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban, a 11. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: tudom, én tudom.
1: Halász Judit énekelt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 11 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó víz mennyiséget, közölte Orbán Anita, miután telefonon egyeztetett Tomás Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével. A szlovák tercevezető úgy fogalmazott, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Orbán Anita azt írta csütörtökön a Facebook oldalán, hogy arra kérte a szlovák minisztert, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, írja az MTI. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánják kivitelezni. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Volodymyr Zelenszkij megerősítette, elutasító választ kapott partnereitől arra a kérésre, hogy biztosítsanak további légvédelmi eszközöket ballisztikus rakéták ellen. Az ukrán elnök a Nemzetbiztonsági Tanács szerdai ülésén azt mondta, Kijev partnerei hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkenését. Az Unión hírügynökség korábban arról számolt be, hogy Zelenszkij legutóbbi fehérházi látogatása alkalmával Donald Trump amerikai elnök elutasította ukrán hivatali partnere további 300 darab Patriot rakéta szállítására vonatkozó kérését. Trump amerikai készlet hiánnyal magyarázta döntését, és közölte, hogy Washingtonnak szüksége van ezekre az eszközökre, saját közel-keleti bázisai védelmére, olvasható az MTI összefoglalójában. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek évfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást, olvasható a kormány.hu oldalon. Végül az időjárásról. Napos idő várható, délutántól északnyugaton északi, északnyugati irányba fordul a szél, néhol megerősödik, zivatarok környékén viharos lökések is lehetnek. Délután 36-42 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, 2012-ben, 94 éves korában ezen a napon hunyt el Ruggero Ricci, akit a 20. század Paganinieként tisztelték. A legendás olasz hegedűművész élete végéig Paganini műveivel edzette magát. Számos magyar tanítványa volt, többek között Szabadi Vilmos és Olá Vilmos is. A hangolóban először Saint-Saëns Andalúziai Caprice című darabja csendül fel a művész és a Filharmónia Hungarika előadásában. Majd ismét egy Saint-Saëns mű következik, a C-dur hegedűverseny, melyet a Luxemburgi Rádió szimfonikus zenekara kísér. Majd Bizet Carmen fantáziája hangzik el a londoni szimfonikusok közreműködésével, végül pedig Manuel de Falla spanyol szvítjének első, második, harmadik és ötödik tétele szólal meg Ruggero Ricci és Rados Ferenc előadásában.

0: Hangolóban a 94 éves korában ezen a napon elhunyt Ruggero Riccire emlékeztünk, akit a 20. század Paganinieként tisztelték. A felvételeket Szabó Ágnes válogatta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó víz mennyiséget, közölte Orbán Anita, miután telefonon egyeztetett Tomás Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével. A szlovák tárca vezető úgy fogalmazott, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Orbán Anita azt írta csütörtökön a Facebook oldalán, hogy arra kérte a szlovák minisztert, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. Júniusban az ipari termelés volumene 10,1 munkanap hatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, mivel júniusban 2-vel több munkanap volt idén, mint tavaly, jelentette csütörtökön első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónapban 5,4%-os volt a termelés munkanappal kiigazított éves növekedése. A bankok is kiveszik részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből. A hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség csütörtökön az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a szövetség tagbankjai saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energia felhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás ésszerű szabályozása. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bank biztonság működtetése továbbra is elsőbbséget élvez, tették hozzá. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdet, ám több nagy egyetem városban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Az eddigi legerősebb ukrán drón támadás érte a volgamenti Jaroszlavli régiót. A légvédelem 88 pilóta nélküli repülő szerkezetet lőtt le csütörtökre virradóra, közölte Mihail Jevrajev kormányzó a Max üzenetküldő alkalmazáson. A Jaroszlavl és Moszkva közötti autóutat lezárták, összegzi az MTI. Végül az időjárásról. Napos idő várható, délutántól északnyugaton, északi, északnyugati irányba fordul a szél, néhol megerősödik, zivatarok környékén viharos lökések is lehetnek, délután 36-42 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok a földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek föl, és ne féljetek! Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium

0: Szent Máté evangéliumának 17. fejezetéből, az elsőtől a 9. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kiallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amelynek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte a katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálemben született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, és egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szentlélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta helyzetben az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent VI. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételeit helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent VI. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse és fejezze ki az egész keresztény imát és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsorozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket, így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a húsvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle. És amikor a fiú teste imádkozik, ne válassza el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel és hálával kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkán közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarántokatunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentína és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Perúban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 11-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Kuszkóba és Pucallpába utazik. A Szent Atya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Giulio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán táviratban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szent Atya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenek előtt a feltámadásba vetett remény ideje, Miközben a Szent Atya hálát ad Istennek Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában, vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite ego vici mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite ego vici mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt popverzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék Világiak Család és Élet Dikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a napok az egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja az zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendégszeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Guzsolyas című népzenei összeállításunkban a Zurgó együttes felvételei szólnak.

0: Guzsanyas című népzenei összeállításunkban a Zurgó együttes felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm-t emelkedett, az emelkedő tendencia tovább folytatódott. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról csütörtök délelőtt közzétett jelentésben. Azt írták, a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása szerdán 7 órakor mínusz 134 cm volt. A víz hőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius. Fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként, jelezték. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselő csoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Júniusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5,1%-kal bővült, az üzemanyag kiskereskedelemben 0,2%-kal mérséklődött, az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szentség nem a büntetlenség, hanem az Istennel való kapcsolat gyümölcse. A szentség nem a büntelenség, hanem az Istennel való kapcsolat gyümölcse, fogalmazott Varga László püspök Pécsen, aki Máger Róbert templom igazgató meghívására és felkérésére mutatta be a 329 éve felszentelt pécsi Havas Boldogasszony templom 2 napon át tartó búcsójának nyitó szentmiséjét augusztus 4-én este. A liturgia idejére a hagyományok szerint a templom melletti hegyoldalon kialakított szabadtéri oltár mellett helyezték el a Havas Boldogasszony kegykép másolatát. A liturgián koncelebráltak az egyházmegye jelenlévő papjai. A római Santa Maria Maggiore Bazilika, a legősibb Mária templom felszentelésének évfordulóját ünnepeljük augusztus 5-én, mely a pécsi Havas Boldogasszony templom búcsójának ünnepnapja is, írja a Magyar Kurír. meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány szerdán. Végül az időjárásról. Napos idő várható, délutántól északnyugaton, északi, északnyugati irányba fordul a szél, néhol megerősödik, zivatarok környékén viharos lökések is lehetnek. Délután 36-42 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban összefoglalom, hogy mit hallhatnak a most következő összeállításban. Elsőként a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkkal készültünk, utána pedig a Megmaradniban. A székelyföldi tusványosra látogatunk, méghozzá a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemre. Ha tehetik, maradjanak velünk!
5: Krisztus kereszt az erdőn.
4: A mai adásban először a Heves megyei Lőrincibe látogatunk, majd az emplénben fekvő festői háromhuta szakrális kis emlékeit mutatjuk be. Július 24-én pénteken az esti órákban különleges alkalomból gyűltek össze a lőrinci hívek. Ekkor került sor ugyanis a nemrégiben felújított harangláb megáldására. A szertartást este 6 órakor Széles László lőrinci plébános végezte, és azóta a kis harang, illetve a harangláb méltó módon emlékezteti a település lakosait és az arra látogatókat a múlt és a jelen találkozására. Pálinkás Péter polgármesterrel nem most először beszélgetünk a Szent István Rádióban lőrinci szakrális emlékeiről, kis emlékeiről, és a mai beszélgetésünknek az adja az apropóját, hogy nemrégiben felújult és megáldásra is került. Mondhatom, hogy a település legrégibb harangja?
6: Nem a legrégibb, mert a templomban van régebbi harangunk is, de 1771-ben öntötték Budán ezt a harangot. Johann Brauner öntötte, és a Bacsa család kérésére öntötték ezt a lélekharangként szolgáló harangot, és utána pedig 1792-ben egy fogadalmi keresztet is állítatott mellé a család.
4: Erről is beszélgetünk majd, de először a harangról, illetve a haranglábról. A történetét hogy foglalnánk össze?
6: Hát ugye az 1700-as évek végén állítottott ez a harangláb, akkor körülbelül ez a harang. Ez
4: hát egy... akkor itt mi volt? Mert most hol vagyunk?
6: Lőrinci vagyunk az Árpádot 59 előtt, itt volt valószínűleg a Bacsa családnak a háza, és a házuk elé állítottak egy haranglábat, amiben egy harangot helyeztek el. Ők egy jómódú családnak gondolható lőrinci lakosok voltak, akik egy harangot öntettek erre a célra. Ez sokáig lélekharangként szolgált, és a harangláb az egy akácfából kivágott Y-alkú forma volt, amit először fel akartunk újítani, tehát úgy vettük ki, hogy ezt fölcsiszoljuk és rendbe tesszük, de annyira benőtte a borostyán, illetve annyira ki volt már repedve, hogy azt nem mertük visszatenni, illetve maga a harangláb az nem betonalapba volt letéve, hanem földbe volt ásva, és eléggé mozgott, már ki is volt kötve a mögötte lévő fához, így eldöntöttem azt, hogy hát ezt nem fogjuk tudni megmenteni, és akkor egy új haranglábat terveztünk ide.
4: Akkor folyamatosan 1771-től állt itt egy harangláb?
6: Feltételezhetően igen. Hát a harangnak az öntése az akkor történt, ez bele van ütve a harangba, tehát onnan vesszük ezt az évszámot. Azt tudjuk, hogy a helytörténeti kalendáriumban mondjuk így, az 1780-as évektől már itt volt egy kereszt, és feltetően vagy együtt, vagy valamilyen időeltolódással megépült mind a kettő itt.
4: Nincs túl magasan, mint általában a haranglábakon lévő harangok, ez a harang sem, de nem tudom kivenni, hogy mi a motívum rajta.
6: Én szerintem Szent Mihály van rajta, mivel hogy lélekharangnak készült. A hátoldalán is van egy címer, amit pontosan nem tudok megmondani, hogy mit ábrázol, de fényképet tudok róla mutatni, lehet, hogy akkor ön jártasabb, egy pillanat is megmutatom.
4: Ezt én sem tudom kivenni, őrzi még úgy látszik a titkát legalábbis előttünk
6: igen, igen.
4: A harang. Közben érkezett ide egy hölgy. A kedves nevét először is megtudhatod?
7: Szücsni Petró Ágnes.
4: Ön gondolza itt a keresztet? Meg a kereszt környékét?
7: Nem, van, mert volt olyan, hogy fogadjunk örökbe egy keresztet a Latorci Csaba elnök úrnak a kérésére, és ezt a keresztet én fogadtam örökbe, ezt a Bacsa keresztet, és akkor én gondozom a barátnőmmel.
4: És miért pont ezt?
7: Azért, mert volt nekem egy nagyon idős rokonom, és Marika néni, és annak idején, annó, mikor még majdnem össze volt szakadva a kereszt, akkor ő gondozta, és akkor megkért engemet arra, hogy úgy hagyomány szerint, hogy hát gondoznám, igen, is gondoztam, és akkor utána meg a polgármesterünk először ugye felújította a keresztet, most meg ugye a haranglábat, és így szerencsém van, mert nagyon szép, mondjuk addig is szép volt végül is, meg ugye itt lakok közel, és akkor minden reggel jövök.
4: És az állítató leszármazottai bacsák már nem élnek?
7: Bacsákból nem él senki. Senki nem él már sajnos.
4: És mit jelent, ha nem is napi szinten, de rendszeresen ez a gondozás?
7: Ó, az lelkiekben rengeteget. Nekem ugye meghalt fiatalon a fiam, és akkor én innen most rengeteg lelki erőt kapok, meg segítséget.
4: Nagyon szépen ki tetszett virágozni, körbe virágozni. Most is vizet hozott.
7: Igen, igen, otthon hordom a vizet. Hát igen, mert most volt az avatása a harangnak, meg a haranglábnak, de egyébként is mindig van. Ezek a virágok mindig vannak. Kaptunk ugye oda egy élő virágot, és akkor azt most már minden nap locsolom.
4: Köszönöm szépen, kívánom, hogy még sokáig gondozhassa ezt a keresztet.
7: Köszönöm, további szép napot.
4: Akkor vissza a haranglábhoz. Mi az, amit még tudnunk, illik róla?
6: Történetileg ennyit tudunk róla, hogy ugye mikor is kiöntötte, ugye Budán öntötték. Magáról a haranglábról még annyit érdemes tudni, hogy ezt összefogással csináltuk. Tehát a képviselőtestületnek a tagjai, külső bizottsági tagok, lakossági összefogás volt, aki adományozott, volt, aki a saját munkájával, volt, aki kapcsolataival segített. Ez a harangláb az összefogásról is szól. Elkezdtük ezt már felújítani régebbről ezeket a kereszteket, illetve egy Nepomuki Centrum szobrot állítottunk az Agyvaparton. Ott annak az a története, hogy a második világháborúban egy orosz tank neki rontott ennek a emlékműnek, és maga a talapzatnak a helye az megmaradt, illetve maga a romja, a szobort az eltűnt, de volt egy felajánlás, közel azt lehet mondani, most már egy 30 évvel ezelőtt készült egy fából faragott Nepomuki Szent János szobor, ami sokáig a templomban volt, és akkor összefogtunk, hogy állítsuk helyre a talapzatot, és akkor ezt a szobrot is fel kellett újítani, mert már ez is idő, hát nem is van a fasfogó, de a szúhoz megette, és felújítottuk ezt is, és az is most kint van az Agyaparton, azt pedig tavaly adtuk át.
4: Akkor beszéljünk még egy kicsit erről a keresztről. Ennek van neve is, Bacsa kereszt. Nemrégiben ez is megújult. Ez egy fakereszt.
6: Igen, ez egy fakereszt. Ez is megtalálható a tájházban a régi keresztnek a szerkezete. Eléggé elhasználódott, tehát itt mind a kettőnek, a haranglának, vagy csak a keresztnek is az volt a baja, hogy nem volt kiemelve a talajból, hanem a talajból volt beletéve a fakereszt, illetve a fa harangláb, így ezek elkezdtek korodálni. És ugye most az látszik, hogy betonba tettük, kiemeltük, és ilyen vaskelyhet tettünk köré, hogy a víz az ne tudja kikezdeni a fát. Bízunk benne, hogy sokáig majd jó lesz.
4: És ez mindig is egy fakereszt volt?
6: Igen, ez mindig fakereszt volt. Hát annyiba változott, hogy maga a szerkezete az, ha jól emlékszem, 10x10-es volt, és 15x15-ös kemény fából csináltuk meg a keresztet. De valamivel tartósabb lesz, gondolom én, illetve hát maga a kiemelése is, sokat javítottunk azon, hogy tovább helytálljon.
4: Milyen gondolatokkal érkezett a megáldásra, miket osztott meg a megjelentekkel?
6: Itt egy városvezetőként én abba gondolkozok, illetve nem csak én, hanem azt gondolom, hogy a barátaim is ugyanúgy gondolkoznak, hogy nem csak azzal kell törődni egy városba, hogy utakat, járdákat, épületeket újítsunk, vagy adjunk át a város lakosságának, hanem a múlttal is tisztában kell lenni, hogy kik voltak, akik előttünk éltek és tettek a városért, és az ő értékeiket, illetve az ő gondolataikat, azt meg kell őrizni és meg kell mutatni, hogy akkor is voltak olyan emberek, akik a városért akartak tenni. Úgyhogy ez itt helytörténetileg, ez egy emlékhely nekünk, én azt gondolom, és megdöbbentő volt ahhoz képest, hogy mennyien voltak először a kereszt szentelésen, és hogy mennyien lettek a haranglábállításakor, vagy harangáldáskor. Jelentősen többen jöttek ki, illetve most volt ugye Szent Anna búcsú is, ahol ilyen családi napot szerveztünk, ott is jelentősen többen jöttek ki. Tehát az látszik, hogy elkezdeni nehezebb volt, vagy kevesebb ebben érdeklődtek az emberek, de most van egy tendencia, amit én nagyon jónak ítélek, hogy egyre többen mutatják meg, hogy igenis érdekli őket a múlt, érdekli őket a lőrinci történelem, és részesei akarnak lenni, tehát mind az adakozásban, mind a munkában tevékenyen részt akarnak venni a város életében. Én azt gondolom, hogy ez jó út, és ezt folytatni is fogjuk tovább.
4: Van egy kis fémtábla, ami összefoglalja a Bacsa kereszt, illetve a harangláb történetét, és azt írja, hogy sokáig a település lélek harangjaként kondították meg, ezt már mondtuk. Most mi célt fog szolgálni a felújítás után?
6: Hát hasonló célt szolgál. Én azt gondolom, hogy minden család nyugodtan kijött és elbúcsúzhat a saját halottjától. Ez nincs lerakatolva, nincs elzárva senkitől. Ennek pontosan az lenne a célja, hogy mindenkit tudjunk kellőképpen elbúcsúztatni, vagy el tudjunk tőle válni. Ugye egy új világba kerül minden egyes halottunk. Én azt gondolom, hogy könnyebbség az itt maradottaknak, hogy valamilyen módon ki tudják fejezni azt, hogy fáj, hogy valaki elment közülünk, és föl tudjuk oldani ezt a köteléket, hogy könnyebben tudjunk ettől a fájdalomtól szabadulni.
4: Hogyan is szól, ha valakiért szól a lőrinci kis harang? A felújított lőrinci haranglábról a kezdeményezőt, Pálinkás Péter polgármestert hallották.

0: És most, ahogy ígértem, a Zempléni három utas szakrális kis emlékeit mutatjuk be. Beszélgető társam Verbovszky Dániel, helytörténeti kutató. Itt állunk három után, pontosabban három huta, új huta nevű részén. Valóban ez a legújabb része ennek a három részből álló településnek?
1: Mondhatjuk, bár azért ez sem olyan új. 1740-es évekre tehető a létrejötte, amikor az óhutai üveggyárban, amit II. Rákóczi Ferenc fejedelem alapított, olyan intenzitásra folyt a művelés, hogy elfogyott a gyár környéki erdő, ugye rengeteg fa kellett az üveggyártáshoz, akkor telepítették át ide a gyárat, ide a most látható harangláb köré, és úgy alakult ki Újhuta. Aztán, amikor ismét költöztetni kellett, akkor Középhuta. Tehát valójában Újhuta és Középhuta közül talán Újhuta volt a régebbi, igen, de ugye azért lett Újhuta, mert volt már Óhuta, akkor lett Újhuta, és utána a kettő között lett Középhuta.
0: Na akkor nem csak be minket az elnevezés, és itt állunk a Vitéz Csupka Károly Hadimúzeum udvarán. Ez egy olyan múzeum, amelyet tulajdonképpen az inspirált, hogy az ön ükapja is részt vett az első világháborúban. Róla nevezte el ezt az épületet. Aki még nem látta, mindenképpen jöjjön el megnézni, hogy mi van benne. Nagyon igényes a tárlat. És az udvarán pedig van egy igazi barlang.
1: Így van, ez egy igazi barlang. Azt kell tudni a történetéről, hogy itt újult a település részen, különösen ugye a házak mögé szűkül a völgy, a házak mögött kezdődik a hegy, és ezen a település részen figyeltő meg ez a sziklába vájt vermek, inkább mert pincéknek nem nevezném őket. Be tudtak tenni mondjuk fát, hogy egy kicsit szárazon legyen, vagy idéglenesen zöldséget. Lehet, hogy ezek le volt rekesztve az eleje valami fa lezárása a fajtóval, de nem tudjuk igazán, mert amik jelenleg vannak, az már mind ilyen nyitott. És ennek az a története itt a mi barlangunknak, hogy amikor mi megvásároltuk a házat, meg annó még Kassai Gyuri bácsi idejében is ez egy ilyen benőtt fűvel, bokrokkal benőtt verem volt, amit nem igazán használtak.
0: Az előző tulajdonos Kassai György, és a ház 1928-ban épült.
1: Na, akkor jutották fel a Pillár család, ifja Pillár Károly, de valójában az építés az 1870-80-as évekre tehető, és az idősebb Pillár Károly építette. És itt a barlangra visszatérve, el volt hanyagolva, kőporos zsákok, meg beszáradt messzes zsákok voltak benne, és akkor kitakarítottuk, és hát gondolkodtunk, hogy mi legyen belőle. Ugye két dolog adta magát. Az egyik, hogy legyen egyfajta bunker, ez is egy kiállítási része a hadimúzeumnak, és a másik része pedig ez a lurdi barlang. Ennek az ötlete pedig onnan jött, hogy a feleségem nagymamája, Fűzéren, nekik az udvarukon áll egy lurdi barlang, nagy tisztelője volt ugye a lurdi szűznek, és az én dédnagymamám pedig, anyai dédnagymamám Hidas Németibe, ő pedig mindig szeretett volna egy lurdi barlangot ott a templomba, de ez valamilyen úton, módon nem valósult meg. És akkor így az ő emlékükre, illetve a dédszüleink, dédanyáink emlékére, nagymamáink emlékére döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy létrehozzuk ezt a lurdi barlangot, ami egyrészt illik a település népi építészetéhez, illetve szakrális építészetéhez, mert van ugye itt a településen több szakrális kisemlék, másrészt itt a temetőre vezető út közvetlen környezetében helyezkedik el, és úgy gondoltuk, hogy ez szép emlék lesz ez a dédnagymamáinknak és nagymamáinknak, és így lett kialakítva, majd egy kis padot is szeretnénk ide, és egy emléktáblát elhelyezni, hogy más is tudja ezt, de itt a kerítésen olvasható is egyébként a története kívülről. A szobrokat pedig részben mi, részben pedig támogatók adományából sikerült megvásárolni, és itt kialakítani ezt a barlangot. A település első lurdi barlang egyébként, mert már sok kápolna, képoszlop, kereszt van, lurdi barlang eddig még nem volt.
0: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e másik lurdi barlang, de ha itt egy kicsit, nem mondom, hogy hátot fordítunk a lurdi barlangnak, de lépünk egyet-kettőt, akkor látunk egy zöld tetejű haranglábat.
1: Igen, ez a zöld tetejű harangláb a település első, mondhatni, hogy első szakrális építménye, épülete volt, ugyanis harangját 1834-ben szentelték, tehát ebből következtetettünk arra, hogy az 1830-as évek legelején épült, és még ekkor a középutai templom sem épült fel, a település temploma, tehát valóban az első között épült fel ez a harangláb. Előtte viszont van egy feszület, ami még régebbi, és ténylegesen az volt az első köztéri feszület itt a községben, mármint ami kőből épült, az az 1820-as években épült.
0: Ez egy olyan harangláb, hogy az alja kő, és rajta van egy faácsolat, azonnal már említett zöldtető, be is lehet menni, meg is lehet húzni a harangot. Szól még ez a harang? Húzza valaki?
1: A harang szól még, igen, helyre is lett állítva a vonószerkezete néhány évvel ezelőtt. jelenleg is egy falubelinél van a kulcsa, és hogyha például temetnek háztól, mert ugye itt új település részen háztól temetünk, akkor harangoznak, ami kérünk a temetőbe, illetve ha netán baj lenne, mondjuk tűz, vagy akármi egyéb katasztrófa, akkor igazság szerint arra is szolgált ez, hogy akkor jelezték a falunak. Van is konkrét történet rá, hogy amikor tűz volt, és ezzel verték fel a falut, nyilván mindenki tudta, hogy akkor baj van, és menni kell oltani.
0: Számba vette a település, tehát Óhuta, Középhuta és Újhuta szakrális kis emlékeit, akkor vegyük most sorba. Kettőt már említettünk, a legújabbat, meg talán a legrégibbet.
1: Így van. A három település részen több mint egy tucat szakrális kis emlék található. Itt nem sokkal feljebb, egy 300 méterre van egy úgynevezett Pikla kápolna, amit annak az emlékére állítottak, hogy az 1900-as évek elején ugye volt Amerikába kivándorlás. Kimentek az emberek, valaki ott maradt, de sokan hazajöttek, miután összeszedtek egy kis pénzt, kipróbálták a szerencséjüket. És ennek a Pika családnak a gyermeke sajnos ott elhunyt, hazahozatni nyilván abban az időben nem volt mód, és az ő emlékükre emelték ezt a kápolnát, egy nagyon szép kápolna, képoszlop inkább, mert be lehet menni, de épp hogy csak be lehet lépni, egy rácsos kapuval van elzárva. Ez van itt legfeljebb, utána, ahogy jövünk, akkor itt van a haranglába és a feszület, amiről már megemlékeztünk. Itt felettünk a temetőben áll szintén egy feszület az 1930-as évekből, de egyébként a régi síremlékek is említésre méltóak. Akkor, ahogy megyünk lefele, ugye érdemes megemlíteni, hogy az egykori Berecheimen Waldbott vadászkastélynak is van egy kápolnája a kastélyépületben. Lejjebb megyünk, akkor van egy sziklába vájt szentkép, aminek az eredete nem teljesen tisztázott, de valószínűleg itt volt egy iparvasút a faluba az 1900-as évek elején. Ott történt egy baleset, amiben elhunyt egy csendőr örmest, és neki az emlékére készült az a kegykép. Ahogy megyünk tovább, akkor beírunk Középhutára, ott már kezdődnek a ház előtti feszületek, ott rögtön az első lakóház előtt van egy feszület, ha megyünk le tovább, akkor ott a templomunk, a templom előtt szintén áll egy 1850-ben az eredeti fa templom felépítésekor állított feszület, attól lejjebb egy ház előtt szintén van egy feszület, illetve vele szemben az egyik ház előtt is van egy feszület, és ahogy megyünk még lejjebb, ott van egy úgynevezett Szutolcsik kápolna, vagy Szutolcsik képoszlop. Ugye itt volt a település szülötte egy elég ismert plébános.
0: Szutolcsik József atya.
1: Így van, Szutolcsik József
0: atya. Hol is találkoztam vele? Valahol?
1: Forrón volt ő sokáig, 40 évig. Egyébként itt van eltemetve Középután, ugye ide való volt. Az ő szülei készítették ezt a Szutolcsik kápolnát a házuk mellett. És még lejjebb találjuk a faluvégi feszületet, amit szintén egy család állított, de ahogy megyünk át Óhutára, ott van egy üveggyári időszakban egy 1800-as évek végéről származó feszület, Óhután szintén temetői feszület, ház előtti feszületek, úgyhogy én azt mondom, hogy eléggé szépen bővelkedünk szakrális kis emlékekben, ami egyébként egy könyvben is már be lett mutatva, Buckó József néprajzkutató, három uta népi építészeti értéke és emlék valamint sírjelei című kötetében.
0: Nem hagytunk ki egy haranglábat?
1: De kihagytuk az óutai haranglábat, igen, Óhuta Regéc felé vezető részén. Szintén az óutaihoz hasonló funkciókkal az 1840-es években épült, ha jól emlékszem. Az mellett is van egy feszület, és nyilván azt a haranglábat is használják, hogyha elhunyt valaki a faluba, ugye akkor a temetése napjáig minden nap harangoznak, illetve vészjelzésre, amire szerencsére már jó néhány éve vagy évtizede nem került sor.
0: És az erdő rejt valamilyen szakrális kis emléket, keresztet vagy hasonlót?
1: Az erdő kevésbé, bár itt Komlóska és Háromuta között egy komlóskai kötődésű kereszt áll, szintén világháborús kapcsolódású, világháborúban esett katonáknak a emlékére, illetve elhunyt erdészeknek, kopjafájának, valamint kisebb jellegű szakrális emlékek azért előfordulnak, de ilyen nagyobb kereszt vagy építmények közvetlen az erdőben nincsenek, ami talán ilyen említésre méltó, az Óhuta felső végén már erdő alján, vagy egykori kaszálókon áll a pálos kolostorom, vagy hát állnak a maradványai romjai, ami viszont elég fontos szakrális épület itt a községben, ugye 1300-as évekre tehető a keletkezése.
0: Egyébként ezek közül a keresztek közül valamelyiknek van neve, esetleg valaki után lett elnevezve?
1: A kereszteket, ezeket az útszéli vagy ház előtti kereszteket általában oltalmazó szándékkal vagy köszönő szándékkal állították Isten dicsőségére, családtagok emlékére, és általában ezeket egy-egy vagy egy-két család állította, és az ő neveik rajta vannak, és az ő neveik szerint tudjuk őket nevezni, például említettem a Pikla kápolnát, de középuta végén van a Golenya kereszt, vagy üveggyárban az üveges kereszt, mert azt egy üveges nevezetű család állította, vagy a Szutolcsi képoszlop kápolna, úgy tetszik, az is így név szerint talán tudjuk említeni, tehát ilyen családnevek után nevezzük ezeket többnyire.
0: A keresztek közül néhány, vagy talán jó néhány nem is kőkereszt, a talapzat a kő, de fölül már egy öntvény van.
1: Így van, eredetileg szintén Buczko József kutatásából tudjuk, hogy eredetileg ezek fakeresztek voltak az első időkben, tehát akkor még a sírjelek is, illetve ezek a keresztek is fából készültek, nyilván az adta magát itt egyekbe, tehát elképzelhető, sőt biztos, hogy sokkal több és sokkal régebbi keresztek is voltak, de fából. És aztán jöttek a kőkeresztek, többnyire a talpuk is, illetve a kereszt részük is kőből volt, és aztán az 1900-as évek elején, amikor már betudtak az emberek vasat, illetve kovácsolt vasat szerezni, és voltak is kovácsok, vagy volt ipari gyártású kereszt, például Kassáról, Kassa környéki kóhukból, akkor terjedt el az, hogy egy kőtalapzat és egy fémfeszület, amit meg tudtak hozzá vásárolni. Ezek különböző díszítettségűek voltak, különböző míveségűek, de érdemes egyébként őket megnézni, mert például itt pont az üveggyári egy különösen szépen kovácsolt vagy öntött vasfeszület.
0: A Vitéz Csupka Károly Hadi Múzeum udvarán vagyunk, és visszatekintek a házra, van egy kis fülkéje, egy szobor fülkéje, és benne lakik Mária.
1: Így van, ez a település népi építészetére rendkívül jellemző homlokzat, egy úgynevezett csonkakontyos, oromzatos népi lakóház homlokzata. Ezeknek a lakóházaknak, amiben szerencsére nagyon nagy számban maradt fent a településen, vagy hát nagyobb számban, mint az átlagos településeken, az a jellemzője, hogy díszített volt, hol gazdagabban, hol szerényebben, tükrözte a felekezeti hovatartozását a lakóknak, ugye szinkatolikus község volt, tehát láthatjuk a oltárokon is látható feszületet mellette a két gyertyával, illetve egy oltalmazó Mária, vagy egy Mária szíve szobor került általában a szobor fülkéjükbe, szintén egyrészt utalva a katolikus jellegre, másrészt óvva a lakóházat és az előtte elhaladókat.
0: Fiatal ember itt született, vagy hát
1: igen,
0: új Sárospatakon, vagy Újhelybe?
1: Hát Sátorújhelyen a kórházba, de igen.
0: De innen származik.
1: Innen származok,
0: de nem származott el, sőt visszavágyik ide. Három hutára, szinte hetente, két hetente Budapestről visszajár. Miért?
1: Így van, sajnos jelenleg életvitelszerűen nem tudok itt élni a családommal, de tervben van az, hogy visszatelepülünk, addig pedig, ahogy ön is mondta, hetente, két hetente ünnepnapokon, szabadságokon jövünk ide Hutába, illetve a feleségemékhez is járunk azért elég gyakran Fűzérre, ide a hegy túloldalára. Szeretjük mindketten a vidéket, a gyermekeink is nagyon jól érzik itt magukat, és hát nyilván itt van a család, itt vannak a szülők, nagymamák, dédnagymamák, tehát van miért hazajönni. És ez még pluszban jön az, hogy én itt elég erősen foglalkozom a helytörténettel, a rendezvény szervezéssel, a település életében, azért igyekszek minél jobban részt venni és minél többet tenni a településért.
0: Az elmúlt percekben a zempléni háromhuta szakrális kis emlékeit Verbovszky Dániel helytörténeti kutató mutatta be, és ezzel mai műsorunk véget ért. De mielőtt elbúcsúznék, hangozzék el szokásos felhívásunk. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Most búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Új adással két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Mai műsorunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Széli Katalin, a Magyarországgyűlés volt elnöke mondták el véleményüket a témában. Grunda János műsora következik.
2: Egy titkot osztok meg önökkel. Ide egy másik beszélgetést terveztünk. Szabin German, ismert közéleti aktivista, transzilvanista lett volna ma a vendégünk. Sajnos egy sajnálatos ok miatt ennek nem lehetett most itt keretet adni, de a témánk az mindenképpen kapcsolódik ahhoz, amiről vele beszélgettem volna. Nyilván transzilvanizmus kérdése az kapcsolódik a régiók Európájának a kérdéséhez. Na most a kisebbségi jogoknak az európai térségen és az Európai Unión belüli sorsa, jó, az európai térség az nyilván több, majd Kalmár Ferenc fog részletesen is gondolom beszélni erről, hiszen neki nagyon jelentős munkássága volt az Európa Tanács közgyűlésében. Tehát a régiók Európája lekerült a napirendről, tehát az a nagyon is megejtő jövőkép, vízió, amit de Rougemont, francia gondolkodó fogalmazott meg még a 60-as években, és amelyre a 90-es évek első felében az európai architektúra víziója épült, nevezetesen, hogy ez egy háromszintű politikai térség lesz, a régiók, az államok és az Európai Föderáció vagy Konfederáció szintjei fogják meghatározni, és mindegyik szint a szubszidiaritás nevében fog működni. Nos, ez tulajdonképpen az elmúlt 20 évben lekerült a politikai napirendről, az európai politikai térszerkezete átalakult, és hát ez az, ami tulajdonképpen az európai kisebbség jog involúcióját, elnézés, hogy ezt a csúnya idegen szót használom, tulajdonképpen meghatározta. Na de hogyan tudnánk ezt a folyamatot tulajdonképpen egy jó értelmezési keretbe helyezni? Én most erre teszek kísérletet, és elnézést kérek, hogyha az első néhány mondat az egy túlságosan teoretizáló bevezetésnek tűnik, de úgy hiszem, hogy fontos lesz, és igyekszem rövidre fogni ezt a bevezetést. Arról lenne szó, hogy több érdekes új politikai elmélet úgy osztályozza, klasszifikálja az államokat, helyesebben nem is az államokat, hanem az állami viselkedés módot, hogy alapvetően ennek két alapmintája van, a birodalmi és a nemzetállami. Kéretik már is mind a kettőt kis idézőjelbe tenni, és tudomásul venni, hogy nem világosan elkülönülő kategóriákról van szó, hanem történelmi színjátszásnak kitett kategóriákról van szó. És ennek a lényege, ahogy Joram Hazon, izraeli-amerikai politika tudós ezt egy nagyon érdekes könyvében kifejtette, ennek a kétféle állami viselkedés módnak a lényege az, hogy a nemzetállami, a nemzet az modern kategória, de mint nemzetállami, ő már az ókorba felfedezte egy tulajdonképpen olyan állami viselkedés, amelyre egy kulturálisan és tradícióiban meghatározott közösség a vezetőivel tulajdonképpen rááll, mint útvonalra, és Hazony az izraeli törzseket hozza fel. A mózesi törvénykönyvek szerint ezek az izraeli törzsek, királyságok tulajdonképpen úgy működtek, hogy a királynak a feladata, az uralomnak a feladata az volt, hogy megőrizze a közösségnek a tradícióit, nem kívánt terjeszkedni más irányba, és az uralom az nem új célok kijelölését, hanem az öröklött hagyományrendszer életben tartását jelentette. Ezzel szemben szintén az újkorban megjelent a birodalmi viselkedésmód, amelynek a jellemzője a terjeszkedés. A terjeszkedés az általában egy nemes eszme, főleg egy béke eszme nevébe történt, és már az ókori birodalmak kapcsán és a római birodalomtól kezdődően a Pax Romana eszményén keresztül világosan megfogalmazódott az, hogy egy egyetemes béke érdekébe történik a terjeszkedés, hogy ennek a béke eszmét, ezt tulajdonképpen az akkor ismert világban érvényesítsék. Innentől kezdődően a történelem során megfigyelhető e két állami viselkedés módnak a valamiféle folytonossága, egymással való ütközése, kiegyezése, és az a térség, és akkor most érünk el Európához, ahol ez a dolog folyamatosan végbe ment, ennek a dinamikája, az tulajdonképpen Európa volt. A legmodernebb birodalmakat Európa produkálta a világtörténelem számára, és a modern nemzetállamnak a mintáját is Európa a veszváliai béke után ő dolgozta ki, és hagyta ránk mind a mai napig, és azóta Európa története egy folyamatos belső hullámzás, hol a birodalmiság, hol a nemzetállamiság tört előre. A második világháború utáni korszak az tulajdonképpen a nemzetállamok korszaka volt, a birodalmak jelentős részét letörték, és hát innentől kezdődően az európai egységesülés az tulajdonképpen a nemzetállamok együtt létezésének a talaján alakult ki, és az első európai egységeszmék tulajdonképpen azt szolgálták, hogy egy olyan nemzetállamok közötti, államok közötti együttműködés alakuljon ki, amely birodalmi túlsúlyt nem tesz lehetővé, megakadályozza újabb birodalmaknak az előtörését. Nos, ez az alapító eszme, az európai egységesülésnek ez az alapító eszméje, valamikor hát megbicsaklott. Most nem mondanék évszámot, többféle diagnózisa van ennek. Sokan a Maastrichti szerződéshez kötik az európai integrációnak azt a forduló pontját, ahonnan tulajdonképpen elkezdődött egy kvázi birodalmi építkezés Európában. Mi jellemzi a birodalmakat, és azért, hogy lássuk, hogy mi történt Európával, érdemes a birodalmi építkezésnek két jellemzőjét még egyszer leszögezni. Az egyik a terjeszkedés. Itt az Európai Uniónak a bővítése is tulajdonképpen egy terjeszkedési logika. És itt gyorsan hozzáteszem, hogy ezeket a kategóriákat, hogy birodalom és nemzetállam, én most csak leíró kategóriaként használom, tehát egyelőre ne kapcsoljunk semmilyen értékmozzanatot ehhez. Az Európai Unió bővítése az egy terjeszkedési logika. Nyilván nem a klasszikus területhódító terjeszkedés, hanem valamiféleképpen egy minta, egy kultúra és egy béke eszme jegyébe történő terjeszkedés, de ma már tudjuk a Pax Britannica és a Pax Americana birodalom története után, hogy a kulturális terjeszkedés az egyben a befolyásnak, a politikai és a gazdasági befolyásnak a terjesztése is. Az Európai Unió a globalizáció korában rákényszerült arra az átalakuló geopolitikai környezetbe, hogy maga is próbálja meg birodalomként viselkedni, mert különben visszaszorul. Nos, ez tehát a terjeszkedés az egyik. A másik, ami a birodalmaknak a jellemzője, egy másfajta állampolgárság eszme, gondolkodás, mint amit a klasszikus nemzetállamok kigondoltak. A klasszikus nemzetállamok esetében az állampolgárságnak az alapja egyfajta identitás és tradíció és hűség közösség, ami az állampolgárok sokaságát az államhoz köti. A birodalmak esetében nyilván a terjeszkedésből és a nagy területűségből adódóan kulturális kohézióról nem lehet beszélni. A birodalmak ezt a kulturális kohéziót behelyettesítették általában valamilyen szolgáltatói közösséggel. Adnak a birodalmak polgárainak valamit, és ugyanakkor követelnek tőlük valamit. Ennek számos történeti változata van, nem célunk ebbe most belemenni.

Azonban nagyon fontos látnunk a következő dolgot, és akkor itt jutunk el tulajdonképpen a kiinduló kérdésünkhöz, hogy miért változott meg a kisebbség politika, kisebbség jog érvényesülésének a lehetősége Európába. Nos, azért, mert ez a típusú állampolgárság gondolat és állami viselkedésmód átalakulása tulajdonképpen rákényszerítette az európai térséget, hogy ebben a kérdésben visszalépje. Hogyan? És akkor itt látjuk az érdekességet. Ez már napjaink kérdése az, hogy a nyugat-európai államoknak az egyik fő kérdése a migráció nyomán átalakult társadalom. Ők már a klasszikus nemzetállami modell keretében nem tudják fenntartani azt a típusú hűségközösséget és kulturális közösséget, amely a klasszikus nemzetállamokat jellemezte. Ugyanakkor ezeknek a nyugat-európai magállamoknak, amelyek létrehozták az Európai Uniót, van egy kettős történetük. Egyrészt Európán belül nemzetállamok voltak, de erős nemzetállamokként, korai nemzetállamokként a világ többi része felé birodalomként viselkedtek. Tehát két arcúak ezek az államok. Van egy birodalmi múltjuk, és van egy nemzetállami múltjuk, és a birodalmi múlt több ok folytán tulajdonképpen abba az irányba vezényli ezeket az államokat, hogy a birodalmiságot most, a birodalmisági törekvéseket tulajdonképpen az Európai Unió egészére kiterjesszék, és ebből adódik egy olyan kettőség, amelyet szinte a napi politikában is tapasztalunk, és emlékszem, annak idején Orbán Viktor többször is elmondta, több beszédében is, ő felajánlott tulajdonképpen egy alkut a nyugat-európai államok felé. Ők nyugodtan alakítsák a belső életüket, és a migráció kapcsán fogadjanak el olyan politikákat, amilyeneket akarnak, de Közép-Európa államait hagyják meg a maguk tradíció szerinti politika szervezésbe, és ez lehetne az európai egység, vagy az átalakuló európai egység fennmaradásának egyfajta új alapító dílje, alapító egyezménye, ha sikerülne ezt a dolgot kimunkálni. Ez a dolog nem úgy tűnik, hogy sikerült, és innentől kezdve tulajdonképpen azt tapasztaljuk a jogok kodifikációja és a kisebbségi jogokat érintő felfogás tekintetében, hogy egy nagyon divatos kulcsszó, a multikulturalizmus fogalma is megkettőződött. A multikulturalizmus fogalmának ma már két értelme van, és amit Nyugat-Európában uralkodóvá kívánnak tenni, az tulajdonképpen egy birodalmi multikulturalizmus, amelyik nem kulturális és nyelvi identitáshoz, hanem egy ilyen általános szolgáltatói közösséghez tartozik. Én úgy látom, hogy a nyugat-európai államok ebből adódóan egy olyan átalakuláson mennek át, amit én úgy neveznék, hogy egy új állammodell, a szállodaállam van kialakulóba, amelyben tulajdonképpen bármilyen polgár, hogyha megfelelő szolgáltatási szabályokat figyelembe vesz, akkor megkaphatja ennek a szállodának a szolgáltatásait, majd bármikor távozhat onnan. Tehát egy ilyen, hogy úgy mondjam, piaci alapon rendezett átjáróház állammodell van kialakulóba, amelyben az állampolgári hűségnek a klasszikus 19. századi és nálunk Közép-Európában érvényes mintái eltűntek. Na most a multikulturalizmusnak a nyugat-európai fogalma ehhez kapcsolódik, miközben mi közép-európaiak úgy tartjuk, bár egy kicsit ez a terminus most lejáratónak tűnik, érzünk benne már egy pejoratív ízt is, amikor multikulturalizmusról beszélünk, de a mi felfogásunkban a multikulturalizmus Európa klasszikus történeti multikulturalizmusát jelenti, azaz táji őslakós csoportoknak történeti, nyelvi, kulturális együttélésének a multikulturalizmusát. A nyugat-európai multikulturalizmus az

0: az tulajdonképpen, tehát nem kulturális alapú, de mivel egy szolgáltató államnak a legitimációjához kapcsolódik, ezért szükség van arra, hogy a kulturális vagy a sajátosság tagolásnak valamiféle mintáit tulajdonképpen felmutassa, és általában nem kultúrák, nem feltétlenül kultúrák mentén, hanem inkább biológiai kategóriák mentén kezdik az emberi társadalmat felszabdalni, és olyan csoportokat létrehozni, amelyek jogokat kapnak szolgáltatás formájában. Nem térek ki erre, mert nem témánk az LMBTQ közösségek, meg a faji kérdésnek az instrumentalizálása kapcsolódik ehhez. A lényeg azonban az, hogy a jogoknak az az átinstrumentalizálás, amely a klasszikus kisebbségi jogok kárára történik meg, tulajdonképpen ehhez a politikai érdekhez kapcsolódik. És akkor úgy hiszem, és itt meg is állnék, nem húznám tovább, hogy tulajdonképpen érzésem szerint itt kezdődik az európai kisebbségi jognak a kálváriája. Tovább visszaadnám a szót.
1: Akkor én köszönöm, vissza is veszem, ha már voltam olyan kedves, és a Miklósnak megadtam a szót, mint hozzáértő és szakmabéli elemzőnek. És ha megengedik, de jó is volt, hogy ezt így építettük fel, mert egy jó apropót és végszót adott ahhoz a Miklós, hogy én egy olyan felütéssel kezdjem a bevezetőmet, ami arról szól, hogy mi az a néhány dolog, amilyen kihívással ma Európa szembenéz. Miklós már szólt arról, az egyik ilyen a migráció, és nyilván az ehhez kapcsolódó kulturális sokszínűség. A másik ilyen kérdés véleményem szerint a demográfiai problémák, ami egyébként tulajdonképpen a migrációval össze is függ. Harmadik ilyen kérdés, amivel szembe kell nézni Európának, ez a háború, és a negyedik pedig a digitalizáció. És hadd kezdjem azzal, ami a migráció kérdését jelenti, és valahol a mai kisebbségvédelmi európai kérdéseink gyökere is itt keresendők, mégpedig az őshonos nemzeti közösségek, és itt azért szeretnék egy distinkciót tenni, ha megengeditek, hogy akkor, amikor mi itt kisebbségvédelemről beszélünk, mi a nemzeti kisebbségekre gondolunk. Ezt csak azért is tettem, mert voltam olyan Európai Uniós fórumon, ahol a nemzeti kisebbségek ügyébe gyűltünk össze a magyar közösségek, és az egyik európai korifeus ugye azzal kezdte, hogy az LMBTQ-s közösségekről beszélt, miután mondtuk, hogy lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy arról kéne szólni, de most itt a nemzeti kisebbségi közösségekről van szó. És ezt azért is teszem, mert miért olyan érzékeny számunkra akkor, amikor kisebbségvédelemről beszélünk, a migráció kérdése? 1995-ben született a kisebbségvédelmi keretegyezmény és a 90-es évek elején a nyelvi karta, ami tulajdonképpen ma Európában nemzeti kisebbségek védelméhez kapcsolódik, ami keretjogszabályt ad, tulajdonképpen kötelező, de ki nem kényszeríthető. Erről majd Kalmár Ferenc úr szerintem részleteibe fog beszélni, hiszen az Európa Tanács fogadta el a kisebbségvédelmi keretegyezményt, aminek ő is a tagja volt. És tudni kell azt, hogy ma Európában közel 50 millió azoknak a létszáma, azoknak az európai polgároknak a létszáma, akik nemzeti kisebbségi sorban élnek, őshonos nemzeti kisebbségi sorban. Másként fogalmazva, ők a szülőföldjükön kerültek olyan helyzetbe, hogy kisebbségben élnek. És ehhez szeretném hozzátenni azokat az adatokat, amik ma Európában, ezek 2025-ös adatok fellelhetők, 2025-ben Európában az egyébként nem Európában születetteknek a száma 46,7 millió volt. Ehhez hozzáteszem azt is, hogy 2024-ben a statisztikák szerint összesen 4,2 millió nem európai polgár jelent meg, tehát jött be Európába, de figyelmeztető az az adat is, ami a nem európai állampolgároknak a létszámát jelenti, ami nyilván nem ugyanaz, mint akik a nem Európában születettek, ők is 30,6 millióan vannak. Viszont, hozzá kell tennem, hogy addig, amíg 50 millió volt 30 évvel ezelőtt is az őshonos nemzeti kisebbségi sorban élőknek a létszáma, addig az általam említett nem európai születésű, illetőleg nem európai állampolgárként itt élő száma, az pedig összesen duplájára növekedett 30 év alatt. Tehát 20-25 millióról emelkedett 46 millióra, illetőleg, hát ahogy említettem, a nem európai állampolgárok létszáma is megduplázódott. Ez figyelmeztető, és ezért az első állításom az, hogyha a migrációról, illetőleg a nemzeti kisebbségi védelemről beszélünk, akkor az Európai Uniónak az első és legfontosabb feladata az lenne, sőt hozzáteszem az Európa Tanácsnak is, tehát a 47 országnak, hogy szétszálazza és tegyen különbségeket a bevándorló, illetőleg az őshonos nemzeti közösségek jogai, illetőleg a szabályozása között. Ha ezt nem teszi meg, akkor ez mindenképpen hosszú távon Európának stabilitási és biztonsági kérdést fog jelenteni. Ezért ezt, ugye mindig el szoktam mondani, hogy azért arra legyünk figyelemmel, hogy a 21. század második negyed századát kezdtük már meg 2026-ban. Ebben a századból már negyed századot végigéltünk, és hogy mára is oda jutottunk, hogy ezek között egyrészt nem tesz különbséget az európai mainstream politika, és hallgat egyébként az összes többi ügybe, itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy úgy, ahogy a Minority Safe Pack, illetőleg a nemzeti régiók polgári kezdeményezések ügyében is elutasítással élt, ahelyett, hogy fölvállalta volna, illetőleg elkezdene egy párbeszédet az országok között, a tekintetben, ami ezeknek a kérdéseknek a feloldását jelenti. És ezt teszi úgy, hogy egyébként az Európai Uniós csatlakozás esetén kötelező az Unióba lépő országnak azon a vizsgán átesni, ami a nemzeti kisebbségek kérdéseit jelenti, azonban a belépést követően abszolút a különböző országok belpolitikájának a részévé utalja ezt a kérdést, nem foglalkozik vele. Tehát ezért is eléggé egyenetlen, mondjuk Európában a különböző nemzeti közösségek tekintetében az ő státuszkvójuk manapság így a 21. században.

0: elhangzott a megmaradni, amelyben a székelyföldi tusványosra látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Szili Katalin, a Magyarországgyűlés volt elnöke mondták el véleményüket a témában. Ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői, Grunda János, valamint a magam nevében is. A szerkesztő Kovács Krisztina volt. Mindannyiuknak a holnapi viszonthallás reményében kívánok további jó rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Havasi Balázs zongorázott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Máger Róbert templomigazgató meghívására és felkérésére Varga László püspök mutatta be a 329 éve felszentelt pécsi Havasboldogasszony templom két napon át tartó búcsújának nyitó szentmiséjét augusztus 4-én este, adta hírül a Magyar Kurír. A kaposvári főpásztor Bíró László nyugalmazott tábori püspökért ajánlotta fel a szentmise áldozatot. Varga László püspök szentbeszédében az életszentségről, mint keresztény életünk lényegi pontjáról elmélkedett. Az egyház történelmében a szentek hosszú sora azt igazolja, hogy a szentség elérhető a gyarló ember számára is. Ehhez azonban mindnyájunk számára elengedhetetlen, hogy időt szánjunk Istenre. Amennyiben jövő kedden megválasztják az új köztársasági elnök, esküdtesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. Közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-vel. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének írásbeli ajánlása szükséges. A Tisza frakció vezetője Bujdosó Andrea csütörtökön közölte, hogy a kormánypárti képviselőcsoport szombaton dönt államfőjelöltjéről. Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be az európai csemege kukorica termesztésben, ugyanakkor ennek a pozíciónak a megőrzése egyre komolyabb alkalmazkodást igényel. Hívta fel a figyelmet a Syngenta vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek csütörtökön elküldött összefoglalójában. A Syngenta szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. A magyar csemege kukorica jelentős része konzervként vagy gyorsfagyasztott termékként kerül a piacokra. Avartűz miatt nem járnak a vonatok Városföld és Kiskunfélegyháza között, ezért késésekre kell számítani a szegedi fővonalon, közölte a MÁV Inform csütörtök délután a közösségi oldalán. Azt írták, hogy a pótlóbuszos átszállás miatt akár egy órával is megnőhet az eljutási idő. A Kiskun interrégiók csak Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas között közlekednek. Nagyjából 6 órás munkával oltották el a tűzoltók a Székesfehérvár szélén körülbelül 150 hektáron keletkezett tüzet, közölte a katasztrófavédelem szerdán. Személyi sérülés nem történt. A környék két utcájából 61 embert menekítettek ki, őket már visszaengedték otthonukba. Cserpalkovics András polgármester Facebook oldalán azt írta, hogy a tűz okát jelenleg nem tudni, azonban végül a legmagasabb 5-ös szintre kellett emelni a besorolását, mivel a zárt kertek és lakóépületek mellett a MOL telepe is kiemelt kockázatot jelentett. Hazánk időjárásáról. Többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 36 és 42 fok között, késő este 25 és 32 fok között alakul. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: 14 óra 4 perc. Hangárium. A szerkesztő, műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és kedves barátomat, Bese László Zsozét, zenei producert, kiadót, fesztivál szervezőt, rocktörténészt, rock szakírót, a Magyar Pink Floyd Klub elnökét. A jelszavunk, záró műsorunk jelszava, a harmadik műsorban ugye foglalkozunk a 20 éve indult Leukémia Fesztivál országos jótékonysági fesztivál sorozat a leukémiás betegekért, a Szent László Kórház megsegítésére, de itt most ma már csúcsosodunk az ember emberekért, emberek emberekért jótékonysági válogatás sorozat, 7 lemez, 7x10 dal, amely kísérte, és amely ugye a bölcsője, forrása volt ennek az anyagi lehetőségnek és segítségnek, amit Zsozék biztosítottak a betegek és a kórház részére, úgyhogy el is hallgatok, hiszen itt most már a zenékről, a kiadványokról van szó, azok hozzáférhetőségéről, illetve Gidó Falvi Attilával, mint nyitó baráttal, aki ebben a, ezen a fronton partnered volt. Szia!
1: Szervusz! Köszönöm a kívást, illetve én is köszöntöm a hallgatókat. Gidó barátommal beszélgettünk a fesztivál szervezése közben, hogy hát miről van szó, mire kell figyelni, stb. És hát egyből mondta, hogy jó, akkor éppen a José Feliciano néven emlegetett, hogy Feliciano barátom, jövünk a Lorddal. Hát mondom, ez a legkevesebb, mondom, én is erre gondoltam, hogy ennyire vagyunk jóba. Meg is beszéltük, és akkor rá egy fél napra fölhívott, hogy hát még olyan egyszerű a dolog, egyrészt, mert az akkori zenekarban nem mindenki akart, hogy mondjam, ingyen fölhívni, vagy jótékonykodni, de a kisebb baj, mert hogy a többség így döntött, hogy viszont komoly költsége van annak, hogy a sok teherautónyi cucc, meg a ródok, meg a stb. Lejussanak ugye Szombathelyről, és hogy hát erre kéne költségtérítés. És hát mondtam, hogy nincsen költségtérítés, mert hát ez kimegy ez az info, ez elharapozódik, és minden bevételt főzabál a költségtérítés. Tehát ez ilyen batyus buli volt, még a hamit is maguknak hozták, meg a másványvizet, vagy sört, vagy mit tudom, ki mit ívott a koncerten. Azt mondja, jó, oké, akkor várjunk még egy kicsit. Jó. Megint csörög a telefon. Mondja, hogy akkor figyelj, akkor csináljunk válogatás lemezt, és a Lorddat hozzádalt. Na mondom, ez jó ötlet. És akkor egyből elkezdtünk gondolkodni, hogy ugye van egy csomó zenekar, akiről tudtuk, hogy hasonló helyzetben van, meg előadó művész, aki egyébként azonnal igen mondott, és le is jött volna, de a zenekart meg a technikát nem tudta mögé rakni, például Korál esetében. Hogy akkor csináljunk válogatás lemez. Hát mondom, ez óriási ötlet. Összetrombítáltam megint azokat, akik így várólistán voltak, vagy hasonló problémáik volt, hogy logisztika, anyagi háttér, nem tudták mozgatni a stábjukat. És akkor kiderült, hogy még a fesztivál fellépén is jóval nagyobb nevű előadók vannak, akik szívesen adnak a válogatás lemezre dalt, és aztán egyszer csak elkezdtek jönni a külföldiek is. Ment a híre. És akkor ebből lett ez a válogatás sorozat, ebből ugye 7 válogatás valósult meg, ezt a költségtérítés, vagy a költséghatékonyság jegyében online-t kezdtük elrészteni, ez egyébként szerintem úttörők voltunk Magyarországon, akkor ez még nem nagyon működött, és a mai napig is elérhető, és a mai napig is lehet-e módon támogatni a kórházat. És hát nagyjából ennyi volt, Somlajos. És akkor... Igen.
0: Somlajos neve feltétlenül azt mondta, hogy hát, ki ne maradjon, ezért tudom.
1: Ja igen, hát két ember van, aki itt nagyon nagyot futott a Gidón kívül, sőt három. A Bernát Y. Sanyit meg kell említeni, ő volt a névadója, illetve ő adta az első fesztiválnak a helyszínét, a Kékükvörösjő klubot. És a német Nyiba Sanyi pedig úgy került ebbe az egészbe benne, hogy én besétáltam az Illésklubba, hogy hát szeretnék Szörényi meg Bródi dalt rakni, mint alapot. Azonnal rámondták, megbeszéljük, Bródi vissza is hívott, nagyon csodálkoztam, hogy mennyire konstruktív. Aztán ennek egy része megvalósult, egy másik része nem, viszont a német Nyibos annyi hírét kapta, és mondta, hogy neki van egy dobszólója a Pásztori Zolival, és ő rakjuk föl posztomusz, mert hogy hát akkor Illés Klub és Pásztori, meg hát ő is szeretne ebbe részt venni, úgyhogy ebből ajánlott még a Depression zenekarától kidálos dalt meg mindent, és összeazott a Somlajossal. Szóval Somlajost addig csak úgy ismertem, hogy hát maximum szervusz, hogy vagy. Szerintem most se tudta, hogy ki vagyok, csak így köszöngettünk, a ilyen rendezvényeken találkoztunk. Na most miután megtudta, hogy miről van szó, saját bevallása szerint ugye leinformált, tehát utána nézett, hogy ki vagyok, És onnantól fogva körülbelül 7 hónapig olyan napi szinten dolgoztunk együtt, és olyan segítséget nyújtott, amire egyszerűen nincsenek szavak. Ő, aki ismerte ezt az egész szakmát, ezt a, hát mondjuk így, hogy egy aknamezőt, minden egyes előadó esetében elmondta, hogy melyik a kiadó, kivel kell beszélni, kivel nem szabad beszélni, ki az, akinek az asztalára kerüljön a papír, akkor is, ha nem ő az illetékes, mert onnantól már nem lehet elszabotálni, ki az, akinek akkor az egója, hogy nem szabad megkérni vagy szólni neki, mert ha nem ő találta ki, akkor inkább dögöljön meg minden, hanem föl kell csigázni, beszélni kell neki, beszéltetni kell a barátaival is, majd ő akarja. Olyan infó mennyiséget adott át erről a szakmáról is, ráadásul ezek működő éles infók, amik még a mai napig is táplálkozom, úgyhogy tényleg két kézzel áldom Lajos bátyámnak a nevét, mert ennek a nívós névsornak kb. 40%-át azt ő hozta össze ezekkel a benfentes infóval, meg a ravasságával.
0: Na látod, akik nem ismerték csak, mint a nagy rockert, azok nem tudták, hogy milyen szív és lélek van.
1: Hihetetlen. Olyan volt, hogy fölhívott, és 3 órán keresztül mondta, hogy adott kiadónál mi a pálya, és tényleg úgy volt.
0: Tehát még kulcsot is adott.
1: Igen, abszolút.
0: Kinyitotta az ajtót.
1: Abszolút. Tehát ez a válogatás és ez a fesztivál, ez igen nagy, és Somlajosnak is köszönheti a létét.
0: És él, és létezik, és támogatják ma is. Nagyon szépen köszönjük, csodálatos vagy. Így működik egy Jézus követő hippi rocker szíve. Gratulálunk. José, Bese László, Isten éltessen, visszavárunk.

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Móra Ferenc. Hannibál feltámasztása. Negyedik rész.

Húsvéti konferenciát tartottunk. Egy kicsit meg is késtem, mert nagyon elácsorogtuk az időt a kirakatok előtt. Húsvét hetében mégiscsak tartozik egy szerető férj a feleségének azzal, hogy megmutatogatja neki, mennyi szépség van a világon az Attila körúttól a Retek utcáig. Tessék, tessék, integetett az igazgató az asztalfőről, mikor restelkedve bekeszegeltem az ajtón. Már csak a kollégára várakoztunk. Szegény feje nem is sejtette, mennyire én rám várakoztak. A magyar irodalom professzora napirend előtt kért szót. Azt mondta, fontos bejelentést akar tenni. Ez abból is látszott, hogy a cvikkerét nem az orrán tartotta, hanem a kezében. Megengedik az urak? Kérdezte udvariasan a direktor. Én bólintottam elsőnek, hogy meg. Kölcsei mondása szerint félve szólamlok meg, méltóságos elnök úr és nagy tekintetű tanárikar. Egy olyan hallatlan kegyeletsértést vagyok kénytelen e nagyérdemű testületnek tudomására hozni, amely nem csak felháborodással, hanem fájdalommal is eltölti keblemet. Amint hazánk nagy költője, Jókai Mór írja, őseinknél, a varhonitáknál az anyagyilkosságot oly elképzelhetetlennek tartották, hogy szavuk sem volt rá. Ezt a gonosz tettet névtelen bűnnek nevezték. Uraim, mély megdöbbenéssel jelentem, hogy egyik megtévejedett kartársunk, aki sorainkban ül, elkövette ezt a névtelen bűnt, elkövette a szellemi anyagyilkosságot. Engedelmet kérek. A kolléga azért kért engedelmet, hogy szájára vehesse a vizes poharat az asztal közepére helyezett tálcáról. Mint gyakorlott szónok, a megszakítással is fokozni óhajtotta a hatást. Halljuk, halljuk! Kiabáltak a kollégák. Sőt, én magam is halljukoztam, nem csak udvariasságból, hanem őszinte kíváncsiságból is. Sőt, az igazgatón kívül én voltam az egyetlen kíváncsi a társaságban. Ki az ördög lehet az e közt, a sok gentleman közt, aki megölte az édesanyját? Magamra természetesen nem gondoltam, nem is gondolhattam. Először is, mert az én édesanyám még él, hála Istennek. Ő a levélhordó kutyanyakon, ami nagyon szép állás volna, csak az a baj, hogy darabszám szerint fizeti a postamester. Mivel pedig kutyanyak levélforgalmi statisztikájában egyetlen levél szerepel havonta, az, amit én küldök haza minden elsején, abba kénytelen vagyok beletenni a fizetésem harmadát. Másrészt, ha anyagyilkos volnék is, a szónok azt köteles volna nekem megbocsátani, hiszen nekem köszönheti nagy irodalmi sikerét. Hiszen a Judeus Apella nélkül nem írhatta volna meg nagy feltűnést keltő értekezését Horácius antiszemitizmusáról, különös tekintettel a magyar ódaköltészetre. Igen nagy sikere volt, külön nyomat is készült belőle, németre is le van fordítva kéziratban. Igaz, hogy a tanulmány heves polémiára is okot adott, amelynek során kiderült, hogy Horácius maga is zsidó volt, ennél fogva az antiszemitizmusa nem lehetett őszinte, de hát ezért igazán nem lehet engem okolni. Úgy látszik pedig, mégiscsak ezért kellett lakolnom. A szónok néhány korty ihlet után most már felén fordulva folytatta. Kérdezem a jelenlevő megtévejedett kollégát. Merje tagadni, hogy emese volt a magyarság ősanyja, mert az ő álmával kezdődött nemzeti történetünk? És merje tagadni, hogy mikor két nappal ezelőtt hazafelé menet az Emese Egyesület művészi plakátjára tettem figyelmessé, amely egy kis ázsiai álmot ábrázolja, amelynek nyomán nagy nevű elődeink Ázsiából Európába költöztek, ezzel a kvalifikálhatatlanul léha megjegyzéssel válaszolt: az álom nem lett volna nagy hiba, de tette volna inkább lutriba. A nemzeti érzésem ellen intézett orvtámadás egy pillanatra megnémított,
De amint elváltunk, rögtön följegyeztem ezt a példátlan blaszfémiát, s két jelenlevő kollégával tudom igazolni, hogy az szó szerint így hangzott el. Nagy lárma támadt, az igazgató halál sápadtan rázta a csengőt, végre megkérdezte, hogy kívánok-e szólani. Csak azt vagyok bátor megkérdezni az előttem szólott kollégától, hogy nem azon a napon történt-e az én sajnálatos elszólásom, mikor a kolléga úr, mint a tanári könyvtár őre, hazahozta a Jókai költeményeinek második kötetét, amelyet fél évig magánál tartott. Kikérek magamnak minden meggyanúsítást! Imádom Jókait, s idei értesítőnk számára programértekezést írok a költészetéről, azért alaposan kellett vele foglalkoznom. Bocsánatot kérek, azt én egy pillanatra sem vonom kétségbe. Csak azt legyen szabad még megjegyeznem, hogy az inkriminált Rigmusokat én szó szerint idéztem hazánk nagyköltőjének, Jókai Mórnak emese ősanyánkról szóló költeményéből, amelynek az az alapeszméje, hogy igen nagy kár volt nekünk Ázsiából kijönni. Enyhítő körülményül szolgáljon a nevezett költő javára, hogy nem most írta ezt a verset, hanem 50 évvel ezelőtt, amikor a közállapotok igen elkeserítőek voltak. Némi zavart csönd támadt, aminek az igazgató vetett véget, szemmel látható megkönnyebbedéssel jelentvén ki, hogy áttérünk a napirendre. Van szerencséje bemutatni a kultuszminiszter úr ő nagy méltósága leíratát a pornográfia elleni küzdelem pedagógiai vonatkozásai tárgyában. Ez máskor nagyon érdekes téma szokott lenni, amelyhez kor és világnézeti különbség nélkül hozzászól mindenki, most azonban senki se hallgatott oda. Halk torokköszörülések, nem egészen véletlen könyök összeértetések és tenyérbe hajtott homlok alól való összekacsintások tettek róla bizonyságot, hogy a legőszintébb öröm a káröröm. Az ülést a szokott amábilis konfúzió fejezte be, amelynek során irodalomtörténész kollégám lépett meg elsőnek, mellőzvén az elköszönés formaságait. Amint elment, az igazgató újra összecsődített bennünket. Uraim, baj van. Imént eltávozott kollégánk közölte velem, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem vállalja az értesítői programértekezést. Ki hajlandó most már feláldozni magát a haza oltárán? Mindenki a szomszédját noszogatta, hogy szólj már te is, Bibás! Engem nem noszogatott senki, de mikor jelentkeztem, még meg is éljeneztek. Az igazgató majd megölelt. Látszott a szeméből, hogy úgy veszi a dolgot, mint nekem kijáró elégtételt. Mi lesz a címe? A Zámai csata és következményei. Mikor kapom meg? Az ünnepek után. Most legjobban ráérek.

Csak kint az utcán jutott eszembe, hogy reggel az ágyban egészen más húsvéti programot csináltunk mink. Kankalinszedés a Kecskehegyen, kökörcsinszedés a Sashegyen, adóniszedés a Jánoshegyen, csókszedés minden virágos kökénybokorban, hímes tojásfestés viaszeljárással. Hadd lássa az orosz menyecske, hogy értünk ám ahhoz itt is. Aztán azt is megígértem Diának, hogy megfoltozom az atlasz cipőjét. Már abban viszem a föltámadásra, meg húsvét hétfőjén a Gellért-hegyi búcsúra. Hát persze mindebből most már nem lett semmi se. Hannibál és Scipio letaposták vascsizmáikkal az egész húsvéti flórát. Csak Dia maradt meg drága, mosolygó, virágzó kökénybokromnak. Azt mondta, nem bán ő semmit, csak odakuporodhasson a lábamhoz, mikor írok. Hanem azért azt hiszem, nagyon örült, mikor húsvét hétfő estéjén eltakarodtak az asztalomról az öreg pópák, Livius, Polybios, meg az újabb kori minisztráns gyerekek, akik ezeket az öreg mesemondókat kommentálták. Mink csak akkor mondtuk el egymásnak, hogy Vos Christos, és csak akkor hajtottuk be egymáson a húsvéti csókot. Igaz, hogy azt jó kiadósan. Te, mondom az asszonynak, ahogy kisimogatom a haját a szeméből. Nem kívánkozol te most vissza Muszkának? Te nálatok ilyenkor keresztényi kötelessége az embernek mindenkit megcsókolni, akivel találkozik. Ej, házi kutya! Kutyaházit akart mondani, miközben meghúzta a fülemet. Azért gondoskodtál te róla, hogy itt csak olyan vén medvékkel találkozzak, mint a Scipio meg a Hannibál. Még a kezében volt a fülem, mikor kaparásza valaki a kilincsünket. Ugyan ki lehet az ilyen késő este ebben a vadidegen városban, ahol mink a világon senkivel se járunk össze. Utóvégre nem szedhet az ember minden vizitelőt az ölébe, már pedig egyéb megoldás nemigen van olyan helyen, ahol két székből áll az egész komfort. Azt is a saját terveim alapján készítettem valódi uraságoktól levetett ládákból. Tudnillik a padláson valami gyógynövénykereskedőnek a raktára volt, s annak az inasai rövid úton szállították le a megvett üres ládákat. Nem zengett éppen ősi magyar vendégszeretet a hangomban,

Na, ezt meg nekem küldte a jó Isten, nevette el magát Dia, s most meg ő adott húsvéti csókot a filáncnak, de kettőt. Az egyiket azért, mert ez kijárt Rózsiért, a másikat meg mit tudom én miért. Filológus vagyok én, nem pszichológus. A rómaiak nem ismerték a csókot. Már nem azt a kellemes művelkedést értem, amely vörös fonálként húzódik végig az emberiség történetén, hanem magát a szót. A latin úgy hívja a csókot, hogy osculum, szájacska. Tehát Dia szájacskát adott a fináncnak. Nem sajnáltam szegénytől. Legalább életében egyszer főszemlésznek érezte magát. Amúgy úgy se lehetett rá semmi kilátás a szegény fejének, hogy majd ő belőle is Csillagos János lesz valaha. Háromszor is neki rugaszkodott már az ABC-nek, de sose jutott tovább annál, hogy úr, ír, rí, úr, ír. Az se volt ám úr, aki ezt kitalálta. Aki úr, az nem ír. Tudja ezt minden írástudó ember. A káplán már a fonomimikát is kipróbálta a János eszmetehetségén, ezt a szép szót is tőle tanultam, de az ő feje még ezt se vette be. Mikor a fülét kellett volna megfogni, akkor az orrához kapkodott. És mikor a homlokáról kellett volna a legyet elhajtani, akkor a hasán morzsolgatta a mundérgombot a kincstári cérna erős veszélyeztetésével. Már pedig, ha írni-olvasni meg nem tanulsz, akkor a próba esztendőd után oda mehetsz, ahol a part szakad, mondta neki a fölöttes hatósága. Már pedig én inkább leteszem a panganétot, de engem kukorékolni meg kását fújni ne tanítgassanak, jelentette be János a fölöttes hatóságnak a véghatározatot. Mivel a próba esztendő most már a vége felé járt, János lejött húsvétolni Pestre, hogy a Rózsi segedelmével valami olyan polgári foglalkozás után nézzen, ahol nem macerálják az embert a tudományokkal. Ha követválasztásos idő lett volna, akkor tudtam volna valami nekivaló pályát ajánlani Jánosnak, így azonban csak azzal biztattam, hogy becsületes ember a jég hátán is megél. Aztán, mikor eljó éjszakáztak, utána szóltam, hogy csak nekem szóljon ám megint, ha szerelmes levelet akar íratni. Hiszen csak az kellene, karolt bele Rózsi nevetve. Majd megtanítanám én a betyárt a nyújtófával úgy, hogy mindjárt elmondaná az ABC-t. János kihúzta magát, mert rendkívül emeli a férfi önérzetet, ha női ajak betyárnak nevezi. De én hozzám is voltám elismerő szava Rózsinak. A tekintetes úr meg úgy se tudna többet olyan szép levelet írni. Azóta mindig itt hordom a kebelemben. Kerek fekete szeme megcsillant a holdfényben, ahogy almapiros arcát visszafordította. Te, mondom Diának, ahogy betesszük az ajtót. Észre se vettem eddig, hogy ez a Rózsi egész jóképű némber volna, ha a többit nem nézné az ember. Én meg azt néztem, hogy milyen formás szája volna ennek a legénynek, ha az a nagy rozmárbajusz el nem takarná, tromfolt vissza Dia. Na, csücsörítettem előre az ajkam. Azt hiszem, szép szájért nem kell a szomszédba menned. Hát, ami azt illeti, nevetett Dia a szemes arkával. Én a tiednek felit elengedném. Mit? Húztam össze a számat. Így is kisebb, mint a tied? Próbáljuk össze. Miután több ízben mértéket vettünk egymás szájáról, megint visszatértem a fináncra. Te, én azt hiszem, hogy ez a János éppen úgy beletartozik az életembe, mint Hannibál. Ő szedte ki a csizmámból Hannibált, mikor hazaértünk, és most éppen azon a napon jelentkezett újra, amikor Hannibált föltámasztom halóporaiból. Nem érdekes? És neki is olyan bundabajusza van, mint Hannibálnak, rugott Dia a papucsa hegyével Montanárinak az asztal alá söpört könyvére, amelyben benne van a nagy pun állítólagos hermája. Szerintem ez a másik Hannibált ábrázolja, az admirálist, akit a saját emberei feszítettek keresztre Szardíniában, mikor Duilius elcsákjázta a flottáját.

az a Borbély címerbe való császárszakállas tengeri borjú, akit ez ábrázol, nem kelhetett át az Alpeseken. Csacsikám, állítottam meg Dia lábának karcsú ingáját. Te nem tudod, milyen fordulópont volt az emberiség életében a zámai csata. Látod, ha akkor Hannibál veri meg Scipiót? Nekem talán nem lóg most üresen az egyik kabátom ujja, s te tudod azt, amit így sose fogsz tudni ebben az életben, hogy milyen érzés az, mikor egy asszonyt két karral ölelnek át. És akkor nekem se kellene mindig arra gondolnom, mikor megölellek, hogy nem vagy jól bekerítve, s nagy baj lehet még egyszer abból. Most már Dia mondta nekem azt, hogy csacsi vagyok, felső fokban, és megcsókolta az üres kabátujjat. Hát, hogy volt az a zámai csata? Úgy, minthogyha én kiállnék birkózni a Jánossal, és addig zötyögtetnénk egymást, még a parasztökle be nem törné az én szép finom koponyámat. Csak hogy ennek a drága szép finom koponyának van ám annyi esze, hogy nem mén neki annak a vastag csontú parasztmedvének? Helyezkedett Dia történet filozófiai álláspontra, és olyan helyen adott oltalmat a szóban forgó koponyának, ahol az igen szeretett tartózkodni. Nem tudom, Diának ilyen intervenciója mennyiben befolyásolta volna a zámai csata sorsát. Bizonyos, hogy ő abban az időben istennő lett volna, de azt nagyszerűen kifejtettem a tanulmányomban, hogy a világ képe egészen másképp alakult volna, ha Zámánál Ábel teríti le Káint. Mert Ádám fiainak örökös versengésében kétségtelenül Kartágó volt a finom szellem, a messzi horizontokig érő ész, a világokat átfogó civilizáció, a puha és rafinált Ábel, és a Róma volt a nyers és durva Káin, a korlátolt kecskepásztor, aki zöld gallyakból rakta a tüzet, és csodálkozott rajta, hogy füstje nem száll az ég felé. Bár a jegyzeteim nyilván rég eladták makulatúrának a felsőbb hatóságok, mint más megsemmisítésre ítélt corpus deliktiket, Hannibál igen meg lehetett velem elégedve. Mindent megtettem érte, ami tőlem telt.

0: A nyomdába személyesen mentem korrektúrát csinálni, nehogy sajtóhibák tegyék csúffá a Pun Napóleont, akit én olyan szépen megtisztogattam a római historikusok kezeszennyétől. Pedig húzódoztam a nyomdától, mert azt hittem, hogy ott mind olyan elkeseredett, mérges rabszolgák vannak, mint amilyeneknek azokat a szkriptorokat elképzeli az ember, akik éhen szomjan sokszorosították Horácius ódáit a kirkéi osztrigáról, meg a falernumi bort szikráztató kráterekről. Nagyon meglepett, hogy a nyomdaigazgató milyen jól táplált, hasba vállas emberke, és nagyon jól esett, hogy olyan szívélyesen fogadott. Persze, aki betűk közt él, az éppen olyan magától értetődően intelligens, mint ahogy a Molnár Lisztes. És valószínűleg a tanulmányomat is olvasta már levonatban, sőt, talán már kéziratban is élvezte. Hiszen átment a kezén, és aki abba belenéz, az le nem teszi a használt és idézett forrásokig. Bemutatkoztam neki, ez és ez vagyok. Hannibáról írtam egy kis értekezést, talán a névre tetszik is emlékezni. Hogyne, hogyne, nagyon örülök. Mivel lehetek szerencsés szolgálatára lenni? A kefele vonatokat, ha szabad volna átnéznem, sok a görög és a latin idézet. Te fiú! Intett oda egy álmos surculást. Szaladj a korrektor úrhoz! Mondd meg neki, hogy itt van Hannibál tanár úr, valami görög históriának a levonatát kéri. Hannibál tanár úr, megértetted, te állat? Ez volt az első siker, amihez Róma rettegtetője hozzájuttatott. Valami szimbolikus jelentőségét találtam annak, hogy az a kövér rabszolgafőnök éppen Hannibálnak nevezett ki. Csak ugyan van valami hannibálos abban, amit csináltam. Szembeszállni a világtörténelemmel, nem a kisbetűssel, hanem a nagybetűssel, amit a kultuszminiszter engedélyezett a középiskolák negyedik osztálya számára. Van ez olyan merész vállalkozás, mint 200 elefánttal átkelni az Alpeseken. S talán Hannibálnak is voltak olyan későn támadt skrupulusai, mint nekem. Méltó keret-e ilyen tudományos szenzációhoz egy középiskolai értesítő? Nem jobb lett volna-e a budapesti szemléhez menni a cikkkel? Vagy nem kellett volna-e várni vele, még olyan helyzetben leszek, hogy egy-két részletkérdésnek alaposabban utána járhatok? Például sok homályt tisztázna egy ásatás a zámai csatatéren, s Dia is nagyon örülne egy tuniszi kirándulásnak. Ostobaság! Először is, azt se tudjuk biztosan, hogy hol volt Záma. Másodszor az állatkertbe is gyalog mentünk ki Diával, mert kettőnknek nagy rubrika lett volna a villamos költség. Most már majd igen, ha a tanulmányom napvilágot lát. Az a legkevesebb, hogy egy fizetési osztályt ugrok. Talán a kormány ki fog küldeni tanulmányútra Kartágóba. Esetleg a külföldi akadémiák szólítanak föl rá. Persze nem tudják a címemet, kénytelenek lesznek a Magyar Tudományos Akadémiának írni. Na, az nagyszerű lesz, mikor Berzevici Albert fűtől fától kérdezgetni fogja, hogy kicsoda ez az ember? Hogy nem szóltatok nekem erről előbb? Utóvégre én nem kísérhetek mindent figyelemmel, de mégis különös, hogy ezt a nevet sose hallottam. Úgy látszik, ezt még senki se érte plágiumon. A kétségeimet nem közöltem Diával, de az álompalotához együtt hordtuk a köveket. Péter párra építettünk is olyan turris mécenaciánát, hogy abban még hintaszék is volt. Csak azon nem tudtunk megegyezni, hogy milyen színű plüss legyen rajta a takaró. Dia azt mondta, hogy legyen vörös. De én erre azt mondtam, nekem az nem kell, mert az a kommunistákat juttatja eszembe. Én azt ajánlottam, hogy legyen olyan színe, mint az attikai ibolyáknak, amiket én természetesen sose láttam. De az meg nem kellett Diának, mert annak a kijevi kolostornak a gyóntatópapját juttatta eszébe, amelyikben nevelkedett. Ohó, gyere, gyón, meg csak micsoda penitenciákat szabott az neked, de lélekre.
1: Péter Pálkor hazavittem neki az értesítőt, s mutattam a tábláját.
0: Na, nézd, ez a tenger szín tetszene neked takarónak? Ez tenger szín? De hiszen ez borszín.
1: Na igen, Homérosznál az a tengernek a jelzője, hogy borszínű.
0: Aha, nevetett Dia. Azért voltak hát részegesek mindazok a görög tengerészek, akik a Krímben megfordultak. Szárazon is mindig tengerszínt akartak látni.
1: Végre is abban egyeztünk meg, hogy a takaró egyik oldala lilás-vörös lesz, a másik meg vöröses lila.
0: De hát mikor gondolod, hogy bútorozkodhatunk?
1: Azt hiszem, 2 héten belül tele lesz a nevemmel az itthoni sajtó. Holnaptól kezdve minden esetre figyelemmel kísérjük a lapokat. 2 trafikot is tudok a híd fő körül, ahol szabad megnézni az újságokat. Majd megosztozunk rajtuk.
0: De úgy látszott, hogy az egész mai kor finánc szemmel nézi az ókort. Álompalotánk tornyai egymás után omladoztak be.

Móra Ferenc, Hannibál feltámasztása. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Mark Knopfler és együttesen játszott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztők Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Megváltozott munkarendben dolgozik a főkert a takarékosság jegyében. A locsolás nagy részét a hajnali órákra időzítik, amikor a párolgási veszteség a legalacsonyabb. Így ugyanannyi vízből többet tudnak megőrizni a növények számára, közölte a főpolgármester csütörtökön a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy az idei aszály és a tartós hőhullámok új helyzet elé állítják Budapestet. A kérdés az, hogy hogyan használják fel a lehető legokosabban a rendelkezésre álló vizet és energiát. A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm-t emelkedett. Az emelkedő tendencia tovább folytatódott. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról csütörtök délelőtt közzétett jelentésében. Azt írták, a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása szerdán 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. Avartűz miatt nem járnak a vonatok Városföld és Kiskunfélegyháza között, ezért késésekre kell számítani a szegedi fővonalon, közölte a MÁV Inform. Azt írták, hogy a pótlóbuszos átszállás miatt akár 1 órával is megnőhet az eljutási idő. A Kiskun interrégiók csak Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas között közlekednek. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban, ahol az Apenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek, közölte egy természetvédelmi szervezet csütörtökön. Vörös kód van érvényben az egész országban. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol a hőmérő higanyszála 48 Celsius fokot mutatott. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Assisi Szent Ferenc nyomában bejárni Itáliát mostantól könnyebb lesz. Egy új projektnek, a Ferenc útja túraútvonalhálózatnak köszönhetően, adta hírül a Magyar Kurír. A zarándok útvonalak összesen 1546 kilométer hosszúak. Valamennyi útvonal Assisiben, Szent Ferenc szülővárosában ér véget. A túraútvonalhálózat elindítása az Assisi Szent Ferenc halálának 8. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek része, és megelőzte 14. Leó pápa augusztus 6-ai Assisi látogatását. A Szent István Bazilika előtt augusztus 1-én 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, adta hírül a Magyar Kurír. Az imádkozó férfiak a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért ajánlották fel imádságukat. Arra hívják fel a férfiakat, hogy a helyi plébániákon a plébánosok támogatásával tartsanak havonta férfi rózsafüzér ima alkalmakat. A Mária fiai oldalon keresztül lehet csatlakozni a rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához. A térdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő ima alkalmát szeptember 5-én tartják Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren. Végül hazánk időjárásáról. Többnyire napos idő várható, kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A hőmérséklet késő este 25 és 32 fok között alakul. A következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra 4 perc van.

Önök az Akvarelt, a Magyar Katolikus Rádió kulturális műsorát hallják. Egy tenor és egy orgona párosa. Zichy és Vasarely, mint lehetőség. Uralkodók és királysírok a történelemben. Ezeket a témákat kínálja a mai műsor. A szerkesztő Nagy György András.

0: A világhírű énekes José Cura, akit a nagy hármasra utalva a negyedik tenorként is szoktak emlegetni, rövidesen Debrecen vendége lesz. A Filharmónia koncertsorozatának keretében augusztus 14-én ad hangversenyt a református nagy templomban Szamosi Szabolcs Liszt díjas orgonaművésszel. Utóbbi mondja el a részleteket azon a felvételen, amit Mikos Ákos küldött.
1: Az orgonapont sorozat még egyházzenei szolgálatom során indult, amikor már ugyanúgy fontosnak tartottam a klasszikus zene népszerűsítését, azon belül akkoriban csak az orgona muzsikájét, mint a Pécsi Bazilika zeneigazgatója, orgonaművésze, igyekeztem különböző sorozatokkal megszólítani azokat az embereket, akik esetleg nem járnak rendszeresen templomba, nem találkoznak avval a muzsikával, amit az orgona tud nyújtani, illetve hát természetesen azoknak is, akik máskor is szeretettel lépnek be a templom küszöbén, ők is azt gondolom, hogy örömmel hallgathatják ezt a hangszert a liturgián kívül.
2: Az orgonát elsősorban mint egyház zenei hangszert ismerjük, de az orgonapont népszerűsége pont arra mutat rá, hogy az embereket elkezdte érdekelni, úgyis, mint nem csak egyház zenei hangszer.
1: Abszolút, de ha már nagyon izgalmas dolog, amit itt megfigyeltem ezzel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben, a rendszerváltás előtt volt az Országos Filharmónia, és az rendezett mindenhol, nem csak orgonakoncerteket, hanem bármilyen szimfonikus zenekari koncerteket, és abban az időszakban a templomnak egy különleges jelentősége volt, amikor ugye nem volt szabad, nem volt ajánlatos, nem járt érte válveregetés, hogyha valaki a templomba ment. Akkoriban valahogy az emberek kicsit tüntetésből is jártak az orgonakoncertekre, és nagyon sok orgonakoncert tömött padokkal valósult meg, és aztán, mikor a rendszerváltás megtörtént, akkor utána megnyíltak a kapuk, az emberek felszabadultak, és ez mindjárt elmúlt kicsit ez a tüntetés jelleg, és ki is ürültek a templomok az orgonakoncerteken, ezt mondhatjuk. Ezek után én pont ebben az időszakban lettem orgonistája a Pécsi Bazilikának. Gyakorlatilag a nulláról kellett fölépítenem, tehát 95-ben, 96-ban, amikor orgonakoncerteket rendeztem, rendszeresen előfordult, hogy koncert előtt negyed órával azon izgultam, hogy lesz-e valaki a padokban, amikor elkezdődik. És hát bizony már, ha 40-en, 50-en voltak, az már egy jó élmény volt. És innen kellett fölépíteni az orgonakoncerteket arra, hogy országossá váljanak. Nagyon izgalmas például a Filharmónia szerepe is ebben a történetben. Tehát a rendszerváltás előtt gyakorlatilag országosan mindenhol a Filharmónia rendezett orgonakoncerteket, akkor a rendszerváltás után a Filharmónia is, mint egy ilyen nem annyira nagy érdeklődésre számot tartó programból kiszállt. Nagyon izgalmas, az az egyetlen egy helyszín, ahol töretlenül megmaradt a Filharmónia rendszerváltás előttől mai napig, ahol mindig rendeztek orgonakoncertet, mégpedig Miskolc. Így az utóbbi bő évtizedben a Filharmónia program struktúrájába, a szimfonikus zenekari béletek mellé, a kamarakoncertek mellé, a nyári sorozatok, a fesztiválok, a versenyek közé fölkerült a palettára az orgona koncertek sora is. Van néhány városban orgona bérletünk, ami a tanévvel együtt, ahogy azt megszoktuk a bérletektől, akkor rendezzük. Van az orgonapont sorozat augusztusban, és az orgonák éjszakája, amit pünköst előestényen rendezünk. Azt szoktam mondani, hogy az orgonakoncertek szerkezetét úgy igyekszünk összeállítani, hogy az orgonák éjszakája, ami mindenkit szeretne megszólítani, főleg az utcákon, a tereken, hogy majd estére betérjenek a templomokba is, meg a koncerttermekbe. Az augusztusi orgonapont, az pedig a nyári, magas színvonalú, komoly zenei kikapcsolódást igyekszik szolgálni, mert ha megnézzük, nyáron nem annyira bőséges a komoly zenei koncerteknek a listája, a választási lehetőség ezek közül, mint ahogy az az évad folyamán történik. Így augusztusban vannak orgonapont koncertek sok-sok helyszínen. Ilyenkor nem csak azokban a városokban rendezünk, amik hagyományosan nagyvárosok és orgona központok, mint például Debrecen, vagy Szeged, Pécs, hanem egészen kis településeken, mint Kiskunhalas, Kiskőrös is megjelenik, vagy például Bácsalmás is vannak orgona koncertek.
2: És most már aktívabbak a nézők?
1: Ez nagyon változó egyébként az érdeklődésük, de azt mondhatjuk, hogy valóban most már nagyon átalakult, és hát nagy öröm, Kozik úrával a tavalyi esztendőben valósítottunk meg egy 5 állomásos turnét, ahol nagyon nagy öröm, hogy elmondhatjuk, hogy 3 nap alatt több ezer ember hallgatta az orgona koncerteket, és hát ezek azok a számok, amikről a 90-es évek közepén nem álmodtam, amikor elindítottam ezt a sorozatot. Így az idei évre már valóban azokat a templomokat kerestük meg az országban, ahol elférnek nagyon sokan, mert az Egri és a Szegedi Bazilika már kicsinek bizonyult a több mint 800 fővel, a tűzvédelmi határon volt a közönség, így egy debreceni református nagy templom, egy esztergomi bazilika, egy Békés Csabai evangélikus nagy templom, amik azt gondolom, hogy ennek a 3 keresztény vallásnak hazánkban a 3 legnagyobb temploma, már azt reméljük, hogy elegendő lesz a közönség számára.
2: Hozék uram egy világsztár. Hogyan sikerült megnyerni a projekthez?
1: Hozék urával már régóta dolgozunk együtt, több fesztivált és koncertet szerveztünk már vele, és amikor a tavalyi esztendőben fölmerült, hogy felkérem őt, hogy az orgonák éjszakáján és az Egyházzenei Fesztiválunkban adjon néhány koncertet, akkor örömmel mondott erre igent, és egészen meglepett, amikor visszakérdezett, hogy de ugye te fogsz orgonálni. És akkor hirtelen erre nem gondoltam, mert igyekszem jó arányban megvalósítani a Filharmónia szervezői munkámat és az orgonaművészit, és általában, amikor ilyen nagy programunk van, akkor korábban nem vállaltam ebben szerepet, de hát azt reméltem, hogy most már egy bő évtizedes munka és együttműködés után a kollégák annyira kitűnően tudják vinni a szervezetnek a programjait, hogy talán mégis megtehetem, hogy ennek a nagyon megtisztelő felkérésre igent mondok. És így alakult a tavalyi esztendőben először, hogy együttműködtünk, és ezek után kiderült, hogy templomi koncertet például ő még nem adott, tehát ez az egyházzenei oldala Hozék úrának még eddig ismeretlen a nagy közönség számára, természetesen ismerjük, mint világsztárt, mint az operák főszereplőjét, de a zeneirodalomnak ez a szelete, ez a műfaj még nem szerepelt korábban a repertoárján, és nagyon izgalmas volt, amikor előszedtük a műveket, akkor mesélte, hogy hát ezt a darabot csak 40 éve énekelte egy esküvőn, tehát, hogy nagyon izgalmas volt összeállítani ezt a programot, de innentől kezdve viszont már evidens volt, hogy ő, mint argentin születésű művész, argentin szerzőnek a legismertebb egyházzenei kompozícióját, a Missa Criollát, amit Ramírez írt, abból is bemutatunk egy részletet. Ez az argentin népzenén alapuló, gyönyörű, nagyon izgalmas, ritmikus mise, ennek az Agnus Dei tételét megszólaltatja Hozék úr ezen a koncerten, úgy, mint az egyházzenei irodalom más gyöngyszemeit, Frank Panis Angelicusát, Bach Kuno Ave Mariáját, és hát, ami valahol ötvözete az egyházzenei irodalomnak és az opera irodalomnak, az pedig Verdi requiemjének a nagyon híres tenoráriája, az Inge Miscoes koronázza az estét. Augusztus 14-én pénteken ez lesz a magyarországi turnénknak a záróállomása. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a debreceni református nagy templomba, ahol most alkalmam van a hangszert beállítani ehhez a koncerthez, mert hát ez egy nagyon nehéz feladat, hogy egy ilyen turnéra a hangszer jól elő legyen készítve, talán nem tudják a hallgatók, hogy az orgona az nem nagyon hasonlítható semmilyen más hangszerhez, nem olyan, mint a hegedűs vagy a trombitás, hogy viszi a táskájában, de még csak a zongorához se hasonlít, ahol körülbelül az a változatosság az zongora művészek életében, hogy egy vadonatúj Stanway zongorán játszanak, vagy esetleg egy 20-30 évesen. aminek már kicsit más a billentése. Na most az orgonánál ez alap, hogy a billentése is teljesen más minden hangszernek, de nincs két egyforma orgona a világon. Tehát mondjuk a debreceni koncertre nem tudok Kecskeméten fölkészülni, vagy Nyíregyházán, azt csak Debrecenbe tudom, mert olyan regiszterek, olyan sípok, olyan billentyűzet, olyan billentés csak ennek az orgonának van, és ahhoz, hogy itt beállítsam a koncertre, ehhez sok-sok óra kell, vannak művészek, akik több napot szánnak egy-egy koncert előkészítésére. Én is ennek a dolognak a pártján vagyok, így azt gondolom, hogy most fontos, hogy végigjárjam a helyszíneket, beállítsam a hangszert, és akkor azon a napon, amikor érkezünk, már csak az utolsó simításokra lesz szükség.
0: Hoszék ura úgy tartja, a művész az, aki képes fényt önteni egy pohárba, hogy oltsa az igazság utáni szomjúságot. A világhírű énekes tehát a jövő pénteken lép fel a debreceni református nagytemplomban.

0: Programajánló a 8. hónap következő hetére Zsolda Szilviától.
1: Nemzetközi Fúvosnapok Fesztivál kezdődik augusztus 9-én vasárnap Pakson és környékén. A Dunamenti városban már 11. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb fúvós zenei eseményét augusztus 9-e és 16-a között. Olyan különleges programok várják az érdeklődőket, mint Madocsán az interaktív családi nap, vagy hazánk legnagyobb hivatásos zenekarainak, a Magyar Honvédség központi zenekarának és a Készenléti Rendőrség zenekarának nagy koncertjei. A klasszikus Omega koncerten pedig Szekeres Tamás gitárművész lép fel klasszikus és Omega dalokkal. A fesztivál keretében emellett edukációs programra is várják a zenei pályára készülő fiatalokat, akik egy héten át a hazai zeneművészeti oktatási intézmények tanáraitól, a vezető zenekarok művészeitől és nemzetközileg elismert szólistáktól tanulhatnak. 10 napon át hazánk meghatározó grafikus művészei és művészeti szakemberei dolgoztak együtt a Szolnoki Művésztelep grafikai műhelyében, a 6. Szolnoki Grafikai Szimpózium keretében. A szimpózium során született alkotások augusztus 10-éig tekinthetők meg hétfőtől szombatig, naponta 9 és 4 óra között a Szolnoki Gutenberg tér 12-ben. Különleges nyári kulturális kikapcsolódásra ad lehetőséget a Balaton közelében az Icsi Kúria augusztus 12-én szerdán, ahol kulturális programforgatag várja az érdeklődőket. Zala település, ahol Zicsi Mihály egykori családi otthona áll, a Balaton déli partjától mindössze 20 percre fekszik. A Kúria kertjében és kiállító tereiben augusztus 12-én kreatív gyerekfoglalkozás lesz, ahol a legkisebbek festhetnek, nem ez vagy kincskereső játékon vehetnek részt. Eközben a felnőttek izgalmas előadások és vezetett tárlatbejárások során mélyedhetnek el Zicsi Mihály életében, a Zicsi család történetében és a Kúria múltjában. Este pedig a zenéjé lesz a főszerep. A Zicsi Mihály emlékház címe Zala, Zicsi Mihály utca 20. Vazarelli Veszprémben is. Vazarelli az Opárt atya címmel a szédítő optikai illúziók világába invitál Veszprém digitális élményközpontja a Kód. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából ugyanis immerzív kiállítást nyitottak, ahol a legendás művész alkotásai valósággal körbeveszik a látogatót. Vazarelli életútja különleges ívet ír le, de ki gondolta volna, hogy az ihletet a természetből, sőt magából a Balaton hullámaiból merítette. Később Párizsban vált világhírűvé, ahol a modern művészet és a geometria találkozása adott egészen új irányt alkotásainak. Így születtek meg ikonikus művei, melyek készítése során jóval a digitális korszak előtt, a számítógépes grafika előfutáraként, a geometria szabályait matematikai pontossággal alkotta művészetté és optikai vibrálássá. Aki szeretne a Vazarelli univerzum részévé válni, megteheti ezt Veszprémben, a Kódban, december 31-éig. Balatoni retro. A régi nyarak Balatonja elevenedik meg Keszthelyen a Balatoni Múzeum legújabb kiállításán. A nosztalgiában bővelkedő tárlaton választ kaphatunk arra is, milyen volt a magyar tenger fél évszázada, kinek volt elérhető a balatoni kiruccanás, és milyen hobbik számítottak különösen népszerűnek a tópartján. Az időszaki tárlatot egészen jövő év április 30-áig megtekinthetik a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. Kávéillat és irodalom. Könyves kávézó nyílt Tihanyban, hogy a minőségi vendéglátást az olvasással ötvözze. A rohanó hétköznapokból kiszakadva sokan keresik a csendes feltöltődést. Ezt az igényt célozza az a kezdeményezés, amelynek részeként a Tihanyi Én Idő kávézóban mini könyvtár nyílt. A vendégek a friss kávé vagy tea mellé immár balatoni témájú könyveket is díjmentesen kölcsönözhetnek a nyár folyamán. Komoly zene a Káli-medencében. Idén már 19. alkalommal hallhat a közönség augusztus 22-ig szombaton esténként 19:30-tól komoly zenei koncerteket Szentbékkállán. Minden alkalommal, így augusztus 8-án is a zenetörténet remek művei csendülnek fel neves magyar és külföldi művészek előadásában a falu római katolikus templomában. A hangversenyek szervezője Szentbékkálla önkormányzata, a Graciózó Kamara Zenekar és Kovács Géza művészeti menedzser, aki egyben az estek házigazdája is. Jegyek a helyszínen válthatók, gyerekeknek 14 éves kor alatt a belépés díjtalan.
0: Ha valamelyik ajánlat felkeltette a figyelmüket, akkor a további részleteknek, illetve az esetleges változásoknak mindig nézzenek utána, például a világhálón.

0: Egyrészt izgalmas utazás a múltba, másrészt aprólékos nyomozó munka is. A Késő középkori magyar királyok sírjai című kötet. Buzás Gergely és Kovács Olivér könyve, az Árpádház kihalása és a Buda török megszállása közötti korszakot öleli fel, számot adva arról is, hogy Magyarország, mint Európa egyik vezető hatalma, éppen milyen államszövetség keretein belül próbálta elérni céljait. Nagy György András a szerzőpáros első tagját, a Mátyás Király Múzeum igazgatóját kérdezi.
1: Mi abban az élvezet, hogy az ember valami olyasmit kutat, amit minimum kifosztottak, megbolygattak, elpusztítottak, netán soha nem is volt?
2: Hát ez igazából sokkal izgalmasabb, mint egy olyasmit feltárni, ami épségben, érintetlenül, feliratozva ott van nekünk, hiszen ki kell nyomozni azokat az elpusztult részleteket, információkat, amiből csak apró kis töredékeink vannak. Persze nyilván van egy határ, ami alatt már semmit se lehet mondani.
1: Az előzmény kötetből már lehet sejteni, hogy ez egy sorozat része, de miért pont így tagolódott?
2: A magyar történelemnek, a középkori történelemnek ez a legfontosabb tagolópontja, 1301, tehát amikor a nagy dinasztia váltás megtörténik, az Árpádok helyét átveszik különböző más. Először még ugye az Árpádok a rokon dinasztiák, mint az Anzsuk, később már ugye választott uralkodók, de valóban a könyv tárgya szempontjából is ez egy fontos fordulópont. A temetkezési helyekben van egy nagyon jellegzetes váltás. Az árpádházi uralkodók tulajdonképpen oda temetkeztek, ahova akartak. Volt ugyan Székesfehérvárnak egy nagyon fontos szerepe, de az egy viszonylag rövid korszak volt a 12. században. Utána előtte mindenki a saját maga által alapított egyházába temetkezett. Ez megváltozik az Anzsuktól, hiszen a temetkezés az egyik nagyon fontos eleme lesz az új uralkodócsár legitimációjának. Tehát ők már következetesen vagy Székesfehérvárra, vagy Nagyváradra temetkeznek, ugye a szent királyok mellé.
1: Ez elvileg garantálhatta volna a fönnmaradás, de mégsem így történt.
2: Két olyan nagyon jelentős egyházról van szó, a fehérvári Szűz Mária Bazilikáról és a nagyváradi Székesegyházról, amelyek a középkori Magyarország legnagyobb, legelőkelőbb templomai voltak, és hát éppen ezért mintegy vonzották a rablókat, a pusztításokat, hiszen olyan központi területen is voltak az országnak, ami a törökkori háborúknak a leginkább áldozatul esett.
1: Maga a fiatalember, amikor elkezdte a tanulmányait, miért gondolta úgy, hogy régészként neki királysírokkal kell foglalkoznia, vagy akkor még nem ez volt a szempont?
2: A gimnazista korom óta azt mondja, régész akarok lenni, aztán szépen lassan kialakult, hogy engem főleg a középkor érdekel, és a elsősorban az építészet. És tulajdonképpen ez vezetett el a királysírok felé, hiszen mint mondtam, mindig egy nagyon jelentős, fontos templomba temetkeznek az uralkodók, ráadásul akkor, hogyha ők hozzá is járultak annak a templomnak az építéséhez, gazdagításához, díszítéséhez. Ugye ez a könyv is legalább 50%-ában ezeknek a templomoknak a történetét, a rekonstrukcióját tárgyalja, hiszen ma már nem állnak. Ezek régészeti feltárásokból felszínre került romok, amiket a kis apró töredékeikből próbálunk elképzelni, hogy milyen is lehetett.
1: Itt azért tárgy történetről is kell szót ejteni, de hát ugye ez a legnehezebb.
2: Sajnos ugye ez a legkisebb része, ami a konkrét tárgy történet, hiszen a magyar királysírok nagy része elpusztult. Egyébként érdekes módon nem annyira a török korban, hanem sokszor éppen az 19.-20. században, és sok olyan tárgyunk van, ami ezen pusztítás során került felszínre, vagy veszett is el, de mondjuk vannak róla ábrázolások. Például ugye nagyon érdekes Zsigmond királynak a sírja. A 18. században találták meg a mellékleteit, akkor el is küldték Bécsbe, lerajzolták, két fontos darab meg is van, de nincs meg az összes, tehát van, amit csak rajzokból ismerünk. Azt gondoljuk, hogy egy sírban talált tárgy, ugye ahhoz a személyhez szorosan kötődik, akivel eltemették. De például éppen a Zsigmond sírban talált korona korábbi, és valószínűleg eredetek talán egy nő számára készült. Tehát ugye a temetkezéshez sok minden, hát látszat, ami jól mutat, de igazából már nem olyan értékes. olyan, mint a temetési ruha. Direkt arra csinálják, gyengébb anyagból, rosszabbul összevarva, hogy jól mutasson arvatlanul, azt utána soha nem fogja látni már senki.
1: De legalább Zsigmondra azt feljegyezték, hogy ő tudatosan készült a halálra, és díszruhában a trónján ülve érte a végzete.
2: Zsigmondnak nagyon kiváló érzéke volt az uralkodás reprezentációjához, és hát ehhez a halálának pillanatában is hű volt, de az egész életében is. Beszéltünk arról, hogy mennyire fontosak ezek az egyházi intézmények. Ugye Zsigmond azért temetkezik Nagyváradra, mert ott van Szent László, és oda temeti el a feleségét is. De ő is úgy gondolja, hogy ha már a családi sírboltjául választja, akkor bizony erre költeni kell, és egy pompás gótikus katedrálist épít a nagyváradi ékesegyházból. Valószínűleg Magyarország legnagyobb és legfényűzőbb gótikus katedrálisa volt, amiből hát sajnos ma gyakorlatilag semmit nem ismerünk.
1: Az egyetlen nő, aki a kötetben szerepel, Mária, de fiúsítva.
2: Igen, ugye Mária volt az egyetlen magyar királynő a középkorban. Ez problémát is okozott, hogyha azt mondták volna latinul, ugye ami a korszak írott nyelve volt, hogy Mária Regina, ez azt jelentette volna, hogy Mária királyné. Úgyhogy Rex Máriának mondták, ami hát egy furcsa dolog, mert ugye a Rex a színnemű. A magyar közjog nagyon nehezen birkózott meg ezzel a problémával, hogy egy nő hogyan lehet király. Késő középkori magyar uralkodóházaknál nagyon kevés volt a fiúgyermek, tehát aki meg is örökölhette apja után a trón, tulajdonképpen a két Lajos, tehát első Lajos és második Lajos volt ilyen. Nem is mondhatjuk azt, hogy akkor az Árpádok után az Anzsukkal vagy a Luxemburgokkal foglalkozunk, hanem ugye régen azt mondták, hogy a vegyesházi királyok, mert hogy szinte nemzedékenként váltották egymást a dinasztiák. Ugye második Lajosnak a halála talányos történet, ugye tudjuk, hogy a Mahácsi csatát követően lényegében egy lovas balesetnek az áldozata lesz.
1: A testét föltalálják, úgymond.
2: Így van, el is temetik, majd hónapokkal később ugye a királyné küld ért embereket, ahol megint megtalálják, és elhozzák Fehérvárra, temetést is rendeznek neki. Ő az egyetlen királyunk, akinek két temetése volt, mert hogy egyszer eltemette az utóda Szapolyai János, majd később ugye eltemette a másik utóda Ferdinánd. Tulajdonképpen az Árpád-ház kihalásától a 16. század közepéig terjedő időszak a magyar királyait tárgyaltuk, hiszen vannak nem Magyarországon eltemetett királyok ebben az időszakban, megint csak két párhuzamosan uralkodó király, első Ulászló és ötödik László. Szegény Ulászló ugye Várnai csatában halt meg, és a holtteste valahol ott a várnai tömegsírokban van, míg ötödik László ugye Prágában hunyt el, és ott jelenleg is megvan a sírja. De egyébként az összes többi uralkodó, aki tudott arról rendelkezni, hogy hová temessék, őt Magyarországon temették el. És tulajdonképpen ez is jelentette a kötet fontos elvét, hogy miért zártuk le Szapolyai Jánossal, ugyanis Ferdinánd nem temetkezett és nem is temetkezhetett Magyarországon, hiszen akkor már azok a királyi temetkező helyek, mint például Székesfehérvár, már nem is voltak magyar kézben, ahová eltemethették volna őt.
1: Érdekessége a kötetnek, meg ennek a korszaknak, hogy az első Habsburg, meg az első Jagelló is szerepel.
2: Mint mondtam, igen, sokszínű dinasztikus szempontból ez az időszak. Gyakorlatilag Európa legnagyobb uralkodó házai jelennek meg. Elsősorban, hogy a Habsburgok és a Jagellók között folyik a vetélkedés a magyar trónért, ami hát egy igen értékes zsákmány volt. Ugye ne felejtsük el, hogy arról a korszakról beszélünk, ami Magyarország teljes történetének a virágkora. Tehát a 14-15. Században volt Magyarország a legjelentősebb Európában. És hogy ennek a küzdelemnek végül is mi lett a kimenetele, már a kötet korhatárain túl, illetve hát annak éppen a határán végül is a Habsburgok lesznek azok, akik tartósan sikerül megtartaniuk a magyar trón, de hát ugye nem itt indul a történet, hanem Alberttel, aki ugye Zsigmond királytól örökli meg. Ugye ő az első Habsburg a magyar trónon, bár egyébként nem ráhivatkozva szerzik aztán meg a 16. században újra a trónt a Habsburgok, hanem éppen egy Mátyással, majd Ulászlóval kötött örökösödési szerződés alapján.
1: Hát mert az albertiek az tulajdonképpen ki is hal.
2: Ötödik László volt, az ő családja kihal, és egy másik ága lesz a Habsburgoknak az, amelyik az igazán nagy karriert befutja.
1: Ha már itt tartunk a különböző uralkodóknál, akkor az is érdekes, hogy a magyar királyság mellett megjelenik a színen a lengyel, a cseh, az osztrák, a német és a nápolyi. Horvátokat kihagytam.
2: És hát azon kívül egy csomó más balkáni állam, Szerbia, Bulgária, román fejedelemségek. Ugye éppen ennek a késő középkori Magyarországnak a legfontosabb jellegzetessége, hogy ez nem egy királyság, ez egy birodalom, amely királyságokból, fejedelemségekből, hercegségekből áll össze. Már az utolsó Árpádok felismerik azt a kényszert, hogy Közép-Európában akkor tud talpon maradni, és akkor tud sikeres lenni egy állam, hogyha egy minél nagyobb államszövetség része. Lényegében a 14. századtól a késő középkori magyar történelem erről szól, a különböző államszövetségek létrejöttéről, széteséséről, újraszerveződéséről. Ugye minden uralkodó ház más irányban próbálkozik. Az Anzsuknál ugye a lengyel kapcsolat volt nagyon fontos, illetve természetesen a nápolyi. Később a luxemburgok, főleg német területek fele, Ausztria fele nyitnak, Albert esetében, Habsburgok esetében ez is természetes, majd a Jagellóknál megint egy cseh-lengyel-magyar kapcsolatról van szó. Aztán végül a Habsburgok létrehozzák ezt a nagy dunai monarchiát, amit tulajdonképpen ugye egy osztrák-magyar cseh államszövetség német háttérrel. Ennek az előzményei legalább első Károlyig nyúlnak vissza, csak hát mindig más összetételben. Ugye a kötetnek minden uralkodó előtt egy térképet helyeztünk el, és jeleztük, hogy nem csak Magyarország, hogy nézett ki az ő korában, hanem melyek azok a tartományok, amelyekben szintén ő uralkodott. Kvázi ezeket a dinasztikus birodalmakat jelenítettük meg, és ez sokkal jobban érzékelteti azt, hogy mi volt ennek a középkori Magyarországnak az európai politikai súlya, mint hogyha egyszerűen csak azt mondanánk, hogy Kis Károly. Amikor már Mohács után a Habsburgok létre tudják hozni a maguk közép-európai birodalmát, annak a központja Bécsben lesz. Amikor Albert ugyanezt megpróbálja létrehozni, annak teljes egyértelműséggel Budán van a központja. Amint magyar királlyal koronázzák, azonnal elhagyja Bécset, és Budára teszi a székhelyét. Tehát Magyarország ezt a központi szerepét, amit a késő középkorban betölt, és amit az is jelent, hogy ezek az uralkodók, ezek mind Magyarországon temetkeznek. Albert is Székesfehérváron, hiába az összes őse Ausztriában, Bécsben és más osztrák kolostorokban temetkezett, ő gondolkodás nélkül Fehérváron. Luxemburgi Zsigmond, akinek az apja Prágában temetkezik, már testvére is, ő Nagyváradon temetkezik, ez nem is kérdés számukra, mert hogy a központ abban az időben valóban a legfontosabb tartományuk az a Magyar Királyság volt.
1: És ugye lett volna nekünk, vagy tulajdonképpen volt is egy magyar dinasztiánk, a Hunyadiak.
2: Akik ugye nem illenek bele ebbe a sorban, ők valóban egy helyi dinasztia, Magyarországon emelkedik fel, de azért azt tudni kell, hogy a Hunyadiak ugye egy havasölföldi nemesi család volt. Hunyadi János, ő még nem is biztos, hogy Magyarországon született. Második generációban már eljutnak a királyi rangig.
1: Annyira fontos volt az ő személye, hogy még Zsigmondot is meggyanúsították az apasággal.
2: Így van, ugye ennek egy nagyon-nagyon széles irodalma volt már a saját korában is. Érdekes módon ez a legenda, ami szerint ugye Zsigmond törvénytelen gyermek kellett volna Hunyadi János, ez egy rosszindulatú pletykaként jelent meg a középkorban, és Mátyás egyébként így is kezelte. Bonfini leírja, hogy Mátyás nagyon mérges volt, amikor ezt terjesztették róla. Helyette ugye egy sokkal szebb történetet talált ki erről Bonfini, miszerint ugye a római Corvinus nemzetségnek a leszármazottai lennének. Itt ténylegesen az az érdekes, hogy ők az első olyan dinasztia, akik kifejezetten választással lesz belőle király, nincsenek semmilyen távol rokoni kapcsolata is az Árpádokkal, amire vérségi módon hivatkozni lehet. Nagyon fontos párhuzam a Mátyás királyá válása, ugye Polyebrád György története, aki vele együtt válik cseh királya, ugyanúgy tulajdonképpen egy közemberből.
1: Nem véletlen, hogy a két dinasztia aztán össze is kapcsolódik.
2: Igen, és igazából az a legmeglepőbb, hogy aztán mégis szegbe fordulnak egymással, hiszen valóban mint egy predesztináltak lettek volna az együttműködésre, és hát igen, Mátyásnak az első felesége az Györgynek a lánya volt. Később még is az egyik legnagyobb konfliktus a Mátyásnak a cseh háború lesz, amit György ellen indít meg.
1: De hát ugye ez pedig már birodalmi építkezés.
2: Igazából Mátyás ugyanazt kezdi meg, amit elődei Zsigmond is, meg az Anzsuk is. Ő is egy dinasztikus birodalmat akar létrehozni, aminek a része lenne Csehország, később része lehetne Alsó-Ausztria is, csak Mátyás nagyon rossz helyről indul, tehát neki nincsenek meg azok a dinasztikus kapcsolatai, mint ugye a Habsburgok, ugye ők csak házasodással szerzik meg a tartalmikat, Mátyásnak ezt a katonai tehetségével kell megszereznie.
1: Annyi háttere van, amennyit annak idején az édesapja a birtoképítkezéssel sikeresen végrehajtott.
2: Sőt, igazából ezt a hátteret is Mátyás pillanatok alatt elveszíti, hiszen amikor őt királlyá választják, nincsen koronája. Ő nem adományozhat királyi birtokokat a híveinek, márpedig, hogyha nem adományoz birtokot, akkor nagyon hamar elveszti az összes támogatóját, tehát kénytelen a saját magánbirtokait, az apja által összeszedett birtokokat adományozni, és ezért, amikor végre megszerzi a koronát, akkor ugye intenzíven vissza kell szereznie a birtokait, és ez lesz egyébként az, ami végül is Mátyás dinasztiájának a bukásához vezet. A kortársak nagyon rossz néven veszik, hogy gyakorlatilag minden felszabaduló birtokot magának, illetve a fiának gyűjt be, ahelyett, hogy még tovább adományozná őket.
1: Úgy láttam, hogy egy-két uralkodónak megpróbálnak igazságot szolgáltatni, vagy legalább árnyalni azt a képet, ami az utókorban sokaknak eszébe jut.
2: Hát valóban a magyar történelemben eléggé sematikus képek élnek az egyes uralkodókról. Van, ahol szembe is mentünk azzal az általános elképzeléssel, ami ugye Mátyás egy ilyen tipikus figura.
1: Igazságos Mátyás, vagy igen. Pedig ő a diktátor.
2: Ugye a saját kortársai alapvetően nem szerették, az utókor meg alapvetően szerette, és hát ugye az igazság meg valahol a kettő között van, és hát próbáltuk azokat a modern történetírás által feltárt tényeket felsorakoztatni mellette, illetve ellene is, hogy kicsit reálisabban lehessen a személyét megítélni. Ugye ez a helyzet második Ulászlóval, akinek ellen egy nagyon negatív kép
1: él. Dobzse.
2: A Dobzse László, igen, és valójában azt látjuk, hogy az ő élete nagyon két részre válik. Fiatal korában egy nagyon aktív, nagyon sikeres uralkodó volt, aki aztán a felesége halála után több agyvérzés következtében valóban egy tehetetlen emberré vált, és hát ez valóban tragikus következményekkel járt az ország sorsára nézve is.
1: De addig egy második, vagy nem tudom, hanyadik virágkort.
2: Ez így van, viszont ugye azért ezt is árnyaltal kell nézni, mert Ulászló kora ma azt látjuk, hogy ez egy virágkor. Hatalmas építkezések vannak, gazdag városok, még a parasztságnak a felső rétege is kifejezetten jól él. De azért azt is látni kell, hogy mögötte ott van a török fenyegetés, ami Zsigmond kor óta ott van, és ezt bizony elhanyagolja. Nem csak az Ulászlókori, de egyáltalán a Jagellókori Magyarország. Tehát Mátyást azért gyűlölték, mert hogy ő nagyon sok pénzt költött a hadseregre és a háborúra, ennek következtében viszont sikerült megvédeni az országot. Ulászló kevés pénzt költ a hadseregre és az ország védelmére, ennek következtében össze is omlik a magyar királyság, bár jobban élnek, amíg nem következik be ez az összeomlás.
0: Buzás Gergely régész művészet történészt hallották. Ajánljuk figyelmükbe másik könyvét is, amely a középkori építészet történetét tárgyalja Magyarországon.
3: Hey baby, do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day.
0: A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Szabó Ágnes válogatta. Elhangzott az Akvarell. Búcsúzom önöktől, Lázár Csobát hallották.

0: Ken Navarro muzsikált. 15 óra 50 perc van, kedves hallgatóink, egyháztörténeti sorozatunkban a gyömrő és környéki gyilkosságokról, azoknak az egyház és világi áldozatoknak a történetéről lesz szó, akiket 1945-ben a megszálló szovjet hadsereg árnyékában kommunista kötődésű személyek meggyilkoltak. Műsorunk vendége Török Ádám történész.
1: Az egyházi áldozatok mellett több volt köztisztviselőt, értelmiségét, birtokost gyilkolnak meg. Érdemes őket megemlíteni név szerint is, illetve az ő történetüket is elmondani. Diószegi István, Maglód főjegyzője, ő 1945. február 5-én az anyósa még látta a főszolgabírói hivatalba. Az idős anyós elmondta, hogy a fogait kiverték. A hivatalos jegyzőkönyvek szerint átszállították Monorra. A jegyzőkönyvek tanúsága alapján annyit tudunk, hogy útközben ellenőrizhetetlen körülmények között eltűnt. Tehát valószínűleg ott az út környékén gyilkolták meg, majd ott hantolták el. Az ő holtteste soha nem került elő. A következő személy Pálffy Károly, ő tápiósápnak volt a vezetőjegyzője, majd úriban segédjegyző. Aztán visszahelyezték tápiósápra, ott irodatiszt, majd élelmezési kisegítő volt. A szemtanúk szerint március 4-én két rendőr Isaszeg felé kísérte, és az ő holtteste szintén nem került elő, őt is valahol ott az Isaszeg felé vezető úton gyilkolták meg. Czövek József, földműves, a Gyömrői Nemzeti Bizottság kisgazda tagja volt. Amint megválasztották a Nemzeti Bizottság tagjává, ő fölemelte a szavát a gyömrői eltűnésekkel kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy 1945. március 7-én a sötétedést követően a saját tornyácán lövik nyakon, és nyaklövés során szerzett sebesülésbe hunyt el. A hivatalos jelentések szerint egy szovjet támadó éjszaka megpróbálta ugye az állat állományát elorozni. Hát ebben ugye nyilván csak ugye az a probléma, hogy egy szovjet katonának nem kell az sötétedést megvárni, hiszen ő fényes nappal is elvihette volna Czövek Józsefnek az állatállományát. Tehát itt bizonyítható, hogy mivel felemelte a szavát az eltűnések ellen, azért őt eltették láb alól.
0: A teljes beszélgetést a 17 órai hírek után az Arcok és sorsok fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című műsorunkban hallhatják.

0: Gál Gábor és Zigor felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását. Hangoztatta 14. Leópápa Ferences ifjúsági találkozó záró miséjén Assisiben csütörtökön. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta, a Go Franciscan Youth Meeting című találkozó résztvevői. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték. Amennyiben jövő kedden megválasztják az új köztársasági elnök, esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. Közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-vel. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének írásbeli ajánlása szükséges. A Tisza frakció vezetője Bujdos Andrea csütörtökön közölte, hogy a kormánypárti képviselőcsoport szombaton dönt államfőjelöltjéről. Együttműködést kötött a közmédia és a Sziget Fesztivál, így az M1-en láthatóak lesznek magyar előadók koncertjei, tájékoztatta a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT szerdán az MTI-t. A közlés szerint a megállapodást szerdán írta alá Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői, a fellépések korlátozott ideig, a média klikken is visszanézhetők lesznek, írták. A koncert közvetítések fellépőiről és időpontjairól a közmédia hamarosan további tájékoztatást ad. Saját napelem park tervezéséről és megépítéséről kötött szerződést a bukaresti repülőtereket üzemeltető országos társaság a légi kikötők energetikai függetlenségének növelése, a működtetési költségek csökkentése érdekében. A bukaresti nemzetközi repülőtereket kiszolgáló napelem parkot a tervek szerint később tovább bővítik, amíg a beépített csúcs teljesítménye eléri a 31,5 megawattot, tároló kapacitása pedig a 30 megawattórát. Közölte a news.ro hírportál. A Henri Coand a nemzetközi repülőtér mellett épülő napelemparkot a tervek szerint 2027. decemberében fogják beüzemelni. Csütörtöktől újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést, közölt az Utinform honlapján. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Rövidített útvonalon a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között jár a 2-es metró vasárnap délelőtt előre tervezett karbantartás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A BKK hírei következnek.
3: Baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé. A déli pályaudvar közelében a külső sáv nem járható. Várhatóan holnap hajnali 4 órától 6 óráig lezárják a Szabadsághidat, a budai alsórakpartot az Erzsébet hídtól a Rákóczi hídig, illetve szakaszonként a Szent Gellért rakpart, Műegyetem rakpart útvonalat ismert tűzszerészek dolgoznak. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
4: Lapos albumot is őrzünk, nem csak különálló grafikákat a munkásságából, ezeket is meg lehet tekinteni, és szeretettel várunk minden fametszetet és kis grafikát kedvelőt az Országos Széchenyi Könyvtárban.
5: Kedves hallgatóink! A Válogatás Feri Antal fametszeteiből című Bánki Veronika által szerkesztett kötetről beszélgettünk. A könyvet a Széchenyi Könyvesteken mutatták be. Méghozzá Turbucz Péterrel, a Zempléni Múzeum igazgatójával, Feledi Balázs művészeti íróval és Vasné dr. Tóth Kornélia művelődés történésszel, a könyvtár munkatársával. Velük beszélgettünk tehát az alkotó életművéről. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes és technikai munkatársunk Urbán Péter nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Fazekas Gyöngyvér.
0: Elhangzott a legkedvesebb könyveim.

0: Az elmúlt percekben Michel Szell és együttese a Handos, valamint Csurgai Horváth Lilla egy-egy felvétele szólt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Zenekari műhely. 2026. augusztusában 35. jubileumi Zempléni Fesztivál. A szerkesztő Magyar Kornél.

Antonín Dvořák 9. új világ szimfóniájának népszerű hangjaival köszöntöm a zenekari művek kedvelőit a 35. jubileumi Zempléni Fesztivál klasszikus koncert kínálatával. Ennek élén az augusztus 14-i nyitó hangverseny egyik műsorszáma 4. tételének fő témájával. Dvořák mellett a másik zeneszerző az immár 20. századi klasszikus George Gershwin már sejteti, hogy ez alkalommal a művészeti seregszemle számos műfajon át Amerikára irányítja a közönsége figyelmét. Gershwin F-dur zongoraversenyében az amerikai születésű műfajokat vonultatja fel. Az első tétel a jazz, a második a blues, a harmadik pedig a ragtime világába nyújt betekintést, élvezetes, virtuóz zongoraszólam segítségével, amelyet Szűcs aportolmácsolásában hallhatnak. Dvořákot, mint sok más zeneszerzőt is, megihlette az amerikai földrész. 9. szimfóniájának megírásakor a szerző tudatosan törekedett arra, hogy amerikai karakter legyen. Az amerikai őslakosok egyetlen dallamát sem használtam fel, vallja a szerző, de olyan témákat írtam, melyek az eredeti dalokat visszatükrözik, ezeket pedig a modern ritmika és a kontrapunkt eszközeivel továbbfejlesztettem. Az első tételben ráismerhetünk a Lágyan ringa kocsi kezdetű spirituális dallamára, a második és harmadik tételt Henry Wadsworth Longfellow indiánokról szóló költeménye a Hiawatha éneke ihlette.

A Sárospataki Rákóczi vár udvarán 20 órakor tartandó nyitó hangverseny után talán kedvük van még műfajt váltani, hiszen 22 órától a Szabó Gábor díjas dobos és zeneszerző Bágyi Balázs és kvartettje, Sosó Lakatos Sándor szaxofonozik, Olá Dezső elektromos zongorán és Olá Péter bőgőn játszik. A jazz rajongókat a közeli Erzsébet utcai borteraszon várja. Augusztus 15-én szombaton este 20 órától a Sátoraljai Újhelyi Városháza udvarára a Quintessencia produkció bemutatójára invitálja az opera kedvelőket Miklósa Erika és énekművész növendékei. Mozart és a múzsák című opera gálájuk egy az emberi lélek rejtelmébe vezető varázslatos utazásra csábítanak, ahol Mozart legismertebb operáinak szereplői kelnek életre, bemutatva a férfi és nő kapcsolatának nagy állomásait. Az előadáson olyan örökérvényű témák elevenednek meg előttünk a zene nyelvén, mint a szerelem, a vágyakozás és a csalódás, miközben az előadást a múzsák szellemisége, a művészi inspiráció hatja át. Kedvcsinálóul hadd idézzem Miklósa Erika híres felvételét, a varázsvóla éjkirálynője áriáját.

egészen másfajta élményt kínál az Historia del Tango produkció ugyanezen a napon, augusztus 15-én Tarcalon, 19 órától a Gróf Degenfeld szőlőbirtok és kastélyszállóban. Egy sodró lendületű érzéki időutazásra hívja a közönséget, amely végigvezet e műfaj több mint 100 éves lenyűgöző újjáéledésén. Tanúi lehetnek annak, hogyan vált a külvárosi utcák tiltott, provokatív tánca Párizs és London arisztokráciájának kedvencévé, és miként forradalmasította a műfajt Astor Piazzolla a klasszikus zene és a jazz zseniális fúziójával. A színpadon a Tango Harmony Budapest zenekar autentikus lüktető dallamai, a bandoneon síró hangja, a hegedű és a zongora játéka és a zseniális táncművészek mozdulatai egyetlen lángoló éjszakává varázsolják az estét. Dudaszó és muzsika címen régi magyar dallamok szólalnak meg a Lisztdíjas Corpus Quartet, a budafogi Dohnányi zenekar Harsona négyese előadásában, amely 2001 óta rendkívül stílusos és élvezetes formában adja elő a komoly zenei irodalom remekeit. Tagjai Sütő András, Pálinkás Péter, Hegyi Gábor, Pálfi András nem csak negyedszázados jubileumokat ünneplik, de éppen 10 éve találkoztak ugyanis Szokolai Dongó Balázs népzenésszel. Az ismeretségből barátság lett, sőt 2019-ben és 21-ben két közös albumuk is megjelent. Idén a Zempléni Fesztiválon, Hercegkúton 18 órától a Gomboshegyi rendezvénytéren, augusztus 15-én ősbemutató koncerten a harmadik és negyedik albumuk anyagaiból válogatják műsorukat. Hallgassák a Kapum előtt című népdalfeldolgozást.

Folytassuk klasszikus vonós négyes muzsikával, a budafogi Dohnányi zenekar kvártettjével. Augusztus 16-án vasárnap 5 órai teára hívja a műfaj kedvelőit Varga Nikolett és Mohácsi Orsolya hegedűművész, Csonko Emil brácsa művész és Balázs István cselló művész. Valójában Kávi uzsonnára szól a meghívás a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központba, ahol a Zempléni Fesztivál közkedvelt program sorozatában idén a BDZ Klassz mutatja be a vonós négyes elképesztően sokszínű és határokat nem ismerő műfaját. A Klassz Mix nevéhez hűen igazi zenei hullámvasutazást ígér. A klasszikus alapoktól Haydn drámai D-moll kvartettjétől Weiner Leo hamisítatlanul magyaros virtuóz divertimento táncain át vezet a modern kor felé. Felcsendül Derecskei András raffinált jazz double fúgája és a tangó nagymestere Astor Piazzolla lüktető, szenvedélyes, fúga szerkezetű remek műve is.

Augusztus 17-én hétfőn Pálházán 17 órától a térségi művelődési házban ad koncertet a Dohnányi Zenekar másik kamara együttese, az A la carte. Tagjai Szepesi Bence klarinét, szaxofon, Kanyó Dávid fuvola, altfuvola, pikoló, Bánhegyi Tünde és Kallatóta Hajnalka hegedű, Markó János brácsa, Helec Dániel cselló és Botár Bence nagybőgő. Un petit voyage című estjük egy zenei express vonat, amely a baroktól a filmzenéken át a legforróbb argentin tangóig repíti a hallgatóságot. A különleges hangszer összeállítás, klarinéttal és fuvolával kiegészült vonós ötös képes egy komplett szimfonikus zenekar monumentális erejét és ezer színét megidézni. Repertoárjuk egy prémium étlap, amelyről a legütősebb zenei fogásokat tálalják fel. Vivaldi, Massenet, a japán Hiyashi Joe, Rossini, Kovács Béla, Eduardo Rivera, Horacio Salgan és végül itt is Astor Piazzolla a kínálat. A hangszerelés a zenekar jeles segítőinek, Szűcs Apornak, Szonták Mártonnak és Ott Rezsőnek köszönhető. A budafoki Dohnányi Zenekar művészeiből alakult BDZ kamara műhely Szűcs Apor vezetésével augusztus 19-én szerdán az erdőhorváti önkormányzat színház termében tart zenei tűzijátékot. A tucatnyi remek muzsikus egyszerre idézi meg a szimfonikus hangzást és az intim kamarazenélés képzetét. A hangverseny Manuel de Falla hipnotikus és elementáris rituális tűztáncával robban be, hogy azután Glier és Haydn versenyműveinek tételein keresztül a kürt és a cselló legszebb, lírai és virtuóz arcát mutassa meg. Különleges csemegének ígérkezik Mozart zseniális, jól ismert C-dur szonátája, Grieg egyedi romantikus perspektívájából, valamint Brahms G-moll zongoradényesének sodró lendületű zárótétele. Az est hangulatát Ligeti György népzenei gyökerekből táplálkozó román koncertója, valamint Rosenblatt elképesztő technikai felkészültséget igénylő szellemes Carmen fantáziája emeli a csúcsra. Brahms Rondo alla Cingarese tétele Szűcs Apor hangszerelésében előlegezi az élményt.

Augusztus 19-én szerdán 20 órától a Sárospataki vízikapunál lép színpadra a Magna Cum Laude zenekar, amely rendkívül népszerű énekes gitárosa Mező Misi vezetésével immár negyed százada ontja örökzöld slágereit. Régi szokásához híven kíséri játékát a Zempléni Fesztivál ebben a műfajban is gyakran szereplő rezidens szimfonikus együttese, a budafoki Dohnányi zenekar, ezúttal Werner Gábor vezéletével. Másnap, augusztus 20-án azután ismét megszólalnak a klasszikus filmzenék slágerei a Cinefonik koncerten, ugyancsak este 8-tól a Sárospataki vízikapunál. Ezúttal Guido Mancusi, az első vendégkarmester áll a zenekar élén, Hollerung Gábor pedig, mint az est házigazdája lép a közönség elé, hogy a konferencié szerepében kalauzolja az érdeklődőket John Williams és Hans Zimmer örökzöld mozislágerei között.

augusztus 21-én pénteken este 7 órától a Szerencsi Munkás Szent József Katolikus Templomban a Budapesti Akadémiai Kórus Társaság Hollerung Gábor vezényletével Rossini kis ünnepi miséjét szólaltatja meg, Bizják Dóra és Zentai Károly zongora, illetve harmónium kíséretével. A szólókat Szemere Zita a szoprán, Megyesi Schwarz Lucia mezzoszoprán, Pál Botond tenor és Andrész Ferenc basszus énekli. A rákövetkező délelőttön, augusztus 22-én szombaton, Sárospatakon 11 órától a Művelődés házában folytatja a Zempléni Fesztiválon is népszerű sorozatát Hollerung Gábor. A programciklus művészeti vezetője, a Liszt díjas karmester ezúttal a szimfonikus irodalom egyik legnagyobb remek művét, Beethoven 5., közismert alcímén Sors szimfóniáját ismerteti és vezényli a Dohnányi zenekar élén. Élőzenei illusztrációkkal, a muzsikusok aktív közreműködésével bontja elemeire a darabot, beavatva a közönséget a kulisszatitkokba, a zeneszerzői zsenialitás logikájába és a műtörténelmi hátterébe. A beavatást követően azok is teljesen új füllel, mélyebb átéléssel fogják élvezni a hangjegyek mögött rejlő gigászi küzdelmet és a sötétségből a fénybe vezető győzelmet, akik már számtalanszor hallották a darabot. Mielőtt azonban felcsendülnének jól ismert motívumai, hadd említsem legalább a világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar augusztus 23-i záróhangversenyét a Sárospataki Vár udvarán, amelynek 35 éve visszajáró vendégei. Az alapító koncertmester, a Kossuth-díjas Rolla Jánosé és együtteséé az érdem, hogy idén immár jubileumi sorozatán fogadja vendégeit a Zempléni Művészeti Fesztivál. Zárjuk tehát a programsorozat előzetesét Beethoven 5. szimfóniájának fináléjával, a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertfelvételével, Hollerung Gábor vezényletével.

0: A zenekari műhely Beethoven 5. szimfóniájával ért véget. A 2026. augusztusában tartandó 35. jubileumi Zempléni Fesztivál klasszikus koncertkínálatát hallották a Budafoki Doktányi Zenekar főszereplésével. Részletek szóltak Dvorzsák új világszimfóniájából, Mozart varázsfuvolájából, Szokolai Dongó Balázs és a Corpus Harsona Quartett népdal feldolgozásából, Piazzolla tangó négyeséből, Brahms Rondo alla Zingarézéjéből, John Williams Jurassic Park filmzenéjéből és befejezésül Beethoven sors szimfóniája fináléjából. A műsorsorozat szerkesztője Magyar Kornél. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az egész ország területére, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a katasztrófavédelem azt írta, a tartós hőség mindenkit megviselhet, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A szakemberek rendszeres folyadékfogyasztásra hívták fel a figyelmet, illetve azt kérik, hogy mindenki fokozottan figyeljen saját egészségére és a környezetében élőkre is. Aki bajba jutott, embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A benzin ára a volt védett ár alá csökkent, írta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, a dízel ára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. A holtankolja.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A most véget ért kétnapos kormányülésen olyan döntéseket hoztak, amelyek alapján elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be csütörtökön Facebook bejegyzésében a pénzügyminiszter. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága. A legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami a kormány intézkedéseinek, a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul, írta a tárca vezető. Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be az európai csemege kukorica termesztésben, ugyanakkor ennek a pozíciónak a megőrzése egyre komolyabb alkalmazkodást igényel. Hívta fel a figyelmet a Syngenta vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek csütörtökön elküldött összefoglalójában. A Syngenta szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. A magyar csemege kukorica jelentős része konzervként vagy gyorsfagyasztott termékként kerül a piacokra. Helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő és bozót tüzek megfékezésére. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett az ügyben, adta hírül az MTI. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozott Radnóti szobrot, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll. Az útinform hírei. Az M1-esen Budapest felé a korábbi baleset miatt torlódásában egy műszakhibás személyautó vesztegel, félrehúzódva. Tatabánya centrum csomópont után az 59-es kilométernél útszűkület is van, így lassan ki tudják kerülni az autósok, de a torlódás meghaladta 6 kilométert. Az M5-ösön Röszke felé, Lajos Mizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel. Kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet késő este 25 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
2: Folytatjuk beszélgetésünket a Gyömrő és környéki gyilkosságokról, azoknak az egyházi és világi áldozatoknak a történetéről, akiket 1945-ben a megszálló szovjet hadsereg árnyékában kommunista kötődésű személyek meggyilkoltak. Műsorunk vendége Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. Nézzük meg, hogy a már említett egyházi áldozatok mellett kik azok, akik még ennek a gyilkosság sorozatnak az áldozataivá válnak, és hogyan, milyen kapcsolat van az áldozatok között.
3: Az egyházi áldozatok mellett több volt köztisztviselőt, értelmiségét, birtokost gyilkolnak meg. Érdemes őket megemlíteni név szerint is, illetve az ő történetüket is elmondani. Diószegi István, Maglód főjegyzője, ő 1945. február 5-én az anyósa még látta a főszolgabírói hivatalba. Az idős anyós elmondta, hogy a fogait kiverték. A hivatalos jegyzőkönyvek szerint átszállították Monorra. A jegyzőkönyvek tanúsága alapján annyit tudunk, hogy útközben ellenőrizhetetlen körülmények között eltűnt. Tehát valószínűleg ott az út környékén gyilkolták meg, majd ott hantolták el. Az ő holtteste soha nem került elő. A következő személy Pálffy Károly, ő tápiósápnak volt a vezetőjegyzője, majd úriban segédjegyző. Aztán visszahelyezték tápiósápra, ott irodatiszt, majd élelmezési kisegítő volt. A szemtanúk szerint március 4-én két rendőr is a szeg felé kísérte, és az ő holtteste szintén nem került elő, őt is valahol ott az is a szeg felé vezető úton gyilkolták meg. Czövek József, földműves, a Gyömrői Nemzeti Bizottság kisgazda tagja volt. Amint megválasztották a Nemzeti Bizottság tagjává, ő fölemelte a szavát a gyömrői eltűnésekkel kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy 1945. március 7-én a sötétedést követően a saját tornyácán lövik nyakon, és nyaklövés során szerzett sebesülésbe hunyt el. A hivatalos jelentések szerint egy szovjet támadó éjszaka megpróbálta ugye az állat állományát elorozni. Hát ebben ugye nyilván csak ugye az a probléma, hogy egy szovjet katonának nem kell az sötétedést megvárni, hiszen ő fényes nappal is elvihette volna Czövek Józsefnek az állatállományát. Tehát itt bizonyítható, hogy mivel felemelte a szavát az eltűnések ellen, azért őt eltették lábalól. A következő személy Straub János, gyömrői postamester volt, református presbiter. Postamesterként kitelepítik, el kell hagyni a Gyömrőt. Amikor visszatér Gyömrőre, az idégles nemzeti kormány rendelete alapján vissza kellett érni ugye a szolgálati helyére. Amint hazaér, azt tapasztalja, hogy a hivatali lakását lefoglalják. Március 9-én találkozik Soponyai Gyulával, és ketten együtt mennek a főszolgabírói hivatalba, ahol fasiszta váddal illetik a jegyzőkönyvek szerint, avval, hogy ő elhagyta Gyömrőt, az új rend szemében ő ugye nyilván fasiszta volt, tehát ezért hagyta el. A hivatalos tájékoztatás szerint Monorra kísérés közben megszöktek Straub, illetve Soponyai Gyula. Valójában a strand mellett gyilkolták le mindkettőjüket. Straub holtteste nem került elő, egyes források szerint vendéglő jégvermébe lőtték be, majd aztán onnan eltűnt az ő holtteste. A már említett Soponyai Gyula gyömrői vendégtulajdonos volt, ő is elhagyja Gyömrőt, majd amikor visszatér, akkor ő is azt tapasztalja, hogy gyakorlatilag az ingatlanait lefoglalják, a vendéglőt azt az MKP-nak a helyi járási szervei veszik igénybe, illetve a lakásából is kiebrudalják. Emiatt, ugye, ahogy említettem, Straub Jánossal összetalálkozva a főszolgabírói hivatalba mennek, őt is fasiszta váddal illetik, illetve azzal vádolják, hogy a vendéglőjében helyet adott a nyilas párt szerveknek a gyűlésének. Ez nem volt igaz, mert a nyilasok nem az ő vendéglőjében gyűltek korábban össze. Őt is kikísérik ugye a tófürdő területére, ott gyilkolják meg. A későbbi vizsgálatok azt bizonyítják, hogy halálnak oka szívlövés volt. Az egyik szemtanú azt mondja, hogy nem csak szívlövés érte Soponyai Gyulát, hanem tulajdonképpen megpatkolták, tehát a mezítelen talpára szöggel patkókat vertek az előkerült holtesten, ez is látható volt akkor. A következő személy Pinyei Lajos, ő tápiósáknak volt a főjegyzője. Feljelentés nyomán kísérték be. A hivatalos jegyzőkönyvek szerint az oroszok rendelkezésére bocsátották, a munka befejeztével nem tért vissza. Nagyon érdekes, hogy nem tért vissza, de holteste a tollfürdő területén került elő, mellkaslövés, illetve elvérzés nyomán hunyt el. Dr. Belus János ügyvéd, nagykátai járásbíró, maglódi lakos, őt 1945. március 21-én a gyömrői főszolgabírói hivatalba kísérik, az ott székelő rendőrségen egyébként önként jelentkezett. Valószínűleg kihallgatták, hazaengedték, majd a vasúti pálya mellett, ahogy említettem, hiszen meg is mondták, hogy hogyan kell hazatérni, őt valószínűleg utasították arra, hogy a vasúti pálya mellett térjen haza, hogy ne lássa senki, és a vasúti pálya mellett gyilkolták meg, holtteste soha nem került elő. Juhász Sándor, maglódi irodatiszt, őt március 29-én a főszolgabírói hivatalba rendelték, róla nem tudunk semmit, a holtteste soha nem került elő. Schleisz Bognár József, tápiósápi birtokos, 1945. március 30-án Gyömrőre kísérik, majd kihallgatás közben agyonverték. Az ő holtteste szintén nem került elő. Nádas Béla, ecseri főjegyző, korábban személyesen akadályozta meg a falunak a kiürítését, illetve ugye a zsidó lakosságnak az elhurcolását. Ennek ellenére április 6-án Gyömrőre kísérik, ugye őt is fasiszta váddal próbálják illetni, holtteste soha nem kerül elő, egyes szemtanúk szerint egy félreesődő kútba dobták be a holttestét. Eper József, tápiósői irodatiszt, Budapesten esett szovjet fogságba. Nagyon érdekes, hogy a gyömrői rendőrök a Jászberényi gyűjtőtáborba elmennek érte, onnan kérik ki, bekísérik Gyömrőre, hogy kihallgassák. Április 16-án látták utoljára, az ő holtteste szintén nem kerül elő. Bajnóci András, úri község főjegyzője. Úriban nagyon érdekes, hogy kiállnak mellette, hiszen ő is nem tette eleget, illetve szabotált a kitelepítési parancsot, valamint mindent megtett a zsidó lakosságnak a kitelepítése ellen, illetve elhurcolása ellen. Kiállnak mellette, még a helyi kommunista párti képviselő is kiáll mellette. Ennek ellenére 1945. április 3-án Gyömrőre kísérik. A hivatalos indoklás szerint Bajnóci ellen népharag kerekedett, kihallgatásai alatt közmunkára vezényelték, tisztázását követően április 19-én két rendőr kíséretében a rendőrség épületét elhagyta. Ugye ezt, ahogy a korábbiakban tudjuk, őt Mikla Pállal együtt a Gomba felé vezető út mellett gyilkolták meg. Zambeli Béla, maglódi adóügyi jegyző, január 3-án szovjet fogságba esett, Zugligeten szabadult, majd utasították, hogy a hatályos rendelkezések szerint jelentkezzen Gyömrőn, ezt nem tette meg. Budán két férfi fölkereste, majd Gyömrőre kísérték. Április 19-én a Gomba melletti úton Bajnóci András, illetve Mikla Pállal együtt végezték ki őt is. Móri István, tápiósű főjegyzője. A járás elmozdítja, a helyiek azonban kiállnak mellette, ennek ellenére leváltják. Április 18-án őrizetbe veszik, feleségének a gyömrői szolgabírói épületből a kihallgatás során intett, hogy tűnjön el. Később ugye őt is Gomba mellett Mikla Pállal, Zambeli Bélával, illetve Bajnóci Andrással együtt gyilkolják le, az ő halálnak oka szív, illetve tüdőlövés volt. Gróf Révai József, a Pázmány Péter Tudományegyetem filozófia tanára, élsportoló, válogatott sportoló, örökölt úri birtokait kiadta haszonbérletbe a gyömrőieknek. Tudjuk róla, hogy ő liberális felfogású, antifasiszta, és ahogy korábban említettem, részt vett az embermentésben, mennyasszonya pedig Andics Erzsébetnek a húga, Andics Gabriella volt, tehát jó kapcsolatokkal rendelkezett a magyar kommunistákkal kapcsolatban. Idős édesanyjával ért Budapesten, és felkereste Rákosi Mátyás személyesen, hogy hazatérne, hogy a birtokairól élelmiszert vigyen haza Budapestre, hát nem csak saját magának, hanem nyilván ugye a párt tagjainak, illetve hát ugye a párthoz kapcsolódó személyeknek. Maga Rákosi ad neki menlevelet, amelyben felszólítja a gyömrői kommunista pártnak a tagjait, hogy mindenben támogassák gróf Révai Józsefet. egy másik birtokossal együtt, Koroninivel fogják el, április 19-én kivégzik, majd amikor megtalálják a holttestét, akkor a zsebében megtalálják Rákosinak a levelét is. A már említett gróf Koronini János Ferenc, ő olasz származású földbirtokos volt, úriban voltak birtokai, április közepén tartóztatják le Révai Józseffel együtt, őt is Gyömrőre kísérik, 45. április 19-én a település határában tarkon lövik, birtokait lefoglalják, a családot teljesen kiforgatják minden ingatlanából, és igazániból földönfutóvá válik a Koronini családnak a megmaradt tagjai. A már említett Acél Károly, a Mendei Bille pusztán a Coburg birtoknak volt az uradalmi intézője, a mendei rendőrség vette őrizetbe Nyilasváddal, a hivatalos közlések szerint 1945. április 28-án a fogdában szemüvegével felvágta a csukló ereit, holttestét Mende határában megtalálják, az exhumálás során azonban megállapítást nyer, hogy megkínozták, illetve péniszamputációt hajtottak végre rajta, és hát ennek következtében elvérzett és így hunyt el, tehát tulajdonképpen az öngyilkosságnak a tényállása nem nyert bizonyítást. Ulisnyi Lajos, mendei jegyző, halálának körülményei nem ismertek, holteste a Bille pusztán került elő, annyit tudtak róla megállapítani, hogy megkínozták, őt is halálra kínozták. Rubács István, mendei uradalmi intéző, az ő halálának körülményei sem ismertek, az ő holtteste is azt mutatta, hogy őt is megkínozták. Dobrovinszki István, úri lakos, agyroncsolás következtében halt meg 1945. szeptember 27-én, illetve Horváth Lajos, jászcáki lakos, 1945. november 3-án a halotti anyakönyve szerint fejlővésben hunyt el Gyömrön.
2: Brutális az a eljárás, ahogy kivégeznek ekkora mennyiségben ilyen kegyetlenül embereket. Volt-e valaki, aki túlélte, vagy aki érdemben tudott ezekről a gyilkosságokról információkat, és később ezt akár valamilyen módon szélesebb nyilvánosság felé tudta tárni?
3: A levéltári dokumentumok szerint igen, volt, aki túlélte, és tulajdonképpen az ő története alapján tudjuk, hogy nagyjából mi történhetett az áldozatokkal. A túlélő tanú Hunka Béla volt. Hunka Béla az Anker biztosítónak volt a főkönyvelője. 1926-tól egyébként a Szociáldemokrata pártnak volt a tagja. Nagyon érdekes, hogy a front átvonulását nem helyben, hanem Budapesten élte meg. 1945. januárjában visszatér Maglódra, majd március 19-én a Bőtis Gyömrőre kísérik a rendőrök, hogy hát igazolja a háború alatti tevékenységét. Nagyon érdekes, hogy nem tudnak rá bizonyítani igazándiból semmit, illetve az is egy nagyon fontos momentum, hogy a helyi szociáldemokrata párt kiáll Hunka mellett, és hát átszólnak a kommunista elvtársaknak, hogy Hunka Béla a párt tagja, engedjék el. Április 6-án a sötétedés után szabadon engedik. Ő az, akinél tudjuk, hogy neki is megmondják, hogy ne az úton térjen haza, hanem hát, hogy ahol igazán senki nem látja, tehát ott a gabonatáblák környékén, a földeken térjen haza. Hunka Bélának volt annyi rossz megérzés, hogy nem azon az úton kell hazatérnie, tehát elrejtőzött, látta, hogy fegyveresek mennek utána, valahogy kereket tudott oldani, elrejtőzött, aztán egy kerülő úton másnap tér haza, hazatér, aztán reggel ismét letartóztatják a lakásán, Kistarcsára internálják, aknaszedésre alkalmazzák őt is, illetve bunkerbontásra különböző veszélyes feladatokat bíznak rájuk. Május 27-én a Munkahelyi Igazolóbizottság elé állítják, itt hamis tanukat állítanak vele szemben, Nyilasváddal illetik. Nagyon érdekes, hogy az eljárás során az általa beidézendő, védendő tanukat mellőzik, és két évre internálják. Június 15-én a politikai rendészeti osztály fogház és toloncügyi osztály fogdájában rendőrségi felügyelet alá helyezik, hazatér, majd július 20-én ismét Gyömrőre kísérik. Gyömrön kihallgatás közben az elmondása szerint nagyon kegyetlenül megverik. Itt is azt próbálják vele elismertetni, hogy nyilas párttag volt, de ugye ő kiáll amellett, hogy ő a Szociáldemokrata pártnak volt a tagja, a nyilasokhoz semmi köze nem volt. Gyömrön 4 napon keresztül kínozzák, 4 napon keresztül vegzálják, illetve fizikailag, lelkileg bántalmazzák, majd 4 nap után internálják újra. Illetve hát ugye az internálás előtt ígéretet kellett tennie, hogy hát a kínzásairól senkinek soha nem beszél, amennyiben ezt mégis megtenné, illetve valakinek egy-egy szót elkottyantana, akkor a családját fogják Gyömrőre kísérni, és rajtuk fogják megtorolni, ha eljár Unka Bélának a szája. Ezt követően az élet az folyamatos félelemben telt, hogy mikor fognak érte, vagy a családtagjaiért elmenni. Folyamatosan megfigyelés alatt állt, illetve különböző vegzálásnak tették ki. Állandóan utána nyúltak, a munkahelyéről folyamatosan mindig elbocsátották, új munkahelyet kellett állandóan keresnie, illetve folyamatosan a megbélyegzetteknek az életét kellett élnie egészen haláláig. A másik túlélő, az Földvári Boér Elemér Endre volt. Ugye a Földvári családról beszéltünk, hogy ők Péterinek voltak a birtokosai. Az édesapa viszonylag korán, 1935-ben elhunyt, így az édesanyja neveli a 3 gyermeket, Eleket, Elemért, illetve Máriát. A háborút, illetve a front átvonulást nem Péteriben élik át, hanem egy budapesti lakásba húzódnak, ahol az édesanyja, a Földvári Boér Éva a lakását azt a svéd vörös kereszt védelme alá helyezi, és több zsidó származású asszonynak, illetve gyermeknek nyújtott menedéket. Az ostrom után az idősebbik fiú Elek átmegy, hogy Pestről Budára akar átjutni, meglátogatsa a nagyszülőket. Róla azt tudjuk, hogy őt útközben a szovjet csapatok elfogják, elhurcolják, majd az asszony ugye hiába keresi a gyermekét, majd egy ismeretlen személy jelzi a család számára, hogy Elek Csömör térségében elhunyt, az édesanyja lemegy, igazolja, hogy valójában az ő gyermeke fekszik ott a sírba az exhumálás során, majd ugye őt is Péteribe szállítják, illetve a családi sírboltba helyezik nyugalomra. Ahogy említettem, Csaba Gyula, a Péteri lelkész, ő figyelmeztette már ugye az édesanyját, hogy ne térjenek vissza Péteribe, illetve már ekkor egy levélben Csaba Gyula elárulja, hogy amennyiben mégis ugye így történik, akkor sohasem hagyják azt, hogy a fegyveresek mögéjük kerüljenek, hiszen ugye az a helyieknek a módszere, hogy az áldozatok mögé kerülnek, majd ugye arra hivatkozva, hogy szökést kísérelnek meg, hátulról ugye orvul legyilkolják az általuk kísért személyeket. Az asszony egyébként nagyon bátor, mégis több alkalommal lent van Péteribe, azonban valahogy mindig sikerül kisiklani a gyömrőieknek a kezéből. Egészen 1945. november ugye elsőjéig, amikor ugye nyilván halottak napja véget ugye le megy Földvári Boér Elemérrel, ugye a fiával, hogy meglátogassák ugye a családi sírboltot, ugye a halottak napja véget. Ekkor elfogják őket, átkísérik Gyömrőre, és itt tudjuk az asszonynak a naplójából, hogy külön hallgatják ki őt, illetve ugye a gyermekét Földvári Boér Elemért. Az asszonyt nyilasváddal illetik, ugye avval vádolják, hogy a helyi nyilas képviselőket támogatta, illetve ugye kortesként részt vett ugye a nyilas képviselőmeneti felszólalásokban. Az asszony ugye ezt úgy igazolni, hogy a vészkorszak alatt embereket mentett, tehát akkor hogyan vehetett részt volna egyébként is nőként ugye a nagy politikába. Azt is tudjuk, hogy ugye Elemért kihallgatják, neki azt mondja az egyik rendőr, hogy itt akinek nincs semmi, vagy a fülem mellett, annak nem kell félnie. Ekkor a fiatalember visszakérdez, a kihallgatója alá kérdez, hogy ha nem kell félni az ártatlanoknak, akkor hol van Csaba Gyula, illetve mi történt vele. Azt tudjuk, hogy ugye ekkor még elengedik, az asszony után mégis utána nyúlnak, hát különböző vádakkal illetik, majd ugye őt is bíróság elé állítják, ugye a népbíróság előtt kell felelni, azonban ugye tisztázni tudja magát. Közben Elemér tanulási lehetőségei beszűkülnek, ezért elhagyja Magyarországot, majd ugye visszatér rövid időn belül, kémváddal próbálják illetni az államvédelmi hatóságnak az emberei, ez azonban ugye kevés bizonyíték áll rendelkezésre, ezért nyilván megjárja az AVH-nak a kínzókamráit, Budadélt, illetve Kistarcsát majd Recsken köt ki. Recsken ugye az utolsók között szabadul, egyébként azt tudjuk ugye a kortársaknak a dokumentumaiban, hogy még Recsken is a legrosszabb büntetőbrigádba kerül. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy ezt a fiatalembert nem tudják megtörni. Recskről szabadul, azonban hát nem mehet a szabad világba, hanem Recskről átszállítják Kistarcsára, és Kistarcsán egy bíróság elítéli. 5 évet kap, amit tulajdonképpen már letöltött, így végül is szabadul, azonban nyilván ugye nem tud ő sem elhelyezkedni. 1956. októberében ugye ő is csatlakozik a felvonuló tömeghez, majd részt vesz ugye a rádió ostromában, hajnalban pedig a fegyveres harcokban, ahol szív- és tüdőlövés következtében október 24-én hunyt el. Tehát az ő története is mutatja, hogy a rendszer nem felejtette el, ha egyszer már bekerült ugye a gyömrőiek logikájába a gépezetben, akkor a párton belül utána tudtak nyúlni, illetve az ő élet lehetőségeit is teljesen el tudták lehetetleníteni.
2: A gyömrői járásban, Gyömrő és környékén 1945-ben bekövetkezett gyilkosságokról, azok utóéletéről, hatásáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.

Arcok és sorsok, egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Ludwig van Beethoven művét Simon Preston játszotta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra 30 perc. Következik a kerengő. Külpolitikai beszélgetések.
2: Példátlan migránsroham indult július 30-án és 31-én Európába. Két nap alatt közel 60 ezer zömében fiatal férfi áramlott Marokkóból a spanyolországi Ceuta enklávéba. A spanyol kormánynak az illegális bevándorlók kiutasítását korlátozó új intézkedése nyomán. A válságnak legalább 67 halálos áldozata van, a spanyol miniszterelnök azóta megnyugtatta a kedélyeket, a migránsok majdnem mind visszatértek Marokkóba. A jelenség azonban Európa szerte ijedelmet keltett, és több országot reagálásra késztetett, hiszen nem példanélküli az esemény, és bármikor megismétlődhet. Milyen politikai és jogi okok vezettek a marokkói fiatalok tömeges kivándorlásához, milyen folyamatokkal és következményekkel kell számolni itt Európában a jövőre nézve. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, szakértőnk pedig Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója.

0: Jó napot kívánok, köszöntöm a vonalban.
1: Jó napot kívánok, én is köszöntöm Önt és a hallgatókat.
0: Nem precedens nélküli ez a hihetetlen nagy beáramlás. Történt már ilyen, ugye, Ceutában egy néhány évvel ezelőtt?
1: Igen, 5 évvel ezelőtt láttuk az utolsó hasonló esetet, de azért azt érdemes aláhúzni, hogy ott nagyjából 8 és 10 ezer közti ember rohamozta meg a kerítést, illetve jutott be a tenger felől a városba, vagy próbált bejutni, tehát azért a mostani eset ez nagyságrendileg nagyobb, mint az 5 évvel ezelőtti.
0: Mi történt? Hogyan tudott ennyi ember ott megjelenni gyakorlatilag 1 vagy 2 nap leforgása alatt?
1: Igen, ezt nagyon fontos aláhúznunk, hogy itt nem spontán eseményről van szó, tehát számos tényező hozzájárult ahhoz, hogy ez a válság kialakult. Ennek van egy nagyobb és tágabb geopolitikai kontextus, erről talán egy kicsit később beszéltünk. A közvetlen kiváltók a spanyol legfelsőbb bíróság egy június végi döntése volt, ami arról szólt, hogy akik tengeren keresztül jutnak be Ceutába vagy Melillába, őket nem lehet automatikusan visszadeportálni Marokkóba, hanem le kell folytatni az adminisztratív eljárást, tehát lehet, hogy annak a végén ott találják magukat, de akkor is le kell folytatni az eljárást. És ugye ez a hír több hét késéssel kezdett megjelenni különféle közösségi média felületeken, amik egy részét ugye az ember csempésztek, és különféle hálózatok osztották meg a helyi lakossággal, illetve ugye a részben ott Marokkóban tartózkodó szubszaharai bevándorlókkal, és ez kulminálta aztán a július végi eseményeket. Tehát ez az egyik nagyon fontos szál a történetben, a másik nagyon fontos szál azonban, és ezt is érdemes aláhúzni, tehát hogy itt a marokkói hatóságok nem tettek semmit annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt az átkelést. Érdemes aláhúznunk, tehát hogy mind Ceuta, mind Melilla, külső határ az egy erősen militarizált zóna. A marokkói hatóságok az elmúlt években is, ahogy említettük itt a korábbiakban 21-ben, de hát máskor is alapvetően félrenéztek annak érdekében, hogy ez a tömeg meg tudjon jelenni, és ráadásul azért még egyszer mondom, hogy 50-60 ezer emberről van szó, csak azok, akik bejutottak.
0: Ez fizikailag hogy történt? Miért kellett a tengeren keresztül menniük, hogyha tulajdonképpen ez Afrika földjén van, ez a Ceuta?
1: Azért, mert a világ egyik legbiztosabban őrzött határkerítése állja útjukat, egy 10 méteres 2 darab határkerítés van, amin egészen fizikailag nagyon nehéz átkelni. Éppen ezért az elmúlt években már általában nem az történt, hogy megromozták a határkerítést, mert így sem tudtok átjutni rajta, hanem a tenger felől próbálkoznak, ahol ugye egy ponton túl nincs fizikai zár.
0: Utalt erre, hogy a közösségi oldalakon terjedt el ez a pletyka, a határ megnyitásáról szóló pletykák tulajdonképpen, és Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök úgy nyilatkozott pénteken, hogy a maffia tisztességtelenül értelmezte a nemrég hozott bírósági döntést. Tulajdonképpen elismerte Pedro Sánchez, hogy itt emberkereskedőkről van szó. Milyen volumenű itt ez az emberkereskedelmi hálózat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy Spanyolországba szállítsa az embereket?
1: Különféle beszélések vannak arról, hogy mekkora pénzek mozognak az Európába, Észak-Afrikából irányuló embercsempészetben. Itt az éves szinten több milliárdos, mármint eurós üzletről van szó. És ezek a hálózatok, ezek aktívak, jól működnek, ugye nyilván maguk ugye a bevándorlók egy része is aktívan vesz részt ezekben a hálózatokban. Én egy picit azért azt érzem, hogy Pedro Sánchez a mostani esetben eltúlozza ezeknek a hálózatoknak a jelentőségét. Itt azért alapvetően, nagyon egyszerűen kimondva, a Marokkó részéről egy hibrid támadás történt egy EU-s tagállam ellen. Tehát, hogy ezt most kerülgetjük a forró kártyát, de itt valójában ez történt. Tehát még egyszer utalnék erre a militarizált határa, tehát itt nem tűnik fel csak úgy 50-60 ezer ember úgy, hogy a marokkói hatóságok ne tudnának erről azonnal, és ne tudnának fellépni, ha akarnának. Ez most nem történt meg. 2021-ben is ugyanez történt, a marokkói határőröknek hirtelen a szünetet rendeltek el, és ennek következtében 80 ember tudott átkelni. Marokkó az egyik lieblingje az Európai Uniónak, Észak-Afrikában a terrorizmus és a migráció ellen küzdelemben kulcs szerepet, vagy nagyon fontos szerepet játszik különféle stratégiai nyersanyagokban, mint a foszfát kitermelésben és szállításban Európában. Nagyon óvatosak az európai tagállamok, hogy hogyan kritizálják Marokkót. Nem véletlen egyébként, és ugye itt már akkor be is jön egy geopolitikai tényező, hogy Nyugat-Szaharán a feletti marokkói fennhatóságot sorra ismerték el az uniós és nem uniós tagállamok. És Marokkó azt látja, hogy a migrációval, mint fegyverrel, a migráció instrumentalizálásával Spanyolországra, és egyébként az EU egészére tud nyomást gyakorolni. Ugye részben most is ez történt, hogy ne felejtsük el, ugye, hogy magas szintű spanyol látogatás történt pár héttel ezelőtt, ugye Algériában, Marokkó legfontosabb stratégiai riválisában. Többek között erre is volt egy jelzés az, ami most Ceutában történt.
0: Érdekes, hogy Algéria és a marokkói királyság között már másfél évszázada dúl a konfliktus. A volt spanyol gyarmatot, a nyugat-szaharait, amit ön mondott, ezt Marokkó ellenőrzi. Most Marokkó a válság kezelésére felvetette, hogy ők Ceutát is átvennék, és hogy át kellene adni Marokkónak, és ezzel megszűnne a probléma. Tehát itt nem csak a nyugat-szahara ellenőrzéséről van szó, hanem akkor azt mondják, hogy miért spanyolországi az a terület.
1: Igen, ugye ez egy próbálkozás volt, és ugye valóban azt látjuk, hogy a Spanyolország részéről ugye ez a két terület az, ami enklávéként megmaradt Észak-Afrikában a hosszas gyarmati uralom után. Ugye Marokkó az még óvatos volt, hogy nyílt területi igényt jelentsen be, de azért ez mindig felbukkan. És tehát azért gondoljuk bele, hogyha ezek a támadásoknak az intenzitása és gyakorisága növekedni fog, akkor fölmerül az a kérdés, hogy valóban Spanyolországnak milyen érdeke van abban, hogy ezeket a területeket megtartja. Ugye ráadásul ugye említette Marokkónak ezt a libling helyzetét, ez nem csak EU szinten van így, tehát hogy hihetetlen erős támogatásra számított Marokkó diplomáciailag az Egyesült Államok részéről, különösen egyébként most a Trump kormányzat részéről. Az Ábrahám megállapodások miatt van ez, ugye Marokkó azon kevés muszlim országok közé tartozik itt az arab világban, amik felvették a diplomáciai kapcsolatot Izraellel az Ábrahám megállapodások tükrében, vagy keretében. Emiatt kapott egyébként ugye Rabat elismerést az Egyesült Államok részéről először Nyugat-Szahara fölött, amit aztán ugye mások is követtek, ami azt jelenti egyébként, hogy ugye Marokkó Izrael részéről is nagyon erős támogatást kaphat. A másik oldalról viszont, hogy a Spanyolország elkövette azt a hibát, hogy nem támogatta, és ugye Pedro Sánchez, hát azért valljuk be, nem túl bölcs módon, nagyon nyíltan kritizálta az amerikai és izraeli fellépést Iránnak szemben, vagy akár ugye a Gáza elleni háborút. Ugye voltak olyan NATO és EU államok, amelyek csendben, de Spanyolország nyíltan megtagadta a bázisai és légtere használatát az amerikai gépek elől.
0: Ez Donald Trump szóvá is tette, nagyon keményen.
1: Így van, tehát hogy Spanyolország nagyon rossz pozícióból indul ebben a vitában, és hát ezt látjuk is, hogy gyakorlatilag nem volt szinte olyan ország, ami kiállt volna mellette. És azért ne felejtsük el, tehát ez is egy fontos történet, vagy része ennek a történetnek, hogyha megnézzük a spanyol bevándorlás politikát, egyik spanyol migrációkutató barátomat intézem, az elmúlt évek legnagyobb katasztrófája talán Spanyolország számára. És nem véletlen egyébként, hogy sokan emlegetik azt, hogy azért az, hogy Spanyolország itt két hónap alatt 1,2 millió illegális bevándorlót legalizált, és hát az előző évtizedekben is láttunk sok legalizációs hullámot, azért ez egy elég erős jelzés azoknak, akik megpróbálnak illegálisan bejutni Spanyolországba, hogy hát tegyük meg, mert előbb-utóbb rá fogunk tudni kerülni arra az útra, aminek a végén ott van a spanyol állampolgárság.
0: Így van, ez egy meghívó levél. Pedro Sánchez szocialista politikus, és egy spanyol ismerősöm elmagyarázta, hogy Spanyolországban mindenki baloldali kell, hogy legyen, mert a rossz emlékű Franco diktatúra miatt egyszerűen nem lehet jobboldalinak, meg konzervatívnak lenni, és ezért támogatják Pedro Sánchezt, de Pedro Sánchez viszont a saját szélső baloldalának akar kedvezni, és ezért humanitárius okokból hozzák ezeket a migráció bevándorló párti intézkedéseket. Most ő azzal is magyarázta ezt a legalizációt, amit ő mondott, hogy 1,2 milliót mondott talán Viktor, hogy ennyit legalizáltak. Azzal magyarázta, hogy fogy a spanyol népesség, gazdaságilag szükség van munkaerőre, és most pedig azzal takarózott itt a válság kapcsán, hogy ja, hát ő nem az észak-afrikaiakra gondolt, hanem elsősorban a latin-amerikai spanyol ajkúakat akarta ő legalizálni.
1: Igen, ugye erre nehéz nem elmosolyodni a magát az embernek. Itt azért igen, megint pár dolgot emeljünk ki, tehát hogy ugye Spanyolország azért bevándorló nemzetté vált az elmúlt 30 évben. Tehát 1998-ban, ami nem volt olyan rég, kevesebb mint 30 évvel ezelőtt, Spanyolországban a lakosság 3%-a volt külföldi, mint 1,2 millió ember. Tehát nagyjából az az arány, ami most Magyarországon. Ez egy nem jelentős arány. Most a változó bevándorlás politika eredményeképpen mára a spanyol lakosság 20%-a az, aki külföldi. Tehát 3%-ról ez felment 20%-ra, 10 millió külföldi van az országban.
0: De ezek nagyjából Latin-Amerikából jövő testvérnemzetek, vagy pedig ez az afrikai migráció?
1: Nem, ez nagyon jól hangzik, ugye, hogy Latin-Amerikából érkező testvérnemzetek. Valóban egyébként, ha százalékos arányt nézzük, akkor ők vannak a legtöbben, tehát nagyjából ilyen 35% környékén, de hát nagyon masszívan jelennek meg az afrikaiak, az ázsiaiak, és ugye más európaiak is. Ugye korábban egyébként az európaiak voltak a legtöbben a 90-es évek végén, de aztán ez megváltozott. És ugye a népességfogyás kapcsán, tehát a spanyol lakosság száma, tehát ebben a periódusban az 40 millióról 50 millióra növekedett. Tehát ha ezt a népesedési adatot nézzük, ez nagyjából ilyen harmadik világbeli országnak felel meg.
0: Az előregedésről beszélt, hogy gondolom az eredeti lakosság kevesebb gyereket vállal, és akkor szükség van friss húsra.
1: Igen, csak ugye itt is ugye pont a mostani legalizáció előtt jöttek ki adatok, tehát hogy az érkezők jelentős százaléka, 30%-a az 45 éves vagy idősebb. Tehát, hogy itt azért megint felmerülnek kérdések, ugye az is felmerült, és ugye ezt is mostani legalizáció előtti kritikusok szemére vetették a szocialista kormánynak, hogy a legalizáltaknak nagyjából az 50%-a 4 éven belül eltűnik az országból. Mert ők ezt úrodeckának használják, hogy elmenjenek ugye egy legális tartózkodási engedéllyel mondjuk Németországba vagy Svédországba dolgozni.
0: Hát meg sokan Franciaországban kötnek ki a diaszporánál, hiszen pont az észak-afrikaiak francia ajkúak, arab és francia ajkúak, és ezért kézenfekvő Franciaország meg is volt ijedve rendesen a mostani esemény miatt.
1: Így van, meg azért most már nagyon elkanyarodtunk Ceutától, csak ez fontos, hogy a hallgatók értsék, de tessenek bele gondolni, hogy ugye a spanyol kormány ígérete az volt, hogy nagyjából 500 ezer embert fognak legalizálni, mert hogy kb. Ennyien lehetnek papírok nélkül Spanyolországban. Most kiderült, hogy ez nem 500 ezer, hanem 1,2 millió ember. Tehát most tessenek végig gondolni, hogy milyen realitása van annak,

oldalon fognak utazni. És amikor azt látjuk, hogy Olaszország most Ceutára hivatkozva felfüggeszti ugye a Schengeni zóna alkalmazását Spanyolország számára, azért ez nem a ceutai bevándorlók miatt van, ugye Ceuta nem része a Schengeni zónának, hanem sokkal inkább az 1,2 millió személy miatt, akik ezután szabadon fognak tudni utazni szerte szét Európában.

0: Szakértőnk Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója. Elérkeztünk az európai reakciókhoz és a megoldási javaslatokhoz. Schengen felfüggesztéséről beszélt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Kérem, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy mi is konkrétan ez a Schengen, és hogy fel lehet-e függeszteni, mert nem biztos, hogy fel lehet így kétoldalúan függeszteni.
1: Igen, hogy ne felejtsük el, tehát hogy az, hogy most útlevélni és határellenőrzés nélkül utazhattunk, vagy esetenként múlt időben tudtunk, hiszen ugye például Németország is szállította a külső határain a határellenőrzést, ez ugye a schengeni kódexnek és a schengeni víványnak köszönhető, hogy egy egységes európai tér jött létre. Ugyanakkor a migrációs válság és a terrortámadások az elmúlt években ezt a rendszert, ezt folyamatosan ássák alá és rengették meg, és ugye idézőjelben ideiglenes jelleggel egyre több tagállam vezet vissza ellenőrzést a határain, a schengeni zónán belül. És az ideiglenes jelleg ez esetenként most már 2-3-4 éves időszakokat ölel át. És ugye valóban az adott tagállam az egyoldalúan bejelentett, ugye be kell jön a bizottság felé jelenteni, hogy ő visszavezeti a határellenőrzést, és a bizottság egyébként most már elmondja sorra, hogy hát ezek ideiglenesen kellene, hogy működjenek, nem hosszú éveken keresztül folyamatosan meghosszabbítva, de azért odáig még nem jutottunk el, hogy a bizottság azt mondta egy tagállamonak, hogy nem ellenőrizheti a saját határait. Tehát a németek is bólogatnak, hogy hát igen, igen értik, de attól még ugye fenntartják a külső határaiknak, a határaiknak az ellenőrzését. Ugye Meloni most szintén ezzel próbálja ugye azért Spanyolországot revolverezni, és még egyszer mondom, azért nem elsősorban Ceutáról van szó, ami ugye itt a marokkói hibrid fenyegetés egyik eszköze, hanem általában a spanyol bevándorlás politikáról, és kicsit azért az is benne van, hogy most mindenki érzi, hogy hát a spanyolokon most lehet nagyot ütni, és akkor Donald Trump ennek örülni fog, tehát ennek is van egy ilyen dimenziója. Egyébként nem véletlen, hogy több spanyol azt mondja, hogy hát a fene egye meg, hogy lehet az, hogy mondjuk mikor Lengyelországgal szemben Belarus alkalmazta ezt a hibrid hadviselést, és tolta rá a lengyel meg a balti államok határára, Lettország Litvániára a közel-keleti és afrikai a Belávia járataival oda repültetett bevándorlókat, akkor Európa összefogott, most meg kritizálják a spanyolokat, de még egyszer mondom, azért a spanyolok nagyon, a jelenlegi spanyol kormány nagyon sokat tett annak érdekében, hogy idáig jusson a helyzet.
0: Egyébként ki lehet zárni valakit a schengeni egyezményből, a schengeni zónából, illetve kiléphetnek-e az országok egyoldalúan? Franciaországban is van ilyen hang, jobboldali, most közelednek a választások, ők azt mondja, hogy ki kell lépni Schengenből, mert ez egy katasztrófa. Tehát lehet-e ilyet, vagy ettől szétesne Európa?
1: Persze, ezt meg lehet tenni, de nyilván ez az európai integráció egyik leglátványosabb eleme. Kapna egy nagyon erős torpedót, de ne felejtsük el, szerintem a magyar lakosság jelentős része a kis túlzás alatt se tudja, hogy mi az, hogy útlevél, vagy határellenőrzés, ugye, mert hogy a schengeni zónán belül tudunk utazni. Most már inkább az szokott lenni, hogy uramatyán valaki elfelejt magával útlevelet vinni olyan helyre, hova kellene. És hogy ez ezzel valószínűleg egy hátralépés szenvedne el. Én egyébként azt gondolom, hogy ezek fenyegetések és jól hangzó populista ígéretek, senki nem szeretné, hogy ezt visszavezessék. És gondoljunk bele, hogyha most nem tudom, mert ezt a hallgatók jobban el tudják képzelni, hogyha az osztrák-magyar határon, ott Hegyeshalomnál megint ott lennének a kis határellenőrző fülkék, és egyenként kéne megnézni mindenkinek a dokumentumait. Tehát ez az áruforgalomra, a személyforgalomra, a turizmusra,

0: úgy óriási csapást tudna mérni. Ne felejtsük el, ugye megint csak magyar példa, hogy mondjuk a szerb-magyar határon, ugye, ahol megvan ez az ellenőrzés, ott milyen sorok tudnak kialakulni, vagy mondjuk Románia fele mielőtt beléptek a schengeni zónába, milyen határellenőrzési procedúrákon keresztül menni, és képzeljük el, hogy ez egész Európába visszajönne. Tehát ez valóban az integráció egyik legnagyobb csapás lenne az integrációra nézve.
1: Nézegettem a francia reakciókat, és elsősorban ugye a mainstreamből, meg a macronista közegből, meg a baloldalról elsősorban a humanitárius szempontok kerültek előtérbe, hogy hát kötelességünk egy partnerországnak segíteni, és hogy jó a kapcsolat, de egyébként katonailag megerősítették ők is a határukat. Igen, viszont a lakosságnak több mint 50%-a elégedetlen a francia migrációs politikával, és lehet hallani olyan hangokat is, hogy nem humanitárius beengedni ennyi embert, mert nem tudunk nekik olyan emberhez méltó körülményeket, munkát adni, mint ami az ígéretekben szerepel, másrészt meg nem humanitárius Afrika felé se, hiszen onnan hiányoznak ezek a fiatal, életerős, potens emberek. Megjelenik ez Spanyolországban egyáltalán, és én mondtam, hogy baloldaliak az emberek, de nem biztos, hogy így van.
0: Nézzük, azért nem véletlen egyébként, hogy Pedro Sánchez azért ez a legalizációs hullám az 19-re húzott lapot. És hogy itt még egy nagyon fontos szempontot azért el kell mondani. Tehát, hogy ezek az emberek, akiket most legalizálnak, ők nem spanyol állampolgárságot kapnak, csak egy éves tartózkodási engedélyt. És ugye Pedro Sánchez mindig azt mondja, hogy ez szó nincs arról, hogy itt nagyon leegyszerűsítve új választókat nyernének maguknak, hanem itt csak egy valóban egy humanitárius, gazdaságpolitikai egyéb program zajlik. Na most ez nagyon jól hangzik, de a valóság az az, és azért mondjuk a Podemosnak a több képviselő is ezt így elmondta bele a kamerába, hogy a volt spanyol gyarmatokról érkezők, azok 2 év legális tartózkodás után már kérhetik az állampolgárságot. Tehát gyakorlatilag ebből most egy év meg lesz. Az egy évet egyébként arra kell kiasználni mindenkinek, hogy találjon valami folytatólagos státuszt. Most ez a gyakorlat azt fogja jelenteni, hogy hát 2 év múlva több százezer fognak tudni ebből a tömegből szavazónak regisztrálni. Vagyis bocsánat, állampolgárnak, és aztán meg majd szavaznak. Tehát itt azért egy humanitárius álcába csomagolva egy nagyon erős reálpolitikai folyamat zajlik. És nagyon sok elemzést lehet erről olvasni, hogy mennyit segít a spanyol gazdaságom, nem tudom, micsoda a bevándorlás, nem segít rajta. És azt is elmondom, miért. Tehát ha a bevándorlás lenne a megoldás a spanyol munkaerőpiac, a demográfia egyéb problémáira, akkor annak már meg kellett volna oldódnia, hiszen ne felejtsük el, 98-ban 1,2 millió bevándorló, 2026-ban 10 millió bevándorló van az országban. Hát akkor Spanyolországnak kéne most az Európai Unió top gazdaságának, top működésű szociális ellátórendszerének, végtelen munkaerővel működő szociális otthonok, iskolák, nem tudom minek mennie, hiszen hát ők teljesítették a leckét, fölnyomták a 3%-ról több mint 20%-ra a külföldiek arányát. Most mégis azt látjuk, hogy a spanyol gazdaság bajban van, hogy folyamatosan azt halljuk, hogy demográfiailag nem áll jól az ország, akkor élhetünk a gyanaperrel, hogy a bevándorlásra nem lesz megoldás.
1: Az EU-s tagállamok belügyminiszterei kedden videokonferenciát tartanak, még ezelőtt a konferencia előtt beszélgetünk Viktorral, és a ceutai fejleményeket vitatják meg. 22-en kezdeményezték ezt. Magyarország benne van ebben, és egyáltalán az új magyar vezetés hogyan áll ehhez hozzá? Mire számíthatunk mi? Eddig nagyon kemény, határozott migráció ellenes politika volt. Most mi lesz a helyzet?
0: Igen, Magyarország is az aláírók között van, ugye miniszterelnök úr is felszólalt a ceutai incidens kapcsán. És ugye, hogyha látunk erős kontinuumot az előző Fidesz-KDNP kormányzat és a Tisza kormányzat között, akkor az a migrációs politikában eddig egyértelműen megjelenik. Őt ugye itt a külföldi munkavállalók toborzása kapcsán és beutalók kapcsán hozott szigorítások révén itt még látunk egy szigorítást is az új kormány részéről. Tehát eddig ez egyértelmű a kontinuum. Nyilván az, hogy hosszú távon ez hogy fog kinézni, az nagy kérdés. Ugye ne felejtsük el, ugye Magyarország továbbra is fizeti az 1 millió eurós napi büntetést, vagyis hát levonják az EU-s nekünk kiutalt támogatásokból, és ez továbbra is ketyeg. És hát ugyanakkor a Tisza kormány azt mondta, hogy erre szeretne valami megoldást találni, ha valóban szeretnének, ezt nehéz lesz kompromisszumok nélkül megcsinálni.
1: Marsai Viktorral, a Migráció Kutatóintézet igazgatójával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával beszélgettünk. A kerengő külpolitikai beszélgetések véget ért, a technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Tizennyolc óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! A hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók. Bács-Kiskun, Borsodabaúj-Zemplén, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 5 hektárnyi tarlós terület gyulladt ki Bács-Kiskun vármegyében, Kiskunfélegyháza és Kunszállás között, az M5-ös autópálya közelében. A tűz tanyaépületet, fás területet és vasúti talpfákat is érintett. Eloltották a tüzet Ercsiben, ahol csütörtökön ajnövényzet gyulladt meg a Diófa utcában, közölte a katasztrófavédelem. Száraz fű és erdő ajnövényzete ég a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Bodrogolaszi külterületén, a 37-es főút közelében. A tűz körülbelül 30 hektárnyi területet érint, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Júniusban 1,7%-ra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme, a májusi 1,8 és az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők 1,9%-os inflációra számítottak júniusra. Májushoz képest átlagosan nem változtak az árak. A portfólió által megkérdezett elemzők további csökkenésre 1,5%-os júliusi inflációra számítanak, ami a legalacsonyabb a februári 1,4% óta. Júniusban az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, és a szolgáltatások 4%-kal drágultak. Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,3%-ról 2,1%-ra mérséklődött. A kereszténydemokrata néppárt a gáztározók nyári feltöltöttségének az elmúlt éveknél jóval alacsonyabb szintjére hívta fel a figyelmet csütörtökön. Létvári Bence a közösségi oldalán azt írta, hogy a feltöltöttség csak az orosz-ukrán háború kitörésekor a nagy gázválság idején volt olyan alacsony, mint most, a Tisza kormány idején. A kereszténydemokrata politikus által mellékelt adatok szerint a gáztározók nyári feltöltöttsége 2024-ben 78%-os, 2025-ben 69%-os volt, míg az idei évben 57%-on állnak. Máger Róbert templomigazgató meghívására és felkérésére Varga László püspök mutatta be a 329 éve felszentelt pécsi Havasboldogasszony templom két napon át tartó búcsújának nyitó szentmiséjét augusztus 4-én este, adta hírül a Magyar Kurír. A kaposvári főpásztor Bíró László nyugalmazott távoli püspökért ajánlotta fel a szentmise áldozatot. A Varga László püspök szentbeszédében az életszentségről, mint keresztény életünk lényegi pontjáról elmélkedett. Az egyház történelmében a szentek hosszú sora azt igazolja, hogy a szentség elérhető a gyarló ember számára is. Ehhez azonban mindnyájunk számára elengedhetetlen, hogy időt szánjunk Istenre. Hazánk időjárásáról: napos idő várható kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet késő estére 25 és 32 fok közé hűl le. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, a hőmérséklet csökken, általában 26 és 31 fok várható. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Magyar csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
2: György Rózsa Sándor, színész, énekes, játszott a János Vitézben, a Kék Madárban, az Orfeum Mágusában, a Carmenben, a Csárdás Királynőben, az Elizabethben, a Herben, a Hegedűs a Háztetőmben, a Hamupipőkében, az István a Királyban, a Jekyll és Hyde-ban, a Kabaréban, a La Mancha lovagjában, a Luxemburg grófjában, a Mária főhadnagyban, a Monte Cristo grófjában, a Menyasszony táncban, a Miss Saigonban, a Romeo és Júliában, hogy csak a főbb szerepeit említsük. a Budapesti Operettszínház, a Győri Nemzeti Színház, a Pesti Magyar Színház, a Kaposvári Csiky Gergely Színház, a Ram Kolosseum, a Szigligeti Színház, a Veszprémi Pannonvár Színház, a Komáromi Lovas Színház, sorolhatnám még hosszan, e színházak nézőinek biztosan nem kell bemutatni György Rózsa Sándort, az énekes színészt, aki sztár lett, sztár allőrök nélkül. Az maradt, aki volt, kemény kötésű, büszke székely, a legszebb férfi korban. Vendégünk tehát György Rózsa Sándor. Ezt a beszélgetést most térben legalábbis nagyon messziről kezdjük, hiszen Gyergyóban születtél, nem gyalog tetted meg az utat, de mégis nagy távolság a mostani életed és a gyerekkorod között. Milyen volt ez a gyerekkor?
3: Hát most szerintem a műsoridő az kevés lenne ahhoz, hogy ezt mind elmondjam. Dióhéjban szeretetteljes gyerekkorom volt, mondhatom. Alapvetően mi úgy nőttünk fel, hogy nagy szeretettel voltunk mindenki irányába, és mi is nagy szeretetet kaptunk a szüleinktől.
2: Hányan voltatok?
3: Ketten vagyunk még mai napig, hál' Istennek. Öcsém otthon is él Gyergyó Remetén, ahol a szüleim. Gyergyó Szent Miklóson születtem, de ott nőttem fel Gyergyó Remetén, ez 18 kilométerre van, ugye. Szép gyerekkorunk volt. Akkor tájt még közelében sem voltunk a digitális technológiának.
2: Tehát láthatok még könyvet?
3: Mi láttunk könyvet. Hát igen, azok ilyen kötelező könyvek voltak, mert azért eléggé szerettünk ám csámborogni a Maros partján, vagy a Küküllő mentén. Most a Küküllőt ezt ugye szándékosan hoztam be, mert az édesanyám, ő onnan való. Ő Maros megyei, édesapám meg Hargita megyei. Sok nyarat töltöttünk nagyszüleimnél. Az én székelységem az egy kicsit összetett, mert van benne Maros megyei is, meg Hargita megyei is, ugye anyukám révén Maros megyei, édesapám révén meg ugye Hargita megyei. Tehát a Gyergyó vidéke is, aki különmente, tehát igazából a kettőt vezete. És ez így nagyon is kerek és szép, úgy érzem, és ez szerves része öcsémnek is, meg szerintem az egész családnak, mindenkinek, mert ezáltal egy picit gazdagabb, tájilag mindenféleképpen gazdagabb gyerekkorom volt, mert olyan két vidékről beszélünk, amiben nem csak a tájban különbségek láthatóak, hanem az embereknek a mentalitása is.
2: Kicsit ellentétes?
3: Kicsit nagyon, igen.
2: Igen? Hogy is van ez a mondás, hogy itt is jobb, mint Csíkban, ez van igen. Felírva a temető kapujára, Gyergyóban?
3: Valahol a környéken biztos, igen. Meg hát sok szó vicc van így a gyergyói vidéken, ugye eléggé tényleg így, ahogy ha már így beemeltem ezt a különbséget az emberek közös a tájban, konokabbak. Valószínűleg ez ugye a körülmények az, hogy a hegyek, a zord vidék szerves része ennek a népcsoportnak, hogy hogy köszön a Detroit-i remeteinek, ez egy szomszéd település közvetlen. De Isten ments. Hát ez egy a sok közül.
2: Ez a táj, ez téged sokfele indíthatott volna. Mi szabta meg az utadat? Volt valami, ami vezetett?
3: Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen a szüleimnek a neveltetése és az, hogy katolikus gimnáziumban jártam oda, az a Gyulafehérváron, Erdélyben. Szerintem ez is egyfajta iránymutatás volt, ez is így meghatározta az én életemet, meg hát hadd áruljunk el egy kis titkot a hallgatóinknak, hogy ez egy olyan interjú, ami most itt velem készül, ami nagyon kedves és örömteli számomra ez a pillanat, hogy beszélgethetek vele, ugyanis beemelnék engedelmeddel egy családi köteléket is, egy szálat ebbe a beszélgetésbe, ugyanis a te lányod elég szerves része volt annak, hogy én Budapesten folytassam a tanulmányaimat, és ne Kolozsváron.
2: Ezt én nem is tudtam.
3: Nem tudtad. Akkor most elárulok egy kisebb titkot. Székelyudvarhelyen voltam egy alkalommal, amikor találkoztam én a te lányoddal. Egy ottani látogatáson voltam egy ismerősömnél, és a vasárnapi szentmise után volt egy fogadás egy magyarországi turista csoportnak, és ott ismerkedtem meg a te lányoddal, aki csodálatos hanggal, sokan tudják szerintem, hogy egy csodálatos hanggal megáldott hölgy, most már anyuka, énekelt egy dalt gitáron, saját magát kísérte, és hát én csak úgy hű meg ha, és így szóba elegyedtem vele, beszélgetni kezdtünk, és akkor én akkor voltam harmadikos, ugye az 11-es, szeretem az embereket, és kíváncsi vagyok rájuk, akkor így elkezdtünk beszélgetni, én is elmondtam, hogy éppen hol tartok a tanulmányaimban, és hogy milyen gondolataim vannak a tovább tanulásra, és akkor így volt a Zsófiának, a sashegyi Zsófiának, nevezzük nevén a lányodat. Neki volt egy ilyen elejtett mondata, hogy hát ő meg a Krónikás Ének zenéiskolában tanul. És akkor ez így felkeltette az érdeklődésemet, ez az iskola. Hát ugye, hogy mennyire az Isten tenyerén vagyunk mindannyian, és én meg különösképpen gondolom, hogy a szűzanya eléggé szerves része az életemnek, igen, mert hogy Hát most egy kis zárójelet nyitnék, én koraszülött vagyok, 7,5 hónapra születtem, és hát édesanyám ugye aggódott, hogy most mi lesz az én sorsom, hogyan tovább, és fel is ajánlott engem a szűzanyának, tehát úgymond, hogy viselje ő gondomat, és nyilván vegyen oltalma alá, és igazából így is történt, hál' Istennek, és azt kell mondjam, hogy az, hogy én most 44 évesen itt ülök, és veled beszélgetek, ezek nem véletlenek, hanem ezek a sorsnak azon szövődményei, ami elém tette ezt a lehetőséget, hogy most itt lehetek és beszélgethetünk is.
2: Úgyhogy, operett sztárjaként.
3: Hát köszönöm ezt a címet. Igen, most jelen pillanatban még az Operett Színházban vagyok alkalmazotti státuszban, tehát most egy kicsit időben nagyot ugrottunk, de igen, és akkor így pecsételődött meg a sorsom, hogy én Magyarország és azon túl is Budapestet választottam tanulmányaimnak, és nem Kolozsvárt.
2: A Krónikás Énekzeneiskolától tudom én csak a te életedet, illetve követem szeretettel távolról. Utána mi következett?
3: Hát sok fellépéssel részt vettünk a tanulmányaink során, így Kamillával Magyarországon elég sok településen énekeltünk megzenésített verseket. Hát a felvételim, ha már így a Kamillát hoztad szóba, azt még hozzá kell tennem, hogy ugye az is egy nagyon csodálatos körülmény volt, ugyanis egy csíksomlyói búcsú alkalmával volt kint Kamilla növendékeivel. Igazából az én felvételim az ott történt, a Krónikás Énekzeneiskolába, ugyanis pünkösd előestéjén a virasztás előtt volt egy lehetőség. Valahol ott a templom közelségébe, ott énekeltem egy dalt, saját magam lekísértem gitáron, mert tanultam már előtte is autodidakta módon gitározni, és az ő vendégei voltak úgymond a felvételi bizottság meg Kamilla, úgyhogy gyakorlatilag ott történt az én felvételim a Krónikás Énekzeneiskolába. Aztán volt egy lehetőség, Isten nyugasztalja, Illés Lajos, az Illés Együttes ugye frontembere, meg a Varga Miklós eljöttek a Kamillához, szlengesen fogalmazva egy castingra, egy válogatásra, mert Lajos bácsi írt egy Betlehem Csillaga című rockoperát, a 2000-es években volt református világ kongresszus, és Magyarország adott neki helyszínt, és erre az alkalomra írta Lajos bácsi ezt a művet, és akkor ott erre a produkcióra jöttek Kamillához válogatni kisebb szerepekre énekeseket, vagy hát az iskolájából növendékeket. Így kerültem én, ez volt az első olyan színházi produkció, amivel itt találkoztam. A szülőfalu, már pontosabban anyukámnak a szülőfalujába úgy is hívtak gyerekként, hogy a dalos pacsi írta, mert nagy tatámmal mindig mentünk a mezőre, és hát sokszor ugye gyerekként én már meguntam az első 3 kapavágás után a munkát, és akkor felültem egy almafa tetejébe, és ott énekeltem, amit tudtam, a Csitári hegyek alatt, a nótákat, egy gyerekdalokat, úgyhogy zengett belé a határ, így ismertek a faluba, hogy a Rózsa Árpád unokája a dalos pacsírta. Így kerültem akkor be ebbe a produkcióba, mert beválogattak jó magamat, meg még egy pár kollégát a Krónikás Énekzeneiskolából, és akkor így indult az én színházi színpaddal való ismerkedésem, innen datálódik. Ezt a Védnyánszki Attila rendezte akkor még beregszánszi színigazgatóként. Egy egri néptánc együttes volt benne, mint tánckar, és hát ilyen nagyságok, mint Szórák Kati, Varga Miklós, Dörner György. Szóval igazából a szakma úgymond öregeivel, nagyságaival léphettem így először színpadra. Ez volt az első alkalom színházi előadásként. Ezt az Erkel Színházban mutattuk be, ott volt az ős bemutatója, és a Tália Színházban játszottunk belőle még vagy 2 vagy 3 előadást.
2: Aki most hallgat minket, az arra gondolhat, hogy csak megszületni volt nehéz neked, utána tényleg, minthogyha a szűzanya tenyerén hordott volna, hiszen jöttek szembe azok a lehetőségek nagyon sok esetben, amelyek téged tárt karokkal vártak.
3: Hát most azt kell mondjam, hogy azért nem volt annyira egyszerű ez az út, és szerintem mai napig nem egyszerű, mert aki egy picit is így belát, úgymond a kulisszatitkok mögé, vagy a színfalak mögé, azért azt tudja, hogy nem olyan egyszerű a mi szakmánk. Azért nagyon sok nehézséget tud elénk gördíteni, akár egy próbafolyamat folyamán. A jó Isten, vagy próbafolyamat, próbatétel, most hirtelen ez a szókombináció jutott eszembe, tehát ugye amit hát nyilván az embernek tudni kell helyén kezelni és feldolgozni, hát ezért is jó, hogyha gyakorló hívőként az ember ilyenkor egy picit, mikor ilyen nehézségek elé kerül, akkor elcsendesül és elgondolkodik és kéri az égiek segítségét, hogyan tovább, mert hát azért ez egy kőkemény szakma. De voltak, vannak, hál' Istennek szép feladatok, és bízom benne, hogy még lesznek is szép feladatok, amik várnak rám közeljövőben. Ettől színes és ettől szép szerintem ez a pálya. Tehát minden feladatot úgy kell megoldani, hogy úgy menjen át a lényeden, vagy a saját magadon, a saját gondolataidon, hogy ezzel bízva abba, hogy valami olyan plusz tudsz nyújtani az adott közönségnek, az esti közönségnek, amitől ők úgy érzik, hogy megérte nekik jegyet váltani arra a produkcióra, vagy akár egy ingyenes, mondjuk közösségi dologban, amiben részt veszek, hogy ott megérte nekik ott lenni, mert kaptak valami pluszt amitől feltöltődve vagy jó gondolatokkal tudnak távozni arról az eseményről.
2: Az a szeretet, az a sok minden, amit adni tudsz dalokon, a szövegeken, a darabokon keresztül, az vissza is kerül hozzád szeretet formájában, nem így van?
3: De abszolút tökéletesen megfogalmaztad, ugyanis belületek, pontosabban nézőkbe vagy azokból, akik eljönnek, tudunk töltődni, és ez való igaz, hogy nagyon sokszor, mikor az ember picit mélyponton van, és azt gondolja, hogy már megint, meg miért, meg hogyan, és hogy ez kell nekem, és ez biztos, és hogy fogok tudni valami ma is valami újat adni, és az első jelenet után rögtön kiderül a közönség reakciójából, hogy igen, tehát hogy ők vágynak arra, mire beültek, arra az előadásra, rád személy szerint vágynak. Ez is egy nagyon jó érzés, és leginkább ugye ez a tapson mérhető, amikor véget ér egy előadás, hogy mennyire szerettek, vagy szeretnek bennünket, és hát ezért érdemes, és ezért érdemes igazából létezni. És volt már, akadt egy-két olyan előadás, ahol ezt nem szeretném helyszínhez kötni, de a lényeg, amit mondani akarok, az, hogy gyakorlatilag nem telt házzal ment az a produkció, de hogy az a közönség, aki ott volt, az olyan szeretetet adott nekünk a létükkel, azzal, hogy ők ezt akarták, szerették volna, hogy az nyilván ránk is olyan kihatással volt, hogy gyakorlatilag azt mondtuk, hogy már ha 10 embernek adunk elő egy verset, vagy énekelünk két dalt, vagy bármit, akkor is nekünk azt meg kell tenni. Nyilván más érzés 5000 ember előtt énekelni, de ettől függetlenül értük, értetek kell, hogy legyünk és vagyunk.
2: Folyamatosan érzi az ember a kapcsolatot, vagy annak a hiányát a közönséggel?
3: Szerintem igen, meg ahány közönség, annyi féle. Tehát sokszor volt már olyan produkció, amiben 3 jelenet után így a takarásban megjegyeztük, hogy itt vannak. És gyakorlatilag ott voltak, csak akkor még, tehát nem az a millió árat irányunkba, viszont a végén álló taps, és akkor hát igen, itt voltak, megérkeztek. Sok mindenem múlik szerintem az is, hogy bennünk az este, hogy jön át az a produkció, az előadás, amit felétek vagy feléjük, közönség felé nyújtunk, és hát ugye, mint ahogy nincs két egyforma előadás, mert nincs, ugyanúgy elmondható, hogy nincs két egyforma közönség sem. De a vég az általában mindig jó szokott lenni. Tehát a vég az mindig az, hogy örömmel távozik színész és közönség a színházból vagy az adott helyszínről.
2: Mik azok a pontok, ahol a mélyrepülés bekövetkezhet? Ezek a társulaton belüli feszültségek, vagy az élet egyéb területéről beszűrődő bajok?
3: Hát ugye azt szokták mondani, és igazából ez így ildomos, hogyha az ember nem viszi be a mindennapi nyűgét estére a színpadra. Vagy pontosabban úgy gondolom, hogy ha be is viszi, akkor azt úgy tegye, hogy egyrészt a közönség ebből mit sem érezzen, és adott esetben, ha mondjuk pont olyan a hangulat, ami találkozik a karakternek, a szerepnek, az a testi szerepnek, amit megformál, akkor adott esetben még jót is tehet, hogy még inkább átlényegülhet, magáévá teszi azt, vagy bele tudja tenni, akkor adott esetben ez még jó is lehet. Tehát sok összetevősek ezek a dolgok. Az óhatatlan sajnos, mint mindenhol az élet területén, ahogy már említettem, hogy konfliktusok vannak, és vannak nézeteltérések. Azt szerintem az a legfontosabb, hogy ezeket meg tud beszélni. Tehát, hogy ezt akárha egy kollégáddal van egy nézeteltérés, vagy egy olyan dolog, amiben egy pillanatnyi nem egyetértés, vagy már régóta, hogy ezt meg kell beszélni. Nyilván ezeket nem szabad felvinni a színpadra és bevinni a színházba. Ezeken jobb túl lenni, vagy a színfalak mögött, vagy a színpadon kívül.
2: Ezek a te gyerekkori tartalékaidból is jönnek ezek az erők, hogy ezeket meg tudod oldani.
3: Ez egyfajta, én úgy szoktam fogalmazni, vagy most így, ahogy múlik velem is az idő, egyre inkább azt érzem, hogy ezek úgy akarva akaratlanul rakódnak az emberre, vagy az élettapasztalat, vagy a színpadi tapasztalat, vagy a szakma által kapott nevelés, hogy ezeket muszáj, meg kell, hogy legalábbis nem szeretem magamban cipelni, hordozni. Nem is tudok akkor koncentrált lenni. Egyszerűen nem tudok úgy odafigyelni arra a dologra, és én ezeket leszoktam zárni, mint hogy ez a magánéleti történéseimben is, akár egy baráti kapcsolatban, vagy akár a gyermekeimmel való konfliktusokat, ezeket én igyekszem mielőbb megbeszélni, rövidre zárni, pont azért, mert úgy érzem, hogy ez nagyon megmérgezi az aznapi állapotodat. Ha esti, akkor meg pont azért, hogy nyugodtan lehessen álomra szendelülni gyereknek, felnőttnek, egyaránt mindenkinek, tehát fontos a lelki béke, legalábbis nekem nagyon.
2: A legnehezebb, gondolom, az, amikor az ember mély repülésben van, és színpadra kell állni, és úgy tenni, mintha mi se történt volna.
3: Igen, de ezért vagyunk, és úgy érzem, hogy ezért tanultuk, meg tanuljuk folyamatosan ezt a szakmát, hogy ezekkel megküzdjünk. Mint egy pilóta, aki mondjuk történetesen 250 utassal a fedélzete egy nagyobb, hosszú távú repülést hajt végre, ott is maximálisan koncentráltnak kell lennie, és nem viheti fel a fedélzetre a nyűgét, baját, mert igenis okozhat olyan kellemetlen perceket, ami akár adott esetben még az emberek életébe is kerülhet. Visszagondolok, akkor ez nálunk is veszélyes tud lenni, mert egy rossz szituáció, egy rossz mozdulat, fordulat, egy oda nem illő cselekedet igencsak meg tudja keseríteni a kollégánk életét. Mert ugye adott esetben testkontaktusban mondjuk egy vívás, ha most csak így ezt jutott hirtelen eszembe, ott is egy rossz mozdulattal igencsak súlyos sebeket tudunk okozni, akár fizikálisan is egymásnak, nem csak lelkileg.
2: Van ennek a pályának egy másik veszélye, amikor a sikerrel kábítja az embert, és elszáll, és már nem önmaga, hanem valami mássá válik.
3: Hát akkor a Jóistennel ilyen szempontból is kegyes velem, mert úgy érzem, hogy nem jött el az a pillanat számomra, hogy nyilván voltak sikerek, meg vannak sikerek előadásokban, amikben nagyon jól érzem magam, és úgy érzem, hogy a közönség is szeret, és tapsal, ugye meghálálja azt, az estémet. De valahogy még nem, én úgy érzem, hogy nem érkezett el még az a pillanat számomra, hogy elszálljon velem a ló, de hál' Istennek van is hozzá megfelelő kontrollom a családon belül is, meg úgy egyáltalán a barátaim körében, akik tudom, hogyha bekövetkezne ez a pillanat, akkor úgy kellőképpen tisztelettel szólnának, hogy ez az irány, amit produkálsz, az nem biztos, hogy a helyes út. Szálljon le Rózsa Sándor arról a bizonyos lóról. Tehát én jelen pillanatban itt tartok.
2: Ha már a nevedet említetted, ez egy különös adomány, ez a név. Bizonyos fokig meg is határozza a létedet, nem? Ugyan a György elé került, de ez a Rózsa Sándor, ez nekem mindig úgy. De
3: anyukám révén van a Rózsa előtag, mikor az én szüleim összeházasodtak, akkor felvették egymás vezeték nevét, édesapám, édesanyám, anyukám lánykori neve Rózsa Margit, édesapám meg György Sándor. És akkor így lettünk mi három nevűek, az egész családban mindenki öcsém is, hogy ugye így kötőjellel megkaptuk az előnevünket, a György Rózsát, és ha már itt szóba hoztad a nevemet, akkor volt a pályám elején egy ilyen érdekes kanyar, amikor át szerettek volna keresztelni. Értsd jól, művész név mint olyan, és akkor mondtam, hogy hát nem biztos, hogy az én édesapám nagyon boldog lenne, meg a szüleim, hogyha most én holnap nem ezzel a névvel mennék haza Székelyföldre, mert úgy megkaptam, hogy hát ezzel a névvel nem lehet az ember színész. Aztán én meg makacs vonok székelyként így álltam a kihívást, és mondtam, hogy már pedig én ezzel a névvel szeretnék úgymond bekerülni a köztudatba.
2: Psota Irénnel volt egy ilyen történet, hogy őt is mindenképpen le akarták erőbezni. Psota, hát micsoda név az, hát színésznek. És aztán mondta, hogy hát majd meglátjuk a végén, hogy igen, érdemes volt.
3: És bizony érdemes volt.
2: Bizony, igen, így van. Melyek voltak a pályádnak azok a pontjai, amelyek tovább lendítettek téged, és a legfontosabbak voltak a számodra? Darabok, előadások.
3: Hát előadásban, ami ma máig nagyon kedves a szívemnek, Indigótónak volt egy regénydarab, a Torockói menyasszony, az volt a címe. Most nem akarok mélyen belemászni, hogy ezt mikor és hogyan mutatták, amúgy meg azt hiszem a Vidám színpadon volt, igen, az ősbemutatója. És mindegy, a lényege, hogy ebből a műből írtak egy Menyasszonytánc című klezmer műzikát. Jávori Ferenc Fegya volt a zeneszerző ennek a produkciónak, és az ő együttesével játszották ezt. A Budapesti Operettszínházban mutattuk be 2006-ban, és ebben én játszottam a férfi főszerepet, Bárány András karakterébe bújhattam, és hát úgy nagyon szerettem. Igazából megtaláltam, ahogy szokták mondani, ilyen furán, amikor arcon talál egy szerep, hát ez valahogy most így a szerep megformálása, a karakter megformálása és az én habitusom az így elég rendesen találkozott ebben a produkcióban. Ezáltal nagyon is, hát most mondhatni azt, hogy könnyű volt, nem volt könnyű, mert pont ettől válik nehézé. A lényeg, hogy ez egy nagyon kedves előadás volt a szívemnek, meg hát nagyon sok minden más, többek között a Rómeus Júliában 21 néhány évesen eljátszani Rómeót pályám elején, az is egy nagyon nagy kihívás volt, és mondhatni egy mély víz szerep volt, ha fogalmazhatok ilyen furcsán. Hát elvégeztem a színitanodát, és ez volt az első a több kisebb karakter szerepem mellett, amit már az Operettszínház színpadán tölthettem, meg nagyok mellett, ugye Molnár Piroska, Mikó István, hosszasan sorolhatnám még a kollégákat. Ez volt a meghatározó, úgymond számomra elég meghatározó szerep, ez a Rómeó, és aztán úgy szép sorjában jöttek a kisebb, nagyobb karakterszerepek, vagy főszerepek, címszerepek, amit nagyon szeretek játszani napjainkban is. Ez egy létező előadás, tehát hogy játsszuk még az Operettszínház repertoárban a János Vitéz. Jövő évadban lenni fog új fentett műsorom, marad ez az előadásunk kis kulisszatitok, hogy tényleg nehéz, hál' Istennek. Vannak előadások, sok előadás van, ami teltházas, és nagyon nehéz jegyet kapni rá.
2: És milyen volt János Vitéznek lenni?
3: Ez egy nagyon érdekes próba folyamat volt. Jó tapasztalás, mert ugye gyerekeknek, tehát a János Vitéz az nem csak felnőtteknek. A mi előadásunk az gyakorlatilag mondhatni kortalan, mert nem is tudom, Bozsik Ivett rendezte, hogy volt pontosan, hogy fogalmazott pontosan, hogy 6-7 7 éves korosztálytól egészen 90 éves korosztályig, mert gyakorlatilag tényleg olyan a dalok, tehát hogy annyira szép, hogy érdemes mindenkinek megnézni. És hát a próba folyamat az szintén, hát Oswald Marika, drága Marika, mint gonosz mostoha, vele együtt, meg a Faragó Andris Topi kollégám, és igazából tényleg sorolhatnám azokat a úgymond bölényeket, akik napjainkban, hát már ugye régi motorosok a szakmában is, akik még mindig nagyon sokat és nagyon jól velük egy színpadon létezni, mert sokat lehet tőlük tanulni.
2: Ami nekem nagyon fáj, hogy a televízió már nem játszik sok szerepet a ti életetekben, nincsenek tévéjátékok, kevés lehetőség van a színészek számára a televízióban, holott nagyon sokat számított régen a színészek ismertsége szempontjából, itt-ott szerepeltek, ismételtek dolgokat, és ez a lehetőség most nincs nektek. Tehát úgy érzem, hogy nehezebb a helyzet ilyen szempontból.
3: Pontosabban van, én úgy gondolom, hogy a nincs az nem teljesen fedi a valóságot, inkább az, hogy nagyon leszűkült és egy bizonyos réteg hozzájut, hogy ez egy szűkebb, zártabb körű család, a filmes család, mint maga a színházi. Ugye ezt lehet jól csinálni, lehet nem jól csinálni, ugyanúgy, mint minden más, de nem feltétlenül áll mindenkinek jól a kamera. És ugye a felgyorsult, felpörgült világunkban sajnos az a tapasztalat nagyon sokszor, hogy egyrészt vagy azért, mert nem vagy ismert, nem ismerik az arcodat, vagy bizonyos réteg ismeri, akik mondjuk az operett színházba járnak, ők ismernek, de most főleg a filmes közegből nem gondolom, hogy nagyon sokan látogatják ezt a színházat. Meg, hogy nagyon sokszor tényleg az van, hogy nem vállalják azt, hogy adott esetben most értsd jól, megtanítsák a szakmát neked, mert sok esetben nincs is rá időt. Odász, van rá 3-4 kamera, nyilván ez sok minden nem múlik, hogy most ez egy televíziós sorozatnak készül, vagy ez egy estés játékfilm. Biztos, hogy van az a költségvetés, meg van az a produkció, ahol szánnak rá időt, de általában a sorozatok, volt szerencsém egy-kettőben ilyen kisebb epizód szerepben jelen lenni, de ott azt láttam, és az volt a tapasztalat, hogy gyakorlatilag, hát ez ahogy szoktuk néha mondani, egy mutatás, egy tudás. Tehát van egy próbafelvétel, aztán a következő már az a felvétel, és igazából nincs nagyon időd
2: kidolgozni
3: akár egy szerepet, vagy egy jelenetet. És hát hogy ezáltal is, meg a másik szerintem, ami nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy ez sem segíti meg a lehetőségeinket, hogy nagyon sokan vagyunk. Tehát nagyon pici ez az ország, és ahhoz képest meg nagyon sokan vagyunk a szakmában, és sokan vagyunk olyanok is, akik gyakorlatilag úgy kerültek, vagy úgy sodródtak a pályára, hogy nem hivatásszerűen, de alapvetően nem a színházból élnek meg, hanem abból élnek meg, hogy a médiában úgymond szertesznek egyfajta ismertségre, és ezáltal úgy gondolják a bizonyos producerek, és most szándékosan mondtam, hogy nem is rendezők, mert szerintem nagyon sok esetben producerek döntenek, hogy akkor őt most piedesztára emelik. És innentől fogva ez megint egy olyan része a dolognak, hogy lehet, hogy én is simán lehetnék az, akit megformáltak az este, de nem vagyok benne abban a médiakörben, ahonnan azt mondják, hogy igen, tovább emelnek, és tovább-tovább adnak rendezőről rendezőre. Ilyen szempontból egy picit én úgy érzem, hogy nehezebb ez a fajta
2: út. Igen. Vannak-e álmaid, vagy ma már ez nem divat?
3: Hát az embernek kell, hogy legyenek álmai, én úgy gondolom. Tehát nekem az álmom az, hogy ezért is szoktam imáimban fohászkodni az égekhez, hogy utolérjenek feladatok, amikben még inkább ki tudok teljesülni, és meg tudom mutatni azt, amit a Jóistentől kaptam, azokat a talentumokat, hogy tudjam kamatoztatni, mert gyakorlatilag szerintem annál fontosabb nincs, legalábbis én úgy gondolom, nekem annál fontosabb nincs, hogy a bennem lévő még kiaknázatlan lehetőségeket, azokat így felszínre tudjuk hozni, és meg tudjuk mutatni, meg tudjuk mutatni. Volt egy beszélgetés, és Kovács Ákos, Kossuth Díjas énekes előadóművész volt az egyik vendég, meg Szarka Tamás. Pont erről beszélgettek, és ez olyan érdekes volt ezt hallani. Tehát azok a nagyok, akik szintén kaptak a Jóistentől talentumot, hogy ők is úgy gondolják, felelősséggel vagyunk ezzel, amit kaptunk a Jóistentől, és hát nagyon nem mindegy, hogy hogyan gazdálkodunk vele.
2: Kamilla iskolája nagyon sokat adott emberileg nektek. Olyasmit kaptatok ott, amit másutt nem kaphattatok volna meg.
3: Így van, pontosan, és ez többek között ez a Kamilla személyiségének is köszönhető, meg nyilván ő egy olyan értéket képviselt, és képvisel még mai napig, ami unikum, úgy gondolom mindannyiunk számára, akik ebben az országban élünk. De hát nem csak ebben az országban, mert ugye Kamilla pont arról volt híres, és szerintem ettől szép az ő pályája, hogy ő a határon túlra is gondolta, hogy azt, amit kapott a Jóistentől, ezt kamatoztatva elviszi, és nem csak a Csonka Magyarország területére, hanem ő a világban. Rengeteg olyan helyen megfordult, ami számunkra egy csoda. És szerintem ez mindannyiunknak adott egy olyan pluszt, vagy azoknak az embereknek, akik őt hallgatták, vagy hallgatják, a mi lelkünket simogatja.
2: Szép családod is van, bájos feleséged, aranyos gyerekeid, kerek egész az életed.
3: Igen, ez is egyfajta édes teher, ha fogalmazhatok így, és jó értelemben, mert gyereket nevelni és családban élni nem egyszerű. De hát ettől szép az élet, hogy, és ettől jó, hogy olyan dolgok kerülnek felszínre, és olyan dolgokat élünk át, amit szerintem csak egy családos ember tud elmondani, hogy minden szépségével és nehézségével együtt. Szerintem ez, én úgy gondolom, hogy így kerek az élet.
2: Elköszönünk mára György Rózsa Sándor énekes színésztől. További sok sikert kívánva. A szerkesztőt Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra.
0: Elhangzott a Magyar Csillagok. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Augusztus 6-a 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főpireink röviden. Bátran végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett, jelentette ki 14. Leó pápa fiataloknak Assisi városában. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselő csoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre. Augusztus 8-a éjféltől másodfokúra mérsékelte az országos tisztifőorvos a hőségriasztást. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a magyar-máltai szeretetszolgálat munkatársai ezekben a napokban, hogy a nagy hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, adta hírül a Magyar Kurír. A magyar-máltai szeretetszolgálat munkatársai a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetével lakó egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, az érintettek biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Az irányított beszélgetések során többek között rákérdeznek az illető közérzetére, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetében valaki, akitől baj esetén segítséget kérhet. A Szent István Bazilika előtt augusztus 1-én 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, adta hírül a Magyar Kurír. Az imádkozó férfiak a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért ajánlották fel imádságukat. Az imádság elején Cseh Zoltán, a budapest-kőbányai Szent György templom plébánosa tanításában arra mutatott rá, hogy Jézus és a szűzanya felé kell fordítanunk életünket. Arra hívják a férfiakat, hogy a helyi plébániákon, a plébánosok támogatásával, tartsanak havonta férfi rózsafüzér ima alkalmakat. A Mária fiai oldalon keresztül lehet csatlakozni a rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához. A térdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő ima alkalmát szeptember 5-én tartják Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren. Bátran végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett, jelentette ki 14. Leó pápa fiataloknak Assisi városában. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
2: A Szentatya augusztus 6-án reggel helikopterrel Assisibe indult, hogy részt vegyen a ferences lelkiséget követő fiatalok Go Franciscan Youth Meeting 2026 című találkozóján, adta hírül a Magyar Kurír. 14. Leó pápa megérkezése után a Santa Maria degli Angeli téren találkozott a fiatalokkal, akik kérdéseket tettek föl neki, ő pedig válaszolt nekik. Arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran kövessék Krisztust és ne féljenek életre szóló döntéseket hozni. Arra is emlékeztetett a Szentatya, hogy Isten igéje, a szentségek és a testvéri szeretet formálnak bennünket Krisztus képmására. A találkozó után 14. Leó pápa a kolostor kerengőjébe ment, ahol köszöntötte az összes jelenlévő ferencest. Assisi Szent Ferenc példája a testvériség, a szolgáló szeretet és a béke evangéliumi útját állította elénk példának, mondta a pápa. Olaszország 1546 kilométeres Szent Ferenc zarándok úthálózatot nyitott Leó pápa Assisi útja előtt augusztus 5-én. A túraútvonal hálózat elindítása az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek része. Valamennyi útvonal Assisiben, Szent Ferenc szülővárosában ér véget, tudatta a Magyar Kurír.
0: Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselő csoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdosó Andrea frakcióvezető csütörtökön. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-a éjféltől másodfokúra mérsékelte, amely augusztus 11-én éjfélig marad érvényben, tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az előttünk álló napokban, bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása áll a közleményben. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, érdemes naponta többször érdeklődni a hogylétük felől. Segíteni kell őket a megfelelő folyadékbevitelben és abban, hogy a legmelegebb időszakot lehetőség szerint hűvös helyen töltsék. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett ingyenesen letölthető vész alkalmazáson keresztül is. A Dunapaksnál az elmúlt 24 órában 4 cm emelkedett. Az emelkedő tendencia tovább folytatódott. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról csütörtök délelőtt közzétett jelentésében. Azt írták, a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása szerdán 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte Orbán Anita, miután telefonon egyeztetett Tomáš Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével. A szlovák tárcavezető úgy fogalmazott, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Orbán Anita azt írta csütörtökön a Facebook oldalán, hogy arra kérte a szlovák minisztert segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak. Pár centiméteres vízszint változások tapasztalhatók. A Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőin. Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszint emelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is, tették hozzá. A horvát olajvezeték üzemeltető Janaf és a MOL csoport megállapodást kötött 2 millió tonna nyers olaj szállításáról 2026-ra, közölte a horvát társaság csütörtökön. A megállapodás take or pay konstrukcióban jött létre, vagyis a megrendelő akkor is kifizeti a lekötött szállítási kapacitást, ha azt nem, vagy csak részben használja ki. A szerződés egyben rögzíti a január 1-én megkezdett együttműködés valamennyi feltételét. Több ukrán régiót is orosz drón és rakéta támadás ért az éjszaka, miközben Kijev folytatta az orosz katonai és energetikai infrastruktúra elleni műveleteit. Nyíri Kata jelenti.
3: Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország augusztus 5-éről 6-ára virradó éjszaka 4 rakétával és több mint 100 támadó drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem jelentős részét megsemmisítette, vagy elektronikai hadviseléssel eltérítette, ugyanakkor 18 helyszínen becsapódásokat regisztráltak. A támadások több régiót érintettek, köztük Harkív, Herszon és Dnipropetrovszk megyét. A harkivi területen egy orosz drón vasútállomást ért, ahol 2 vasúti dolgozó életét vesztette, többen pedig megsebesültek. Herszon megyében egy munkásokat szállító kisbuszt ért dróntámadás, amelyben 5-en megsérültek. A mentőszolgálatok és a katasztrófavédelem több helyszínen is folytatták a károk felszámolását. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán hadsereg sikeres mélységi dróncsapásokat hajtott végre két orosz olajfinomító ellen. Az ukrán vezetés szerint a műveletek célja az orosz hadsereg üzemanyagellátásának gyengítése volt. Nemzetközi téren Jelhőn Bajramov, Azerbajdzsán külügyminisztere Kijevbe érkezett, ahol Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és más ukrán vezetőkkel tárgyalt. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú együttműködés, valamint Ukrajna támogatása áll.
0: Az illegális érkezések száma folyamatosan csökkent az utóbbi időszakban, a földközi-tengeri útvonalon már 3 egymást követő évben esett a számuk. Azonban az elmúlt 20 évben egyetlen uniós határon sem történt, a ceutai incidenshez hasonló, jelentette ki Magnus Brunner, migrációért felelős uniós biztos. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Szakbizottságának a ceutai incidenssel foglalkozó online ülésén a biztos úgy fogalmazott, 24 órán belül több tízezer ember lépett át egyetlen városba. Ez a szám összemérhető volt magának a településnek a lakosságával. Ami ott történt, az rendkívüli volt, jelentette ki. A vártnál lassabban halad a Duna vizének az átterelése a Csernavodai atomerőműhöz, és az eredetileg tervezett 3 helyett 4 uszályt süllyesztenek el. Gáspár Sándor tudósít.
4: Csütörtökön reggel kezdődött a több száz tonna kővel megrakott uszályok csatasorba rendezése, miután a szerdai süllyesztést erős áramlatok miatt kockázatosnak ítélték és elhalasztották. Úgy vélték a román hatósági képviselők, hogy a robbantás nyomán azonnal jelentkező 2 cm-es vízszint növekedés biztosít annyi türelmi időt, hogy alaposabban előkészíthessék azt a műveletet, amely további biztonságot nyújthat a csernavodai atomerőmű működésének. A Duna ugyan a Romániába belépésnél már is elérte a történelmi minimum hozamot, hamarabb, mint prognosztizálták, de még így is bíznak a sikerben, nyilatkozta Anna Maria Agiu, a román országos vízgazdálkodási hatóság szóvivője. 15 órakor kezdték az uszályok szellőző kamráiba beengedni a vizet, a süllyesztés ellenőrzött elárasztással történik, a számítások szerint 6 órára van szükség, hogy elmerüljenek, és a víz jelentős része az eddigi Bala ágból az Öreg Dunába kerülhessen. Már néhány centiméter is nagyon fontos, mondta még Anna Maria Agiu. A csernavodai atomerőműben a Duna alacsony vízszintje miatt a két blokk közül az egyiket már lekapcsolták, de a másik működése is kérdéses. Ha a jelenlegi vízszint 4 cm-t esne, le kellene állítani ezt a reaktort is. Az igazgató úgy véli, ezen a héten még biztosan működhet az erőmű. Meglepő, hogy az uszályok sikeres elsüllyesztésétől is csak néhány nap haladékot remélnek, de ennyi is elég lehet, hogy a Duna vízszintje Romániában újra emelkedni kezdhessen, elmozduljon a másodpercenkénti 1400 köbméteres vízhozamtól a prognózisok szerint. Biztosat csak pénteken délben tudhatnak, amikorra pontosan kiderül, hány centiméteres vízszint emelkedést biztosít az Öreg Duna medermélyítéséért végzett sziklarobbantás és a Bala Duna ág eltorlaszolását segítő 4 uszály elsüllyesztése.
0: Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett az ügyben, adta hírül az MTI. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozott Radnóti szobrot, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban élt.
5: Kárpát-medencei sajtófigyelő. A száj sújtja a Tiszát Zentánál, történelmi mélyponton a vízállás, írja a Vajma Vajdasági Magyar Hírportál. A Tisza vízállás a Zentánál 212 cm-re csökkent, ami a helyiek szerint a duzzasztógát közel 50 évvel ezelőtti megépítése óta a legalacsonyabb érték. Miközben a folyómeder egyre nagyobb része válik láthatóvá, a horgászok jelentősen gyengébb fogásokról

0: Üzemanyag Erdélyben, írja a Székelyhon. A mezőgazdaságban, legalábbis Hargita megyében egyelőre nem okoz problémákat a forróság. Sőt, az aratás miatt még jól is jön a gazdáknak a száraz időjárás. Tudhatjuk meg Romfeld Zsolttól, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetőjétől, akit a lap kérdezett. A szakember hozzátette, azt egyelőre nem lehet megjósolni, hogy valamilyen terméskárt, termés kiesést okozhat-e a későbbiekben a forróság, de egyelőre nincs gond, és az előrejelzések szerint péntektől esősre fordul az időjárás. A problémát a mezőgazdasági szektorban gazdasági tényezők okozzák, tette hozzá. Ugyanis váratlan plusz költségek jelentek meg a mezőgazdasági termelésben, senki nem számolt azzal, hogy 11 lej lesz az üzemanyag ára az aratási időszakban, mondta a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, hozzáfűzve, hogy az árak még nem stabilizálódtak. Úgy fogalmazott, az üzemanyag drágulása kiszámíthatatlanságot és bizonytalanságot okoz az ágazatban, és egyelőre megjósolni sem lehet, hogy miként alakul majd a termények ára. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
1: Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Általánosan 26 és 31 fok várható. Főpirenk még egyszer, röviden. Bátran végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett, jelentette ki 14. Leó pápa fiataloknak Assisi városában. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre. Augusztus 8-a éjféltől másodfokúra mérsékelte az országos tisztifőorvos a hőségriasztást. Kedves hallgatóink, elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Tóth János Andrást hallják.
2: 2026. augusztus 6-a, csütörtök, Urunk színe változása ünnepe van. Jézus megdicsőülésének helye a régi hagyomány szerint a galileai táborhegy volt. A csoda színhelyén még az arab hódítás előtt 3 bazilika épült, felszentelésük napja augusztus 6-a lett Urunk színe változásának, latinul a transfigurációnak az ünnepe. Hivatalos ünnepé 3. Kalixtusz pápa emelte annak emlékére, hogy Hunyadi János a keresztes hadat toborzó kapisztrán Szent János segítségével 1456-ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, az akkori Magyarország déli végvárát. A két időpont egybeesése azzal magyarázható, hogy az 1456. július 22-i győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba. Isten éltesse a ma ünneplő Berta keresztnevű hallgatóinkat. A Berta német eredetű név, jelentése fényes, tündöklő, híres. 503 éve volt a Száva-Szentdemeteri nagyolaszi győzelem, ahol a magyarok utoljára győzték le a törököket Mohács előtt. Augusztus 6-án és 7-én a magyar bandériumok seregei győzelmet arattak a délvidékre betörő török hadak felett. Ekkor valójában 3 csata zajlott, az első 2 a magyarok győzelmével végződött, ám a 3. ütközet már a győzelmüket ünneplő sereget meglepte, és csak súlyos veszteségek árán győztek. 81 évvel ezelőtt, 1945. augusztus 6-án dobták le az amerikaiak az első atombombát Japánra. A hiroshimai atomtámadás napja egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja is. 80 éve, 1946. augusztus 6-án érkezett meg Budapestre az úgynevezett aranyvonat, amely az MNB

0: nyugatra hurcolt aranykészletét hozta vissza. A 29 tonnányi készlet nyújtott fedezetet az akkor augusztus 1-én bevezetett új pénz a forint számára. Még 1945. januárjában vitték a nyilasok nyugatra a Magyar Nemzeti Bank egész arany, valuta és bankjegykészletét s az értékpapírokat. A szállítmány visszaadásáról Nagy Ferenc miniszterelnök állapodott meg Washingtonnal. 269 éve hunyt el Mányoki Ádám, a barokkor kimagasló portréfestője, aki többek közt II. Rákóczi Ferenc fejedelmet is megfestette, kétszer is, illetve III. Károly magyar király leányainak, Mária Terézia és Mária Anna főhercegnők portréját is elkészítette. 208 éve látta meg a napvilágot Marsalkó János szobrász, aki a Lánchíd kő oroszlánjait készítette. A legenda szerint a hídfőket díszítő oroszlánoknak nincs nyelvük, és ezért annyit csúfolták a szobrászt, hogy az a Dunába ugrott. Valójában még több mint 20 évig élt, az oroszlánoknak pedig van nyelvük, csak alulról a járda szintjéről nem látszik. Marsalkó további számos alkotása látható ma is, többek között a Rudasfürdő, a Magyar Tudományos Akadémia és a Vigadó épületét is díszítik szobrai. 145 éve született Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas angol orvos, a penicillin felfedezője. 10 évvel ezelőtt, 73 éves korában hunyt el Laux József, Bánfi Miklós díjas rock és jazz dobos, az Omega együttes alapító tagja. Laux 1964-ben csatlakozott az Omegához, aminek egyik előtt zenekarában muzsikált együtt Kóborral. 1971-ben Presser Gáborral kiváltak az Omegából, és megalakították az LGT-t. 1976-ig volt a zenekar dobosa. Elvált feleségétől, a szövegíró Adamis Annától, akkori szóhasználattal élve disszidált, és Los Angelesben telepedett le. Stúdiókban dolgozott zenei rendezőként, producerként és zenért is, a Producerek és Zenei Rendezők lapjának főszerkesztője lett. Az It's My Fate című saját dalára általa készített videoklipet külön díjjal jutalmazta az MTV Nemzetközi Zene TV. Először 1985-ben látogatott haza, majd az 1990-es évek elején végleg hazatelepült. Még Los Angelesben hozta létre a Laux and Cream Cheese nevű együttest, majd már idehaza a Laux triót. Laux József 2008-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovakkeresztje kitüntetést.
1: A múlt idéző Tóth János András készítette.

0: Johann Sebastian Bach 6. D-dur cselló szvitjének részletét Pablo Casals szólaltatta meg. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Imádkozzanak velünk és értünk 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ezt a tizedet a betegekért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ezt a tizedet a házaspárokért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ezt a tizedet családjainkért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Ezt a tizedet tanárainkért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ezt a tizedet az első áldozásra készülő növendékeinkért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Könyörögjünk! Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 19 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Donald Trump amerikai elnök hosszú börtönbüntetést helyezett kilátásba az amerikai haderő raktárkészleteit illető információk kiszivárogtatóinak csütörtökön. Állítása szerint a szükségletekhez igazítva komoly nagyságrendben folyik az eszközök gyártása, miközben az amerikai védelmi ipar vállalatai minden korábbinál több beruházást hajtanak végre üzem- és gyárépítések révén. A hazaáruló állításokat megfogalmazó kiszivárogtatókat elfogni, fogalmazott Donald Trump. Az elmúlt napokban amerikai tisztségviselőkre hivatkozva az amerikai médiában több olyan jelentés is megjelent, amely az Egyesült Államok hadseregének kritikus szintre csökkent támadó és légvédelmi rakéta készleteiről szólt. A honvédelmi miniszter szolgálatmentes nappá nyilvánította augusztus 8-át, a következő szombatot a honvédség számára. Az erről szóló utasítás a hivatalos értesítő csütörtökön közzétett számában jelent meg. Ruszin-Szendi Romulus utasítása szerint ezt úgy kell szervezni, hogy rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám a feladatellátáshoz, az ügyeleti és készenléti rendszer fenntartásához. Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre eldolgozni az országban. Augusztus első hetében megkezdődött a Flórián téri felüljáró új aszfalt burkolatának beépítése, és a tervek szerint iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a szakaszon. Tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-t. A tartós nyári hőség jelentős kihívás elé állítja a kivitelezőt, a munkák azonban folyamatosan haladnak. A szakemberek a nagy meleghez igazítják a munkaszervezést, a zajjal nem járó feladatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, hogy óvják a dolgozók egészségét. Felhívták a figyelmet arra, hogy a felújítás második üteme a forgalom újraindításáig továbbra is forgalomkorlátozásokkal jár. Ezért a BKK azt kéri az arra közlekedőktől, hogy lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, különösen a nagy kapacitású kötött pályás járatokat. Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen lezárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok. Erről Szabadkán tárgyalt Vitézy Dávid magyar és Alexandra Szlofronijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézy hangsúlyozta, bár az új magyar kormány egyes pontokon kritikával illeti a beruházást, stratégiai cél a vasútvonal mielőbbi befejezése. Együttműködést kötött a közmédia és a Sziget Fesztivál, így az M1-en láthatóak lesznek magyar előadók koncertjei, tájékoztatta a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT szerdán az MTI-t. A közlés szerint a megállapodás szerdán írta alá Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői. A fellépések korlátozott ideig, a médiaklikkel is visszanézhetők lesznek, írták. A koncert közvetítések fellépőiről és időpontjairól a közmédia hamarosan további tájékoztatást ad. Végül hazánk időjárásáról. Többnyire napos idő várható képződő gomolyfelhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap a fátyol és gomolyfelhők mellett több órás napsütés valószínű, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Tizenegyedik rész.

0: Gyere, Füstös, menjünk a kertbe cseresznyét szedni, hívta asszonyka a kiskutyát. Füstös csak annyit értett ebből, hogy menjünk a kertbe. A cseresznyeszedés már ismeretlen fogalom volt számára, és nem is nagyon érdekelte. Ha hívták a kertbe, annak mindig nagyon örült, mert gazdiékkal menni valahová mindig pompás szórakozást jelentett. Ezért most is boldogan ugrott, és hancúrozva asszonyka szoknyáját huncutul rángatva kísérte a kertbe. Gazdi is velük tartott. Megálltak a cseresznyefa alatt, és gazdi egy hosszú rút segítségével lehajtotta az ágakat, és kettesben szedegették a szép, nagyszemű, ropogós cseresznyét. Füstös körülöttük lábatlankodott, és ha egy-egy szem leesett, játékosan fölkapta, tépegette, dobálta. Egyik érett szemet hegyes fogával véletlenül felhasította, és az üdítő édes lé szétcsurgott a szájában.
1: Ez nem is rossz, gondolta,
0: és most már nem a játék kedvéért, hanem evési szándékból kapkodott a lehulló szemek után. Olyan gyorsan kapkodta össze őket, hogy még asszonyka keze alól is fölhabzsolta.
1: Mi az, Füstös? Szólt asszonyka. Ízlik a cseresznye? Azért nekünk is hagyhatnál valamit.
0: Füstös vigyorgott és farkcsóvába helyeselt.
1: Bizony, a cseresznye nem rossz étel.
0: Gazdiék befejezték a cseresznyeszedést és bementek a házba. Füstös azonban ott maradt a fa alatt, és szorgalmasan kutatott lehullott szemek után. Motoszkálás közben észrevette, hogy az egyik alacsony ágon barna hátú szürkés tollú kismadár üldögél, és figyelmesen néz valamit. Egy idő múlva odébb röppent, egyet-kettőt csettegett, aztán megint odább állt. De mindig egész alacsony ágakra, paradicsomkarókra szállt. Füstös kíváncsi volt, mit csinál ez a madár. Utána osont és kutatta, hogy megpihenései alatt mit figyel olyan nagyon. Hát egyszer csak legnagyobb ámulatára Cinit pillantotta meg a fűben lapulva. Le nem vette szemét a kis madárról. És amint az egy-egy megpihenés után tovább röppent, sompolyogva követte.
1: Ha-ha, itt a jó alkalom Cini bosszantására, gondolta Füstös.
0: Biztos rosszban sántikál. Óvatosan megközelítette Cinit, akinek minden figyelmét lekötötte a madár, és egy ugrással elkapta idegesen csapkodó farkát.
1: Cini, mint egy fúria, köpködve fordult vissza, és éles karmaival Füstös felé csapkodott, de mindig csak a levegőt érte.
0: Füstös pedig Cini farkát el nem engedve ide-oda hajladozott, hogy elkerülje a csapásokat, és közben persze jó nagyokat rántott rajta.
1: Cinit ez eléggé fájdalmasan érintette, és hirtelen nagyot fújva kitépte magát Füstös fogai közül, és hanyat homlok elmenekült. Füstös lihegve, elégedetten, vigyorgó pofával nézett utána. Aztán megfordult, és tekintetével keresgélte az előbb látott kis madarat. Sehol sem látta, de egyszer csak meghallotta csettegő hangját a mogyoró bokrok tájékáról. Igyekezett minél halkabban megközelíteni a hangot, és egyszer csak megpillantotta a szép kis madarat az egyik alacsonyan kihajló mogyoró veszőn. Füstös lehasalt, egy darabig figyelmesen vizsgálgatta, és így szólt hozzá. Ugye nem bánod, hogy elkergettem Cinit? Láttam, hogy tulajdonképpen el is repülhettél volna, de te nem tetted, hanem csak csalogattad magad után. Mire volt ez jó?
0: A kismadár hallgatott egy darabig, aztán megszólalt.
1: Látom, derék kiskutya vagy, ezért nem is tagadom, hogy Cinit magam után csalogattam. Ezt azért tettem, hogy minél messzebb kerüljön a fészkemtől, ahol a párom tojásokon ül, és melengeti őket. Cininek nem kell tudnia, hol van a fészkem, mert ha tudná, megtámadná és kirabolná. Már vannak tojásaid? Csodálkozott Füstös. Milyenek? És hány van? Jó, ha én láthatnám őket. 5 tojás van a fészekben, és hamarosan ki is kelnek. Neked sem mutathatom meg, ne haragudj. Ilyenkor jó melegen kell tartani őket, mert ha megfáznak, nem tud kikelni a fióka. Hogy hívnak téged, és honnan jöttél? Bizonyára te is messziről utaztál ide, ugye? Én vagyok a kerti poszáta. Bizony, én is messziről jöttem, Afrikából. Talán már hallottál róla?
0: Igen, hallottam. Sok barátom jött onnan, és mesélték, hogy ott mindig meleg van, de azért mégis eljönnek egy időre ide hozzánk, és itt költik ki fiókáikat.
1: Igen, így van. Mikor érezzük, hogy itt már kitavaszodik, összecsomagolunk és elindulunk. Nagy tömegben utazunk. Másfajta madarak is jönnek csapatostól. Vannak pihenőhelyeink, ahol útközben leszállunk, és pár napig ott maradunk. Hey, mennyi madár gyűlik ott össze, és milyen zsivaj van! Ismerkedünk az utitársakkal, és jól szórakozunk így együtt. Sok érdekeset hallunk egymástól, mert nagyon sok felől verődünk egybe. Ti is bogarakat esztek? Bogarakat, hernyókat, amit találunk. A jó édes gyümölcsöt is szeretjük. Itt már érik a cseresznye, már lehet belőle csipegetni. Bizony, az finom. Ma én is megkóstoltam. Később még ennél is jobb gyümölcsök vannak itt. Mézédes körte, kajszi, szilva. Egész őszig mindig akad valami finom gyümölcs ebben a kertben. Sokat esztek meg belőle? Kérdezte féltékenyen Füstös. Tudod, nem azért kérdezem, mintha irigykednék, de azért hagyjatok gazdiéknak is belőle. A kis barna hátú poszáta jó ízűen kacagott. Hangja trillázva csapongott a levegőben. Mit nevetsz? Kérdezte Füstös ostoba képpel. Hát azt, felelte, hogy féltett tőlünk gazdiék gyümölcsét. Amit mi megeszünk, az olyan kicsi része az egész termésnek, hogy észre sem lehet venni. De azt észre lehet venni, hogy mennyi hernyót és egyéb férget pusztítunk el. Ha mi nem lennénk, és ezek zavartalanul szaporodhatnának, akkor nem jutna neked egy szem cseresznye sem. Ne mondd, csodálkozott Füstös. Hát a hernyók hogyan okozhatnak olyan sok kárt? Úgy, hogy lerágják a fák leveleit, vagy megeszik a virág közepét. Egyesek már a bimbóba furakodnak be, mások az apró gyümölcsbe is tönkre rágják. Vannak olyan bogarak, meg tetvek, melyek a vesszők vagy a levelek nedvét szívják, amitől elszáradnak, elpusztulnak, és az egész fát elsorvasztják. Ezek a kis férgek ilyesmire képesek, hiszen olyan aprók. Aprók, de sokan vannak. Sok kicsi sokra megy. Hát ezeket pusztítjuk mi, madarak. Lepkéket is fogdosunk. Ha egy lepkét elfogtunk, az annyit jelent, mintha legalább 100 hernyót pusztítottunk volna el. Hát az hogy lehet? Kíváncsiskodott Füstös. A lepkék petéket raknak az ágak hajlataira vagy levelekre, attól függ, melyiknek milyen szokása van. Egyszerre sok-sok petét raknak, és abból sok-sok hernyó lesz. Ezek aztán mind enni akarnak, és esznek is bőségesen. Mikor már elég nagyra nőttek, akkor bebábozódnak, és a bábból ismét lepke lesz, ami újból petéket rak. És ez így megy állandóan. Vannak olyan hernyófajták, amelyeknél egy nyáron 3-4 nemzeték váltogatja egymást. Képzeld, mennyi levelet vagy virágot tarolnak le ezek a fákról, pedig egészen kicsi teremtmények. Jaj, ne is mondd tovább, rémüldözött Füstös. Hiszen akkor ez a kert tele van ellenséggel. Ezeket hiába ugatom meg, nem tudom elzavarni, de még csak nem is látom őket, úgy elbújnak. Hát, ez nem is a te dolgod, nyugtatta meg a poszáta. Ez a madarak dolga. Ebből élünk, és ezért írtjuk őket minden erőnkkel. De rajtunk kívül az emberek is tudnak védekezni mindenféle permetezéssel. Egymagában azonban egyik sem elég. Állandó harcban állunk a kártevőkkel, és a harcnak nem szabad lanyhulnia, mert különben a hernyók, tetvek és bogarak felfalnak mindent. Jaj, mennem kell. Hová még? A fészkedre? Igen, fel kell váltanom a páromat. Reggel óta nem evett. Most rajtam a sor, hogy melengessem a tojásokat. Mikor lesznek fiókák? Talán 10 nap múlva, ha nem történik semmi baj. Köszönöm, hogy elzavartad Cinit. Viszont

füstös fejében tótágast álltak a gondolatok, hogy mi minden van a világon. Szinte hihetetlen. Nagyon büszke volt madárbarátaira, hogy ilyen hasznos munkát végeznek. Megfogadta magában, hogy védelmezni fogja őket, és elveszi a kedvét Cininek attól, hogy madarakra leskelődjék. Persze, ő nem szereti a cseresznyét, ezért felőle minden madár elpusztulhat, de lehetőleg úgy, hogy az ő gyomrába vándoroljon. Na megállj, Cini, ebből nem eszel, mert én is itt vagyok, és megvédelmezem a barátaimat, dünnyögte magában füstös. Fogjál inkább egeret, ha húsra éhezel. Azokért nem kár, mert szemtelen tolvaj népség. Egészen elmerült gondolataiban, és nem is vette észre, hogy lába valami sűrű, barna, nyüzsgő tömegben gázol. Csak akkor eszmélt fel, amikor millió tűszúrást érzett mind a négy lábán, sőt, feljebb, a lábszárán is. Vau, vau, mit csináltok? Mit szurkáltok itt engem? Kiáltozta. Félreugrott és rázta kapkodta a lábát, fogával tépte le magáról a barna rovarokat. De ezzel csak azt érte el, hogy az orrát is jól megszurkálták. Füstös toporzékolt és dühösen kiáltozott. Micsoda szemtelenség ez, így megtámadni engem, mikor soha nem bántottalak benneteket.

0: De ne kérdezősködj annyit, menj dolgodra. Vagy talán olyan ingyen élő vagy, akinek semmi dolga sincs. Ennyi, de szemtelen vagy, hogy nekem semmi dolgom sincs. Először is én még tanuló vagyok, most tanulom a házőrzést, és ehhez hozzátartozik az is, hogy ezt a kertet és minden lakóját ellenőrizzem, és aki rendetlenkedik, azt megbüntessem, vagy elzavarjam. Felej hát, hová mentek, és mit akartok csinálni? A zöldséges ágyásokhoz vonulunk. Az jó meleg, porhanyó föld, ott verünk tanyát. A sárgarépának jó édes nedve van, azt szívogatjuk, és levélteteket is hurcolunk oda, amiknek cukros váladékát nyalogatjuk. Ott könnyen felnevelhetjük az új nemzedéket. Most hát minden tudsz, engedj utunkra bennünket.
1: Úgy? Kérdezte gúnyosan Füstös.
0: Hát, ti is kártevők vagytok. Terjesztitek a levéltetveket, és szívogatjátok a sárgarépát? Nem engedlek benneteket tovább. Pusztuljatok ebből a kertből, vagy összetaposlak benneteket.
2: Hó, csak lassan a testtel. Mi sokan vagyunk ám, és halálra marunk téged, ha ellenkezel. Térj ki az útból.
1: Füstös nem is válaszolt, hanem neki rontott a hangyák menetének. Talpával össze-vissza taposta őket, és éles körmeivel fölkaparta az utat, amerre mentek. Olyan gyorsan dolgozott, úgy ugrált ide-oda, mint egy gumilabda, nehogy a hangyáknak idejük legyen felkapaszkodniuk rá. Ezzel egészen összezilált a soraikat, elszakította őket egymástól, sokat halálra taposott, a megmaradtak meg ahányan annyi felé menekültek. Elbújtak a fűben, és onnan szórták fenyegetésüket Füstösre.
0: Ezt még megbosszuljuk, várj csak, mi hatalmas nép vagyunk, sokan vagyunk, most mind az ellenségeid lettünk.
1: Azt hiszitek, félek tőletek? Kiáltott Füstös. Ne merjetek mutatkozni előttem, annyit mondok, mert mindig és mindenhol üldözni foglak benneteket. Ha ráakadok tanyátokra, feldúlom, és segítségül hívom a madarakat ellenetek. Vannak nekem barátaim, akik segítségemre lesznek. Ajánlom, hogy pusztuljatok innen.
0: És mint aki munkáját jól végezte, megelégedetten hagyta ott a csatateret.
1: A közeli pázsitról víg gyerekhangok szűrődtek át. Füstös megismerte Katika és Józsika hangját is.
0: Labdáznak, állapította meg, és fájt a szíve, hogy őt nem vitték magukkal.
1: Egyszer csak Vitéz barátja toppant eléje.
0: Hát te hogy kerülsz ide? Kérdezte Füstös.
1: Ott bújtam, Benni. Mutatott egy kerítés alatti lyukra Vitéz. Gyere játszani, szaladjunk egyet, te is kiférsz.
0: Nem mehetek, nem szabad, védekezett Füstös.
1: Ugyan már, ne legyél olyan anyámasszony katonája, ott kint jobban lehet futni, és a gyerekek labdáját is elkaphatjuk, akkor majd velünk is játszanak.
0: Addig-addig csalogatta, míg Füstös utána ment, kibújt a lyukon, és odakünn nagy hancúrozást csaptak. Később a labdázó gyerekek közé vegyültek, és hanyat homlok rohangáltak az elguruló labda után.
1: – Füstös, hát te mit keresel itt? – kiáltott fel hirtelen Józsika. – Hogy mertél egyedül kijönni? Tudod, hogy nem szabad?
0: Füstös lesunyt a fejét a dorgálásra, és hízelkedve Józsika lábához simult, hogy meglágyítsa a szívét, és megengedje, hogy köztük maradhasson.
2: – Au, au, au, én is szeretnék játszani. –
0: Nyüszögött, hízelkedett, és hirtelen kikapta Józsika kezéből a labdát. Alig tudta szájában tartani, olyan nagy volt neki, de azért nagy hegykén vitte egy darabig, amíg Józsika el nem vette tőle.
1: Hát jól van, maradj itt, mondta a kisfiú, de el ne csavarogj innen.
0: Mikor a gyerekek abba hagyták a játékot, és lassan szétoszlottak, Füstös szeretett volna még szaladgálni Vitézzel, de Józsika szemmel tartotta, és szigorúan hazavezényelte.
1: Elég volt, Füstös, gyerünk haza, mondta.
0: És Füstös fájó szívvel engedelmeskedett.

0: elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és Elromán Kata készítette.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemembe zárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsásd meg én Istenem. Jézus véres kegyelmed, minden jóvá tegyenek. Amen.
2: A varázsdoboz már a véget ért, szerkesztette Varga Andrea. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Az elmúlt percekben Szalóki Ági és Kövi Szabolcs felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Donald Trump amerikai elnök hosszú börtönbüntetést helyezett kilátásba az amerikai haderő raktárkészleteit illető információk kiszivárogtatóinak csütörtökön. Állítása szerint a szükségletekhez igazítva komoly nagyságrendben folyik az eszközök gyártása, miközben az amerikai védelmi ipar vállalatai minden korábbinál több beruházást hajtanak végre üzem- és gyárépítések révén. A hazaáruló állításokat megfogalmazó kiszivárogtatókat elfogni, fogalmazott Donald Trump. Az elmúlt napokban amerikai tisztségviselőkre hivatkozva az amerikai médiában több olyan jelentés is megjelent, amely az Egyesült Államok hadseregének kritikus szintre csökkent támadó és légvédelmi rakétakészleteiről szólt. A honvédelmi miniszter szolgálatmentes nappá nyilvánította augusztus 8-át, a következő szombatot a honvédség számára. Az erről szóló utasítás a hivatalos értesítő csütörtökön közzétett számában jelent meg. Ruszin-Szendi Romulus utasítása szerint ezt úgy kell szervezni, hogy rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám a feladatellátáshoz, az ügyeleti és készenléti rendszer fenntartásához. Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre eldolgozni az országban. Augusztus első hetében megkezdődött a Flórián téri felüljáró új aszfalt burkolatának beépítése, és a tervek szerint iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a szakaszon. Tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-t. A tartós nyári hőség jelentős kihívás elé állítja a kivitelezőt, a munkák azonban folyamatosan haladnak. A szakemberek a nagy meleghez igazítják a munkaszervezést, a zajjal nem járó feladatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, hogy óvják a dolgozók egészségét. Felhívták a figyelmet arra, hogy a felújítás második üteme a forgalom újraindításáig továbbra is forgalomkorlátozásokkal jár. Ezért a BKK azt kéri az arra közlekedőktől, hogy lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, különösen a nagy kapacitású kötött pályás járatokat. Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen lezárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok. Erről Szabadkán tárgyalt Vitézi Dávid magyar és Alexandra Szlofranijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézi hangsúlyozta, bár az új magyar kormány egyes pontokon kritikával illeti a beruházást, stratégiai cél a vasútvonal mielőbbi befejezése. Együttműködést kötött a közmédia és a Sziget Fesztivál, így az M1-en láthatóak lesznek magyar előadók koncertjei, tájékoztatta a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT szerdán az MTI-t. A közlés szerint a megállapodás szerdán írta alá Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői. A fellépések korlátozott ideig, a médiaklikkel is visszanézhetők lesznek, írták. A koncert közvetítések fellépőiről és időpontjairól a közmédia hamarosan további tájékoztatást ad. Végül hazánk időjárásáról. Többnyire napos idő várható képződő gomolyfelhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap a fátyol és gomolyfelhők mellett több órás napsütés valószínű, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
2: Oscar Wilde, Bunbury, avagy Jó, ha szilárd az ember című bohózat komédiája gúnytűz a viktoriánus társadalom kultúrájából és szokásaiból. Teszi mindezt a szatíra, valamint más komikus megoldások segítségével, és a gúnyt a nézők számára könnyebben emészthetővé formálja. Még a darab alcíme is, egy triviális vagy komolytalan komédia komoly embereknek. Nos, ez is találóan tükrözi Wilde ironikus hozzáállását ahhoz a kulturális közeghez, amelynek ő maga is része volt. A darab szereplői, akik ezt a közeget képviselik, a megtévesztésre és a képmutatásra támaszkodnak, hogy megszerezzék, amit akarnak. Aláhúzva ezzel a viktoriánus társadalom felszínességét. A szereplők számára csak is a látszat számít. Az igazság viszont nem. És a darab konfliktusai éppen ezekből, a megtévesztésekből és képmutatásokból fakadnak. A darab fő konfliktusa azokból az akadályokból áll azonban, amely a szerelmet veszi körül, vagy még inkább a házassági viszonyokat. Jacknek szembe kell néznie azzal, hogy megpróbálhatja feleségül venni Gwendolyn-t, de ügyeskedéseinek mindegyike kizárólag csaláson alapszik. Wilde arra utal, hogy az illem és a szokások sem mások, mint egy komédia érdekes eszközei, és a felső osztály ezeket arra használja, hogy elrejtse nem túl szép és tisztességes viselkedését. Jack hamisan elhiteti Gwendolynnal, hogy a neve Ernest, vagyis Szilárd a magyar fordításban, és Cecilynek is hazudik egy szeszélyes testvérről, akit szintén ugyanígy hívnak. Algernon saját hamis képének keltése érdekében viszont létrehoz egy figurát, sőt, egy új igét is alkot, méghozzá a bömbörizést. A bömbörizés gyakorlata tulajdonképpen a csalásra alapul. Amikor vidékre menekül, hogy gondoskodjon kitalált barátjáról, a Bömböri nevű rokkantról, na, hát olyankor teszi meg mindazt, amit a viktoriánus társadalom nem biztos, hogy annyira elfogadna. Amikor Algernon felfedezi Jack vidéki címét, ami a cselekmény kiinduló pontja, ez az információ beindítja a további eseményeket. Csalással élt, lehallgatta Jack és Gwendolyn beszélgetését, hogy megkapja, amit akar. Wilde a cselekmény fokozásával gúnytűz a viktoriánus nézetek és udvarlási szokások kétszínűségéből is. Gwendolyn sem ártatlan leányka. Álszentsége nyilvánvalóvá válik, amikor azt mondja Jacknek, hogy bár esetleg máshoz megy feleségül, mindig hűséges marad hozzá. Algernon rövid ideig tartó udvarlása Cecily iránt is megtévesztő. Úgy próbálja elnyerni a lány szívét, hogy Jack kitalált testvérének, Szilárdnak adja ki magát. Ez az udvarlás nyilvánvalóan ugyancsak hazugságon alapul. Cecily azt hiszi róla, hogy valaki más. Wilde ismét csak a házasságról és az udvarlásról szóló viktoriánus kliséket állítja a fejük tetejére. A kapcsolatokról alkotott naív felfogás szerint a férfiak veszik kézbe az irányítást a házasság és az udvarlás ügyeiben. Ők az aktív fél. És a hölgyeknek marad a passzív elfogadás és vágyakozás. Cecily ezzel ellentétben úgy dönt, hogy eljegyezte már magát Szilárddal, és még mielőtt egyáltalán találkozott volna vele, ez a készfogó már rengeteg hullámzó eseményen is túljutott. Ez arra utal, hogy a férfiaknak ebben a kérdésben, ebben a darabban alig van beleszólásuk abba, hogy végül is beírik-e a kapcsolat. A darab csúcspontján Jack képmutatása nyilvánvalóvá válik. Ő és Algernon szembe kerülnek egymással, és kénytelenek beismerni csalásukat. Bizony, egyikük sem lehet Szilárd. Jack elítéli, hogy Algernon hazudik Cecilynek, noha lényegében ő is ugyanabban vétkes, mint a barátja. Aztán, amikor Lady Bracknell Cecily iránti megvetése örömmé válik, mivel kiderül, hogy a lány gazdag, Wilde ismét rávilágít arra, milyen felszínes is tud lenni a viktoriánus társadalom, mennyire csak az érdekli, hogy kinek mennyi van a zsebében, vagy éppen kinek milyen a családfája. Ahogy a darab a bonyolult megoldás felé közeledik, a cselekmény lecsengése során kiderül egy utolsó csalás, amely megkérdőjelezi a viktoriánus korszak arisztokratikus ideáját. Jack, aki minden látszat ellenére csecsemő korában véletlenül Miss Prism által elhagyott gyermek volt valójában egy vasútállomáson, nos, kiderül, hogy ő nem egy örökbefogadott, de eredetileg szegény sorsú fiú, á, de hogy is? Az a tény, hogy mindezt hosszú-hosszú éveken át titokba tartották, és senki nem beszélt senkivel, mindenki csak mismásolt és elkente a dolgokat. Nos, ezek után végül Jack hazugságai, miszerint van egy problémás öccse, és azt Szilárdnak hívják, ironikus módon igaznak bizonyulnak. Valójában ő Algernon testvére, és apja után valóban Szilárdnak nevezték el. A szilárdság az angol eredetiben earnest egy szójáték tulajdonképpen. És itt ez a szó a komolyságot és az őszinteséget jelenti. De úgy tűnik, hogy éppen ez az, ami az erkölcs legnagyobb ellensége a darabban. A szilárdság számos formát ölthet, de egyikük sem túlzottan tiszteletre méltó. Ide érthetjük az unalmasságot, a túlzott ünnepélyességet, az öneléltséget, a képmutatást, az önigazolást és a vak kötelességtudatot, amelyeket Wilde mindig a viktoriánus jellem jellegzetes vonásainak tartott, és nyilván nem igazán kedvelte ezeket a tulajdonságokat, hogy ezekkel ruházta fel szereplőit. Amikor a darab szereplői a komoly szót használják, általában komolytalan, triviális dolgot értenek előtte, és fordítva, például, amikor Algernon felületesnek tartja azt, ha az emberek nem veszik komolyan az étkezéseket, Gwendolyn pedig úgy véli, a súlyos jelentőségű ügyekben a stílus, nem pedig az őszinteség a legfontosabb, nos akkor már megérthetjük, hogy mit neveznek itt komolynak. Wilde számára ez a szó két különböző, de egymással összefüggő fogalmat foglal magában. A hamis igazság fogalmát és a hamis erkölcs, vagyis a moralizálás fogalmát. A viktoriánus társadalom moralizmusa, önelégültse és képmutatása arra készteti Algernont és Jacket, hogy kitaláljanak maguknak fiktív alteregókat, hogy így elkerülhessék a jó ízlés és a tisztesség úgynevezett szigorú korlátait. Azonban az, amit a társadalom egy tagja tisztességesnek, vagy épp tisztességtelennek tart, nem mindig tükrözi valóban azt, hogy igaziból mi is a tisztességes. A darab egyik paradoxona az, hogy lehetetlen egyszerre úgynevezett komolynak, vagyis őszinte értelemben vett komoly embernek lenni, és erkölcsösnek lenni, miközben ugyanezt hangsúlyozottan próbáljuk állítani magunkról, szinte bizonygatjuk. Ebben a világban azoknak a szereplőknek, akik a triviális dolgokat és a rossznak nevezett dolgokat fogadják el, lehet a legnagyobb esélyük a komolyságra és az erényre. Mármint valódi értelemben vett komolyságra és erényre. Végül azonban minden csalás és képmutatás ellenére az író a komédiákra jellemző módon a darab számos konfliktusát boldog véget érő megoldással zárja le, a párok összeállnak, és senki sem szenved negatív következményeket, család cselekedetei, fondorkodásai, vagy éppen ostoba hallgatása miatt. Wilde viktoriánus társadalomra irányuló kritikája, bár a komédia használata enyhíti ezt, mégis feltárja ugyanezen társadalom felső osztályának látszatra alapuló romlását. Ahol, ahogyan Wilde darabja sugallja, a csalás és a képmutatás elburjánzott, sőt mindennapossá vált. Noha könnyű, egyszerű és igazán szórakoztató kis komédia ez, azért kiderül, hogy még egy ilyen nagyon bugyutácska történetben is milyen komoly dolgokat el lehet rejteni. A csalás és a képmutatás a mai napig is része az emberi társadalomnak. Ám nem mindegy, hogy végül hajlandóak vagyunk-e kinevetni magunkat, levetni magunkról az ostoba maszkokat, és valóban őszintének, sőt, szilárdnak lenni.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben Robert Schumann ámol zongora versenyének részletét hallhatják, Clara Haskell és a svájci Romande zenekar felvételéről.

0: Elhangzott Robert Schumann Ámon zongora versenyének a második és harmadik tétele. Felvételünkön Clara Haskell és a svájci román zenekar muzsikát. Vezényelt Ernest Ansermi.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc van. Ma ünnepli születésnapját Balázs Klári, fonogram és Emerton életműdíjas énekesnő. A hangolóban a művésznő felvételeiből hallanak válogatást.

0: A hangolóban a ma születésnapját ünneplő Balázs Klári fonogram és Emerton életműdíjas énekesnő felvételeiből válogattunk. A szerkesztő Szabó Ágnes volt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Augusztus 6-án délelőtt a Santa Maria dei Angeli Bazilikában a Szent Atya Szent Misét mutatott be a ferences lelkiségű fiatalok Go Franciscan Youth Meeting találkozójának résztvevőivel, tudatta a Magyar Kurír. Urunk színeváltozásának ünnepén a pápa arra biztatta a fiatalokat, hogy Jézusra figyelve fedezzék fel életük hivatását, és bátran kövessék őt. Assisi Szent Ferenc és Szent Klára példáján keresztül arra buzdított, hogy a szeretet civilizációjának építőivé váljanak, bontsák le az embereket elválasztó falakat, és a világ peremére szorultak szolgálatában Krisztus szeretetéről tegyenek tanúságot. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Jelentette be Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A mesterséges intelligencia szabályozása rengeteg ponton szól bele az életünkbe, és arra törekszik, hogy biztonságosan tudjuk használni ezt a fantasztikus új technológiát. Fogalmazott Tanács Zoltán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták, vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselő csoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdosó Andrea frakcióvezető csütörtökön. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma, július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm emelkedett. Az emelkedő tendencia tovább folytatódott. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról csütörtök délelőtt közzétett jelentésében. Azt írták, a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása szerdán 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként, jelezték. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók, ugyanakkor a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel. Tájékoztatások szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszint emelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is, tették hozzá. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Általánosan 26 és 31 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok a földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek föl, és ne féljetek! Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium

0: Szent Máté evangéliumának 17. fejezetéből az elsőtől a 9. versig Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a ferences ifjúsági találkozóra. Leó pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szent Atya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok.

0: Leó pápa Assisiben a ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leó pápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunculai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leó pápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leó pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leó pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leó pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leó pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divattyamult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leó pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni. és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leó pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más mutatott rá 14. Leó. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leó pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás, a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leó leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leó pápa. 14. Leó válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnifikát szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leó pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színe változásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseményen volt a Szent Mise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az Angyalos Boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
4: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è il mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro.
3: Urunk színeváltozásának mai ünnepe a fény misztériuma, örömmel teli, mégis tele van kérdésekkel a jelen és a jövő iránt. Az evangélium történetében megtaláljuk a fény és az árnyék, a csend és a szavak, a csodálkozás és a félreértés közötti ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük, szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt, és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mint ha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a Mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félelmet, hogy feloldjuk a kételyeket.
4: Jesus ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
3: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elbevessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk, és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahogy az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
4: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita. aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
3: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban utta, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk, egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érintse meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szentatya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
4: Ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo.
3: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad, zárta homíliáját Leó pápa az Assisi angyalos boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen.
5: Amen.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
1: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Mike Oldfield muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
2: Móra Ferenc. Hannibál feltámasztása. Negyedik rész.

húsvéti konferenciát tartottunk. Egy kicsit meg is késtem, mert nagyon elácsorogtuk az időt a kirakatok előtt. Húsvét hetében mégiscsak tartozik egy szerető férj a feleségének azzal, hogy megmutatogatja neki, mennyi szépség van a világon az Attila körúttól a Retek utcáig. Tessék, tessék, integetett az igazgató az asztalfőről, mikor restelkedve bekeszegeltem az ajtón. Már csak a kollégára várakoztunk. Szegény feje nem is sejtette, mennyire én rám várakoztak. A magyar irodalom professzora napirend előtt kért szót. Azt mondta, fontos bejelentést akar tenni. Ez abból is látszott, hogy a cvikkerét nem az orrán tartotta, hanem a kezében. Megengedik az urak? Kérdezte udvariasan a direktor. Én bólintottam elsőnek, hogy meg. Kölcsei mondása szerint félve szólamlok meg, méltóságos elnök úr és nagy tekintetű tanári kar. Egy olyan hallatlan kegyeletsértést vagyok kénytelen e nagy érdemű testületnek tudomására hozni, amely nem csak felháborodással, hanem fájdalommal is eltölti keblemet. Amint hazánk nagy költője, Jókai Mór írja, őseinknél, a varhonitáknál az anyagyilkosságot oly elképzelhetetlennek tartották, hogy szavuk sem volt rá. Ezt a gonosz tettet névtelen bűnnek nevezték. Uraim, mély megdöbbenéssel jelentem, hogy egyik megtévejedett kartársunk, aki sorainkban ül, elkövette ezt a névtelen bűnt, elkövette a szellemi anyagyilkosságot. Engedelmet kérek. A kolléga azért kért engedelmet, hogy szájára vehesse a vizes poharat az asztal közepére helyezett tálcáról. Mint gyakorlott szónok, a megszakítással is fokozni jóhajtotta a hatást. Halljuk, halljuk! Kiabáltak a kollégák. Sőt, én magam is halljukoztam, nem csak udvariasságból, hanem őszinte kíváncsiságból is. Sőt, az igazgatón kívül én voltam az egyetlen kíváncsi a társaságban. Ki az ördög lehet az e közt a sok gentleman közt, aki megölte az édesanyját? Magamra természetesen nem gondoltam, nem is gondolhattam. Először is, mert az én édesanyám még él, hála Istennek. Ő a levélhordó kutyanyakon, ami nagyon szép állás volna, csak az a baj, hogy darabszám szerint fizeti a postamester. Mivel pedig kutyanyak levélforgalmi statisztikájában egyetlen levél szerepel havonta, az, amit én küldök haza minden elsején, abba kénytelen vagyok beletenni a fizetésem harmadát. Másrészt, ha anyagyilkos volnék is, a szónok azt köteles volna nekem megbocsátani, hiszen nekem köszönheti nagy irodalmi sikerét. Hiszen a Judeus Apella nélkül nem írhatta volna meg nagy feltűnést keltő értekezését Horácius antiszemitizmusáról, különös tekintettel a magyar ódaköltészetre. Igen nagy sikere volt, külön nyomat is készült belőle, németre is le van fordítva kéziratban. Igaz, hogy a tanulmány heves polémiára is okot adott, amelyne során kiderült, hogy Horácius maga is zsidó volt, ennél fogva az antiszemitizmusa nem lehetett őszinte, de hát ezért igazán nem lehet engem okolni. Úgy látszik pedig, mégiscsak ezért kellett lakolnom. A szónok néhány korty ihlet után most már felém fordulva folytatta. Kérdezem a jelenlevő megtévejedett kollégát. Merje tagadni, hogy emese volt a magyarság ősanyja, mert az ő álmával kezdődött nemzeti történetünk? És merje tagadni, hogy mikor két nappal ezelőtt hazafelé menet az Emese Egyesület művészi plakátjára tettem figyelmessé, amely egy kis ázsiai álmot ábrázolja, amelynek nyomán nagy nevű elődeink Ázsiából Európába költöztek, ezzel a kvalifikálhatatlanul léha megjegyzéssel válaszolt, az álom nem lett volna nagy hiba, de tette volna inkább lutriba. A nemzeti érzésem ellen intézett orvtámadás egy pillanatra megnémított,
De amint elváltunk, rögtön följegyeztem ezt a példátlan blaszfémiát, s két jelenlevő kollégával tudom igazolni, hogy az szó szerint így hangzott el. Nagy lárma támadt, az igazgató halál sápadtal rázta a csengőt, végre megkérdezte, hogy kívánok-e szólani. Csak azt vagyok bátor megkérdezni az előttem szólott kollégától, hogy nem azon a napon történt-e az én sajnálatos elszólásom, mikor a kolléga úr, mint a tanári könyvtár őre, hazahozta a Jókai költeményeinek második kötetét, amelyet fél évig magánál tartott. Kikérek magamnak minden meggyanúsítást. Imádom Jókait, s idei értesítőnk számára programértekezést írok a költészetéről, azért alaposan kellett vele foglalkoznom. Bocsánatot kérek, azt én egy pillanatra sem vonom kétségbe. Csak azt legyen szabad még megjegyeznem, hogy az inkriminált Rigmusokat én szó szerint idéztem hazánk nagyköltőjének, Jókai Mórnak emese ősanyánkról szóló költeményéből, amelynek az az alapeszméje, hogy igen nagy kár volt nekünk Ázsiából kijönni. Enyhítő körülményül szolgáljon a nevezett költő javára, hogy nem most írta ezt a verset, hanem 50 évvel ezelőtt, amikor a közállapotok igen elkeserítőek voltak. Némi zavart csönd támadt, aminek az igazgató vetett véget, szemmel látható megkönnyebbedéssel jelentvén ki, hogy áttérünk a napirendre. Van szerencséje bemutatni a kultuszminiszter úr ő nagy méltósága leíratát a pornográfia elleni küzdelem pedagógiai vonatkozásai tárgyában. Ez máskor nagyon érdekes téma szokott lenni, amelyhez kor és világnézeti különbség nélkül hozzászól mindenki, most azonban senki se hallgatott oda. Halk torok köszörülések, nem egészen véletlen könyök összeértetések és tenyérbe hajtott homlok alól való összekacsintások tettek róla bizonyságot, hogy a legőszintébb öröm a káröröm. Az ülést a szokott amábilis konfúzió fejezte be, amelynek során irodalomtörténész kollégám lépett meg elsőnek, mellőzvén az elköszönés formaságait. Amint elment, az igazgató újra összecsődített bennünket. Uraim, baj van. Imént eltávozott kollégánk közölte velem, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem vállalja az értesítői programértekezést. Ki hajlandó most már feláldozni magát a haza oltárán? Mindenki a szomszédját noszogatta, hogy szólj már te is, Bibás! Engem nem noszogatott senki, de mikor jelentkeztem, még meg is éljeneztek. Az igazgató majd megölelt. Látszott a szeméből, hogy úgy veszi a dolgot, mint nekem kijáró elégtételt. Mi lesz a címe? A Zámai csata és következményei. Mikor kapom meg? Az ünnepek után. Most legjobban ráérek.

Csak kint az utcán jutott eszembe, hogy reggel az ágyban egészen más húsvéti programot csináltunk mink. Kankalinszedés a Kecskehegyen, kökörcsinszedés a Sashegyen, adóniszedés a Jánoshegyen, csókszedés minden virágos kökénybokorban, hímes tojásfestés viaszeljárással. Hadd lássa az orosz menyecske, hogy értünk ám ahhoz itt is. Aztán azt is megígértem Diának, hogy megfoltozom az atlaszcipőjét, már abban viszem a föltámadásra, meg húsvét hétfőjén a Gellért-hegyi búcsúra. Hát persze mindebből most már nem lett semmi se. Hannibál és Scipio letaposták vascsizmáikkal az egész húsvéti flórát. Csak Dia maradt meg drága, mosolygó, virágzó kökénybokromnak. Azt mondta, nem bán ő semmit, csak odakuporodhasson a lábamhoz, mikor írok. Hanem azért azt hiszem, nagyon örült, mikor húsvét hétfő estéjén eltakarodtak az asztalomról az öreg pópák, Livius, Polybios, meg az újabb kori minisztráns gyerekek, akik ezeket az öreg mesemondókat kommentálták. Mink csak akkor mondtuk el egymásnak, hogy Vos Christos, és csak akkor hajtottuk be egymáson a húsvéti csókot. Igaz, hogy azt jó kiadósan. Te, mondom az asszonynak, ahogy kisimogatom a haját a szeméből. Nem kívánkozol te most vissza Muszkának? Te nálatok ilyenkor keresztényi kötelessége az embernek mindenkit megcsókolni, akivel találkozik. Ej, házi kutya! Kutyaházit akart mondani, miközben meghúzta a fülemet. Azért gondoskodtál te róla, hogy itt csak olyan vénmedvékkel találkozzak, mint a Scipio meg a Hannibál. Még a kezében volt a fülem, mikor kaparásza valaki a kilincsünket. Ugyan ki lehet az ilyen késő este ebben a vadidegen városban, ahol mink a világon senkivel se járunk össze. Utóvégre nem szedhet az ember minden vizitelőt az ölébe, már pedig egyéb megoldás nemigen van olyan helyen, ahol két székből áll az egész komfort. Azt is a saját terveim alapján készítettem valódi uraságoktól levetett ládákból. Tudnillik a padláson valami gyógynövénykereskedőnek a raktára volt, s annak az inasai rövid úton szállították le a megvett üres ládákat. Nem zengett éppen ősi magyar vendég szeretet a hangomban, mikor azt mondtam, szabad. De mikor a vendég belépett, bizony úgy megörültem neki, hogy mindjárt odacuppantottam a képére a Vos Christost. Hozta Isten, Rózsi fiam! Mi jót hozott nekünk? Hát ezt hoztam-e? Tett le az asztalra egy fonatos kalácsot. Meg ezt is hoztam-ni. Azzal kinyújtotta a kezét az ajtón, és berántotta az udvarról a Jánost. A lögdösős Jánost, mindez ideig egyetlen pátronusunkat a hazai földön. Na, ezt meg nekem küldte a jó Isten, nevette el magát Dia, s most meg ő adott húsvéti csókot a fináncnak, de kettőt. Az egyiket azért, mert ez kijárt Rózsiért, a másikat meg mit tudom én miért. Filológus vagyok én, nem pszichológus. A rómaiak nem ismerték a csókot. Már nem azt a kellemes művelkedést értem, amely vörös fonálként húzódik végig az emberiség történetén, hanem magát a szót. A latin úgy hívja a csókot, hogy osculum, szájacska. Tehát Dia szájacskát adott a fináncnak. Nem sajnáltam szegénytől. Legalább életében egyszer főszemlésznek érezte magát. Amúgy úgy se lehetett rá semmi kilátás a szegény fejének, hogy majd ő belőle is Csillagos János lesz valaha. Háromszor is neki rugaszkodott már az ABC-nek, de sose jutott tovább annál, hogy úr, ír, rí, úr, ír. Az se volt ám úr, aki ezt kitalálta. Aki úr, az nem ír. Tudja ezt minden írás tudó ember. A káplán már a fonomimikát is kipróbálta a János eszmetehetségén, ezt a szép szót is tőle tanultam, de az ő feje még ezt se vette be. Mikor a fülét kellett volna megfogni, akkor az orrához kapkodott.
és mikor a homlokáról kellett volna a legyet elhajtani, akkor a hasán morzsolgatta a mundérgombot a kincstári cérna erős veszélyeztetésével. Már pedig, ha írni-olvasni meg nem tanulsz, akkor a próba esztendőd után oda mehetsz, ahol a part szakad, mondta neki a fölöttes hatósága. Már pedig én inkább leteszem a panganétot, de engem kukorékolni meg kását fújni ne tanítgassanak, jelentette be János a fölöttes hatóságnak a véghatározatot. Mivel a próba esztendő most már a vége felé járt, János lejött húsvétolni Pestre, hogy a Rózsi segedelmével valami olyan polgári foglalkozás után nézzen, ahol nem macerálják az embert a tudományokkal. Ha követválasztásos idő lett volna, akkor tudtam volna valami nekivaló pályát ajánlani Jánosnak, így azonban csak azzal biztattam, hogy becsületes ember a jég hátán is megél. Aztán, mikor eljó éjszakáztak, utána szóltam, hogy csak nekem szóljon ám megint, ha szerelmes levelet akar íratni. Hiszen csak az kellene, karolt bele Rózsi nevetve. Majd megtanítanám én a betyárt a nyújtófával úgy, hogy mindjárt elmondaná az ABC-t. János kihúzta magát, mert rendkívül emeli a férfi önérzetet, ha női ajak betyárnak nevezi. De én hozzám is voltám elismerő szava Rózsinak. A tekintetes úr meg úgy se tudna többet olyan szép levelet írni. Azóta mindig itt hordom a kebelemben. Kerek fekete szeme megcsillant a holdfényben, ahogy alma piros arcát visszafordította. Te, mondom Diának, ahogy betesszük az ajtót. Észre se vettem eddig, hogy ez a Rózsi egész jóképű némber volna, ha a többit nem nézné az ember. Én meg azt néztem, hogy milyen formás szája volna ennek a legénynek, ha az a nagy rozmárbajusz el nem takarná, tromfolt vissza Dia. Na, csücsörítettem előre az ajkam. Azt hiszem, szép szájért nem kell a szomszédba menned. Hát, ami azt illeti, nevetett Dia a szemes arkában.

Nem érdekes? És neki is olyan bundabajusza van, mint Hannibálnak, rugott Dia a papucsa hegyével Montanárinak az asztal alá söpört könyvére, amelyben benne van a nagy pun állítólagos hermája. Szerintem ez a másik Hannibált ábrázolja, az admirálist, akit a saját emberei feszítettek keresztre Szardíniában, mikor Duilius elcsákjázta a flottáját. Az a Borbé címerbe való császárszakállas tengeri borjú, akit ez ábrázol, nem kelhetett át az Alpeseken. Csacsikám, állítottam meg Dia lábának karcsú ingáját. Te nem tudod, milyen fordulópont volt az emberiség életében a zámai csata. Látod, ha akkor Hannibál veri meg Scipiót? Nekem talán nem lóg most üresen az egyik kabátom ujja. S te tudod azt, amit így sose fogsz tudni ebben az életben, hogy milyen érzés az, mikor egy asszonyt két karral ölelnek át. És akkor nekem se kellene mindig arra gondolnom, mikor megölellek, hogy nem vagy jól bekerítve, s nagy baj lehet még egyszer abból. Most már Dia mondta nekem azt, hogy csacsi vagyok, felső fokban, és megcsókolta az üres kabátujjat. Hát, hogy volt az a zámai csata? Úgy, minthogyha én kiállnék birkózni a Jánossal, és addig zötyögtetnénk egymást, még a parasztökle be nem törni az én szép finom koponyámat. Csak hogy ennek a drága szép finom koponyának van ám annyi esze, hogy nem mén neki annak a vastag csontú parasztmedvének? Helyezkedett Dia történet filozófiai álláspontra, és olyan helyen adott oltalmat a szóban forgó koponyának, ahol az igen szeretett tartózkodni. Nem tudom, Diának ilyen intervenciója mennyiben befolyásolta volna a zámai csata sorsát. Bizonyos, hogy ő abban az időben istennő lett volna, de azt nagyszerűen kifejtettem a tanulmányomban, hogy a világképe egészen másképp alakult volna, ha Zámánál Ábel teríti le Káint. Mert Ádám fiainak örökös versengésében kétségtelenül Kartágó volt a finom szellem, a messzi horizontokig érő ész, a világokat átfogó civilizáció, a puha és rafinált Ábel, és Róma volt a nyers és durva Káin, a korlátolt kecskepásztor, aki zöld gallyakból rakta a tüzet, és csodálkozott rajta, hogy füstje nem száll az ég felé. Bár a jegyzeteim nyilván rég eladták makulatúrának a felsőbb hatóságok, mint más megsemmisítésre ítélt corpus deliktiket, Hannibál igen meg lehetett velem elégedve. Mindent megtettem érte, ami tőlem telt.

A nyomdába személyesen mentem korrektúrát csinálni, nehogy sajtóhibák tegyék csúffá a Pun Napóleont, akit én olyan szépen megtisztogattam a római historikusok kezeszennyétől. Pedig húzódoztam a nyomdától, mert azt hittem, hogy ott mind olyan elkeseredett, mérges rabszolgák vannak, mint amilyeneknek azokat a szkriptorokat elképzeli az ember, akik éhen szomjan sokszorosították Horácius ódáit a kirkéi osztrigáról, meg a falernumi bort szikráztató kráterekről. Nagyon meglepett, hogy a nyomdaigazgató milyen jól táplált, hasba vállas emberke, és nagyon jól esett, hogy olyan szívélyesen fogadott. Persze, aki betűk közt él, az éppen olyan magától értetődően intelligens, mint ahogy a Molnár Lisztes. És valószínűleg a tanulmányomat is olvasta már levonatban, sőt, talán már kéziratban is élvezte. Hiszen átment a kezén, és aki abba belenéz, az le nem teszi a használt és idézett forrásokig. Bemutatkoztam neki, ez és ez vagyok. Hannibáról írtam egy kis értekezést, talán a névre tetszik is emlékezni. Hogyne, nagyon örülök. Mivel lehetek szerencsés szolgálatára lenni? A kefele vonatokat, ha szabad volna átnéznem, sok a görög és a latin idézet. Te fiú! Intett.

oda egy álmos surculást. Szaladj a korrektor úrhoz. Mondd meg neki, hogy itt van Hannibál tanár úr. Valami görög históriának a levonatát kéri. Hannibál tanár úr, megértetted, te állat? Ez volt az első siker, amihez Róma rettegtetője hozzájuttatott. Valami szimbolikus jelentőségét találtam annak, hogy az a kövér rabszolgafőnök éppen Hannibálnak nevezett ki. Csak ugyan van valami hannibálos abban, amit csináltam. Szembeszállni a világtörténelemmel, nem a kisbetűssel, hanem a nagybetűssel, amit a kultuszminiszter engedélyezett a középiskolák negyedik osztálya számára. Van ez olyan merész vállalkozás, mint 200 elefánttal átkelni az Alpeseken. S talán Hannibálnak is voltak olyan későn támadt skrupulusai, mint nekem. Méltó keret-e ilyen tudományos szenzációhoz egy középiskolai értesítő? Nem jobb lett volna-e a budapesti szemléhez menni a cikkkel? Vagy nem kellett volna-e várni vele, még olyan helyzetben leszek, hogy egy-két részletkérdésnek alaposabban utána járhatok? Például sok homályt tisztázna egy ásatás a Zámai csatatéren, s Dia is nagyon örülne egy tuniszi kirándulásnak. Ostobaság! Először is azt se tudjuk biztosan, hogy hol volt Záma. Másodszor az állatkertbe is gyalog mentünk ki Diával, mert kettőnknek nagy rubrika lett volna a villamos költség. Most már majd igen, ha a tanulmányom napvilágot lát. Az a legkevesebb, hogy egy fizetési osztályt ugrok. Talán a kormány ki fog küldeni tanulmányútra Kartágóba. Esetleg a külföldi akadémiák szólítanak föl rá. Persze nem tudják a címemet, kénytelenek lesznek a Magyar Tudományos Akadémiának írni. Na, az nagyszerű lesz, mikor Berzevici Albert fűtől fától kérdezgetni fogja, hogy kicsoda ez az ember? Hogy nem szóltatok nekem erről előbb? Utóvégre én nem kísérhetek mindent figyelemmel, de mégis különös, hogy ezt a nevet sose hallottam. Úgy látszik, ezt még senki se érte plágiumon. A kétségeimet nem közöltem Diával, de az álompalotához együtt hordtuk a köveket. Péter Pálra építettünk is olyan turris mécenaciánát, hogy abban még hintaszék is volt. Csak azon nem tudtunk megegyezni, hogy milyen színű plüss legyen rajta a takaró. Dia azt mondta, hogy legyen vörös. De én erre azt mondtam, nekem az nem kell, mert az a kommunistákat juttatja eszembe. Én azt ajánlottam, hogy legyen olyan színe, mint az attikai ibolyáknak, amiket én természetesen sose láttam. De az meg nem kellett Diának, mert annak a kijevi kolostornak a gyóntatópapját juttatta eszébe, amelyikben nevelkedett. Ohó, gyere, gyón, meg csak micsoda penitenciákat szabott az neked, de lélekre. Péter Pálkor hazavittem neki az értesítőt, s mutattam a tábláját. Na, nézd, ez a tengerszín tetszene neked takarónak? Ez tengerszín? De hiszen ez borszín. Na igen. Homérosznál az a tengernek a jelzője, hogy borszínű. Aha, nevetett Dia. Azért voltak hát részegesek mindazok a görög tengerészek, akik a Krímben megfordultak. Szárazon is mindig tengerszínt akartak látni. Végre is abban egyeztünk meg, hogy a takaró egyik oldala lilás-vörös lesz, a másik meg vöröses lila. De hát mikor gondolod, hogy bútorozkodhatunk? Azt hiszem, 2 héten belül tele lesz a nevemmel az itthoni sajtó. Holnaptól kezdve minden esetre figyelemmel kísérjük a lapokat. 2 trafikot is tudok a híd fő körül, ahol szabad megnézni az újságokat. Majd megosztozunk rajtuk. De úgy látszott, hogy az egész mai kor finánc szemmel nézi az ókort. Álompalotánk tornyai egymás után omladoztak be.

Móna Ferenc Hannibál feltámasztása, a negyedik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Elhangzott a Rádiós Regénytár.

0: crossovers muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Augusztus 6-án délelőtt a Santa Maria dei Angeli Bazilikában a Szent Atya Szent Misét mutatott be a ferences lelkiségű fiatalok Go Franciscan Youth Meeting találkozójának résztvevőivel, tudatta a Magyar Kurír. Urunk színeváltozásának ünnepén a pápa arra biztatta a fiatalokat, hogy Jézusra figyelve fedezzék fel életük hivatását, és bátran kövessék őt. Asszisi Szent Ferenc és Szent Klára példáján keresztül arra buzdított, hogy a szeretet civilizációjának építőivé váljanak, bontsák le az embereket elválasztó falakat, és a világ peremére szorultak szolgálatában Krisztus szeretetéről tegyenek tanúságot. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására, jelentette be Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A mesterséges intelligencia szabályozása rengeteg ponton szól bele az életünkbe, és arra törekszik, hogy biztonságosan tudjuk használni ezt a fantasztikus új technológiát. Fogalmazott Tanács Zoltán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták, vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselő csoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdosó Andrea frakcióvezető csütörtökön. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma, július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm emelkedett. Az emelkedő tendencia tovább folytatódott. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról csütörtök délelőtt közzétett jelentésében. Azt írták, a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása szerdán 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként, jelezték. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók, ugyanakkor a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőjén. Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszint emelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is, tették hozzá. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Általánosan 26 és 31 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
2: Folytatjuk beszélgetésünket a Gyömrő és környéki gyilkosságokról, azoknak az egyházi és világi áldozatoknak a történetéről, akiket 1945-ben a megszálló szovjet hadsereg árnyékában kommunista kötődésű személyek meggyilkoltak. Műsorunk vendége Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. Nézzük meg, hogy a már említett egyházi áldozatok mellett kik azok, akik még ennek a gyilkosság sorozatnak az áldozataivá válnak, és hogyan, milyen kapcsolat van az áldozatok között.
3: Az egyházi áldozatok mellett több volt köztisztviselőt, értelmiségét, birtokost gyilkolnak meg. Érdemes őket megemlíteni név szerint is, illetve az ő történetüket is elmondani. Diószegi István, Maglód főjegyzője, őt 1945. február 5-én az anyósa még látta a főszolgabírói hivatalba. Az idős anyós elmondta, hogy a fogait kiverték. A hivatalos jegyzőkönyvek szerint átszállították Monorra. A jegyzőkönyvek tanúsága alapján annyit tudunk, hogy útközben ellenőrizhetetlen körülmények között eltűnt. Tehát valószínűleg ott az út környékén gyilkolták meg, majd ott hantolták el. Az ő holtteste soha nem került elő. A következő személy Pálffy Károly, ő tápiósápnak volt a vezetőjegyzője, majd úriban segédjegyző. Aztán visszahelyezték tápiósápra, ott irodatiszt, majd élelmezési kisegítő volt. A szemtanúk szerint március 4-én két rendőr Isaszeg felé kísérte, és az ő holtteste szintén nem került elő, őt is valahol ott az Isaszeg felé vezető úton gyilkolták meg. Cövek József, földműves, a Gyömrői Nemzeti Bizottság kisgazda tagja volt. Amint megválasztották a Nemzeti Bizottság tagjává, ő fölemelte a szavát a gyömrői eltűnésekkel kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy 1945. március 7-én a sötétedést követően a saját tornyácán lövik nyakon, és nyaklövés során szerzett sebesülésbe hunyt el. A hivatalos jelentések szerint egy szovjet támadó éjszaka megpróbálta ugye az állat állományát elorozni. Hát ebben ugye nyilván csak ugye az a probléma, hogy egy szovjet katonának nem kell az sötétedést megvárni, hiszen ő fényes nappal is elvihette volna Cövek Józsefnek az állatállományát. Tehát itt bizonyítható, hogy mivel felemelte a szavát az eltűnések ellen, azért őt eltették lábalól. A következő személy Straub János, gyömrői postamester volt, református presbiter. Postamesterként kitelepítik, el kell hagyni a Gyömrőt. Amikor visszatér Gyömrőre, az ideiglenes nemzeti kormány rendelete alapján vissza kellett térni ugye a szolgálati helyére. Amint hazaér, azt tapasztalja, hogy a hivatali lakását lefoglalják. Március 9-én találkozik Soponyai Gyulával, és ketten együtt mennek a főszolgabírói hivatalba, ahol fasiszta váddal illetik a jegyzőkönyvek szerint, avval, hogy ő elhagyta Gyömrőt, az új rend szemében ő ugye nyilván fasiszta volt, tehát ezért hagyta el. A hivatalos tájékoztatás szerint Monorra kísérés közben megszöktek Straub, illetve Soponyai Gyula. Valójában a strand mellett gyilkolták le mindkettőjüket. Straub holtteste nem került elő, egyes források szerint vendéglő jégvermébe lőtték be, majd aztán onnan eltűnt az ő holtteste. A már említett Soponyai Gyula gyömrői vendégtulajdonos volt, ő is elhagyja Gyömrőt, majd amikor visszatér, akkor ő is azt tapasztalja, hogy gyakorlatilag az ingatlanait lefoglalják, a vendéglőt azt az MKP-nak a helyi járási szervei veszik igénybe, illetve a lakásából is kiebrudalják. Emiatt, ugye, ahogy említettem, Straub Jánossal összetalálkozva a főszolgabírói hivatalba mennek, őt is fasiszta váddal illetik, illetve azzal vádolják, hogy a vendéglőjében helyet adott a nyilas párt szerveknek a gyűlésének. Ez nem volt igaz, mert a nyilasok nem az ő vendéglőjében gyűltek korábban össze. Őt is kikísérik ugye a tófürdő területére, ott gyilkolják meg. A későbbi vizsgálatok azt bizonyítják, hogy halálnak oka szívlövés volt. Az egyik szemtanú azt mondja, hogy nem csak szívlövés érte Soponyai Gyulát, hanem tulajdonképpen megpatkolták, tehát a mezítelen talpára szöggel patkókat vertek az előkerült holtesten, ez is látható volt akkor. A következő személy Pinyei Lajos, ő tápiósápnak volt a főjegyzője. Feljelentés nyomán kísérték be. A hivatalos jegyzőkönyvek szerint az oroszok rendelkezésére bocsátották, a munka befejeztével nem tért vissza. Nagyon érdekes, hogy nem tért vissza, de holteste a tollfürdő területén került elő, mellkaslövés, illetve elvérzés nyomán hunyt el. Dr. Belus János ügyvéd, nagykátai járásbíró, maglódi lakos, őt 1945. március 21-én a gyömrői főszolgabírói hivatalba kísérik, az ott székelő rendőrségen egyébként önként jelentkezett. Valószínűleg kihallgatták, hazaengedték, majd a vasúti pálya mellett, ahogy említettem, hiszen meg is mondták, hogy hogyan kell hazatérni, őt valószínűleg utasították arra, hogy a vasúti pálya mellett térjen haza, hogy ne lássa senki, és a vasúti pálya mellett gyilkolták meg. Holteste soha nem került elő. Juhász Sándor, maglódi irodatiszt, őt március 29-én a főszolgabírói hivatalba rendelték, róla nem tudunk semmit, a holteste soha nem került elő. Schleisz Bognár József, tápiósápi birtokos, 1945. március 30-án Gyömrőre kísérik, majd kihallgatás közben agyonverték. Az ő holteste szintén nem került elő. Nádas Béla, ecseri főjegyző, korábban személyesen akadályozta meg a falunak a kiürítését, illetve ugye a zsidó lakosságnak az elhurcolását. Ennek ellenére április 6-án Gyömrőre kísérik, ugye őt is fasiszta váddal próbálják illetni. Holteste soha nem kerül elő, egyes szemtanúk szerint egy félreesődő kútba dobták be a holtestét. Eper József, tápiósői irodatiszt, Budapesten esett szovjet fogságba. Nagyon érdekes, hogy a gyömrői rendőrök a Jászberényi gyűjtőtáborba elmennek érte, onnan kérik ki, bekísérik Gyömrőre, hogy kihallgassák. Április 16-án látták utoljára, az ő holteste szintén nem kerül elő. Bajnóci András, úri község főjegyzője. Úriban nagyon érdekes, hogy kiállnak mellette, hiszen ő is nem tette eleget, illetve szabotálta a kitelepítési parancsot, valamint mindent megtett a zsidó lakosságnak a kitelepítése ellen, illetve elhurcolása ellen. Kiállnak mellette, még a helyi kommunista párti képviselő is kiáll mellette. Ennek ellenére 1945. április 3-án Gyömrőre kísérik. A hivatalos indoklás szerint Bajnóci ellen népharag kerekedett, kihallgatásai alatt közmunkára vezényelték, tisztázását követően április 19-én két rendőr kíséretében a rendőrség épületét elhagyta. Ugye ezt, ahogy a korábbiakban tudjuk, őt Miklapállal együtt a Gomba felé vezető út mellett gyilkolták meg. Zambeli Béla, maglódi adóügyi jegyző, január 3-án szovjet fogságba esett, Zugligeten szabadult, majd utasították, hogy a hatályos rendelkezések szerint jelentkezzen Gyömrőn, ezt nem tette meg. Budán két férfi fölkereste, majd Gyömrőre kísérték. Április 19-én a Gomba melletti úton Bajnóci András, illetve Miklapállal együtt végezték ki őt is. Móri István, tápiósúly főjegyzője. A járás elmozdítja, a helyiek azonban kiállnak mellette, ennek ellenére leváltják. Április 18-án őrizetbe veszik, feleségének a gyömrői szolgabírói épületből a kihallgatás során intett, hogy tűnjön el. Később ugye őt is Gomba mellett Miklapállal, Zambeli Bélával, illetve Bajnóci Andrással együtt gyilkolják le. Az ő halálnak oka szív, illetve tüdőlövés volt. Gróf Révai József, a Pázmány Péter Tudományegyetem filozófia tanára, élsportoló, válogatott sportoló, örökölt úri birtokait kiadta haszonbérletbe a gyömrőieknek. Tudjuk róla, hogy ő liberális felfogású, antifasiszta, és ahogy korábban említettem, részt vett az embermentésben, mennyasszonya pedig Andics Erzsébetnek a húga, Andics Gabriella volt, tehát jó kapcsolatokkal rendelkezett a magyar kommunistákkal kapcsolatban. Idős édesanyjával ért Budapesten, és felkereste Rákosi Mátyás személyesen, hogy hazatérne, hogy a birtokairól élelmiszert vigyen haza Budapestre, hát nem csak saját magának, hanem nyilván ugye a párt tagjainak, illetve hát ugye a párthoz kapcsolódó személyeknek. Maga Rákosi ad neki menlevelet, amelyben felszólítja a gyömrői kommunista pártnak a tagjait, hogy mindenben támogassák Gróf Révai Józsefet. Egy másik birtokossal együtt Koroninivel fogják el, április 19-én kivégzik, majd amikor megtalálják a holttestét, akkor a zsebében megtalálják Rákosinak a levelét is. A már említett gróf Koronini János Ferenc, ő olasz származású földbirtokos volt, úriban voltak birtokai, április közepén tartóztatják le Révai Józseffel együtt, őt is Gyömrőre kísérik, 45. április 19-én a település határában tarkon lövik, birtokait lefoglalják, a családot teljesen kiforgatják minden ingatlanából, és igazából földönfutóvá válik a Koronini családnak a megmaradt tagjai. A már említett Acél Károly, a Mendei Bille pusztán a Coburg birtoknak volt az uradalmi intézője, a mendei rendőrség vette őrizetbe Nyilasváddal, a hivatalos közlések szerint 1945. április 28-án a fogdában szemüvegével felvágta a csukló ereit, holttestét Mende határában megtalálják, az exhumálás során azonban megalapítást nyer, hogy megkínozták, illetve péniszamputációt hajtottak végre rajta, és hát ennek következtében elvérzett és így hunyt el, tehát tulajdonképpen az öngyilkosságnak a tényállása nem nyert bizonyítást. Ulisnyi Lajos, mendei jegyző, halálának körülményei nem ismertek, holteste a Bille pusztán került elő, annyit tudtak róla megállapítani, hogy megkínozták, őt is halálra kínozták. Rubács István, mendei uradalmi intéző, az ő halálának körülményei sem ismertek, az ő holtteste is azt mutatta, hogy őt is megkínozták. Dobrovinszki István, úri lakos, agyroncsolás következtében halt meg 1945. szeptember 27-én, illetve Horváth Lajos, jászcáki lakos, 1945. november 3-án a halotti anyakönyve szerint fejlővésben hunyt el Gyömrön.
4: Brutális az a eljárás, ahogy kivégeznek ekkora mennyiségben ilyen kegyetlenül embereket. Volt-e valaki, aki túlélte, vagy aki érdemben tudott ezekről a gyilkosságokról információkat, és később ezt akár valamilyen módon szélesebb nyilvánosság felé tudta tárni?
3: A levéltári dokumentumok szerint igen, volt, aki túlélte, és tulajdonképpen az ő története alapján tudjuk, hogy nagyjából mi történhetett az áldozatokkal. A túlélő tanú Hunka Béla volt. Hunka Béla az Anker biztosítónak volt a főkönyvelője. 1926-tól egyébként a Szociáldemokrata pártnak volt a tagja. Nagyon érdekes, hogy a front átvonulását nem helyben, hanem Budapesten élte meg. 1945. januárjában visszatér Maglódra, majd március 19-én a Bőtis Gyömrőre kísérik a rendőrök, hogy hát igazolja a háború alatti tevékenységét. Nagyon érdekes, hogy nem tudnak rá bizonyítani igazándiból semmit, illetve az is egy nagyon fontos momentum, hogy a helyi szociáldemokrata párt kiáll Hunka mellett, és hát átszólnak a kommunista elvtársaknak, hogy Hunka Béla a párt tagja, engedjék el. Április 6-án, a sötétedés után szabadon engedik. Ő az, akinél tudjuk, hogy neki is megmondják, hogy ne az úton térjen haza, hanem hát, hogy ahol igazán senki nem látja, tehát ott a gabonatáblák környékén, a földeken térjen haza. Hunka Bélának volt annyi rossz megérzés, hogy nem azon az úton kell hazatérnie, tehát elrejtőzött, látta, hogy fegyveresek mennek utána, valahogy kereket tudott oldani, elrejtőzött, aztán egy kerülő úton másnap tér haza, hazatér, aztán reggel ismét letartóztatják a lakásán, Kistarcsára internálják, aknaszedésre alkalmazzák őt is, illetve bunkerbontásra különböző veszélyes feladatokat bíznak rájuk. Május 27-én a Munkahelyi Igazolóbizottság elé állítják, itt hamis tanukat állítanak vele szemben, Nyilasváddal illetik. Nagyon érdekes, hogy az eljárás során az általa beidézendő, védendő tanukat mellőzik, és két évre internálják. Június 15-én a politikai rendészeti osztály fogház és toloncügyi osztály fogdájában rendőrségi felügyelet alá helyezik, hazatér, majd július 20-én ismét Gyömrőre kísérik. Gyömrön kihallgatás közben az elmondása szerint nagyon kegyetlenül megverik. Itt is azt próbálják vele elismertetni, hogy nyilas párttag volt, de ugye ő kiáll amellett, hogy ő a szociáldemokrata pártnak volt a tagja, a nyilasokhoz semmi köze nem volt. Gyömrön 4 napon keresztül kínozzák, 4 napon keresztül vegzálják, illetve fizikailag, lelkileg bántalmazzák, majd 4 nap után internálják újra. Illetve hát ugye az internálás előtt ígéretet kellett tennie, hogy hát a kínzásairól senkinek soha nem beszél, amennyiben ezt mégis megtenné, illetve valakinek egy-egy szót elkottyantana, akkor a családját fogják Gyömrőre kísérni, és rajtuk fogják megtorolni, ha eljár Unka Bélának a szája. Ezt követően az élet az folyamatos félelemben telt, hogy mikor fognak érte, vagy a családtagjaiért elmenni, folyamatosan megfigyelés alatt állt, illetve különböző vegzálásnak tették ki. Állandóan utána nyúltak, a munkahelyéről folyamatosan mindig elbocsátották, új munkahelyet kellett állandóan keresnie, illetve folyamatosan a megbélyegzetteknek az életét kellett élnie egészen haláláig. A másik túlélő, az Földvári Boér Elemér Endre volt. Ugye a Földvári családról beszéltünk, hogy ők Péterinek voltak a birtokosai. Az édesapa viszonylag korán, 1935-ben elhunyt, így az édesanyja neveli a 3 gyermeket, Eleket, Elemért, illetve Máriát. A háborút, illetve a front átvonulást nem Péteriben élik át, hanem egy budapesti lakásba húzódnak, ahol az édesanyja, a Földvári Boér Éva a lakását azt a svéd vörös kereszt védelme alá helyezi, és több zsidó származású asszonynak, illetve gyermeknek nyújtott menedéket. Az ostrom után az idősebbik fiú Elek átmegy, hogy Pestről Budára akar átjutni, meglátogatsa a nagyszülőket. Róla azt tudjuk, hogy őt útközben a szovjet csapatok elfogják, elhurcolják, majd az asszony ugye hiába keresi a gyermekét, majd egy ismeretlen személy jelzi a család számára, hogy Elek Csömör térségében elhunyt, az édesanyja lemegy, igazolja, hogy valójában az ő gyermeke fekszik ott a sírba az exhumálás során, majd ugye őt is Péteribe szállítják, illetve a családi sírboltba helyezik nyugalomra. Ahogy említettem, Csaba Gyula, a Péteri lelkész, ő figyelmeztette már ugye az édesanyját, hogy ne térjenek vissza Péteribe, illetve már ekkor egy levélben Csaba Gyula elárulja, hogy amennyiben mégis ugye így történik, akkor sohasem hagyják azt, hogy a fegyveresek mögéjük kerüljenek, hiszen ugye az a helyieknek a módszere, hogy az áldozatok mögé kerülnek, majd ugye arra hivatkozva, hogy szökést kísérelnek meg, hátulról ugye orvul legyilkolják az általuk kísértő személyeket. Az asszony egyébként nagyon bátor, mégis több alkalommal lent van Péteribe, azonban valahogy mindig sikerül kisiklani a gyömrőieknek a kezéből. Egészen 1945. november ugye elsőjéig, amikor ugye nyilván halottak napja véget ugye le megy Földvári Boér Elemérrel, ugye a fiával, hogy meglátogassák ugye a családi sírboltot, ugye a halottak napja véget. Ekkor elfogják őket, átkísérik Gyömrőre, és itt tudjuk az asszonynak a naplójából, hogy külön hallgatják ki őt, illetve ugye a gyermekét Földvári Boér Elemért. Az asszonyt nyilasváddal illetik, ugye avval vádolják, hogy a helyi nyilas képviselőket támogatta, illetve ugye kortesként részt vett ugye a nyilas képviselőmeneti felszólalásokban. Az asszony ugye ezt tudja igazolni, hogy a vészkorszak alatt embereket mentett, tehát akkor hogyan vehetett részt volna egyébként is nőként ugye a nagy politikába. Azt is tudjuk, hogy ugye Elemért kihallgatják, neki azt mondja az egyik rendőr, hogy itt akinek nincs semmi, vagy a fülem mellett, annak nem kell félnie. Ekkora fiatalember visszakérdez, a kihallgatója alá kérdez, hogy ha nem kell félni az ártatlanoknak, akkor hol van Csaba Gyula, illetve mi történt vele. Azt tudjuk, hogy ugye ekkor még elengedik, az asszony után mégis utána nyúlnak, hát különböző vádakkal illetik, majd ugye őt is bíróság elé állítják, ugye a népbíróság előtt kell felelni, azonban ugye tisztázni tudja magát. Közben Elemér tanulási lehetőségei beszűkülnek, ezért elhagyja Magyarországot, majd ugye visszatér rövid időn belül, kémváddal próbálják illetni az államvédelmi hatóságnak az emberei, ez azonban ugye kevés bizonyíték áll rendelkezésre, ezért nyilván megjárja az AVH-nak a kínzókamráit, Budadélt, illetve Kistarcsát majd Recsken köt ki. Recsken ugye az utolsók között szabadul, egyébként azt tudjuk ugye a kortársaknak a dokumentumaiban, hogy még Recsken is a legrosszabb büntetőbrigádba kerül. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy ezt a fiatalembert nem tudják megtörni. Recskről szabadul, azonban hát nem mehet a szabad világba, hanem Recskről átszállítják Kistarcsára, és Kistarcsán egy bíróság elítéli. 5 évet kap, amit tulajdonképpen már letöltött, így végül is szabadul, azonban nyilván ugye nem tud ő sem elhelyezkedni. 1956. októberében ugye ő is csatlakozik a felvonuló tömeghez, majd részt vesz ugye a rádió ostromában, hajnalban pedig a fegyveres harcokban, ahol szív- és tüdőlövés következtében október 24-én hunyt el. Tehát az ő története is mutatja, hogy a rendszer nem felejtette el, ha egyszer már bekerült ugye a gyömrőiek logikájába a gépezetben, akkor a párton belül utána tudtak nyúlni, illetve az ő élet lehetőségeit is teljesen el tudták lehetetleníteni.
4: A gyömrői járásban, Gyömrő és környékén 1945-ben bekövetkezett gyilkosságokról, azok utóéletéről, hatásáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.

Arcok és sorsok egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Vedres Csaba muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.
2: Példátlan migránsroham indult július 30-án és 31-én Európába. Két nap alatt közel 60 ezer zömében fiatal férfi áramlott Marokkóból a spanyolországi Ceuta enklávéba. A spanyol kormánynak az illegális bevándorlók kiutasítását korlátozó új intézkedése nyomán. A válságnak legalább 67 halálos áldozata van, a spanyol miniszterelnök azóta megnyugtatta a kedélyeket, a migránsok majdnem mind visszatértek Marokkóba. A jelenség azonban Európa szerte ijedelmet keltett, és több országot reagálásra késztetett, hiszen nem példanélküli az esemény, és bármikor megismétlődhet. Milyen politikai és jogi okok vezettek a marokkói fiatalok tömeges kivándorlásához, milyen folyamatokkal és következményekkel kell számolni itt Európában a jövőre nézve. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, szakértőnk pedig Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója.

0: Jó napot kívánok, köszöntöm a vonalban.
1: Jó napot kívánok, én is köszöntöm Önt és a hallgatókat.
0: Nem precedens nélküli ez a hihetetlen nagy beáramlás. Történt már ilyen, ugye, Ceutában egy néhány évvel ezelőtt?
1: Igen, 5 évvel ezelőtt láttuk az utolsó hasonló esetet, de azért azt érdemes aláhúzni, hogy ott nagyjából 8 és 10 ezer közti ember rohamozta meg a kerítést, illetve jutott be a tenger felől a városba, vagy próbált bejutni, tehát azért a mostani eset ez nagyságrendileg nagyobb, mint az 5 évvel ezelőtti.
0: Mi történt? Hogyan tudott ennyi ember ott megjelenni gyakorlatilag 1 vagy 2 nap leforgása alatt?
1: Igen, ezt nagyon fontos aláhúznunk, hogy itt nem spontán eseményről van szó, tehát számos tényező hozzájárult ahhoz, hogy ez a válság kialakult. Ennek van egy nagyobb és tágabb geopolitikai kontextus, erről talán egy kicsit később beszélhetünk. A közvetlen kiváltók a spanyol legfelsőbb bíróság egy június végi döntése volt, ami arról szólt, hogy akik tengeren keresztül jutnak be Ceutába vagy Melillába, őket nem lehet automatikusan visszadeportálni Marokkóba, hanem le kell folytatni az adminisztratív eljárást, tehát lehet, hogy annak a végén ott találják magukat, de akkor is le kell folytatni az eljárást. És ugye ez a hír több hét késéssel kezdett megjelenni különféle közösségi média felületeken, amik egy részét ugye az ember csempésztek, és különféle hálózatok osztották meg a helyi lakossággal, illetve ugye a részben ott Marokkóban tartózkodó szubszaharai bevándorlókkal, és ez kulminálta aztán a július végi eseményeket. Tehát ez az egyik nagyon fontos szál a történetben, a másik nagyon fontos szál azonban, és ezt is érdemes aláhúzni, tehát hogy itt a marokkói hatóságok nem tettek semmit annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt az átkelést. Érdemes aláhúznunk, tehát hogy mind Ceuta, mind Melilla, külső határ az egy erősen militarizált zóna. A marokkói hatóságok az elmúlt években is, ahogy említettük itt a korábbiakban 21-ben, de hát máskor is alapvetően félrenéztek annak érdekében, hogy ez a tömeg meg tudjon jelenni, és ráadásul azért még egyszer mondom, hogy 50-60 ezer emberről van szó, csak azok, akik bejutottak.
0: Ez fizikailag hogy történt? Miért kellett a tengeren keresztül menniük, hogyha tulajdonképpen ez Afrika földjén van, ez a Ceuta?
1: Azért, mert a világ egyik legbiztosabban őrzött határkerítése állja útjukat, egy 10 méteres 2 darab határkerítés van, amin egészen fizikailag nagyon nehéz átkelni. Éppen ezért az elmúlt években már általában nem az történt, hogy megromozták a határkerítést, mert így sem tudtok átjutni rajta, hanem a tenger felől próbálkoznak, ahol ugye egy ponton túl nincs fizikai zár.
0: Utalt erre, hogy közösségi oldalakon terjedt el ez a pletyka, a határ megnyitásáról szóló pletykák tulajdonképpen, és Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök úgy nyilatkozott pénteken, hogy a maffia tisztességtelenül értelmezte a nemrég hozott bírósági döntést. Tulajdonképpen elismerte Pedro Sánchez, hogy itt emberkereskedőkről van szó. Milyen volumenű itt ez az emberkereskedelmi hálózat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy Spanyolországba szállítsa az embereket?
1: Különféle becslések vannak arról, hogy mekkora pénzek mozognak az Európába, Észak-Afrikából irányuló embercsempészetben. Itt az éves szinten több milliárdos, mármint eurós üzletről van szó. És ezek a hálózatok, ezek aktívak, jól működnek, ugye nyilván maguk ugye a bevándorlók egy rész is aktívan vesz részt ezekben a hálózatokban. Én egy picit azért azt érzem, hogy Pedro Sánchez a mostani esetben eltúlozza ezeknek a hálózatoknak a jelentőségét. Itt azért alapvetően, nagyon egyszerűen kimondva, a Marokkó részéről egy hibrid támadás történt egy EU-s tagállam ellen. Tehát, hogy ezt most kerülgetjük a forró kávé, de itt valójában ez történt. Tehát még egyszer utalnék erre a militarizált határa, tehát itt nem tűnik fel csak úgy 50-60 ezer ember úgy, hogy a marokkói hatóságok ne tudnának erről azonnal, és ne tudnának fellépni, ha akarnának. Ez most nem történt meg. 2021-ben is ugyanez történt, a marokkói határőröknek hirtelen a szünetet rendeltek el, és ennek következtében 80 ember tudott átkelni. Marokkó az egyik lieblingje az Európai Uniónak, Észak-Afrikában a terrorizmus és a migráció ellen küzdelemben kulcs szerepet, vagy nagyon fontos szerepet játszik különféle stratégiai nyersanyagokban, mint a foszfát kitermelésben és szállításban Európában. Nagyon óvatosak az európai tagállamok, hogy hogyan kritizálják Marokkót. Nem véletlen egyébként, és ugye itt már akkor be is jön egy geopolitikai tényező, hogy Nyugat-Szaharán a feletti marokkói fennhatóságot sorra ismerték el az uniós és nem uniós tagállamok. És Marokkó azt látja, hogy a migrációval, mint fegyverrel, a migráció instrumentalizálásával Spanyolországra, és egyébként az EU egészére tud nyomást gyakorolni. Ugye részben most is ez történt, hogy ne felejtsük el, ugye, hogy magas szintű spanyol látogatás történt pár héttel ezelőtt, ugye Algériában, Marokkó legfontosabb stratégiai riválisában. Többek között erre is volt egy jelzés az, ami most Ceutában történt.
0: Érdekes, hogy Algéria és a marokkói királyság között már másfél évszázada dúl a konfliktus. A volt spanyol gyarmatot, a nyugat-szaharait, amit ön mondott, ezt Marokkó ellenőrzi. Most Marokkó a válság kezelésére felvetette, hogy ők Ceutát is átvennék, és hogy át kellene adni Marokkónak, és ezzel megszűnne a probléma. Tehát itt nem csak a nyugat-szahara ellenőrzéséről van szó, hanem akkor azt mondják, hogy miért spanyolországi az a terület.
1: Igen, ugye ez egy próbálkozás volt, és ugye valóban azt látjuk, hogy a Spanyolország részéről ugye ez a két terület az, ami enklávéként megmaradt Észak-Afrikában a hosszas gyarmati uralom után. Ugye Marokkó az még óvatos volt, hogy nyílt területi igényt jelentsen be, de azért ez mindig felbukkan. És tehát azért gondoljuk bele, hogyha ezek a támadásoknak az intenzitása és gyakorisága növekedni fog, akkor fölmerül az a kérdés, hogy valóban Spanyolországnak milyen érdeke van abban, hogy ezeket a területeket megtartja. Ugye ráadásul ugye említette Marokkónak ezt a libling helyzetét, ez nem csak EU szinten van így, tehát hogy hihetetlen erős támogatásra számított Marokkó diplomáciailag az Egyesült Államok részéről, különösen egyébként most a Trump kormányzat részéről. Az Ábrahám megállapodások miatt van ez, ugye Marokkó azon kevés muszlim országok közé tartozik itt az arab világban, amik felvették a diplomáciai kapcsolatot Izraellel az Ábrahám megállapodások tükrében, vagy keretében. Emiatt kapott egyébként ugye Rabat elismerést az Egyesült Államok részéről először Nyugat-Szahara fölött, amit aztán ugye mások is követtek, ami azt jelenti egyébként, hogy ugye Marokkó Izrael részéről is nagyon erős támogatást kaphat. A másik oldalról viszont, ugye Spanyolország elkövette azt a hibát, hogy nem támogatta, és ugye Pedro Sánchez, hát azért valljuk be nem túl bölcs módon, nagyon nyíltan kritizálta az amerikai és izraeli fellépést Iránnak szemben, vagy akár ugye a Gáza elleni háborút. Ugye voltak olyan NATO és EU államok, amelyek csendben, de Spanyolország nyíltan megtagadta a bázisait légtere használatát az amerikai gépek elől.
0: Ez Donald Trump szóvá is tette, nagyon keményen.
1: Így van, tehát hogy Spanyolország nagyon rossz pozícióból indul ebben a vitában, és hát ezt látjuk is, hogy gyakorlatilag nem volt szinte olyan ország, ami kiállt volna mellette. És azért ne felejtsük el, tehát ez is egy fontos történet, vagy része ennek a történetnek, hogyha megnézzük a spanyol bevándorlás politikát, egyik spanyol migrációkutató barátomat intézem, az elmúlt évek legnagyobb katasztrófája talán Spanyolország számára. És nem véletlen egyébként, hogy sokan emlegetik azt, hogy azért az, hogy Spanyolország itt két hónap alatt 1,2 millió illegális bevándorlót legalizált, és hát az előző évtizedekben is láttunk sok legalizációs hullámot, azért ez egy elég erős jelzés azoknak, akik megpróbálnak illegálisan bejutni Spanyolországba, hogy hát tegyük meg, mert előbb-utóbb rá fogunk tudni kerülni arra az útra, aminek a végén ott van a spanyol állampolgárság.
0: Így van, ez egy meghívó levél. Pedro Sánchez szocialista politikus, és egy spanyol ismerősöm elmagyarázta, hogy Spanyolországban mindenki baloldali kell, hogy legyen, mert a rossz emlékű Franco diktatúra miatt egyszerűen nem lehet jobboldalinak, meg konzervatívnak lenni, és ezért támogatják Pedro Sánchezt, de Pedro Sánchez viszont a saját szélső baloldalának akar kedvezni, és ezért humanitárius okokból hozzák ezeket a migráció bevándorló párti intézkedéseket. Most ő azzal is magyarázta ezt a legalizációt, amit ő mondott, hogy 1,2 milliót mondott talán Viktor, hogy ennyit legalizáltak. Azzal magyarázta, hogy fogy a spanyol népesség, gazdaságilag szükség van munkaerőre, és most pedig azzal takarózott itt a válság kapcsán, hogy ja, hát ő nem az észak-afrikaiakra gondolt, hanem elsősorban a latin-amerikai spanyol ajkúakat akarta ő legalizálni.
1: Igen, ugye erre nehéz nem elmosolyodni a magát az embernek. Itt azért igen, megint pár dolgot emeljünk ki, tehát hogy ugye Spanyolország azért bevándorló nemzetté vált az elmúlt 30 évben. Tehát 1998-ban, ami nem volt olyan rég, kevesebb mint 30 évvel ezelőtt, Spanyolországban a lakosság 3%-a volt külföldi, mint 1,2 millió ember. Tehát nagyjából az az arány, ami most Magyarországon. Ez egy nem jelentős arány. Most a változó bevándorlás politika eredményeképpen mára a spanyol lakosság 20%-a az, aki külföldi. Tehát 3%-ról ez felment 20%-ra, 10 millió külföldi van az országban.
0: De ezek nagyjából Latin Amerikából jövő testvérnemzetek, vagy pedig ez az afrikai migráció?
1: Nem, ez nagyon jól hangzik, ugye, hogy Latin Amerikából érkező testvérnemzetek. Valóban egyébként, ha százalékos arányt nézzük, akkor ők vannak a legtöbben, tehát nagyjából ilyen 35% környékén, de hát nagyon masszívan jelennek meg az afrikaiak, az ázsiaiak, és ugye más európaiak is. Ugye korábban egyébként az európaiak voltak a legtöbben a 90-es évek végén, de aztán ez megváltozott. És ugye, bocsánat, a népességfogyás kapcsán, tehát a spanyol lakosság száma, tehát ebben a periódusban az 40 millióról 50 millióra növekedett. Tehát ha ezt a népesedési adatot nézzük, ez nagyjából ilyen harmadik világbeli országnak felel meg.
0: Az előregedésről beszélt, hogy gondolom az eredeti lakosság kevesebb gyereket vállal, és akkor szükség van friss húsra.
1: Igen, csak ugye itt is, ugye pont a mostani legalizáció előtt jöttek ki adatok, tehát hogy az érkezők jelentős százaléka, 30%-a az 45 éves vagy idősebb. Tehát, hogy itt azért megint felmerülnek kérdések, ugye az is felmerült, és ugye ezt is mostani legalizáció előtti kritikusok szemére vetették a szocialista kormánynak, hogy a legalizáltaknak nagyjából az 50%-a 4 éven belül eltűnik az országból. Mert ők ezt úródeszkának használják, hogy elmenjenek ugye egy legális tartózkodási engedéllyel mondjuk Németországba vagy Svédországba dolgozni.
0: Hát meg sokan Franciaországban kötnek ki a diaszporánál, hiszen pont az észak-afrikaiak francia ajkúak, arab és francia ajkúak, és ezért kézenfekvő Franciaország meg is volt ijedve rendesen a mostani esemény miatt.
1: Így van, meg azért most már nagyon elkanyarodtunk Ceutától, csak ez fontos, hogy a hallgatók értsék, de tessenek bele gondolni, hogy ugye a spanyol kormány ígérete az volt, hogy nagyjából 500 ezer embert fognak legalizálni, mert hogy kb. Ennyien lehetnek papírok nélkül Spanyolországban. Most kiderült, hogy ez nem 500 ezer, hanem 1,2 millió ember. Tehát most tessenek végig gondolni, hogy milyen realitása van annak, hogy mondjuk egy 3-4-5 hónapos folyamat során itt sikerül ellenőrizni, hogy ez 1,2 millió ember közt nincsenek sorozatgyilkosok, terroristák, nem tudom micsodák. Nyilván a többsége csak azért jött Spanyolországba, mert tetszik nekik az európai életmód, az életszínvonal, a szociális ellátórendszer, de hát azért a nagy számok törvénye alapján itt azért komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordoz. Az EU tagállamok egyébként ezért is húzták be a kéziféket, és ugye Pedro Sánchez egyébként ezért is nem számítatott túl nagy támogatásra a tagállamok részéről Ceuta kapcsán, mert hogy onnantól kezdve, hogy az ő státuszuk rendezve van Spanyolországban, ez azt jelenti, hogy a schengeni zónán belül ők szabadon fognak utazni. És amikor azt látjuk, hogy Olaszország most Ceutára hivatkozva felfüggeszti ugye a schengeni zóna alkalmazását Spanyolország számára, azért nem a ceutai bevándorlók miatt van, ugye Ceuta nem része a schengeni zónának, hanem sokkal inkább az 1,2 millió személy miatt, akik ezután szabadon fognak tudni utazni szerte szét Európában.

0: Szakértőnk Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója. Elérkeztünk az európai reakciókhoz és a megoldási javaslatokhoz. Schengen felfüggesztéséről beszélt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Kérem, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy mi is konkrétan ez a Schengen, és hogy fel lehet-e függeszteni, mert nem biztos, hogy fel lehet így két oldalúan függeszteni.
1: Igen, ne felejtsük el, tehát hogy az, hogy most útlevélni és határellenőrzés nélkül utazhattunk, vagy esetenként múlt időben tudtunk, hiszen ugye például Németország is szállította a külső határain a határellenőrzést, ez ugye a schengeni kódexnek és a schengeni vívványoknak köszönhető, hogy egy egységes európai tér jött létre. Ugyanakkor a migrációs válság és a terrortámadások az elmúlt években ezt a rendszert, ezt folyamatosan ássák alá és rengették meg, és ugye idézőjelben ideiglenes jelleggel egyre több tagállam vezet vissza ellenőrzést a határain, a schengeni zónán belül. És az ideiglenes jelleg ez esetenként most már 2-3-4 éves időszakokat ölel át. És ugye valóban az adott tagállam az egyoldalúan bejelentett, ugye be kell jön a bizottság felé jelenteni, hogy ő visszavezeti a határellenőrzést, és a bizottság

0: kicsit azért az is benne van, hogy most mindenki érzi, hogy hát a spanyolokon most lehet nagyot ütni, és akkor Donald Trump ennek örülni fog, tehát ennek is van egy ilyen dimenziója. Egyébként nem véletlen, hogy több spanyol azt mondja, hogy hát a fene egye meg, hogy lehet az, hogy mondjuk mikor Lengyelországgal szemben Belarus alkalmazta ezt a hibrid hadviselést, és tolta rá a lengyel meg a balti államok határára, Lettország Litvániára a közel-keleti és afrikai a Belávia járataival oda repültetett bevándorlókat, akkor Európa összefogott, most meg kritizálják a spanyolokat, de még egyszer mondom, azért a spanyolok nagyon, a jelenlegi spanyol kormány nagyon sokat tett annak érdekében, hogy idáig jusson a helyzet.
1: Egyébként ki lehet zárni valakit a schengeni egyezményből, a schengeni zónából, illetve kiléphetnek-e az országok egyoldalúan? Franciaországban is van ilyen hang, jobb oldali, most közelednek a választások, ők azt mondja, hogy ki kell lépni Schengenből, mert ez egy katasztrófa. Tehát lehet-e ilyet, vagy ettől szétesne Európa?
0: Persze, ezt meg lehet tenni, de nyilván ez az európai integráció egyik leglátványosabb eleme. Kapna egy nagyon erős torpedót, de ne felejtsük el, szerintem a magyar lakosság jelentős része a kis túlzás alatt se tudja, hogy mi az, hogy útlevél, vagy határellenőrzés, ugye, mert hogy a schengeni zónán belül tudunk utazni. Most már inkább az szokott lenni, hogy uramatyán valaki elfelejt magával útlevelet vinni olyan helyre, hova kellene. És hogy ez ezzel valószínűleg egy hátralépés szenvedne el. Én egyébként azt gondolom, hogy ezek fenyegetések és jól hangzó populista ígéretek, senki nem szeretné, hogy ezt visszavezessék. És gondoljunk bele, hogyha most nem tudom, mert ezt a hallgatók jobban el tudják képzelni, hogyha az osztrák-magyar határon, ott Hegyeshalomnál megint ott lennének a kis határellenőrző fülkék, és egyenként kéne megnézni mindenkinek a dokumentumait. Tehát ez az áruforgalomra, a személyforgalomra, a turizmusra úgy óriási csapást tudna mérni. Ne felejtsük el, ugye megint csak magyar példa, hogy mondjuk a szerb-magyar határon, ugye, ahol megvan ez az ellenőrzés, ott milyen sorok tudnak kialakulni, vagy mondjuk Románia fele mielőtt beléptek a schengeni zónába, milyen határellenőrzési procedúrákon keresztül menni, és képzeljük el, hogy ez egész Európába visszajönne. Tehát ez valóban az integráció egyik legnagyobb csapás lenne az integrációra nézve.
1: Nézegettem a francia reakciókat, és elsősorban ugye a mainstreamből, meg a macronista közegből, meg a baloldalról elsősorban a humanitárius szempontok kerültek előtérbe, hogy hát kötelességünk egy partnerországnak segíteni, és hogy jó a kapcsolat, de egyébként katonailag megerősítették ők is a határukat. Igen, viszont a lakosságnak több mint 50%-a elégedetlen a francia migrációs politikával, és lehet hallani olyan hangokat is, hogy nem humanitárius beengedni ennyi embert, mert nem tudunk nekik olyan emberhez méltó körülményeket, munkát adni, mint ami az ígéretekben szerepel, másrészt meg nem humanitárius Afrika felé se, hiszen onnan hiányoznak ezek a fiatal, életerős, potens emberek. Megjelenik ez Spanyolországban egyáltalán, és én mondtam, hogy baloldaliak az emberek, de nem biztos, hogy így van.
0: Nézzük, azért nem véletlen egyébként, hogy Pedro Sánchez azért ez a legalizációs hullám az 19-re húzott lapot. És hogy itt még egy nagyon fontos szempontot azért el kell mondani. Tehát, hogy ezek az emberek, akiket most legalizálnak, ők nem spanyol állampolgárságot kapnak, csak egy éves tartózkodási engedélyt. És ugye Pedro Sánchez mindig azt mondja, hogy ez szó nincs arról, hogy itt nagyon leegyszerűsítve új választókat nyernének maguknak, hanem itt csak egy valóban egy humanitárius, gazdaságpolitikai egyéb program zajlik. Na most ez nagyon jól hangzik, de a valóság az az, és azért mondjuk a Podemosnak a több képviselő is ezt így elmondta bele a kamerába, hogy a volt spanyol gyarmatokról érkezők, azok 2 év legális tartózkodás után már kérhetik az állampolgárságot. Tehát gyakorlatilag ebből most 1 év meg lesz. Az egy életében arra kell kiasználni mindenkinek, hogy találjon valami folytatólagos státuszt. Most ez a gyakorlat azt fogja jelenteni, hogy hát 2 év múlva több százezer fognak tudni ebből a tömegből szavazónak regisztrálni. Vagyis bocsánat, állampolgárnak, és aztán meg majd szavaznak. Tehát itt azért egy humanitárius álcába csomagolva egy nagyon erős reálpolitikai folyamat zajlik. És nagyon sok elemzést lehet erről olvasni, hogy mennyit segít a spanyol gazdaságom, nem tudom, micsoda a bevándorlás, nem segít rajta. És azt is elmondom, miért. Tehát ha a bevándorlás lenne a megoldás a spanyol munkaerőpiac, a demográfia egyéb problémáira, akkor annak már meg kellett volna oldódnia, hiszen ne felejtsük el, 98-ban 1,2 millió bevándorló, 2026-ban 10 millió bevándorló van az országban. Hát akkor Spanyolországnak kéne most az Európai

0: top gazdaságának, top működésű szociális ellátórendszerének, végtelen munkaerővel működő szociális otthonok, iskolák, nem tudom minek mennie, hiszen hát ők teljesítették a leckét, fölnyomták a 3%-ról több mint 20%-ra a külföldiek arányát. Most ha mégis azt látjuk, hogy a spanyol gazdaság bajban van, hogy folyamatosan azt halljuk, hogy demográfiailag nem áll jól az ország, akkor élhetünk a gyanaperrel, hogy a bevándorlásra nem lesz megoldás.
1: Az EU-s tagállamok belügyminiszterei kedden videokonferenciát tartanak, még ezelőtt a konferencia előtt beszélgetünk Viktorral, és a ceutai fejleményeket vitatják meg. 22-en kezdeményezték ezt. Magyarország benne van ebben, és egyáltalán az új magyar vezetés hogyan áll ehhez hozzá? Mire számíthatunk mi? Eddig nagyon kemény, határozott migráció ellenes politika volt. Most mi lesz a helyzet?
0: Igen, Magyarország is az aláírók között van, ugye miniszterelnök úr is felszólalt a ceutai incidens kapcsán. És ugye, hogyha látunk erős kontinuumot az előző Fidesz-KDNP kormányzat és a Tisza kormányzat között, akkor az a migrációs politikában eddig egyértelműen megjelenik. Sőt, ugye itt a külföldi munkavállalók toborzása kapcsán és beutalók kapcsán hozott szigorítások révén itt még látunk egy szigorítást is az új kormány részéről. Tehát eddig ez egyértelmű a kontinuum. Nyilván az, hogy hosszú távon ez hogy fog kinézni, az nagy kérdés. Ugye ne felejtsük el, ugye Magyarország továbbra is fizeti az 1 millió eurós napi büntetést, vagyis hát levonják az EU-s nekünk kiutalt támogatásokból, és ez továbbra is ketyeg. És hát ugyanakkor a Tisza kormány azt mondta, hogy ezt szeretne valami megoldást találni. Ha valóban szeretnének, ezt nehéz lesz kompromisszumok nélkül megcsinálni.
1: Marsai Viktorral, a Migráció Kutató Intézet igazgatójával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával beszélgettünk. A kerengő külpolitikai beszélgetések véget ért, a technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Lakatos Orsolya felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra. Magyar csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
2: György Rózsa Sándor, színész énekes, játszott a János Vitézben, a Kék Madárban, az Orfeum Mágusában, a Carmenben, a Csárdás Királynőben, az Elizabethben, a Herben, a Hegedűs a Háztetőnben, a Hamupipőkében, az István a Királyban, a Jekyll és Hyde-ban, a Kabaréban, a La Mancha lovagjában, a Luxemburg grófjában, a Mária főhadnagyban, a Monte Cristo grófjában, a Mennyasszony táncban, a Miss Saigonban, a Rómeó és Júliában, hogy csak a főbb szerepeit említsük. A Budapesti Operettszínház, a Győri Nemzeti Színház, a Pesti Magyar Színház, a Kaposvári Csiky Gergely Színház, a Ram Kolosseum, a Szigligeti Színház, a Veszprémi Pannonvár Színház, a Komáromi Lovas Színház, sorolhatnám még hosszan, e színházak nézőinek biztosan nem kell bemutatni György Rózsa Sándort, az énekes színészt, aki sztár lett sztár allőrök nélkül. Az maradt, aki volt, kemény kötésű, büszke székely, a legszebb férfi korban. Vendégünk tehát György Rózsa Sándor.
1: Ezt a beszélgetést most térben legalábbis nagyon messziről kezdjük, hiszen Gyergyóban születtél, nem gyalog tetted meg az utat, de mégis nagy távolság a mostani életed és a gyerekkorod között. Milyen volt ez a gyerekkor?
3: Hát most szerintem a műsoridő az kevés lenne ahhoz, hogy ezt mind elmondjam. Dióhéjban szeretetteljes gyerekkorom volt, mondhatom. De alapvetően mi úgy nőttünk fel, hogy nagy szeretettel voltunk mindenki irányába, és mi is nagy szeretetet kaptunk a szüleinktől.
1: Hányan voltatok?
3: Ketten vagyunk még mai napig, hál' Istennek. Öcsém otthon is él Gyergyóremetén, ahol a szüleim. Gyergyószent Miklóson születtem, de ott nőttem fel Gyergyóremetén, ez 18 kilométerre van, ugye. Szép gyerekkorunk volt. Akkor tájt még közelében sem voltunk a digitális technológiának.
1: Tehát láthatok még könyvet?
3: Mi láttunk könyvet. Hát igen, azok ilyen kötelező könyvek voltak, mert azért eléggé szerettünk ám csámborogni a Maros partján, vagy a Kükülő mentén. Most a Kükülőt ezt ugye szándékosan hoztam be, mert az édesanyám, ő onnan való. Ő Maros megyei, édesapám meg Hargita megyei. Sok nyarat töltöttünk nagyszüleimnél. Az én székelységem az egy kicsit összetett, mert van benne Maros megyei is, meg Hargita megyei is, ugye anyukám révén Maros megyei, édesapám révén meg ugye Hargita megyei. Tehát a Gyergyó vidéke és a Kükülő mente, tehát igazából a kettő ötvözete. És ez így nagyon is kerek és szép, úgy érzem, és ez szerves része öcsémnek is, meg szerintem az egész családnak, mindenkinek, mert ezáltal egy picit gazdagabb, tájilag mindenféleképpen gazdagabb gyerekkorom volt, mert olyan két vidékről beszélünk, amiben nem csak a tájban különbségek láthatóak, hanem az embereknek a mentalitása is.
1: Kicsit ellentétes?
3: Kicsit nagyon, igen.
1: Igen? Hogy is van ez a mondás, hogy itt is jobb, mint Csíkban, ez van igen. Felírva a temető kapujára, Gyergyóban?
3: Hát valahol a környéken biztos, igen. Meg hát sok szó vicc van így a gyergyói vidéken, ugye eléggé tényleg így, ahogy ha már így beemeltem ezt a különbséget az emberek közös a tájban, konokabbak. Valószínűleg ez ugye a körülmények az, hogy a hegyek, a zordvidék szerves része ennek a népcsoportnak, hogy hogy köszön a Detroit remeteinek, ez egy szomszéd település közvetlen. De Isten ments. Hát ez egy a sok közül.
1: Ez a táj, ez téged sokfele indíthatott volna. Mi szabta meg az utadat? Volt valami, ami vezetett?
3: Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen a szüleimnek a neveltetése és az, hogy katolikus gimnáziumban jártam oda az a Gyulafehérváron, Erdélyben. Szerintem ez is egyfajta iránymutatás volt, ez is így meghatározta az én életemet, meg hát hadd áruljunk el egy kis titkot a hallgatóinknak, hogy ez egy olyan interjú, ami most itt velem készül, ami nagyon kedves és örömteli számomra ez a pillanat, hogy beszélgethetek vele, ugyanis beemelnék engedelmeddel egy családi köteléket is, egy szálat ebbe a beszélgetésbe, ugyanis a te lányod elég szerves része volt annak, hogy én Budapesten folytassam a tanulmányaimat, és ne Kolozsváron.
1: Ezt én nem is tudtam.
3: Nem tudtad. Akkor most elárulok egy kisebb titkot. Székelyudvarhelyen voltam egy alkalommal, amikor találkoztam én a te lányoddal. Egy ottani látogatáson voltam egy ismerősömnél, és a vasárnapi szentmise után volt egy fogadás egy magyarországi turista csoportnak. És ott ismerkedtem meg a te lányoddal, aki csodálatos hanggal, sokan tudják szerintem, hogy egy csodálatos hanggal megáldott hölgy, most már anyuka, énekelt egy dalt, egy gitáron saját magát kísérte, és hát én csak úgy hű meg ha, és így szóba elegyedtem vele, beszélgetni kezdtünk, és akkor én akkor voltam harmadikos, ugye az 11-es, szeretem az embereket, és kíváncsi vagyok rájuk, akkor így elkezdtünk beszélgetni, én is elmondtam, hogy éppen hol tartok a tanulmányaimban, és hogy milyen gondolataim vannak a tovább tanulásra, és akkor így volt a Zsófiának, a Sashegyi Zsófiának, nevezzük nevén a lányodat. Neki volt egy ilyen elejtett mondata, hogy hát ő meg a Krónikás Ének zeneiskolában tanul. És akkor ez így felkeltette az érdeklődésemet ez az iskola. Hát ugye, hogy mennyire az Isten tenyerén vagyunk mindannyian, és én meg különösképpen úgy gondolom, hogy a Szűzanya eléggé szerves része az életemnek, igen, mert hogy hát most egy kis zárójat nyitnék, én koraszülött vagyok, így 7,5 hónapra születtem, és hát édesanyám ugye aggódott, hogy most mi lesz az én sorsom, hogyan tovább, és fel is ajánlott engem a Szűzanyának, tehát úgymond, hogy viselje ő gondomat, és nyilván vegyen oltalma alá. És igazából így is történt, hál' Istennek, és azt kell mondjam, hogy az, hogy én most 44 évesen itt ülök, és veled beszélgetek, ezek nem véletlenek, hanem ezek a sorsnak azon szövődményei, ami elém tette ezt a lehetőséget, hogy most itt lehetek és beszélgethetünk. És
1: az úgyhogy, operett sztárjaként.
3: Hát köszönöm ezt a címet. Igen, most jelen pillanatban még az Operett Színházban vagyok alkalmazotti státuszban. Tehát most egy kicsit időben nagyot ugrottunk, de igen, és akkor így pecsételődött meg a sorsom, hogy én Magyarország és azon túl is Budapestet választottam tanulmányaimnak, és nem Kolozsvárt.
1: A Krónikás Ének zeneiskolától tudom én csak a te életedet, illetve követem szeretettel távolról. Utána mi következett?
3: Hát sok fellépésen részt vettünk a tanulmányaink során, így Kamillával Magyarországon elég sok településen énekeltünk megzenésített verseket. Hát a felvételim, ha már így a Kamillát hoztad szóba, azt még hozzá kell tennem, hogy ugye az is egy nagyon csodálatos körülmény volt, ugyanis egy csíksomlyói búcsú alkalmával volt kint Kamilla növendékeivel. Igazából az én felvételim az ott történt, a Krónikás Ének zeneiskolába, ugyanis pünkösd előestéjén a virasztás előtt volt egy lehetőség. Valahol ott a templom közelségébe, ott énekeltem egy dalt, saját magam lekísértem gitáron, mert tanultam már előtte is autodidakta módon gitározni, és az övön növendékei voltak úgymond a felvételi bizottság, meg Kamilla, úgyhogy gyakorlatilag ott történt az én felvételim a Krónikás Ének zeneiskolába. Aztán volt egy olyan lehetőség, Isten nyugasztalja, Illés Lajos, az Illés együttes ugye frontembere, meg a Varga Miklós eljöttek a Kamillához, szlengesen fogalmazva egy castingra, egy válogatásra, mert Lajos bácsi írt egy Betlehem csillaga című rockoperát, a 2000-es években volt református világkongresszus, és Magyarország adott neki helyszínt, és erre az alkalomra írta Lajos bácsi ezt a művet, és akkor ott erre a produkcióra jöttek Kamillához válogatni kisebb szerepekre énekeseket, vagy hát az iskolájából növendékeket. Így kerültem én, ez volt az első olyan színházi produkció, amivel itt találkoztam. A szülőfalu, már pontosabban anyukámnak a szülőfalujában úgy is hívtak gyerekként, hogy a dalos pacsi írtam, hogy tatámmal mindig mentünk a mezőre, és hát sokszor ugye gyerekként én már meguntam az első három kapavágás után a munkát, és akkor felültem egy almafa tetejébe, és ott énekeltem, amit tudtam a Csitári hegyek alatt, a notákat, egy gyerekdalokat, úgyhogy zengett belé a határ, így ismertek a faluba, hogy a Rózsa Árpád unokája a dalos pacsírta. Így kerültem akkor be ebbe a produkcióba, mert beválogattak jó magamat, meg egy pár kollégát a Krónikás Ének zeneiskolából, és akkor így indult az én színházi színpaddal való ismerkedésem, innen datálódik. Ezt a Védnyánszky Attila rendezte akkor még beregszánszi színigazgatóként, egy egri néptánc együttes volt benne, mint tánckar, és hát ilyen nagyságok, mint Szórák Kati, Varga Miklós, Dörner György. Szóval igazából a szakma úgymond öregeivel, nagyságaival léphettem így először színpadra. Ez volt az első alkalom színházi előadásként. Ezt az Erkel Színházban mutattuk be, ott volt az ős bemutatója, és a Tália Színházban játszottunk belőle még vagy két vagy három előadást.
1: Aki most hallgat minket, az arra gondolhat, hogy csak megszületni volt nehéz neked, utána tényleg, minthogyha a Szűzanya tenyerén hordott volna, hiszen jöttek szembe azok a lehetőségek nagyon sok esetben, amelyek téged tárt karokkal vártak.
3: Hát most azt kell mondjam, hogy azért nem volt annyira egyszerű ez az út, és szerintem mai napig nem egyszerű, mert aki egy picit is így belát, úgymond a kulisszatitkok mögé, vagy a színfalak mögé, azért azt tudja, hogy nem olyan egyszerű a mi szakmánk. Azért nagyon sok nehézséget tud elénk gördíteni, akár egy próbafolyamat folyamán. A jó Isten, vagy próbafolyamat, próbatétel, most hirtelen ez a szókombináció jutott eszembe, tehát ugye amit hát nyilván az embernek tudni kell helyén kezelni és feldolgozni, hát ezért is jó, hogyha gyakorló hívőként az ember ilyenkor egy picit, mikor ilyen nehézségek elé kerül, akkor elcsendesül és elgondolkodik és kéri az égiek segítségét, hogyan tovább, mert hát azért ez egy kőkemény szakma. De voltak, vannak, hál' Istennek szép feladatok, és bízom benne, hogy még lesznek is szép feladatok, amik várnak rám közeljövőben. Ettől színes és ettől szép szerintem ez a pálya. Tehát hogy minden feladatot úgy kell megoldani, hogy úgy menjen át a lényeden, vagy a saját magadon, a saját gondolataidon, hogy ezzel bízva abba, hogy valami olyan plusz tudsz nyújtani az adott közönségnek, az esti közönségnek, amitől ők úgy érzik, hogy megérte nekik jegyet váltani arra a produkcióra, vagy akár egy ingyenes, mondjuk közösségi dologban, amiben részt veszek, hogy ott megérte nekik ott lenni, mert kaptak valami pluszt, amitől feltöltődve vagy jó gondolatokkal tudnak távozni arról az eseményről.
1: Az a szeretet, az a sok minden, amit adni tudsz dalokon, a szövegeken, a darabokon keresztül, az vissza is kerül hozzád szeretet formájában, nem így van?
3: De abszolút tökéletesen megfogalmaztad, ugyanis belületek, pontosabban nézőkbe vagy azokból, akik eljönnek, tudunk töltődni, és ez való igaz, hogy nagyon sokszor, mikor az ember picit mélyponton van, és azt gondolja, hogy már megint, meg megint, meg miért, meg hogyan, és hogy ez kell nekem, és ez biztos, és hogy fogok tudni valami ma is valami újat adni, és az első jelenet után rögtön kiderül a közönség reakciójából, hogy igen, tehát hogy ők vágynak arra, amire beültek, arra az előadásra, rád személy szerint vágynak. Ez is egy nagyon jó érzés, és leginkább ugye ez a tapson mérhető, amikor véget ér egy előadás, hogy mennyire szerettek vagy szeretnek bennünket, és hát ezért érdemes, és ezért érdemes igazából létezni. És volt már, akadt egy-két olyan előadás, ahol ezt nem szeretném helyszínhez kötni, de a lényeg, amit mondani akarok, az, hogy gyakorlatilag nem telt házzal ment az a produkció, de hogy az a közönség, aki ott volt, az olyan szeretetet adott nekünk a létükkel, azzal, hogy ők ezt akarták, szerették volna, hogy az nyilván ránk is olyan kihatással volt, hogy gyakorlatilag azt mondtuk, hogy már ha 10 embernek adunk elő egy verset, vagy énekelünk két dalt, vagy bármit, akkor is nekünk azt meg kell tenni. Nyilván más érzés 5000 ember előtt énekelni, de ettől függetlenül értük, értetek, kell, hogy legyünk és vagyunk.
1: Folyamatosan érzi az ember a kapcsolatot, vagy annak a hiányát a közönséggel?
3: Szerintem igen, meg ahány közönség annyi féle, tehát sokszor volt már olyan produkció, amiben 3 jelenet után így a takarásban megjegyeztük, hogy itt vannak. És gyakorlatilag ott voltak, csak akkor még, tehát nem az a millió árat irányunkba, viszont a végén álló taps, és akkor hát igen, itt voltak, megérkeztek. Sok mindenem múlik szerintem az is, hogy bennünk az este, hogy jön át az a produkció, az előadás, amit felétek vagy feléjük, közönség felé nyújtunk, és hát ugye, mint ahogy nincs két egyforma előadás, mert nincs, ugyanúgy elmondható, hogy nincs két egyforma közönség sem. De a vége az általában mindig jó szokott lenni. Tehát a vége az mindig az, hogy örömmel távozik színész és közönség a színházból vagy az adott helyszínről.
1: Mik azok a pontok, ahol a mélyrepülés bekövetkezhet? Ezek a társulaton belüli feszültségek, vagy az élet egyéb területéről beszűrődő bajok?
3: Hát ugye azt szokták mondani, és igazából ez így ildomos, hogyha az ember nem viszi be a mindennapi nyűgét estére a színpadra. Vagy pontosabban úgy gondolom, hogy ha be is viszi, akkor azt úgy tegye, hogy egyrészt a közönség ebből mit sem érezzen, és adott esetben, ha mondjuk pont olyan a hangulat, ami találkozik a karakternek, a szerepnek, az esti szerepnek, amit megformál, akkor adott esetben még jót is tehet, hogy még inkább átlényegülhet, magáévá teszi azt, vagy bele tudja tenni, akkor adott esetben ez még jó is lehet. Tehát sok összetevősek ezek a dolgok. Az óhatatlan sajnos, mint mindenhol az élet területén, ahogy már említettem, hogy konfliktusok vannak, és vannak nézeteltérések. Azt szerintem az a legfontosabb, hogy ezeket meg tud beszélni. Tehát, hogy ezt akárha egy kollégáddal van egy nézeteltérés, vagy egy olyan dolog, amiben egy pillanatnyi nem egyetértés, vagy már régóta, hogy ezt meg kell beszélni. Nyilván ezeket nem szabad felvinni a színpadra és bevinni a színházba. Ezeken jobb túl lenni, vagy a színfalak mögött, vagy a színpadon kívül.
1: Ezek a te gyerekkori tartalékaidból is jönnek ezek az erők, hogy ezeket meg tudod oldani.
3: Ez egyfajta, én úgy szoktam fogalmazni, vagy most így, ahogy múlik velem is az idő, egyre inkább azt érzem, hogy ezek úgy akarva akaratlanul rakódnak az emberre, vagy az élettapasztalat, vagy a színpadi tapasztalat, vagy a szakma által kapott nevelés, hogy ezeket muszáj, meg kell, hogy legalábbis nem szeretem magamban cipelni, hordozni. Nem is tudok akkor koncentrált lenni. Egyszerűen nem tudok úgy odafigyelni arra a dologra, és én ezeket leszoktam zárni, mint hogy ez a magán magánéleti történéseimben is, akár egy baráti kapcsolatban, vagy akár a gyermekeimmel való konfliktusokat, ezeket én igyekszem mielőbb megbeszélni, rövidre zárni, pont azért, mert úgy érzem, hogy ez nagyon megmérgezi az aznapi állapotodat. Ha esti, akkor meg pont azért, hogy nyugodtan lehessen álomra szendelülni gyereknek, felnőttnek egyaránt mindenkinek, tehát fontos a lelki béke, legalábbis nekem nagyon.
1: A legnehezebb gondolom az, amikor az ember mély repülésben van, és színpadra kell állni, és úgy tenni, mintha mi se történt volna.
3: Igen, de ezért vagyunk, és úgy érzem, hogy ezért tanultuk, meg tanuljuk folyamatosan ezt a szakmát, hogy ezekkel megküzdjünk. Mint egy pilóta, aki mondjuk történetesen 250 utassal a fedélzete egy nagyobb, hosszú távú repülést hajt végre, ott is maximálisan koncentráltnak kell lennie, és nem viheti fel a fedélzetre a nyűgét, baját, mert igenis okozhat olyan kellemetlen perceket, ami akár adott esetben még az emberek életébe is kerülhet. Visszagondolok, akkor ez nálunk is veszélyes tud lenni, mert egy rossz szituáció, egy rossz mozdulat, egy oda nem illő cselekedet igencsak meg tudja keseríteni a kollégánk életét, mert ugye adott esetben testkontaktusban mondjuk egy vívás, ha most csak így ezt jutott hirtelen eszembe, ott is egy rossz mozdulattal igencsak súlyos sebeket tudunk okozni, akár fizikálisan is egymásnak, nem csak lelkileg.
1: Van ennek a pályának egy másik veszélye, amikor a sikerrel kábítja az embert, és elszáll, és már nem önmaga, hanem valami mássá válik.
3: Hát akkor a jó Isten ilyen szempontból is kegyes velem, mert úgy érzem, hogy nem jött el az a pillanat számomra, hogy nyilván voltak sikerek, meg vannak sikerek előadásokban, amikben nagyon jól érzem magam, és úgy érzem, hogy a közönség is szeret, és tapsal, ugye meghálálja azt az estémet. De valahogy még nem, én úgy érzem, hogy nem érkezett el még az a pillanat számomra, hogy elszálljon velem a ló, de hál' Istennek van is hozzá megfelelő kontrollom a családom belül is, meg úgy egyáltalában a barátaim körében, akik tudom, hogyha bekövetkezne ez a pillanat, akkor úgy kellőképpen tisztelettel szólnának, hogy ez az irány, amit produkálsz, az nem biztos, hogy a helyes út. Szálljon le Rózsa Sándor arról a bizonyos lóról. Tehát én jelen pillanatban itt tartok.
1: Ha már a nevedet említetted, ez egy különös adomány, ez a név. Bizonyos fokig meg is határozza a létedet, nem? Ugyan a György elé került, de ez a Rózsa Sándor, ez nekem mindig úgy.
3: Anyukám révén van a Rózsa előtag. Mikor az én szüleim összeházasodtak, akkor felvették egymás vezeték nevét, édesapám, édesanyám. Anyukám lánykori neve Rózsa Margit, édesapám meg György Sándor. És akkor így lettünk mi három nevűek, az egész családban mindenki öcsém is, hogy ugye így kötőjellel megkaptuk az előnevünket, a György Rózsát, és ha már itt szóba hoztad a nevemet, akkor volt a pályám elején egy ilyen érdekes kanyar, amikor át szerettek volna keresztelni. Értsd jól, művész név, mint olyan, és akkor mondtam, hogy hát nem biztos, hogy az én édesapám nagyon boldog lenne, meg a szüleim, hogyha most én holnap nem ezzel a névvel mennék haza Székelyföldre, mert úgy megkaptam, hogy hát ezzel a névvel nem lehet az ember színész. Aztán én meg magacs vonok székelyként így álltam a kihívást, és mondtam, hogy már pedig én ezzel a névvel szeretnék úgymond bekerülni a köztudatba.
1: Psota Irénnel volt egy ilyen történet, hogy őt is mindenképpen le akarták erőbezni. Psota, hát micsoda név az, hát színésznek. És aztán mondta, hogy hát majd meglátjuk a végén, hogy igen. Érdemes volt.
3: És bizony érdemes volt.
1: Bizony, igen, így van. Melyek voltak a pályádnak azok a pontjai, amelyek tovább lendítettek téged, és a legfontosabbak voltak a számodra? Darabok, előadások.
3: Hát előadásban, ami ma máig nagyon kedves a szívemnek, Indigótónak volt egy regénydarab, a Torockói mennyasszony, az volt a címe. Most nem akarok mélyen belemászni, hogy ezt mikor és hogyan mutatták, amúgy meg azt hiszem a Vidám színpadon volt igen az ős bemutatója. És mindegy, a lényege, hogy ebből a műből írtak egy Mennyasszonytánc című klezmer műzikát. Jávori Ferenc Fegya volt a zeneszerző ennek a produkciónak, és az ő együttesével játszották ezt a Budapesti Operettszínházban, mutattuk be 2006-ban, és ebben én játszottam a férfi főszerepet, Bárány András karakterébe bújhattam, és hát úgy nagyon szerettem. Igazából megtaláltam, ahogy szokták mondani, ilyen furán, amikor arcon talál egy szerep, hát ez valahogy most így a szerep megformálása, a karakter megformálása és az én habitusom az így elég rendesen találkozott ebben a produkcióban. Ezáltal nagyon is, hát most mondhatni azt, hogy könnyű volt, nem volt könnyű, mert pont ettől nem válik nehézé. A lényeg, hogy ez egy nagyon kedves előadás volt a szívemnek, meg hát nagyon sok minden más, többek között a Rómeó és Júliában 21 néhány évesen eljátszani Rómeót pályám elején, az is egy nagyon nagy kihívás volt, és mondhatni egy mélyvízes szerep volt, ha fogalmazhatok ilyen furcsán. Hát elvégeztem a színitanodát, és ez volt az első a több kisebb karakter szerepem mellett, amit már az Operettszínház színpadán tölthettem, meg nagyok mellett, ugye Molnár Piroska, Mikó István, hosszasan sorolhatnám még a kollégákat. Ez volt a meghatározó, úgymond számomra egy elég meghatározó szerep, ez a Rómeó, és aztán úgy szép sorjában jöttek a kisebb, nagyobb karakterszerepek, vagy főszerepek, címszerepek, amit nagyon szeretek játszani napjainkban is. Ez egy létező előadás, tehát hogy játsszuk még az Operett Színház repertoárban a János Vitéz. Jövő évadban lenni fog új fent, tehát műsoron marad ez az előadásunk, kis kulisszatitok, hogy tényleg nehéz, hál' Istennek. Vannak előadások, sok előadás van, ami teltházas, és nagyon nehéz jegyet kapni rá.
1: És milyen volt János Vitéznek lenni?
3: Ez egy nagyon érdekes próba folyamat volt. Jó tapasztalás, mert ugye gyerekeknek, tehát a János Vitéz az nem csak felnőtteknek. A mi előadásunk az gyakorlatilag mondhatni kortalan, mert nem is tudom, Bozsi Kivet rendezte, hogy volt pontosan, hogy fogalmazott pontosan, hogy 6-7 éves korosztálytól egészen 90 éves korosztályig, mert gyakorlatilag tényleg olyan a dalok, tehát hogy annyira szép, hogy érdemes mindenkinek megnézni. És hát a próba folyamat az szintén, hát Oswald Marika, drága Marika, mint gonosz mostoha, vele együtt, meg a Faragó Andris Topi kollégám, és igazából tényleg sorolhatnám azokat a úgymond bölényeket, akik napjainkban, hát már ugye régi motorosok a szakmában is, akiktől még mindig nagyon sokat, és nagyon jó velük egy színpadon létezni, mert sokat lehet tőlük tanulni.
1: Ami nekem nagyon fáj, hogy a televízió már nem játszik sok szerepet a ti életetekben, nincsenek tévéjátékok, kevés lehetőség van a színészek számára a televízióban, holott nagyon sokat számított régen a színészek ismertsége szempontjából, itt-ott szerepeltek, ismételtek dolgokat, és ez a lehetőség most nincs nektek. Tehát úgy érzem, hogy nehezebb a helyzet ilyen szempontból.
3: Pontosabban van, én úgy gondolom, hogy a nincs az nem teljesen fedi a valóságot, inkább az, hogy nagyon leszűkült és egy bizonyos réteg hozzájut, hogy ez egy szűkebb, zártabb körű család, a filmes család, mint maga a színházi. Hát ugye ezt lehet jól csinálni, lehet nem jól csinálni, ugyanúgy, mint minden más, de nem feltétlenül áll mindenkinek jól a kamera. És ugye a felgyorsult, felpörgölt világunkban sajnos az a tapasztalat nagyon sokszor, hogy egyrészt vagy azért, mert nem vagy ismert, nem ismerik az arcodat, vagy bizonyos réteg ismeri, akik mondjuk az Operett Színházba járnak, ők ismernek, de most főleg a filmes közegből nem gondolom, hogy nagyon sokan látogatják ezt a színházat. Meg, hogy nagyon sokszor tényleg az van, hogy nem vállalják azt, hogy adott esetben most értsd jól, megtanítsák a szakmát neked, mert sok esetben nincs is rá idő. Tehát odaállsz, van rá 3-4 kamera, nyilván ez sok minden nem múlik, hogy most ez egy televíziós sorozatnak készül, vagy ez egy estés játékfilm. Biztos, hogy van az a költségvetés, meg van az a produkció, ahol szánnak rá időt, de általában a sorozatok, volt szerencsém egy-kettőben ilyen kisebb epizód szerepben jelen lenni, de ott azt láttam, és az volt a tapasztalat, hogy gyakorlatilag, hát ez ahogy szoktuk néha mondani, egy mutatás, egy tudás. Tehát van egy próbafelvétel, aztán a következő már a felvétel, és igazából nincs nagyon időd
1: kidolgozni
3: akár egy szerepet, vagy egy jelenetet. És hát hogy ezáltal is, meg a másik szerintem, ami nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy ez sem segíti meg a lehetőségeinket, hogy nagyon sokan vagyunk. Tehát nagyon pici ez az ország, és ahhoz képest meg nagyon sokan vagyunk a szakmában, és sokan vagyunk olyanok is, akik gyakorlatilag úgy kerültek, vagy úgy sodródtak a pályára, hogy nem hivatásszerűen, de alapvetően nem a színházból élnek meg, hanem abból élnek meg, hogy a médiában úgymond szert tesznek egyfajta ismertségre, és ezáltal úgy gondolják a bizonyos producerek, és most szándékosan mondtam, hogy nem is rendezők, mert szerintem nagyon sok esetben producerek döntenek, hogy akkor őt most piedesztára emelik. És innentől fogva ez megint egy olyan része a dolognak, hogy lehet, hogy én is simán lehetnék az, akit megformáltak az este, de nem vagyok benne abban a médiakörben, ahonnan azt mondják, hogy igen, tovább emelnek, és tovább-tovább adnak rendezőről rendezőre. Ilyen szempontból egy picit én úgy érzem, hogy nehezebb ez a fajta
1: út. Igen. Vannak-e álmaid, vagy ma már ez nem divat?
3: Hát az embernek kell, hogy legyenek álmai, én úgy gondolom. Tehát nekem az álmom az az, hogy ezért is szoktam imáimban fohászkodni az égekhez, hogy utolérjenek feladatok, amikben még inkább ki tudok teljesülni, és meg tudom mutatni azt, amit a Jóistentől kaptam, azokat a talentumokat, hogy tudjam kamatoztatni, mert gyakorlatilag szerintem annál fontosabb nincs, legalábbis én úgy gondolom, nekem annál fontosabb nincs, hogy a bennem lévő még kiaknázatlan lehetőségeket, azokat így felszínre tudjuk hozni, és meg tudjuk mutatni, meg tudjuk mutatni. Volt egy beszélgetés, és Kovács Ákos, Kossuth Díjas énekes előadóművész volt az egyik vendég, meg Szarka Tamás. Pont erről beszélgettek, és ez olyan érdekes volt ezt hallani. Tehát azok a nagyok, akik szintén kaptak a Jóistentől talentumot, hogy ők is úgy gondolják, felelősséggel vagyunk ezzel, amit kaptunk a Jóistentől, és hát nagyon nem mindegy, hogy hogyan gazdálkodunk vele.
1: Kamilla iskolája nagyon sokat adott emberileg nektek. Olyasmit kaptatok ott, amit máshogy nem kaphattatok volna meg.
3: Így van, pontosan, és ez többek között ez a Kamilla személyiségének is köszönhető, meg nyilván ő egy olyan értéket képviselt, és képvisel még mai napig, ami unikum, úgy gondolom mindannyiunk számára, akik ebben az országban élünk. De hát nem csak ebben az országban, mert ugye Kamilla pont arról volt híres, és szerintem ettől szép az ő pálya, hogy ő a határon túlra is gondolta, hogy azt, amit kapott a Jóistentől, ezt kamatoztatva elviszi, és nem csak a csonka Magyarország területére, hanem ő a világban rengeteg olyan helyen megfordult, ami számunkra egy csoda. És szerintem ez mindannyiunknak adott egy olyan pluszt, vagy azoknak az embereknek, akik őt hallgatták, vagy hallgatják, a mi lelkünket simogatja.
1: Szép családod is van, bájos feleséged, aranyos gyerekeid, kerek egész az életed.
3: Igen, ez is egyfajta édes teher, ha fogalmazhatok így, és jó értelemben, mert gyereket nevelni és családban élni nem egyszerű. De hát ettől szép az élet, hogy, és ettől jó, hogy olyan dolgok kerülnek felszínre, és olyan dolgokat élünk át, amit szerintem csak egy családos ember tud elmondani, hogy minden szépségével és nehézségével együtt. Szerintem ez, én úgy gondolom, hogy így kerek az élet.
2: Elköszönünk mára György Rózsa Sándor énekes színésztől. További sok sikert kívánva. A szerkesztőt Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra.
0: Elhangzott a Magyar Csillagok.

0: Sárik Péter felvételét hallották. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 1970. augusztus 6-án a Hiroshima elleni atomtámadás 25. évfordulóján háborúellenes egésznapos úgynevezett békekoncertet tartottak New Yorkban. A fellépők között volt többek között Janis Joplin, Paul Simon, a Creedence Clearwater, Miles Davis, Johnny Winter és Herbie Hancock. A hangolóban tőlük következik most válogatás.

A hangolóban esti adásával a Hiroshima elleni atomtámadás emlékére 1970-ben New Yorkban rendezett békekoncert előadóitól hallottak válogatást. A műsor szerkesztője Szabó Ágnes volt. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért, köszöni megtisztelő figyelmüket. Csák Éva, Urbán Péter technikai munkatárs, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint Tóth Zsófia és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját a technikai munkatárs Urbán Péter nevében is. A mikrofonnál a bemondó, Lázár Csaba.

0 óra 5 perc, benső végtelen. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Hogyan is állunk hát azzal, amiről a rómaiakhoz írott levél 9. fejezete beszél? Az eleve elrendelés homályos titkaival. Azzal, hogy Isten mindent tud, hogy az ő akarata nélkül semmi sem történik. Hogy semminek sincs sehol másút alapja, mint Istenben. Mert minden, ami van, csak Istenből van. És így a mi örök sorsunk is. És hogy az embernek semmi lehetősége sincs, hogy Istenen túl valami igazságossághoz fellebbezzen. Vajon kérdi-e a készítmény alkotójától, miért alkottál engem ilyennek? Nincs-e a fazekasnak hatalma az agyak fölött, hogy ugyanazon agyakból némely edényt díszes célra csináljon, mást dísztelere? Hát ha az Isten meg akarná mutatni haragját, s megismertetni hatalmát, nagy béketűréssel megtűrte a haragnak pusztulásra megérett edényeit, s hogy megismertesse dicsőségének kincseit az irgalmasságnak edényein, kiket előre készített a dicsőségre. Végső fokon hiába való minden kísérlet, hogy finomi és még finomabb distinkciókkal megoldjuk a titkot. Mert az a veszély fenyeget, hogy azok az Istent lefokozzák, hogy az embert légüres térbe akasztják, és valami félig függő lényé teszik, amely a teremtmény és a nem teremtmény között lebeg. Nem, ez kifürkészhetetlen, félelmetes, de biztos, hogy Isten ilyen fönséges titok, és hagyjuk is meg ilyennek. Miután beláttuk, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, beláttuk, hogy minden rossznak a forrása az ember, és nem az Isten. Hogy az ember örök veszte saját bűne, és Isten csak igazságos, ha azt a büntetést szabja ki rá. Ha már minden értelem kimerült, és minden distinkciót elvégeztek, akkor is állni fog, hogy minden, ami csak történik, végső fokon nem csak Isten előtt történik, hanem elhatározásának titkából. Homályos ez a titok, és sokakra ránehezedett, akik borús kedélyűek voltak, és komorrá tette lelküket. Persze komor teológia is született belőle, de ezzel nem intézhetjük el, hogy egyszerűen letagadjuk a valóságot. Ellenkezőleg. A végső keresztény mélységéből és a nagy összefüggésből kell megközelítenünk azt, ami van. Ha helytelenül tesszük föl a kérdést, akkor az isteni előrelátás és eleve elrendelés olyan szörnyűségé válik, amely jelen föllázad Isten adta emberi méltóságunk és üdvösségvágyunk. Így kell kérdeznünk. Ki az az Isten, akinek végső elrendelése szólít létbe mindent? Ez a felelet. Az, aki a szeretet. Az, akiről Krisztus azt mondja, hogy a mi atyánk. Az elrendelés marad, és marad az érthetetlenség is. De az, akit elhatároz, az a szerető, és elrendelésének érthetetlensége szeretetének titkával azonos. Így már minden másképp fest, minden. Nem olyan módon másképp, hogy valamit kitörölünk belőle. Ellenkezőleg, inkább átöleljük és átértjük, s így átlényegítjük az egészet. Ebbe az átlényegült titokba talál bele a mi atyánk kérése. De élni kell ezt a titkot, nem csak mondani. A puszta beszéd itt nem segít. Az elgondolás csak megmutatja az utat. Valósággá azonban csak akkor válik az egész, ha meg is tesszük. Igen, boldogság rejlik itt. Keresztény voltunk kegyelem. Azaz forrása, nem jog és teljesítmény, hanem az Isten szabad adománya, az Isten szeretete. Éppen ez a boldogság a kereszténységben, ami titokzatos és merész benne, ezt teszi, hogy szebb minden elgondolhatónál, hiszen a kegyelem, a karis olyas valamit jelent, ami nem minden kényszeren és jogon túlról ered az Isten szabad ajándékából. És éppen ezért merő kedvesség és szépség, amely a minden kényszert kerülő isteni kegyességből szökik virágba. Azért boldogító kereszténynek lenni, mert a szeretet a forrása. Tehát szent aggodalommal őrködik a keresztény, hogy valóban a szeretetből jöjjön is minden. Az pedig csak akkor lehetséges, ha tisztára az ő szabadságából fakad,
be nem korlátozva jogi és biztosság közé, ha valóban megmarad kegyelemnek, s oly fontosnak tartja, hogy kegyelem maradjon, hogy mindent fölad, ami biztosság, mert minden biztosság jog, megkötés, kényszer. A végsőkig elveti a biztosságot. Tehát a keresztény szív megengedi, hogy az Isten alakíthassa az embert, és vele rendelkezzen és intézze sorsát, ahogyan csak akarja, és lemond minden tiltakozásról és ellenvetésről ellene. Ez az eleve elrendelés gondolatának igazi értelme. Utolsó. Mindennél mélyebb biztosítéka annak, hogy mindennek Isten szabadsága a forrása, hogy minden kegyelem, mert csak így lehet szeretet. A predestináció gondolata boldogító gondolat. De ha másképpen fogjuk föl, mint itt, valami rettenetessé válik. Ennek értelmében mondhatta Krisztus Istennek, te vagy az Úr. Te szabad vagy, még velem szemben is. Életemmel és sorsommal együtt a te rendelésedből vagyok itt. A te rendelésedet pedig semmi sem múlja fölül. Úgy helyes, ahogyan az dönt. A jog sincs fölötte, s ezért nem is lehet ahhoz mérni, hanem vele kezdődik minden jog. Azt akarom, hogy legyen úgy, ahogy az maga akarja, önmagából kiindulva, tiszta szabadságában. A boldogságra vágyom. A boldogság pedig te vagy. De te csak akkor lehetsz az enyém, ha te magad adod magadat, és ez a szeretet. De hogyan szeressen valaki, ha nem szabadságból? Ezért mindent ráhagyok a te szabadságodra, hogy szeretetet hajtson ki belőle részemre. A te szabadságodra, amelyről te mondtad, hogy kegyelem a neve. Én a boldogságot csak mint szeretetet akarom, és ezért a szeretet szabadságára bízom minden következményével együtt, még azzal is, hogy cserben hagyhat. Te, ó Istenem, te vagy a szeretet, te teremtettél. Soha többé nem követelőzni, soha többé nem tiltakozni. Számítás, jog, félre mindennel. Isten, te. Szédítően mélyre vezet a kérés. Levezet annak az erőnek a legbensejébe, amelyből Isten szeretetére hagyatkozva él a keresztény. Aki megteszi vele együtt az utat, az megérti, hogyan végződhet a rómaiakhoz írt levél 9.11. fejezete ezzel a kitöréssel, mekkora az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának mélysége, mennyire megfoghatatlanok az ő ítéletei és felkutathatatlanok az ő útjai, mert ki ismerte meg az Úr gondolatát, mert minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki örökre. Ámen.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. 0 óra 15 perc, miért szeretem, vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
4: Oscar Wilde Bunbury, avagy Jó, ha szilárd az ember című bohózat komédiája gúnytűz a viktoriánus társadalom kultúrájából és szokásaiból. Teszi mindezt a szatíra, valamint más komikus megoldások segítségével, és a gúnyt a nézők számára könnyebben emészthetővé formálja. Még a darab alcíme is egy triviális vagy komolytalan komédia komoly embereknek. Nos, ez is találóan tükrözi Wilde ironikus hozzáállását ahhoz a kulturális közeghez, amelynek ő maga is része volt. A darab szereplői, akik ezt a közeget képviselik, a megtévesztésre és a képmutatásra támaszkodnak, hogy megszerezzék, amit akarnak. Aláhúzva ezzel a viktoriánus társadalom felszínességét. A szereplők számára csak is a látszat számít. Az igazság viszont nem. És a darab konfliktusai éppen ezekből, a megtévesztésekből és képmutatásokból fakadnak. A darab fő konfliktusa azokból az akadályokból áll azonban, amely a szerelmet veszi körül, vagy még inkább a házassági viszonyokat. Jacknek szembe kell néznie azzal, hogy megpróbálhatja feleségül venni Gwendolyn-t, de ügyeskedéseinek mindegyike kizárólag csaláson alapszik. Wilde arra utal, hogy az illem és a szokások sem mások, mint egy komédia érdekes eszközei, és a felső osztály ezeket arra használja, hogy elrejtse nem túl szép és tisztességes viselkedését. Jack hamisan elhiteti Gwendolynnal, hogy a neve Ernest, vagyis Szilárd a magyar fordításban, és Cecilynek is hazudik egy szeszélyes testvérről, akit szintén ugyanígy hívnak. Algernon saját hamis képének keltése érdekében viszont létrehoz egy figurát, sőt, egy új igét is alkot, méghozzá a bömbörizést. A bömbörizés gyakorlata tulajdonképpen a csalásra alapul. Amikor vidékre menekül, hogy gondoskodjon kitalált barátjáról, a Bunbury nevű rokkantról, na, hát olyankor teszi meg mindazt, amit a viktoriánus társadalom nem biztos, hogy annyira elfogadna. Amikor Algernon felfedezi Jack vidéki címét, ami a cselekmény kiinduló pontja, ez az információ beindítja a további eseményeket. Csalással élt, lehallgatta Jack és Gwendolyn beszélgetését, hogy megkapja, amit akar. Wilde a cselekmény fokozásával gúnytűz a viktoriánus nézetek és udvarlási szokások kétszínűségéből is. Gwendolyn sem ártatlan leányka. Álszentsége nyilvánvalóvá válik, amikor azt mondja Jacknek, hogy bár esetleg máshoz megy feleségül, mindig hűséges marad hozzá. Algernon rövid ideig tartó udvarlása Cecily iránt is megtévesztő. Úgy próbálja elnyerni a lány szívét, hogy Jack kitalált testvérének, Szilárdnak adja ki magát. Ez az udvarlás nyilvánvalóan ugyancsak hazugságon alapul. Cecily azt hiszi róla, hogy valaki más. Wilde ismét csak a házasságról és az udvarlásról szóló viktoriánus kliséket állítja a fejük tetejére. A kapcsolatokról alkotott naív felfogás szerint a férfiak veszik kézbe az irányítást a házasság és az udvarlás ügyeiben. Ők az aktív fél. És a hölgyeknek marad a passzív elfogadás és vágyakozás. Cecily ezzel ellentétben úgy dönt, hogy eljegyezte már magát Szilárddal, és még mielőtt egyáltalán találkozott volna vele, ez a készfogó már rengeteg hullámzó eseményen is túljutott. Ez arra utal, hogy a férfiaknak ebben a kérdésben, ebben a darabban alig van beleszólásuk abba, hogy végül is beírik-e a kapcsolat. A darab csúcspontján Jack képmutatása nyilvánvalóvá válik. Ő és Algernon szembe kerülnek egymással, és kénytelenek beismerni csalásukat. Bizony, egyikük sem lehet Szilárd. Jack elítéli, hogy Algernon hazudik Cecily-nek, noha lényegében ő is ugyanabban vétkes, mint a barátja. Aztán, amikor Lady Bracknell Cecily iránti megvetése örömmé válik, mivel kiderül, hogy a lány gazdag, Wilde ismét rávilágít arra, milyen felszínes is tud lenni a viktoriánus társadalom, mennyire csak az érdekli, hogy kinek mennyi van a zsebében, vagy éppen kinek milyen a családfája. Ahogy a darab a bonyolult megoldás felé közeledik, a cselekmény lecsengése során kiderül egy utolsó csalás, amely megkérdőjelezi a viktoriánus korszak arisztokratikus ideáját. Jack, aki minden látszat ellenére csecsemő korában véletlenül Miss Prism által elhagyott gyermek volt valójában egy vasútállomáson, nos, kiderül, hogy ő nem egy örökbefogadott, de eredetileg szegény sorsú fiú, á, de hogy is? Az a tény, hogy mindezt hosszú-hosszú éveken át titokba tartották, és senki nem beszélt senkivel, mindenki csak mismásolt és elkente a dolgokat. Nos, ezek után végül Jack hazugságai, miszerint van egy problémás öccse, és azt Szilárdnak hívják, ironikus módon igaznak bizonyulnak. Valójában ő Algernon testvére, és apja után valóban Szilárdnak nevezték el. A szilárdság, az angol eredetiben earnest, egy szójáték tulajdonképpen. És itt ez a szó a komolyságot és az őszinteséget jelenti. De úgy tűnik, hogy éppen ez az, ami az erkölcs legnagyobb ellensége a darabban. A szilárdság számos formát ölthet, de egyikük sem túlzottan tiszteletre méltó. Ide érthetjük az unalmasságot, a túlzott ünnepélyességet, az önelőltséget, a képmutatást, az önigazolást és a vak kötelességtudatot, amelyeket Wilde mindig a viktoriánus jellem jellegzetes vonásainak tartott, és nyilván nem igazán kedvelte ezeket a tulajdonságokat, hogy ezekkel ruházta fel szereplőit. Amikor a darab szereplői a komoly szót használják, általában komolytalan, triviális dolgot értenek előtte, és fordítva például, amikor Algernon felületesnek tartja azt, ha az emberek nem veszik komolyan az étkezéseket, Gwendolyn pedig úgy véli, a súlyos jelentőségű ügyekben a stílus, nem pedig az őszinteség a legfontosabb, nos akkor már megérthetjük, hogy mit neveznek itt komolynak. Wilde számára ez a szó két különböző, de egymással összefüggő fogalmat foglal magába. A hamis igazság fogalmát és a hamis erkölcs, vagyis a moralizálás fogalmát. A viktoriánus társadalom moralizmusa, önelégültsége és képmutatása arra készteti Algernont és Jacket, hogy kitaláljanak maguknak fiktív alteregókat, hogy így elkerülhessék a jó ízlés és a tisztesség úgynevezett szigorú korlátait. Azonban az, amit a társadalom egy tagja tisztességesnek, vagy épp tisztességtelennek tart, nem mindig tükrözi valóban azt, hogy igaziból mi is a tisztességes. A darab egyik paradoxona az, hogy lehetetlen egyszerre úgynevezett komolynak, vagyis őszinte értelemben vett komoly embernek lenni, és erkölcsösnek lenni, miközben ugyanezt hangsúlyozottan próbáljuk állítani magunkról, szinte bizonygatjuk. Ebben a világban azoknak a szereplőknek, akik a triviális dolgokat és a rossznak nevezett dolgokat fogadják el, lehet a legnagyobb esélyük a komolyságra és az erényre. Mármint valódi értelemben vett komolyságra és erényre. Végül azonban minden csalás és képmutatás ellenére az író a komédiákra jellemző módon a darab számos konfliktusát boldog véget érő megoldással zárja le, a párok összeállnak, és senki sem szenved negatív következményeket, család cselekedetei, fondorkodásai, vagy éppen ostoba hallgatása miatt. Wilde viktoriánus társadalomra irányuló kritikája, bár a komédia használata enyhíti ezt, mégis feltárja ugyanezen társadalom felső osztályának látszatra alapuló romlását. Ahol, ahogyan Wilde darabja sugallja, a csalás és a képmutatás elburjánzott, sőt mindennapossá vált. Noha könnyű, egyszerű és igazán szórakoztató kis komédia ez, azért kiderül, hogy még egy ilyen nagyon bugyutácska történetben is milyen komoly dolgokat el lehet rejteni. A csalás és a képmutatás a mai napig is része az emberi társadalomnak. Ám nem mindegy, hogy végül hajlandóak vagyunk-e kinevetni magunkat, levetni magunkról az ostoba maszkokat, és valóban őszintének, sőt, szilárdnak lenni.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Ennio Morricone szerzeményét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és kedves barátomat, Bese László Zsozét, zenei producert, kiadót, fesztiválszervezőt, rocktörténészt, rockszakírót, a Magyar Pink Floyd Klub elnökét. A jelszavunk, záró műsorunk jelszava, a harmadik műsorban ugye foglalkozunk a 20 éve indult Leukémia Fesztivál országos jótékonysági fesztiválsorozat a leukémiás betegekért, a Szent László Kórház megsegítésére, de itt most ma már csúcsosodunk az ember emberekért, emberek emberekért jótékonysági válogatás sorozat, 7 lemez, 7x10 dal, amely kísérte, és amely ugye a bölcsője, forrása volt ennek az anyagi lehetőségnek és segítségnek, amit Zsozék biztosítottak a betegek és a kórház részére, úgyhogy el is hallgatok, hiszen itt most már a zenékről, a kiadványokról van szó, azok hozzáférhetőségéről, illetve Gidó Falvi Attilával, mint nyitó baráttal, aki ezen a fronton partnered volt. Szia!
1: Szervusz! Köszönöm a kívást, illetve én is köszöntöm a hallgatókat. Gidó barátommal beszélgettünk a fesztivál szervezése közben, hogy hát miről van szó, mire kell figyelni, stb. És hát egyből mondta, hogy jó, akkor éppen a José Feliciano néven emlegetett, hogy Feliciano barátom, jövünk a Lorddal. Hát mondom, ez a legkevesebb, mondom, én is erre gondoltam, hogy ennyire vagyunk jóba. Meg is beszéltük, és akkor rá egy fél napra fölhívott, hogy hát még olyan egyszerű a dolog. Egyrészt, mert az akkori zenekarban nem mindenki akart, hogy mondjam, ingyen fölhívni, vagy jótékonykodni, de a kisebb baj, mert hogy a többség így döntött, hogy viszont komoly költsége van annak, hogy a sok teherautónyi cucc, meg a ródok, meg a stb. Lejussanak ugye Szombathelyről, és hogy hát erre kéne költségtérítés. És hát mondtam, hogy nincsen költségtérítés, mert hát kimegy ez az info, ez elharapozódik, és minden bevételt főzabál a költségtérítés. Tehát ez ilyen batyus buli volt, még a hamit is maguknak hozták, meg a másványvizet, vagy sört, vagy mit tudom, ki mit ívott a koncerten. Azt mondja, jó, oké, akkor várjunk még egy kicsit. Jó. Megint csörög a telefon. Mondja, hogy akkor figyelj, akkor csináljunk válogatás lemezt, és a Lorddal hozzádalt. Na mondom, ez jó ötlet. És akkor egyből elkezdtünk gondolkodni, hogy ugye van egy csomó zenekar, akiről tudtuk, hogy hasonló helyzetben van, meg előadó művész, aki egyébként azonnal igen mondott, és le is jött volna, de a zenekart meg a technikát nem tudta mögé rakni, például Korál esetében. Hogy akkor csináljunk válogatás lemez. Hát mondom, ez óriási ötlet. Összetrombítáltam megint azokat, akik így várólistán voltak, vagy hasonló problémáik volt, hogy logisztika, anyagi háttér, nem tudták mozgatni a stábjukat. És akkor kiderült, hogy még a fesztivál fellépőjén is jóval nagyobb nevű előadók vannak, akik szívesen adnak a válogatás lemezre dalt, és aztán egyszer csak elkezdtek jönni a külföldiek is. Ment a híre. És akkor ebből lett ez a válogatás sorozat, ebből ugye 7 válogatás valósult meg, ezt a költségtérítés, vagy a költséghatékonyság jegyében online-t kezdtük elrészteni, ez egyébként szerintem úttörők voltunk Magyarországon, akkor ez még nem nagyon működött, és a mai napig is elérhető, és a mai napig is lehet-e módon támogatni a kórházat. És hát nagyjából ennyi volt, Somlajos. És akkor... Igen.
0: Somlajos neve feltétlenül azt mondta, igen, hogy ki hát, ne maradjon, ezért tudom.
1: Ja igen, hát 2 ember van, aki itt nagyon nagyot futott a Gidón kívül, sőt 3. A Bernát Y. Sanyit meg kell említeni, ő volt a névadója, illetve ő adta az első fesztiválnak a helyszínét, a Kékük Vörösjő Klubot. És a német Nyiba Sanyi pedig úgy került ebbe az egészbe benne, hogy én besétáltam az Illésklubba, hogy hát szeretnék Szörényi meg Bródi dalt rakni, mint alapot. Azonnal rámondták, megbeszéljük, Bródi vissza is hívott, nagyon csodálkoztam, hogy mennyire konstruktív. Aztán ennek egy része megvalósult, egy másik része nem, viszont a német Nyibos Anyi hírét kapta, és mondta, hogy neki van egy dobszólója a Pásztori Zolival, és ő rakjuk föl posztumusz, mert hogy hát akkor Illésklub és Pásztori, meg hát ő is szeretne ebbe részt venni, úgyhogy ebből ajánlott még a Depression zenekarától kidálosdalt meg mindent, és összeazott a Somlajossal. Szóval Somlajost addig csak úgy ismertem, hogy hát maximum szervusz, hogy vagy. Szerintem most se tudta, hogy ki vagyok, csak így köszöngettünk, a ilyen rendezvényeken találkoztunk. Na most miután megtudta, hogy miről van szó, saját bevallása szerint ugye leinformált, tehát utána nézett, hogy ki vagyok, és onnantól fogva körülbelül 7 hónapig olyan napi szinten dolgoztunk együtt, és olyan segítséget nyújtott, amire egyszerűen nincsenek szavak. Ő, aki ismerte ezt az egész szakmát, ezt a, hát mondjuk így, hogy egy aknamezőt, minden egyes előadó esetében elmondta, hogy melyik a kiadó, kivel kell beszélni, kivel nem szabad beszélni, ki az, akinek az asztalára kerüljön a papír, akkor is, ha nem ő az illetékes, mert onnantól már nem lehet elszabotálni, ki az, akinek akkor az egója, hogy nem szabad megkérni vagy szólni neki, mert ha nem ő találta ki, akkor inkább dögöljön meg minden, hanem föl kell csigázni, beszélni kell neki, beszéltetni kell a barátaival is, majd ő akarja. Olyan infó mennyiséget adott át erről a szakmáról is, ráadásul ezek működő éles infók, amikben még a mai napig is táplálkozom, úgyhogy tényleg két kézzel áldom Lajos bátyámnak a nevét, mert ennek a nívós névsornak kb. 40%-át azt ő hozta össze ezekkel a benfentes infóval, meg a ravasságával.
0: Na látod, akik nem ismerték csak, mint a nagy rockert, azok nem tudták, hogy milyen szív és lélek van.
1: Hihetetlen. Volt olyan volt, hogy fölhívott, és 3 órán keresztül mondta, hogy adott kiadónál mi a pálya, és tényleg úgy volt.
0: Tehát még kulcsot is adott.
1: Igen, abszolút.
0: Kinyitotta az ajtót.
1: Abszolút. Tehát ez a válogatás és ez a fesztivál, ez igen nagy, és Somlajosnak is köszönheti a létét.
0: És él, és létezik, és támogatják ma is. Nagyon szépen köszönjük, csodálatos vagy. Így működik egy Jézus követő hippi rocker szíve. Gratulálunk, Zsozé, Bese László, Isten éltessen, visszavárunk, köszi.

0: Hónapokig nevelte két autista öcsét, a 19 éves Viktor. Közben az édesanyja kórházban küzdött a zajdaganattal. Most azért van itt velünk ő is, és két édesanyja, aki Gombán él, azon a településen, ahol Viktor a családjával, hogy arról beszéljünk, hogy egy közösség, hogy mozdult meg, és hogy egy ilyen kivételes családi helyzetben hogyan lehet tovább lépni, úgyhogy ez a három gyermek együtt maradhasson, mert ez egy nagyon fontos vágy mindannyiuknak, az édesanyát segíthessük, és hogy egy olyan életet alakíthassanak ki együtt, amely mindannyiuk számára élhető, és remélhetőleg együtt élhető. Köszönöm, hogy eljöttek a stúdióba. Itt van velünk ugye a két édesanyja, először őket mutatom be, Réka és Brigitta, Farkas Brigitta és Szlávik Réka, és Zsiga Viktor. Úgy tudom, hogy most érettségiztél két hónapja. Hogy sikerült az érettség, és hogyan tovább?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Június 19-én érettségiztem, hát egyáltalán nem könnyű körülmények között, hiszen édesanyámat is ápolnom kellett, meg mellette kellett lennem, emellett testvéreim mellett mindenképpen nehéz volt a helyzetünk. Ugye édesanyám már ötödik éve küzd daganatos betegséggel, aminek vannak már áttétjei, köztük be a szedcsont és a nyirokcsomók, de most már a tüdőbe is átterjedt. Emellett ugye nemrég volt egy agyi műtétje, épp hogy le tudtam érettségizni. Június 23-án anya rosszul lett, és egyből vitték is a sürgősségire, ahol megállapítottak nála egy 56 mm-es agydaganatot. Július 3-án műtötték, és 29 napot töltött kórházban. Ez idő alatt ugye én voltam az autista testvéreim, kik 8 és 16 évesek, gyámja. Át kellett vállalnom, úgy éreztem a gyámságot, hiszen hogyha nem vállaltam volna el ezt a gyámságot, akkor valószínűleg nevelőszülőkhöz kerültek volna, amit úgy éreztem, hogy nem úgy éreztem, hogy egy autista gyermekeknek ugye stabil és biztos jövő kell, biztos pont kell, és úgy éreztem, hogy ezt talán én meg tudom adatni nekik.
0: Tehát ezt azért látjuk, hogy a te életedben ez az érettségi, ha nyilván sokat kellett készülnöd, megtanulnod, azért biztos, hogy háttérbe szorult a mindennapok küzdelmei közben.
1: Igen, igen. Én ugye ez a küzdelmek során úgy éreztem, hogy nem mindig tudtam tanulni rá, mert voltak nagyobb problémák is otthon. Anya már volt, hogy már 2026 márciusában be kellett vonulnia hosszabb távra a kórházba, akkor úgymond csak 8 napot töltött a kórházba, de ugye én emellett suliba jártam, a testvérimet összekészítettem, és most ugye rendet tartottam a házunkban.
0: Hogy zajlik nálatok akkor egy hétköznap, amikor nincs ott az anyukád, vagy mondjuk nem tud éppen úgy jelen lenni, hogy ő segítse az életeteket?
1: Hát ugye úgy zajlott, ugye ez a például a 29 nap, hogy az első egy-két hétben úgy éreztem, hogy talán boldogulunk nélküle, de aztán rájöttem, hogy ez nagyon nehéz, mert tényleg ugye én mostam a kicsikre, a legkisebbet még fürdetnem kell. Tényleg ugye a mindennapi háztartást azt én felügyeltem.
0: Úgyhogy egyébként ti Gombán laktok, de nem Gomba település belterületén, hanem egy horgásztónál. Hát egy horgásztanyán tulajdonképpen. Tehát viszonylag messze vagytok a településtől is. Igen. Ha be akarsz vásárolni, vagy az iskolába el kell menni, akkor
1: gyalog mentünk.
0: És igen, mennyi idő, amíg odaértek mondjuk a központba, Gomba központjába?
1: Hát Gomba központjába, központjától körülbelül 2 kilométerre helyezkedünk el. Ugye van egy odavezető szakasz, ahol ami kivilágítatlan és erdő mellett helyezkedik el. Voltak már olyanok, mint például vaddisznó támadások, vagy rókák ugye a környéken, és tényleg anya rengetegszer ment a kezelésekre úgy, hogy hajnali 5-kor kelt, vagy 4-kor, és akkor teljesen vaksötétbe kellett sétálnia. Mindenképpen megnehezíti az életünket az, hogy ilyen messze vagyunk, igen, hát egy külterületen.
0: Azért most teröljek egy kicsit egy fél mondatig vissza oda, hogy sikerült az érettség, ugye?
1: Igen, igen, nagyon jól sikerült. Tényleg kiemelkedő eredményeim voltak angolból, bioszból. Szerencsére nagyon jól sikerült, igen.
0: És a plusz eredmény ezen túl, hogy hova sikerült felvételt nyerned?
1: Sikerült felvételt nyernem a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem budai kampuszára, biomérnöki képzésre, amit ösztöndíjas képzésben fogok részesülni, igen.
0: Állami ösztöndíjat is kaptál erre.
1: Igen.
0: De jó, gratulálok hozzá. Hogyan tudta meg Brigitta és Réka ezt, hogy segíteni kell, vagy muszáj? Hát hogy láttátok meg, hogy itt van három gyerek, meg egy édesanyja, aki bajban van?
2: Több éven keresztül rendszeresen szembe találkoztam az édesanyával, amikor vitte a kisfiát a buszhoz. Egyszer szóba is elegyedtem vele, mert olyan szomorú volt és sírt, és megkérdeztem, hogy mi a problémája. És ennyi volt körülbelül egy pár éven keresztül a mi kontaktunk, és aztán, amikor én megláttam ezt a riportot, amit a Valival készítettek a kisfiúnak az iskolába való eljuttatásának az érdekében, hogy tudjon rendszeresen iskolában bajárni.
0: A Vali akkor az édesanyja.
2: Vali édesanyja, igen, bocsánat.
0: Igen.
2: Akkor én bepattantam az autóba, és elindultam feléjük, illetve a tó felé, hogy megkeresem, hogy hol laknak, mert ugye be tudtam volna azonosítani a látottak alapján, hogy hol laknak, és szembe jött ő velem. És akkor egy hosszas, tehát vásárolni ment, elvittem, és hosszasan beszélgettünk, megbeszéltük, hogy mit, hogy tudnék segíteni, és aztán ebbe csatlakozott be Brigi egy kicsivel később. Ugye ekkor történt karácsonykor az édesapának az elvesztése, és akkor már Vali a segítségemmel tudta a dolgait elhozni a kórházból is. Szóval innentől 2024. decemberében történt ez, ugye ez a tragédia, és aztán onnantól kezdve rendszeresen hordtuk a kisfiút az iskolába. Aztán, amikor jöttek a nehézségek a lakhatással, hogy nem volt víz, és például nem volt víz, akkor mosni kellett, tartály kellett, abban segítettünk, a párom vágta nekik a fát, és így kerültünk velük kapcsolatban elsősorban.
0: Azt még nem is említettük, Viktor, hogy ugye az édesapja a két testvérednek, akiről most beszéltünk, hogy elvesztettétek őt is, ő is beteg volt hosszan. Tehát az anyukádnak nem csak a saját betegségével kellett harcolnia, hanem mellette a párját ápolni, a párja betegségével is együtt ért ez a család.
1: Igen, igen. Ugye az én nevelőapám 2006 óta rokonnyugdíjas volt, hiszen egy nagyon súlyos trombózis szenvedett, ami majdnem el is vitte őt. De ebből erőt mert, és később összejött édesanyámmal, aztán 15 évig az én nevelőapám lett. Egész jó volt a kapcsolatunk. Tényleg ilyen nagyon szívós ember volt, szóval sajnos nem látszódtak nagyon a negatív érzelmek, és ez december 20-án sajnos pont rosszul jött ki, 2024. december 20-án, hiszen én ugye biosz és kémia fakultációkra jártam, szóval valamennyit tudtam a biológiáról, meg hasonló, meg a agyvérzésről. Egyből realizáltam, hogy valami nem okés a Lacival aznap.
0: Tehát ő nem beszélt erről, nem panaszkodott,
1: nem,
0: úgy látszott,
1: igen,
0: hogy jól van nagyjából, és te vetted észre, hogy nincs rendben minden.
1: Valami nem
0: pont
1: volt rendben.
0: Karácsony előtti napokban.
1: Karácsony előtt, igen. 4 nappal Szenteste előtt. És ugye észrevettem egy kis zavarozottságot a beszédében, amit ő nem szokott tényleg ilyeneket csinálni. Én egybe hívtam a mentőket, de ő ragaszkodott, hogy csak anyát hívjam fel, ugye Valit, ugye a feleségét, de ugye nem volt elég, hiszen mire sajnos kiérkeztek a mentősök, addigra már képtelen volt kommunikálni velem. Hát lehet, hogy elkéstünk. Aztán...
0: És akkor meg is halt.
1: Igen, 4 napig az intenzíven feküdt, eszméletlen állapotban volt, kómában, és december 24-én szenteste elhunyt délelőtt. Igen, 55 évesen.
0: Tehát így már egy ilyen veszteséggel indultatok neki egy nagy harcnak, mert azért ez a rák az édesanyádnál, úgyhogy többszörösen áttétellel, különböző kezelésekkel, folyamatos kezelésekkel éltek együtt. Ez nem csak neki, nyilván neki nagyon nehéz, hogy a gyerekeit így lenni, meg az ő jövőjükre gondolni, de nektek is azt jelenti, hogy nem mindig van ott, meg nem mindig tud jelen lenni.
1: Igen, igen. Ugye azért a 2 kisebb gyermek édesapja elvesztése mindenképpen megrázta a családot, hiszen ők nagyon ragaszkodtak az apjukhoz, és hogy anya is ugye, hogy egyedül maradt így felnőttként, így mindenképpen nagyon nehéz volt számára is. Alapból is ugye 2 szülőnek is nehéz 2 autista gyermeket ellátni, nemhogy még ugye egynek.
0: És mennyire súlyos az autizmusuk, mert ugye itt elég nagy különbség lehet.
1: Igen.
0: A helyzetükben, állapotukban.
1: A Gergő, ugye ő 16 éves, nála úgy látjuk, hogy sokkal nyitottabb, sokkal kevésbé van hatással ez rá, sokkal önállóbb szerencsére, de viszont Latus valószínűleg a súlyosabb autizmussal rendelkezik, hiszen ő nagyon zárkózottabb, nagyon nehezen kezelhető. Igen.
0: Milyen iskolába vagy hova tudnak ők járni? Kell-e speciális intézménybe járniuk?
1: Szerencsére mindkettően integrálhatóak, szóval egészséges gyermekek közt folytatják tanulmányaikat. Gergő egy gimnáziumba jár, egy kisebb városba, Lacus meg a szomszéd falu általános iskolájába. Igen. Szóval viszonylag közel van, de mind a kettő település ellentétes irányba van, szóval így nehezebb a szállításuk, és ugye még Latos még nem önálló, de még ugye 8,5 éves.
0: Brigitta, te már csatlakoztál egy ilyen segítő közösséghez, vagy segítőkhöz. Hogyan történt ez, vagy miért döntöttél úgy, hogy a saját családod gondja mellett másnak a gondjait is megpróbálod megoldani?
2: A segítő szándék az így az életem folyamán mindig bennem volt, és ahol tudtam, ott mindig segítettem. Rékával mi jó barátok voltunk, ugye én is láttam a televízióba ezt a riportot, akkor már elindult bennem, hogy, és a férjemben is, hogy segítsünk valahogy, de hogy. És akkor ugye ez... hát egy picit elmaradt, és akkor Réka, hogy felvette a kapcsolatot Valival, így hát én is természetesen így mentem és segítettem először a fuvarozásban, mert erre volt lehetőségem, és amikor mondjuk Réka nem tudott menni, én mentem, és akkor így...
0: Behoztattátok egymás között, hogy ki, mikor kit visz,
2: Igen. Igazából legfőképpen Lacust kell, mert ugye Gergő meg a 2 fiú akkor még együtt járt iskolába. Úgyhogy a Lacust kell, van még egy pár anyuk a gombán, és akkor igen, gyakorlatilag van egy ilyen behoztásunk, hogy...
0: Egyébként, hogyha valaki nem profi segítő, akkor mennyire adódik az, hogy jó segíteni, meg hogy sikerült ezt mondjuk Viktorral, meg a családdal megbeszélni, egyeztetni, hogy mi az, ami igazán segítség, amit ti is meg tudtok tenni, meg ami nekik a legjobb. Tehát ez praktikusan hogyan működik?
2: Folyamatos kommunikációval igyekszünk ezt tartani, hogy akárhogy is elsodor mindenkit a nyár. Például
0: tehát fölhívod őt néha, Viktort, hogy...
2: Eleinte naponta beszéltünk, pontosan azért, mert hát ugye nekünk a legnagyobb félelmünk az volt, hogy amikor nyilvánosságra került az, hogy miféle problémával küzdenek, hogy tehát, hogy mégiscsak gyerekekről van szó, akik ott
0: egyedül
2: voltak,
0: vannak.
2: Egyedül vannak. Ez először is ez a kockázat, aztán az, hogy elöntik őt a különböző felajánlásokkal és feladatokkal, és akkor valamit lehet, hogy még gyerekként nem tapasztalt meg Viktor, és nem tud rá reagálni. Szóval, hogy ezért mi folyamatosan kontaktáltunk, és igyekeztünk úgy kialakítani, hogy szűrők lehessünk a környezet és közöttük, hogy rajtunk keresztül folynak be hozzájuk az információk. Természetesen nem akartunk senkit se kizárni, csak olyan szinten el voltak fáradva, meg ugye először egy sok volt a kicsiknek ez, tehát a kisebbeknek, hogy az anyukájuk ennyi ideig nem volt otthon, sok lelki válságot kellett akkoriban orvosolni, és ugye ilyenkor nem tudunk egy olyan felajánlásra jól reagálni, például nagyon kedves emberek, akik felajánlják a nyaralójukat, hogy pihenjenek ott, menjenek. Ugye ezt nem tudjuk fogadni, és de nyilván szeretnénk, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy tudnánk pontosan, ezért beszélünk folyamatosan, hogy éppen most, hogy áll a helyzet, és akkor reagáljunk arra. Mert ugye sok mindenre az a rengeteg minden, ami beérkezett közben, lehetőség, azt nem tudtunk közvetlenül élni vele, ezért ezt az utat választottuk, hogy mi gyakorlatilag mondhatnám, hogy hetente, de ugye a legelején naponta beszéltünk, és mostanában is igyekszünk egy héten egyszer mindenképpen személyesen is leülni, és végigbeszélni, hogy mi a helyzet, és mire van szükség.
0: Hogy van most az édesanyád?
1: Édesanyám azt mondja jelenleg, hogy jól van, de viszont mégis érzek benne egy kis kétséget, hiszen tényleg mindig azt mondja, hogy jól van, akkor is, amikor nem. De fizikálisan úgymond jobban van az állapotához képest, de még érzem, hogy mentálisan még kell ezen dolgozni. Őt is nagyon megviselte, hogy egy hónapig alig ha látta a gyermekeit, és egyszerűen nehéz lehetett ezt feldolgozni neki is. Hogy egyszerűen ilyen rövid idő alatt ennyi minden történhetett vele. Ezt nagyon nehézen lehetett feldolgozni. Ő is minden nap megemlíti nekem a betegségét, meg hogy szerinte mi lehet jó, meg mindig mondogassa, hogy az fogja tenni, amit az orvosai ajánlanak és mondanak, és tényleg nagyon büszke vagyok rá. Igen.
0: Küzd ezzel az áttétellel, így, hogy elveszítette a párját, és az biztos, hogy az is nehezíti az ő állapotát, hogy közben folyamatosan arra gondol, hogy ti hogy vagytok, nektek hogy jó. Amíg a kórházban volt, vagy amikor ezek a közelések vannak, akkor hogy tudtatok ti vele együtt lenni? Meg tudtátok, hogy meg lehetett egyáltalán gyerekeknek látogatni őt?
1: Hát mi kezelések során ugye ritka volt az, amikor anyának hosszan bent kellett maradnia, de például ez a kórházi látogatás során ugye párszor meg tudtuk látogatni őt, de igen, ezt nehezen viselte, hogy sok időig nem láthattuk őt.
0: Amikor a mindennapokban így jönnek a kérdések, nem tudom, hogy hallottam például, hogy nem volt víz, ki kellett mosnia ruhájukat, akkor ezért folyamatosan azzal szembesültetek, gondolom ti, meg mindnyájan, hogy ez nagyon nem jó, hogy gombától messze egy horgásztanyán, egy szigeteletlen házba, ha jól tudom, hogy furtkúttal, egy szem kályhával él egy négytagú, most már négytagú család, két kisgyerekkel, te hamarosan egyetemista leszel, ugye hogy ez is egy hatalmas nehézség őket elérni, meg nekik elérni oda, hova el kell, iskolába, kórházba, orvoshoz, vagy majd dolgozni, hogyha az édesanyád újra dolgozni fog tudni.
1: Ő mindenképpen, amint ő azonban, hogy mindenképpen visszamenjen dolgozni, mert ő tényleg kezelések között is, ahogy tudott, egyből visszament dolgozni. Ő 25 éve egy munkahelye van, és tényleg nagyon tisztelik minden munkatársa, tényleg példamutató.
0: Milyen munkája?
1: Hát ő igazából ilyen igazságügyi alkalmazott. Igen.
0: Ott Gombán? Vagy belőle közelben?
1: Budapesten.
0: Budapesten, tehát neki még Budapestre is be kell járni a munkája miatt. Na, hogyan tovább? Mi az elképzelésetek?
3: Hát az elképzelésünk, ugye eddig csak a fuvarozás ment, meg ezek a kisebb segítségek, és mi éreztük, hogy ez hosszú távon nem lesz elég, mert hogy a mi élethelyzetünk is folyamatosan változik. És hát nekünk már egy éve azért vágyunk, hogy mi egy nagyot segítsünk, és mertünk nagyot álmodni, hogy egy ingatlant, egy jó elérhetőségű helyen, ez a Monor, Gomba, Bénye vonalon, mert hogy a családnak ugye itt van az élete, és mindenképpen fontos a jó közlekedés, hogy ők maguktól is el tudjanak jutni.
0: Tehát egy ingatlant szeretnétek.
3: Egy ingatlant szeretnénk, és mikor Vali kórházba került június közepén, akkor én pont távol voltam, és Réka egyedül volt így itthon. Elindított egy Facebook posztot, aminek rengeteg megosztása lett, 2500, és erre rengeteg felajánlást kaptunk, és mi is megdöbbentünk. És ez volt az, ami elindított minket, mert hogy ez még kevés ahhoz, hogy mi ezen a környéken ingatlant vegyünk, egy jó minőségűt, amiben be tudnak költözni, és nem kell felújítani, mert erre már nincs energiánk. És ezért hoztunk létre például egy kampányt is, egy adománygyűjtő oldalon, mert ez a célunk végül is, hogy egy házuk legyen, ahol tudnak nyugodtan tanulni.
0: Élni egyáltalán. A kényelmesebben ezek között, a keretek között. Azt is tudom, hogy akár ez a Facebook poszt, akár a riport, ami készült Valival, azért sokakat megmozdított, és sokan voltak, akik láttak olyan kérdéseket ebben az egész élethelyzetben, amin segíteni kellett. Akár például ez, hogy te gyámja lettél az öcséidnek. Tehát itt vannak ilyen jogi kérdések is, nem csak ingatlan piaci kérdések vannak ilyenkor a családnak az életében. Tehát voltak, akik úgy segítettek, hogy szaktanácsokat adtak.
2: Pontosan. Jelentkezett egy kontakton keresztül egy kedves családjogi szakértő, ügyvéd hölgy, aki az bekért tőlünk, vagyis hát ugye összegyűjtött adatok alapján tájékoztattuk a család helyzetéről, jelenlegi helyzetéről, és akkor ő erről készített nekünk egy vázlatot, úgymond, amit ugye a különböző események alakulása szerint tudunk hasznosítani, nem, ugye, mert ez nyilván nem minden...
0: Nem kiszámítható nem a helyzet, kiszám, így van, például így van, ugye most így az édesanyjának, hogy igen, alakul éppen a kezelése, betegsége, ezen múlik, van, hogy így ti van, hogy élhettek.
2: Igen, hogy milyen egészségi állapotban tudja folytatni a kezeléseket, tehát ugye, hogy a gyerekeket el tudja ő látni, hogyha Viktor tovább megy az egyetemre. Például, tehát jelentkezett egy családjogi specialista, ügyvédhölgy, aztán pszichológusok, pszichiáterek, mentálhigiénés segítő, rengeteg szakmában próbáltak nekünk tanácsot adni, a szociális gondozók a gyógyszerezéssel, az otthonápolással szerették volna a gyerekeket is, ha szükség, és nagyon boldogok vagyunk, hogy nincs erre most szükség, hogy a gyerekeket felkészítsék az édesanyja ápolására, de ilyen jellegű segítséget is felajánlottak nekünk. Aztán nagyon többen is megkerestek üdülési lehetőséggel. Aztán a kisebbik fiú nyári táboros lehetőséggel keresték meg. Szóval, amiben részt is vett, nagyon is jól érezte magát. Rengeteg ilyen szakmai felajánlás különböző területekről érkezett.
3: És ugye ez mind Rékához fut be, mert ő indította a Facebook posztot.
2: Igen, ezt... Nehéz
3: volt. Ő menedzseli, úgymond, ezt az egészet, és akkor vagyunk mellette még hárman anyukák, és bizonyos témákat így, vagy kontaktokat mi magunkhoz veszünk, és akkor azt folytatjuk.
4: Hát egy közösség így segíti igen. A Viktoréknak a mindennapjait. Most egy rövid zenével szakítjuk meg a beszélgetést, és utána folytatjuk, hogy mi az, amiben most például nagy szükség van segítségre.

0: Továbbra is a házunk táján hallják a Magyar Katolikus Rádióban, vendégeim pedig Zsiga Viktor, Farkas Brigitta és Szlávik Réka. Viktor, azt már megtudtuk, hogy ugye a nevelőapád halála után az édesanyád betegsége kapcsán a két autista testvéredet tulajdonképpen te nevelted. Ezt lehet így mondani? Hát 19 évesen testvérként két kis fiút kormányozni, azért ez egy kihívás. Akinek van több gyereke, az tudja, hogy itt azért másképp működik egy családban az, hogy mit fogadnak el tőled, vagy hogy te mit csinálhatsz velük, mint a szüleikkel szemben. Ugye nehéz lehetett ez, hogy ők tőled elfogadják, hogy te megmondod, hogy most föl kell kelni, ezt kell csinálni, megy az élet.
1: Igen, igen, ez mindenképpen nehézséget okozott számunkra, de úgy érzem, hogy megbirkóztunk vele, hiszen tényleg egy pótapaként tekintettek rám, szót fogadtak, betartottak tényleg minden szabályt, meg én picit szigorúbb vagyok, mint édesanyám, szóval odafigyeltem az étrendjükre, hiszen például az autistáknál nagyon is fontos, hogy hogyan étkeznek, például kevesebb cukor, vagy esetleg tényleg voltam, mikor egyáltalán nem fogyasztottak cukrot, és voltak dükitöréseik régebben, de ez most már teljesen megszűnt. Szóval nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen ügyesek. Igen.
0: Ugye a kisebbik általános iskolás még,
1: igen,
0: ő van rosszabb helyzetben, vagy az ő autizmusa súlyosabb. Hogy látod, hogy neki hogy folytatható, vagy szakemberekkel beszéltél el, hogy folytatható például az iskolai útja?
1: Jelenleg még szakemberekkel nem igazán beszéltem, de viszont logopédushoz vittem rendszeresen, miközben ugye anya kórházban volt, szóval felszálltunk a tömegközlekedésre, a buszra, vonatra, metróra, és bevittem, van egy tök jó mesterfokú logopédusunk, és rengeteget fejlődött a Lacus, de igazából rengeteg szakemberrel még nem volt időm beszélni.
0: És ez a logopédus kezelés, vagy logopédiai kezelés nyilván azért van, mert valami a beszédével nem,
1: igen,
0: nem teljesen tökéletes. Ő érthető a közösség számára? Hogyan tud egy nem speciális intézményben ő tanulni?
1: Most már tényleg rengeteget fejlődött, most már érthető a beszéde, olvasni is összetud már betűket, minden tényleg ismeri már az egész ABC-t, ugye most jelenleg másodikos, ő az egyetlen, aki amúgy nem évvesztes, de tényleg nagyon ügyes, nagyon ügyes. Mondatokat tesz össze, ő felismeri az összes betűt, hogyha valamit hibázik, az kijavítja. Igen.
0: Tehát 8 évesen tulajdonképpen ott tart, ahol 8 évesen
1: tartani kell.
0: 15 éves Gergő.
1: Most már betöltötte 16, a 16
0: most éves. Már betöltötte a 16 éves Gergő, és ő gimnáziumba jár,
1: igen,
0: már. Na, és ő például szerete valami olyat, vagy látod-e, hogy valami olyan tantárgy iránt érdeklődik, ami mutathatja az ő útját?
1: Számára a matematika jelent nagy örömöt. Ugye az autistáknál általában mindig megvan ez a specializálódás. Ugye az a matematikát nagyon szereti, nagyon imádja, ugyanolyan, mint például a kisebb testvére Lacus, ő is ugye a matek, szóval nagyon szereti, és lehet, hogy matematikus lesz.
0: Ah, és látod is, hogy jó annyira, tehát igen, nem csak, hogy szereti,
1: igen,
0: hanem tényleg, igen, úgy jár az agya,
1: igen,
0: hogy...
1: Nagyon intelligens ő is. Igen.
0: Azért ez egy nagy öröm, hogy akkor azért látszik, hogy...
1: Meg az egész közösség, bocsánat.
0: Igen.
1: Az egész közösség befogadta őt, meg rengeteg barátja van, rengeteg ismerőse baráttal beszél a nyár folyamán is, szóval sikerül begyezkedni.
0: Gomba ugye Dél-Pest megyében van, és ti egy nagyon szép helyen éltek, egy horgásztó mellett, egy horgásztanyán, ahova, hogyha mondjuk csak nyáron járnátok ki, akkor nagyon szép és kellemes is lenne. De például így, hogyha nem nyár van, hanem mondjuk rossz idő van, és onnan be kell jutni az iskolába, vagy el szeretne valamelyikük menni mondjuk egy baráthoz, vagy akár egy logopédus kezelésre el kell indulni. Ez azért gondot jelenthet a számotokra. Mennyire érzed azt, hogy ti ott el vagytok szigetelve?
1: Igazából annyira sokan nem laknak azon a kis külterületen, szóval úgy érzünk, szomszédunk sincsenek jelenleg, szóval eléggé el vagyunk szigetelve. Úgy érzem. De viszont például voltak olyan események, hogy ugye, hogyha nagyon fagyos volt az út, ugye ott földút vezetett végig egészen a központig, szóval mindenképpen nehéz volt úgy bejárni, mert volt, amikor Lacos is szegény elcsúszott az úton többször is, és nem volt könnyű bejárni. Igen, mert tényleg nem olyan az út állapota, meg az oda vezető út.
0: Egy közösség mozdult meg a ti segítésetekre, és most ez lehet, hogy furcsán hangzik, de gyakran érzem azt, hogy ha nincsen ilyen esemény, akkor az emberek úgy elmennek egymás mellett. Milyen ebből a szempontból a ti településetek?
2: Szerintem egy nagyon jó település ebből a szempontból is. Gombán működik egy anyakör, körülbelül 30 édesanyja van benne.
0: Tehát ez függetlenül ettől a helyzettől,
2: mi már összetartottunk, ez egy kezdődött egy egy ilyen gyermek műsor programmal, és ebből alakult ki aztán, hogy mi összejárunk, és amikor mondjuk valamelyikünknek problémája van, akkor van egy ilyen megtartó közeg, bármi segítség kell. A lányok tartják a komatálazást például, amikor valaki szül, akkor ugyanígy van egy beosztás, hogy ki mikor főz. Ha valaki kórházba kerül, akkor ugyanúgy hordjuk a másik a gyermekét óvodába, iskolába. Ilyenekre kell gondolni. És például, hogyha Viktor is szól, hogy most, hogy Vali nem volt itthon, és megbeszéltük, hogy most hétvégére nincsen főtétel, akkor beírok a csoportba, és 3 perc múlva jön egy felajánlás, hogy akkor én főzök és viszem.
0: De gondolom azért ezt mondjuk a hétköznapokon nem könnyű így megoldani, tehát van ennek valami intézményes háttere is, hogy nem tudom, hogy kaptok ti valakitől azért például főtt ételt, vagy étkeztek valahol naponta meleg ételt.
1: Kapunk szerencsére. Igazából a utóbbi pár hete már folyamatosan kapunk meleg ételt, tényleg 3-4 személyre. Amióta jeleztük, hogy amióta anyánk itthon van, így 4 személyre kapunk. Ezt is igazából sikerült megbeszélnem a polgármesterrel. Igazából ő hívott be engem, hogy menjünk és beszéljük meg. Leültünk, megbeszéltük, és mondta, hogy ezt augusztus 31-ig tudná vállalni, mert ugye ez ilyen krízis helyzet, mert tényleg hát nem könnyű.
0: Tehát ez egy ilyen szociális segítségnyújtás a település részéről.
3: És ezen kívül pedig sok család is szokott a hétvégét bevállalják és főznek nekik. Igen. Tehát mindig jelentkezik valaki, akkor megkérdezzük őket, hogy van-e rá szükség a hétvégén is. Ez nagyon megható szerintem.
2: Igen.
3: Ez is az emberek részéről.
0: Azért nagy rugalmasság kell ehhez, hogy ehhez a változó helyzethez ez a közösség is tudjon alkalmazkodni, hogy jól segítsetek. Most, hogy itthon van az édesanyád, gondolom azért egy kicsit megkönnyebbültél, hogy nem vagy egyedül.
1: Mindenképpen könnyebbek a hétköznapjaink. Tényleg ő is rengeteg mindenbe tud segíteni, csak mint ahogy mondja is, picit lassabban tud mindent elintézni, minden otthoni munkát, házi munkát, ügyintézést. Ebbe is nyilván segítek neki, de ő is belátta azt, hogy most már nehezebben mennek neki a dolgok, mint például pár évvel ezelőtt volt.
0: Igen, meg nyilván azért ő beteg, tehát arra is figyelnie kell, hogy ne erőltesse meg magát, vagy ne járassa túl esetleg a szervezetét, hogy a felépülés kárára váljon. Nem sokára elkezdett az egyetemet. ugye két öcséd még iskolás. Te belegondoltál abba, hogy még mások mondjuk egy gondtalan egyetemista életet fognak élni, addig neked hogy lehet ezek között a körülmények között mondjuk bejárni az egyetemre, készülni a vizsgákra, és hát gondolom egy hivatásra készülsz leginkább, tehát hogy valahogy belekerülni abba a rendszerbe, ami majd egy munkahely felé visz téged.
1: Én is úgy látom, hogy mindenképpen ne ez ebben a helyzetem, mint egy átlagos egyetemistának, leendő egyetemistának, de úgy érzem, hogy ez is felkészít a felnőtt életre. Tapasztalatokat tudok szerezni, meg hasonló, szóval én nem feltétlen érzem ezt annyira nagy hátránynak. Igazából az az egyetlen dolog, ami engem picit hátráltat, hogy nincs jelenleg ugye külön szobám, meg folyton hallom a többieket, szóval nincs ahova elvonuljak. Ezért is szeretnék kollégiumba menni, mert ott mégis nagyban megkönnyíteni a tanulást, ugye a csendesebb környezet. De viszont ilyenkor meg nem tudjuk, hogy anya tudná megint vállalni a szülői felügyeletet. Szóval ez így nagyon bizonytalan.
0: Igen, ez akkor egy teher rajtad is.
1: Igen, úgy, igen.
0: Hogy megteheted-e, amire neked igen, szükséged
1: nem, nem
0: van.
1: Tudom, hogy például nélkülem hogy fognak kijönni, meg hogyha anyával bármi történik, jobb vagy rosszabb, azt hogy fogják a testvéreim reagálni, meg hogyha nekem kell esetleg újra vigyázni rájuk egyetem mellett, akkor az hogy fog történni. Mert igazából semmiképpen sem szeretnénk azt, hogy tényleg kiemeljék őket a családból.
0: Igen, ugye te vagy az a személy, aki az édesanyjuk mellett a fix pont az életükben, és ez nagyon fontos egy autista számára, hogy legyenek ilyen fix pontok. Biomérnöknek fogsz tanulni. Ez mit jelent? Mire készülsz? Mi az, ami így előtted lebeg, hogy neked ilyen hivatás való, vagy szeretnél ilyen?
1: Én azért választottam ezt a szakot, mert alapból orvosira mentem volna, részben azért, mert ugye anya beteg volt, most is beteg, ugye, de azért szerettem volna ezt választani, mert érdekelt a biológia meg a kémia, ugye a biomérnökhöz ugye ez kapcsolódik, és igazából ezt választottam, mert én nekem úgy érzem, hogy az a hivatásom, hogy ugyanúgy segítsek az embereken, és támogassam őket, jobbá tegyem az emberek életét. Igen.
0: Egy biomérnök az mit csinál?
1: Hát rengeteg mindent mindenfelé el tud indulni. Igazából őszintén nagyon, nagyon mélyre én sem néztem bele.
0: Tehát ez ami kutató
1: igen,
0: állás,
1: igen, lehet, hogy kutató is, például pont ezekkel a vizekkel is foglalkozhat, szennyvíz állapotokat is megnézhet, meg tényleg rengeteg kutató munka van benne, meg sok irányba lehet menni vele.
0: Tehát akkor most még a következő évek azért neked is ezzel fognak
1: igen,
0: tenni,
1: igen, hogy konkrétan.
0: Hogy megtud, hogy igen. Igazából mi ez, ami ezen belül téged igen. Érdekel. Akkor most kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy akik nektek segíteni szeretnének, azok egy kérdés persze, hogy hogy segíthetnek jól, és aki ebbe szeretne választ, az a legjobb talán, hogyha kapcsolatban lép veletek, van egy anya három fiúkukat gmail.com nevű e-mail, ahol feltettük a kérdést, hogyan tovább, hogy segíthetnek jól.
2: És bármilyen segítség. Nagyon sok ember volt, aki saját életéből hozott tapasztalatot osztott meg, ami szintén segítség volt nekünk. Röviden leírta például, hogy ő is gyám volt, és mikre kellett figyelni. Akár technikailag is, adminisztrációba. Volt olyan, aki abban adott segítséget, hogy mivel egyetemre készül Viktor, milyen ösztöndíjakat és egyéb dolgokat tud majd igényelni. Például
0: ez is egy kérdés, hogy a kollégiumhoz igen, hogy juthatsz, most, hol lehet egy jó kollégium, ami remélhetőleg ugye nem önköltséges.
2: Igen, ez lesz majd most a következő úgymond projektünk, amit majd egy kicsit kézbe veszünk, szépen minden tapránként.
0: Tehát egy kérdés is most azok felé, akik hallgatnak minket, hogy hogy lehet jó kollégiumot szerezni egy állami oktatásban, felsőoktatásban
2: járónak. Vagy akár egy ingatlanosnak is nagyon örülnénk, aki segítene abban, hogy ezeken a településeken egy jó minőségű, jó közlekedésű, jó közlekedésen lévő ingatlan találjunk. Mert most egyelőre ugye gyűjtünk adományokat, és hát szeretnénk majd tovább lépni.
0: Egyébként, amikor ugye meghal valaki egy ilyet, sokan gyűjtenek, akkor azért mondjuk egy magánbankszámla számra azért nem mindenki utal szívesen, hogy na mi lesz ezzel, ki ellenőrzi. Most Viktor elmegy bulizni egyet a fiúkkal, és akkor a barátaival, és akkor nem lesz lakás belőle.
2: Igen, ez...
0: Milyen keretet terveztek? Mert azért ez is egy felelősség, hogy ti melléjük álltatok, tehát valahogy igen, nektek ezt biztosítani kell, hogy tényleg aki adakozik, az arra adakozik, hogy ez a nehéz helyzet, ez megoldódjon.
2: Létrehoztunk egy oldalt, egy adománygyűjtő platformon, ahol itt vannak bizonyos szabályozások, hogyha valaki utána néz, például Viktornak igazolnia kell azt is, hogy a testvérei tényleg autizmussal érintettek, mert mivel ez szerepel a szövegben, és a kifizetésnél is majd lesznek bizonyos feltételek.
0: És hát mondjuk ti ismeritek Viktort, tehát a közösségen belül ez nyilván más. Ott igen, nem is merül föl a kérdés, de nem tudom, hogy idegenek felé ti ezt még, hogy tudjátok képviselni?
2: Még akár közeli ismerős is kérdezte, talán pont hasonlót, hogy hát ugye az van bennük, hogy csak fiatal, csak tizenéves, és hogy milyen a hozzáállása. És mi tényleg azt látjuk, hogy nekem ő egy csoda, hogy szerel igazi kis ezermester, támasza a fiúknak is, a táplálkozásba odafigyel az autizmusnak a különböző igényeire, anyukájára, és hogy ez mellett ilyen fantasztikus eredményt ért el az iskolában.
0: Hogyha valaki erre a platformra, erre az adománygyűjtő platformra kíváncsi, akkor van ugye ez a forfund, tehát egy 4-es és fund.com oldal, ahova talán a Zsiga nevet érdemes beírni, akkor már így előbb-utóbb előkerül ez a Biztonságos jövő a családomnak című platform, ahova érkezhetnek a gyűjtések, ezt majd még elmondjuk a műsorunkban többször. És azért azt is elmondom a hallgatónknak, hogy a Facebook oldalunkra, a Katolikus Rádió Facebook oldalára is fogunk erről a családról majd egy kis filmet készíteni, YouTube-on is elérhető lesz ez a műsor, és hát ti is mindenfelé próbáljátok őket képviselni, ami megint lehet, hogy nem egy könnyű feladat, tehát hogy ez is, ehhez is szinte már szakember kell, hogy valaki egy ilyet jól csináljon, hogy mit, hova, hogy írjon, mit lehet üzenni, hogy hatásos legyen.
3: Hát, és igazából napról napra gyűjtünk új tapasztalatokat az egész történet során, tehát még nem vagyunk olyan ki tanultak ebben, hogy tanácsokat tudjunk másoknak adni, de természetesen, ha megkérdeznek is az adott területre, tudunk valamivel szolgálni, mindenképpen megosztanánk, de
2: talán az egyik az, hogy merjünk segíteni. Legyen egy célunk, de nem kell látni az összes folyamatot, mert lépésről lépésre jön, és tényleg mindig megjönnek a segítők is. Ez az egyik, szerintem. Mi az, hogy mondjuk Rékával ennyire tudjuk most ezt csinálni, azért ez köszönhető a mi családi hátterünknek, hogy támogatnak minket, hogy mi azért ezen a fronton is tudjunk teljesíteni. És tényleg a közösség ereje, hogy minél több ember hozzátesz csak egy picit, az is számít.
0: Valaki csak egy doboztojást tud adni?
2: Teljesen, valaki egy ötletet, és azzal az ötlettel mi lehet, hogy napokat megspórolunk. Persze használjuk a technológiát, használjuk az AI-t, akár egy megadjuk a dolgokat és egy levél megírásához, hogy azzal sem menjen az idő, mert hogy ugye család és munka mellett csináljuk mi is a segítségnyújtást. Hát ez így jött. Ez így jött, így alakult, és tényleg úgy éreztük, hogy a fuvarozás már nem elég. Meg hát nem is fogjuk tudni mi sem a végtelenségig csinálni.
0: Viktor, ebben a nagy melegben ott a tópartján mi a helyzet most?
1: Az a helyzet, hogy igazából ugyan olyan hőfokra melegedik fel az ingatlan, mint amennyien meleg van kint is. Szóval valószínűleg most is 30-valahány fok, akár igen, közel 40 fok van fent a fenti szobában az ingatlanba, ami igazából talán 35 fokra lehűl éjfél környékén, és akkor tudunk igazából aludni, mert tényleg iszonyat meleg van. Télen ugyanez a helyzet, hogy hiába fűtjük az ingatlan, de ugye folyton figyelni kell a tűzre, hogy egyáltalán felmelegedjen a maga

0: rendelünk vizeket, és ugye azokat házhoz hozzák, és igazából azt isszuk, ugye ezeket a PET palackokból. Mm. Igen.
1: Hát ez sem biztos, hogy egy optimális megoldás azért egy négy tagú családnak. Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Katolikus Rádióba. Zsiga Viktor, akinek a családja most várja akkor a segítséget. Aki segíteni szeretne, az egyrészt akkor e-mailben kérdezhet, ez is egy fontos dolog, hogy tapasztalatokat, kérdéseket egy e-mail címre várnak. Az e-mail cím az számmal 1, utána anya, megint szám 3, fiu@gmail.com. Megint csak elmondom, hogy a katolikus oldalon, katolikus rádió oldalán ezt olvashatják is, illetve a forfund.com oldalra a Zsiga szót beírva, nevet beírva, és a biztonságos jövő a családomnak oldalt keresve tudnak adományokat juttatni, akik szeretnének. Köszönöm szépen Farkas Brigittának és Szlávik Rékának, hogy eljöttek, és elhozták ide Viktort a Katolikus Rádióban, és hogy a közösségükkel segítik őt. Búcsúzom a hallgatóktól, a mai műsort készítette Szabó Csilla, Szabó Ágnes és Fülöp Csaba.

0: Spitzer Anna és a Crossovers muzsikált. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.